0: ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Dr. Vaskóni Nagy Erika vagyok, digitális gyermekvédelmi szakértő pedagógus tréner. Hallgassátok a Rádiókafét! Nem hittük volna, de tovább jutott.

0: Hello, Geszti Péter vagyok, ez pedig a Rádió Café a 98.0-án.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
2: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad órája.
1: Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Sziasztok, Prieger Zsolt vagyok az Anima Sound Systemből, ez pedig a legendás Rádió Café.

0: Rádió Café. Terézvárosban az FM 98-as frekvencián. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

hogy nézek át. Látom, hogy nem nézel vissza rám. Reflektor világít, pontban rád, és az

0: Hello, Barkóczi Noémi vagyok, ez pedig a Rádió Café.
1: Zseppengék, reppennék már, zseppengék vágják a szárnyam némán. Tűröm, tűrtöztesd már,

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Beavatkozik a kormány a gázolaj árába. Törvényben is garantálnák a kárpátaljai magyarok jogait. Két nap kánikula után csütörtökön jön a hidegfront. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Azt mondta, hogy az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazát programot és modern felsőoktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő- és mellék útfelújítási programot indítanak és fejlesztik a vasutat. A kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt és célzottan segíti a gázolajat tankolókat. Erről várhatóan holnap döntenek. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezésében, mondta el Orbán Anita külügyminiszter. Az ukrán oktatási tárca már dolgozik azokon a jogszabályokon, amelyek törvényben is garantálnák a magyar közösség korábban vállalt jogait. Az első konkrét eredmény már meg is van, szeptembertől megmarad a kis létszámú kisebbségi oktatási intézmények hálózata, és az állami finanszírozásuk is biztosított. A magyar és az ukrán fél májusban indította újra a kisebbségi jogokról szóló egyeztetéseket. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználásának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motor szállítója. Új békejavaslat született az ukrajnai háború lezárására Volodymyr Zelenszkij szerint. Az ukrán elnök azt mondta, az Egyesült Államok a téli hónapokban a feszültség csökkentésén dolgozik, és újraindulhatnak a béketárgyalások is. Zelenszkij szerint Trump külön megbízottai egy moszkvai üzenetet adtak át neki, amely szerint Oroszország kész a tárgyalásokra. A lehetséges megállapodás része lehet az energetikai létesítmények is, a gabona export védelme, valamint az olaj- és gázszállítások kérdése is. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőhette le véletlenül. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le. A fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Ma sok napsütésre számíthatunk, felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható, a déli szél viszont megélénkülhet. A hajnali 9-14 fokról 28-34 fok közé melegszik a levegő. Holnap is folytatódik a kánikula, csütörtökön viszont jön majd a hidegfront leüléssel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Koncert.
3: December 29-én először lép fel az MVM Dómban a Halott Pénz. A zenekar az elmúlt években sorra döntötte a nézőszám rekordokat. 14 teltházas Budapest Park, 3 teltházas Sportaréna, valamint a Puskás Arénában tartott 20. születésnapi koncert után érkeznek az MVM Dómba. A több mint 20 éve működő csapat legismertebb dalai között ott van a Valami van a levegőben, a Darabokra törted a szívem, a Feneked a gyengém és az Amikor feladnád. Idén tavasszal pedig új slágerrel, a Gyerekekkel bővült a repertoár, amelynek klipje már 4,5 millió megtekintésnél jár.
0: Színház.
3: 6 bemutatóval készül a 2026-27-es évadra a Radnóti Színház, ahol új társulati tagok, vendégművészek és izgalmas kortárs értelmezések is várják a közönséget. A színház szeptember 19-én nyílt nappal is készül, az évad mottóját pedig a Hűtlenek című előadás egyik mondata adja: akartál valamit mondani? Az évad első bemutatója a Növényevő, amely Han Kang Nobel-díjas regényének színpadi adaptációja. A Csábi Anna rendezte előadás főszerepében Major Irmát láthatjuk, mellette Mészáros Blanka, Vilmányi Benett és Porogi Ádám játszik. Októberben érkezik a Patkányok, Gerhard Hauptmann ritkán játszott darabja. A történetet Bíró Bence dolgozta át, a rendező pedig Alföldi Róbert. A főbb szerepekben Bata Éva, Krisztik Csaba, László Zsolt és Sziron Kornél. Érdekesség, hogy a darabot a Radnóti Színház 25 évvel ezelőtt már műsorra tűzte. Karácsony előtt mutatják be a Patrick Melrose-t, a Mikó Csaba által készített adaptációt Nagy Péter István rendezi, a zenét pedig ifjabb Balázs Elemér és Hunyadi Máté jegyzi. Szintén az új évad része Hermann Koch, a Vacsora című regényének színpadi változata. A morálisan súlyos döntés elé kerülő család történetét Keresztes Tamás rendezi. A főbb szerepekben Pál András, Tóth Ildikó, Schneider Zoltán és Bata Éva látható. Májusban Csehov klasszikusa kap új értelmezést, a Három nővér átdolgozásából születik meg a Penumbra. Hárs Anna és Kovács D. Dániel változata egy átmeneti állapotot állít középpontba. A cím eredetileg a neurológiából ismert fogalom, amely a stroke után még megmenthető agyterületet jelöli, az előadásban pedig egy nagyobb társadalmi és politikai változás metaforájává válik. A 6. produkció egyelőre előkészítés előtt áll. Szécsi Bence színművész a Radnóti fiatal alkotóival dolgozik majd az 5-ös 10 művelődési házban.
0: Fesztivál.
3: 20 éves jubileumát ünnepli idén az Ars Sacra Fesztivál, amely szeptember 12-e és 20-a között csaknem 400 ingyenes programmal várja az érdeklődőket Budapesten és országszerte. A fesztivál két évtizede a művészet eszközeivel keresi a kapcsolódást a hithez, a kultúrához és egymáshoz. A jubileumi programsorozatban a koncertek mellett kiállítások, irodalmi estek, színházi előadások, filmvetítések, beszélgetések, valamint templomi és városi séták is helyet kapnak. Az idei esemény sorozat különlegessége, hogy számos olyan művész tér vissza, aki az elmúlt 20 évben már fontos szereplője volt az Ars Sacrának. Felép többek között az Anima Musica Kamarazenekar, Bogányi Gergely, Bubnó Tamás, Devik Gergely, a Gemma, a Jazzation, Klukon Edit, Ránki Dezső, Ránki Fülöp, Lackfi János, Lovász Irén, a Misztrál és Sebestyén Márta is. A szervezők a fiatalabb generáció képviselőire is figyelnek, koncertet ad például Vörösvári Márton hegedű és zongoraművész, valamint Paládi Máté, a Virtuózok kárpátaljai zongoristája. A jubileumi fesztivál első napja szeptember 12-e egyben a nyitott templomok napja is. Ezen a napon számos templom nyitja meg kapuit, hogy a látogatók alkotók ne csak az épületek művészeti és építészeti értékeit fedezhessék fel, hanem különleges kulturális és lelki programokon is részt vehessenek. Az Ars Sacra Fesztivál valamennyi programja ingyenes, így a jubileumi 9 nap alatt érdemes akár egy koncertre, akár egy templom sétára, vagy irodalmi estére is ellátogatni.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Festők és írók nyomában a Balaton körül. A Balatonfüredre látogatók egyik bakancslistás helyszíne Jókai Mór hajdani villája, amely abban az időben épült, amikor a teraszáról még gyönyörködni lehetett a Tihany felé nyíló kilátásban. Az író több regénye is kötődik az itt töltött nyarakhoz, a villából kialakított emlékmúzeumban pedig olyan érzésünk támad a kórhűtermekben sétálva, hogy a következő ajtó mögül maga a Jókai fog ránk köszönni. A Honvéd utca túloldalán a kortárs művészet első számú füredi fellegvára a Vasari Galéria invitál betérésre. Az egykori herceg primási nyaralóban rendszeres kiállítások váltják egymást, jelenleg a Mácsai 24 című tárlat látható. Füred legújabb kiállítótere a modern műtár, vagyis a Szőlősi nagy nemes gyűjtemény, innen csupán néhány lépésre Blaha Lujza hajdan volt nyaralójával szemközt található. A műgyűjtő házaspár modern és kortárs, nemzetközi és magyar geometrikus művészetet reprezentáló gazdag kollekciója 30 év után került haza Párizsból. A galériában gyermektárlatvezetést is tartanak. Balaton és a fény festője. Badacsonyban az Egri sétányon találjuk a 20. századi magyar festészet egyik legeredetibb képviselője, Egri József műteremházából kialakított emlékmúzeumot. A festő a Balaton megszállottja volt, nincs olyan napszak, amely ne ihlette volna meg, hogy ecsetet ragadjon. Felemelő érzés az ő szemével látni a balatoni tájat, legyen az egy szivárvány a tó fölött, a Badacsony sziluettje, vagy a Fonyódi kettős hegycsúcs. Aki a Balaton szerelmese, az Egri festményeit látva még inkább bolondulni fog a magyar tengerért. Az emlékházban gazdag válogatást találhatunk főműveiből, de végig kísérhetjük cseppet sem szokásos életútját is. A Balatonszárszói villasor legismertebb épülete az egykori horvát panzió ad otthont a József Attila Emlékmúzeumnak. Ebben az épületben töltötte életének utolsó napjait az egyik legnagyobb magyar költő, innen indult 1937 Debrecenében arra a tragikus sétára, amelyről nem tért vissza, tehervonat gázolt a halálra. Az impozáns emlékező helyen azonban megfeledkezhetünk a tragédiáról, és valósággal magába szippant, a mindössze 32 évet élt költő zseniális szellemi kozmosza, sokrétű költészete, amely minden osztályt meg tud szólítani. Az eddig még nem publikált fotók és a dokumentumok közt figyelmet érdemel József Attila félben maradt Rorschach tesztjének megfejtése. Tipp! Balatonszárszón járva ne hagyjuk ki a József Attila emlékművet sem. A tóparthoz közel, a vasútállomással szemben sínpára helyezett vonatkerekeken áll a megrendítő erejű versszobor, amely több mint 5000 betűből idézi meg a költőműveit.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
4: Sziasztok, ez itt a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk előre című műsorunk Kapitány Ivánnal.
5: És Hevér Gáborral.
4: És hát az a helyzet, hogy újra itt vagyunk. A hallgatásnak elég komoly oka volt. Ennek a műsornak a szerkesztője, a lelke és a motorja Révé Zsuzsi volt, aki pár hónappal ezelőtt tragikus körülmények között elhunyt. És az Ivánnal mi ketten nagyon sokat gondolkodtunk, hogy nélküle tudjuk-e ezt a műsort folytatni. Először úgy döntöttünk, hogy szerintünk nem. Ugye?
5: Igen, azt gondoltuk, hogy ez a Zsuzsi nélkül ez már nem lesz ugyanaz.
4: Nagyon-nagyon, tulajdonképpen tényleg iszonyatosan sokat segített, és minden tekintetben professzionálisan dolgozott ebben a műsorban. Aztán a rádió vezetősége is megkeresett bennünket, és bármennyire furcsa, és ez most nem kamu, hogy a ti hallgatók is azt mondtátok, hogy ti szeretitek ezt a műsort, és jól lenne tovább csinálni. Ezért aztán újra összedugtuk a fejünket az Ivánnal, és hát úgy döntöttünk, hogy folytatjuk, mert ezt a műsort mi is nagyon szerettük csinálni egyébként, és talán a Zsuzsi emléke is így lesz teljes, hogyha ezt a műsort folytatjuk. Úgyhogy hát elindul most az új év, 2025-ben elindítjuk ezt a műsort, újra lesz, megmondtuk előre, nagyon érdekes vendégekkel, és bár a rádióban nem szokás, mert nem szeretik, hogyha csönd van, de én most szeretném, hogyha egy pár másodperces csönddel emlékeznénk a Révés Zsuzsira. Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk Előre című műsorunk újra. Kapitány Ivánnal.
5: Hevér Gáborral.
4: És a mai vendégünkkel Mogács Dániellel. Szia, Dani.
6: Szervusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
4: Szia, az van, de szépen beszéltél.
6: Ez így szokták a rádióban, nem?
4: Az a ideig, hogy színész. Nek tartja magát, és nem stand-uposnak és humoristának. Miért van ez így?
6: Alapvetően én színésznek készültem, gyakorlatilag mindig annak érzem magam inkább, mint humoristának, mert nem feltétlen a humor az, ami nekem a fő profilom volt,
5: igen,
6: annak idején.
5: Igen, én nézem a műsorodat is tényleg.
6: Igen. És úgy érzem, hogy főleg szerintem ez, amikor még ezt írtam, vagy írták rólam, akkor meg végképp még úgy volt. Én úgy érzem, hogy az utóbbi 10 év, vagy nem tudom már mennyi, ez azért most már átborult, hogy most már mind a kettőnek merem tartani magam, de a humorista az mégiscsak inkább a humorral foglalkozik, én meg nem tartom magam annyira folyamatosan humorral foglalkozó embernek.
4: Mert ugye az előadásaidban, vagy igen, előadásaidban ugye elég komoly színházi elemeket használsz. Bábtól kezdve mindenfajta karakterekkel, tehát ugye nem az történik, hogy kiállsz egyedül, aztán vagy te, hanem különböző karaktereket alkotsz meg, vagy karakterek mögé bújsz el, és így történik, ami már valószínű közelít inkább a színházhoz.
6: Így van, sőt a tárjából volt 2 ilyen crossover is, hogy stand-up és színház, meg báb, tehát én azért az acting outot, ahogy ezt nagyon szép külföldi nyelven hívják a stand-up-ba, az az én erősségem. Vannak történeteket, amiket megírok szellemesen, de az előadás módon nagyon sokat hozzátesz. Tehát én inkább a színészet és a színház felől közelítem meg ezt a humor szakmát, azt hiszem.
4: De lehet mondani, hogy te művész családból származol, nem?
6: Lehet, az jó hangzik. És igaz is valamennyire.
4: Igen.
6: Sőt, teljesen, igen.
4: Hát édesanyád iparművész, hogyha jól tudom.
6: Igen. Édesapám is festő, meg író, nevelőapám építész volt, ő már nem él sajnos, és hát nagyapám meg kémikus vegyész.
5: Az nagyon jó, talán az lehetett a pályádra a legnagyobb hatással, hogy ő kémikus volt.
6: Igen, hát azért nézek ki így a kísérletek miatt. Nem, hát de mondjuk ők csináltak Németországba háború után bábszínházat, úgyhogy azért ő is elég rendesen benne volt ebbe.
4: De ez a bábvonal, ez neked honnan jött?
6: A nagyanyámnak az őrülete volt még, és akkor Németországba csináltak egy Aurora nevezetű bábszínházat, ami egészen jól működött, és aztán ezt még utána anyám még nővére, tehát anyám nővére még ezt folytatta Németországban egy ideig, de aztán csődbe mentek, mert volt egy terv, hogy ezt még nem mondtam el sehol, ezt így el szokták mondani. Nem tudom, hogy mennyire örülnek neki.
4: Köszönjük, hogy ők mennyire örülnek
6: hát
4: neki.
6: Mindegy, az a lényeg, hogy a kesztyűs bábok, amiknek ugye ilyen kicsi fejük van, abba beletettek, nem tudom én, több száz mikromotort, mert egy orvos volt a férje a keresztanyámnak, aki anyám nővére, és ezek a mikromotorok egy furcsa, bőrszerű gumi anyag volt a feje a bábnak, és majdnem az összes izmot tudták vele helyettesíteni, és hogyha a filmre dolgoztak, ez iszonyú jól nézett ki, hogy egy kesztyűs báb, ami mondjuk tud egy olyan mimikát csinálni, mint a fogatlan öreg ember, hogy így összenyomja a száját.
4: Ez mikor volt?
6: Hát ez a 80-as, 90-es évek körülbelül.
4: Aha. És akkor így ne jött, de most értem, és te ezt láttad akkor ott, vagy tudtad, hogy volt a családban egy ilyen
6: nekem
4: bábos hagyomány?
6: De én hozzáteszem, hogy nekem, tehát én például volt a G.I. Joe Masters korszak, azt talán még ismerős neked is, és igen, akkor ezekkel, meg a Playmobil, én ezekkel báboztam folyamatosan. Volt egy Alf bábom, azzal nevettettem a családot, de ugyanakkor ez az, hogy én bábos leszek, mert anyám mindig mondta, hogy nagyon jó készségem van ehhez, tehát ezzel foglalkozni kéne. De az, hogy én a paraván mögött tolom, az nekem annyira nem volt szimpatikus, mert szerettem volna kikerülni a nézők közé. és aztán egyébként ez, mikor a susogós mackókat elkezdtük csinálni, utána vissza is jött ez a félelme, mert a susogós mackók elmentek a Bamako rallira, mi meg itt maradtunk. És ez azóta is nagyon fáj, hogy tudtam, hogy ez lesz.
5: Meg tudod, a kesztyűsbáb dolog az a terápiában is segített neked, nem? Hogy...
6: Melyik terápiára gondolt?
5: Hát például az IT-re.
6: Ja, igen, ez nem kesztyűs volt.
4: Nem kesztyűs volt, egy kicsi bábot, hogy féltél az IT-től?
6: Igen, az nagyon sok, hát a pszichológushoz mentem konkrétan.
5: Én azt hittem először, amikor én hallottam, bocs, amikor hallottam egy műsorban ezt még nagyon régen, én azt hittem, hogy ez csak viccesz.
6: Nem, teljesen komolyan. Hát ugye a stand-upnak muszáj valóság alapja legyen, minél több, annál jobb.
5: Hát igen, csak gondoltam, hogy egy picit egyszer megijedtél, és azt mondta, hogy tényleg milyen ronda ez
6: nem,
5: az IT.
6: Nem, borzasztóan befostam tőle.
4: Na de hát figyelj, az IT-t akkor, amikor az a mikorunkban volt, ugye nagyjából egykorúak vagyunk, az moziba volt. Elmentél, megnézted többször, hogy fél?
6: Úgy kezdődött, ez volt a legdurvább, hogy úgy kezdődött, hogy először az újságban, a TV újságban láttam valami cikket róla, és ott volt egy fotó, már az lesokkolt. És aztán jött a TV reklám, ahol valószínűleg egy mozi reklámot láthattam a TV-ben, ott már nagyon nagy baj lett. És akkor kitalálta a nagyapám, hogyha megnézem a mozifilmet, látom, hogy ez az IT, ez lehet, hogy úgy néz ki, mint a szar, de igazából egy nagyon kedves, rendes, becsületes ember.
4: Hát nem
6: elmentem. Elmentem, és ott kiderült, hogy lehet, hogy becsületes, de még jobban félek tőle. Tehát az egész stand-up ugye arról szól, hogy én a végig azon szurkolok, hogy jöjjön már meg valaki, de mindig megmenekül, és az egész soha véget nem ér. És akkor a ügyes lusz poén az, hogy nem elég, hogy megmenekült, hanem még hazatelefonált, és kiderült, hogy vannak szülei, meg egy egész bolygó, nem csak egy. És azok most már ide-oda jöhetnek mindig, mert megvan a kapocs, meg a kis haver.
5: Már nekem ebben azt tetszett a legjobban, hogy a plüssjátékok alatt volt az IT a filmben, és te onnantól kezdve soha nem engedted, hogy a plüssjátékokat egyre felhalmozni.
4: Alatta van IT?
6: Hát van egy olyan jelenet, amikor a gyerek berejti a plüssjátékot, és akkor ott néz ki fele, és onnantól már máshogy néztek rám a plüssjátékot.
4: De mit csinál? Sírtál, zokogtál? Mit csináltál?
6: Hát konkrétan volt, hogy a WC-t kapart, amikor csak aztán anyám vagy apám volt ott, és elment WC-re, és én meg egyedül voltam a házba. Lázálmom volt konkrét, amikor jó, mondjuk az a betegséggel egybefüggött, de az volt a lázálmom, hogy egy sivatagban menekülök, elefánton vágtató itik elől.
4: Nem csodálom, és te mondtad, vagy ezt elmondtad otthon, és mondtak, hogy vigyük el a gyereket pszichológushoz?
6: Hát és utána akkor rájöttek anyám, hogy ez valószínűleg nem tartható így sokáig, mert hogy állandóan fogtam a szoknyáját, és együtt mentünk mindenhova, de még nappal is, tehát egyre jobban eluralkodott, és akkor egy pszichológusra beszélgettem, és vége lett. Azóta nem tudom,
4: azt hogy mi lehet. Azt belenézett a szemedből, és azt mondta, hogy Danika, nem kell tőle félni.
6: De hülye vagy?
4: Hülye vagy? Hát az egy film. Kész. Igen.
6: Hát tényleg így.
4: De te egyébként ilyen parás vagy? Tehát ilyen izgulós vagy? Én tudom, hogy az vagy, azért kérdezem.
6: Hát bizonyos helyzetekben, tehát hogyha a nagy stressz helyzet van, akkor általában higgadt vagyok. Az apró cseprő dolgokon irgalmatlanul fel tudom idegesíteni magam, tehát a tárgyak azok ki tudnak készíteni. És én régen foglalkoztam az UFO-kkal, néztem ezt az egész Danny Kent témát, és akkor eléggé...
5: Az azért az IT miatt volt.
6: Lehet, hogy annak a hatása, és akkor ott az engem így nyomasztott, meg nem szeretem már az olyan horrorfilmeket, amik szellemekkel vannak tele, meg ilyen kicsit valóság alapú a misztika, meg a hagyományok, meg a mitológia úgy ott visszaköszön, és akkor azok tudnak nyomasztani, de alapvetően egyébként ezeket leszámítom, ezt direkt le is építettem ezt a vonalat, tehát most már ezzel nem foglalkozom.
4: De egyébként te bírod el ezeket a horrorfilmeket? Tehát te a horror rajongó vagy? Mert például kifejezetten... Jó van, mert mi se.
5: Tehát, hogy igen, én nem kifejezetten nem szeretem.
4: Ezt már többször több vendégünktől megkérdeztük, mert ugye az is ennek a történetnek, vagy ennek a kis műsornak az alap tézise, hogy te milyen kultúrát, vagy milyen dolgokat fogyasztasz például. Szoktál nézni stream dolgokat, meg filmeket, meg ilyen helyzeteket?
6: Szoktam,
4: és mi a
6: főleg
4: fő?
6: Helyzeteket.
4: Hát igen. Hát focit is nézel, úgyhogy figyelj, a Juventusnak néha vannak helyzetei, de hát ugye nem megy be mostanában.
6: Általában nem helyzet van, hanem gól.
4: De. Igen.
6: Jó, mondjuk most...
4: Jó, most nem.
6: Most, okay. Most te jobban állsz, na.
4: Na, oké, okay, persze.
5: Mert azt tudjuk, hogy a Gábor az Barcelona rajongó, de te igen. Akkor ez csak Real Madrid.
4: Nem, Juventus. Ó, persze. Szegény. Na, megjelent.
5: Igen.
6: És te?
5: Én nem vagyok rajongó egyébként, ja. De én mindig a legjobbak drukkolok. Amelyik győz, annak drukkoltam.
4: Normálisan. Na szóval hát a horrorfilmeket azokat nem kedvelem, de annak a ugye meg vagyunk fázva mind a ketten, ezt mondjuk el a hallgatóknak, úgyhogy nem véletlenül fogunk köbdösni nem sokára. Tehát a horrorfilmeknek a van például egy-kettő, vagy ha ebből humor csinálnak, az például nagyon jó tud lenni, meg amit zseniálisnak tartok, az a Blair Witch Project, ahogy az készült, meg ahogy az egész hype körülötte elindult, és amennyien megnézték, és gyakorlatilag pár kamerával forgattak egy erdőbe, és óriási siker lett. De nem szeretem főleg ezt a tudatalatt ható szemetet, ezt nem szívesen fogyasztom. Amit szeretek, például a Coen filmeket, hogyha filmekről beszélnek, nagyon tetszenek az olyan filmek, amik csak nagyon szép mesék, történetek, elképesztően jó találkozásokkal és párbeszédekkel ezek, amik lenyűgöznek, és a Coenek tudják nagyon jól csinálni. Ez például a Ó testvér, merre visz az utad, az az egyik nagy kedvencem.
6: Azt nem ismerem, képzelni.
5: Nem ismered?
4: Nem. Ez nagyon jó pedig. Igen. Tehát az tipikusan, amire a film képes, ugye, hogy a valóság és az álomvilágnak egy olyan keverék, hogy igazából a valóságban vagyunk, de mindig azt hiszük, hogy nem, de közben kiderül mindig, hogy mégis, és ezzel ott elképesztő módon
6: játszanak. Hát ez elég sokszor játszanak, igen, ebben a történetben, vagy sokszor van.
4: Igen. Szóval akkor hát a Kubrick, nem tudom ki, hogy használja, ő a nagy kedvencem, tehát attól minden, főleg, hogy ő az a rendező, aki minden műfajban le tudott tenni egy nagyon komoly, remek művet, úgyhogy meg a humor tekintetében is ő nagyon erős, és a Dán vonalat szeretem még nagyon, Ádám Almáé a másik nagy kedvencem.
5: Igen.
4: Tehát nagyjából így akkor belőttem, és amúgy a középkort kedvelem nagyon, tehát ahol kardot előrántanak, ott már félig megvettek, és akkor ott már nem biztos, hogy érdekel a sztori, bár most annyi van, hogy most már Dunát lehet.
5: De akkor az ilyen fantazik is, mint a Trónok harca, igen, az, ahol már előrántják a kardot ott is.
4: És igen, az... meg az jó is volt, igen. Igazából, tehát az például kifejezetten a Gyűrűk urát is meglepő módon jól megcsinálták. Braveheart például az volt az első ilyen igazán olyan középkori film, ahol a koszolás művészetét nagyon szépen művelték, és én meg tudok őrülni attól, hogyha nem, tehát hogyha látszik, hogy mű, ha már a kosztümös filmről beszélünk, mert nagyon szeretem a hagyományőrző barátaim is vannak, akik elképesztő jó nagy kovácsi
6: van. Igen, ismerjük, igen. Mi egy településen lakunk, ugye Danival.
4: Egy házban. Igen.
5: Egy szobában. Ezek szerint az összes szomszédodat meg hívjuk ide.
4: Igen. És ők fantasztikusan művelik ezt a történetet, de amikor meglátok egy lovagot pumacipőben, úgyhogy fölül páncél, de alul már inkább csak pumacipő, mert úgy kényelmesebb.
5: Nekem ebben a filmes koszolásban volt egyszer egy vadnyugat.
6: De ott tudod, hogy azt kérte a Leone tőlük, hogy ne egyrészt kimehettek a napra, tehát nem az volt, mint most van, hogy nem szabad kimenni a napra, de menj ki a napra, és folyamatosan por volt minden, ez a vörös homok volt, és az égett bele a bőrükbe szegélyeknek, tényleg mindenki, de a Claudia kardinálinak és mindenkinek.
4: Tényleg, ez most visszagondolom, tényleg mindenki szét volt égőjűrend.
6: De, hogy?
5: Persze. Baromira hitelesnek tűnt mindenki.
6: Tehát azért volt hiteles, mert az volt, tehát nem volt benne igazából komoly sminkmunka, de ezt olvastam való tényleg, hogy ezt kifejezetten kérte, hogy legyünk, és nem kell arcot mosni, és semmit nem kell csinálni, úgy, ahogy
5: hagytok. Tudod, a Spielberg filmjében, amiben a David Lynch is szerepelt, és eljátszott egy híres amerikai rendezőt, ott ő például azt kérte, hogy a jelmezét hagy kapja meg 2 vagy 3 nappal előbb, és ő abba jött-ment, hogy az egyszerűen ráidomuljon, hogy az úgy működjön, hogy ne egy 5 perccel előtte felvett ruha legyen. Úgyhogy hát az Indiana Jones kalapjáról se gondolod azt, hogy most vették ki a kalapdobozból.
4: Hát nem. Azt nem gondoltam.
6: Tehát a koszolás és kard, ez a te élvezeted. És
4: nem, hát hogyha már kosztümös, akkor ott nagyon fontos, tehát egy pillanat alatt ebben például az arcok is, most nem tudom, például a Witchernél, ott egyből leugrik a képernyőről, meglátom azt a csajt, aki biztos egy jó színésznő, de hogy annyira ilyen fiatal plázacica hangulata van, annyira nem illik bele az egészbe, hogy egy pillanat alatt szétesik nekem az egész mese, vagy történet. És de ezekkel egyébként foglalkozol, olvasol róla, hogy például a hagyományőrzéssel ebben a tekintetben a mondjuk a nagykovácsi pajtásaiddal, vagy pajtásainkkal, ugye én is ismerem őket, de nem vagyok velük annyira jobban, mint te, vagy csak ilyen távolról szemlélődsz?
6: Hát azért nem ásom bele magam nagyon. Tehát rájöttem, hogy ez nagyon.
4: De te jártál velük egy bizonyos időben, nem?
6: Hát jártunk, egy pár edzésen voltam, ők tényleg jól forgatják a kardot, tudnak lőni, és maguk készítik a páncél egy nagy részét, és tényleg úgy néznek ki, mintha a legjobb filmből léptek volna elő, tehát nincs kérdés. Ez azért nagyon sok idő, munka, utána járás, tehát ez sajnos aztán nem folytattam. Meg régen kint csináltuk az erdőbe, és az nekem nagyon tetszett, aztán már a szervezés miatt inkább terembe került az egész, és ott nem annyira csatlakoztam ahhoz már. Bercsényi vitézekről van szó egyébként, reklámozom őket, nyugodtan csatlakozzanak hozzájuk, akik gondolják, mert tényleg ott sok mindent meg lehet tanulni, inkább a hajdukort.
4: Igen, azt
6: mutatják be.
4: Ezekben a posztó cuccokban vannak folyamatosan, igen. Tényleg jól nézek.
5: Sorozatokat nézel? Streamet?
6: Hát az a baj, hogy rácuppanok, és most próbálom távol tartani magam, de Boardwalk Empire volt egy, ami nagyon tetszett, egyébként ott is zseniális, hogy hogyan hozzák vissza azt a 20-as évekbeli világot, tehát ott a fogorvostól kezdve mindenkinek a cucca, a gépe, minden nagyon szépen megvolt, akkor a mafiózók volt még, ami a már sorozatok nekem nagyon
5: jó régen tetszett. Nézett tévét.
6: Igen, igen. De újakat mondtok, lehet, hogy most van olyan, amit néztem most, és már mi volt a most az utolsó, nem tudom már mi volt, amit néztem.
5: Igen, ez az elképesztő dolog, hogy az ember nézi szakmányba ezeket, és aztán egyszer csak, mikor kell mondani róla, hogy mondjál pár kedvencet az utóbbi idő, és azt mondja, hogy pedig megnéztem 5 sorozatot.
6: Igen.
5: Érted, az elmúlt 3 évben, és mégse tudom azt mondani, hogy ez volt. Az utolsónak azért nagyjából emlékszem a címére, de...
6: Életrajzi filmeket néztem, a Stallone, meg a Beckham, meg a Schwarzenegger, azok nagyon jól sikerültek szerintem, meg most jó. Volt ez az őrült a pankráció, ami mindig is nekem ilyen fura dolog volt, hogy ezt egyáltalán hogy ki, miért nézik.
5: Igen, az...
6: És arról meglepően jó volt arról a szintén nem normális emberről a...
4: Kiről volt, a Hulk Hoganről?
5: Nem, volt egy család, aki ezt csinálta a testvérekkel, igen, és láttam belőle részleteket.
6: Igen, nem. Igen, szóval az is érdekes volt, meg azok valahogy ugyan gyorsan le lehet pörgetni, azért olyan rövidebb, mint hogyha nekifogok valaminek.
4: Te egyébként ilyen elemző fajta vagy? Tehát amikor megnézed ezeket, most is elmondtad, többször említetted, hogy nem értetted, ezért nézed meg, ezeket beépíted, nyilvánvalóan stand-uposként ugye úgy kell reagálni a világra, hogy azért el kell kezdeni elemezni, ugye először kell csinálni egy analízist, aztán jöhet a szintézis ebből, milyen szavakat tudod?
6: Az nagyon jó.
4: Elképesztő. Nem ez érdekes.
6: És jó, hogy beszél, szólaszul
5: egyébként. Beszél, de nem tudja, mit jelent.
4: Fogalmam sincs, hogy mit tesz. Na szóval igen, te elemzős csávó vagy?
6: Szeretek elemezgetni, igen. Igen.
5: Figyelj, akkor itt az időt tartsunk, egy kis szünetet,
4: csodálatos, volt most mi egy kicsit elgondolkodunk rajta, hogy Magás Dániel igen válaszol mögött milyen kifejtett struktúrák jelenhetnek.
6: Elemezzük.
4: Elemezzük, igen, de tartunk most egy kis szünetet itt a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk előre című műsorunkban Kapitány Ivánnal.
5: Hevér Gáborral.
4: És vendégünkkel, Magás Dániel, mindjárt jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az olvasás nem elvesz időnkből, hanem hozzáad életünkhöz. Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádió Cafén. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.
7: Apa, ma te mesélj.
8: Jól van, gyere.
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt. Majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
8: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
8: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
4: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án a Megmondtuk Előre című műsorral, Kapitány Ivánnal,
5: Hevér Gáborral,
4: és még mindig vendégünkkel, Mogás Dániellel, akiről kiderült, hogy egy nagyon elemző típus azt válaszolta erre, hogy igen. Ugye ez az elemzés, és most térjünk egy kicsit, hát eddig is komolyan beszéltünk, de komolyabb témákra, hogy a te életedben a hit az egy elég komoly alapkő, ugye?
6: Igen.
4: És az is szerintem egy picit összefügg ezzel az elemzős, boncolgatós életformával.
6: Amire te gondolsz, az az, hogy én forgatgatom a Bibliát, és beszélek olyan emberekkel, akik ezt jól ismerik, és inkább az eredeti írásokat boncolgatom, mint hogy bizonyos vallások vagy gyülekezeteknek a Bibliára ráhúzott fájtlain keresztül próbálja az ember összeszedni a tudást, és egy idő után igen, tehát meg kell küzdeni vele, eléggé sokrétű olvasmány, de az ember bizonyosságot akar szerezni egy olyan dolog iránt, ami ugye sose lesz benne bizonyos, mert a hit az pont erről szól, hogy ezt 100%-ig nem lehet bebizonyítani, de támpontokat keres, hogy megerősítse azt az érzést, ami valószínűleg igaz.
5: Ez szép volt, bár nem nagyon tudtam követni.
6: Hát ez
5: de hogy de nem az, nem. Csak hogy a hitben önmagában van egyfajta bizonyosság. Bizonyítás nélküli bizonyosság. De igen. Akkor mit kell bizonyítani?
6: Hát ez azért ez nem egy folyamatos bizonyosság. Tehát a hit az nem úgy néz ki, hogy egyszer megtörtént, és akkor az ember folyamatosan ugyanazon a szinten hisz, hanem mindig elkezdi elveszteni a hitét, és utána megint erősebb, ez egy ilyen ingadozó folyamat általában. És sosem 100%-ig biztos, olyan nincs szerintem, aki ezt mondja, az... Tehát nem mondom, hogy hazudik, mert valószínűleg úgy érzi, de a Jézus legközelebbi követői, a tanítványok is, az egész Biblia arról szól, hogy folyamatosan elvesztik a hitüket, hiába látták már az összes csodát, már minden megtörtént, és utána még fel is támadt, és minden jóslat, és minden dolog beigazolódott, és még akkor is. És erről szól a Biblia is, hogy ez folyamatosan az ember hitetlenkedik. Szóval ez egy ilyen út.
4: És téged, te már sokszor vesztetted el a hitedet?
6: Hát úgy, hogy érzem, hogy most ettől távol vagyok, hogy ezzel most nem tudok foglalkozni.
4: És azok milyen? Azok valamilyen események, tragédiák, olyan rossz dolgok, ami miatt ez van, vagy pedig nem.
6: Tehát azon én már szerintem túl vagyok, hogyha velem, vagy bárkivel, vagy az egész világgal történik valami tragédia, akkor ugye azt mondják, hogy na hát, ha van Isten, akkor miért nem? Hát ez nem az Istennek a munkássága természetesen, tehát ez egy óriási félreértés, de tehát nem ezek miatt veszti el az ember, hanem mert mondjuk, hogy vagy a gyarló, vagy az általános hétköznapi dolgok egyszerűen már teljesen elveszik a lényektől, és ez nagyjából az egész emberiségre igaz, hogy annyi mindennel foglalkozik, hogy a lelkével már nem tud igazán foglalkozni, eltávolodik tőle, és akkor egyre kevésbé lesz fontos. Ez mondjuk a dopamin is ilyen, csak az a, ennek a rossz változata, hogyha folyamatosan olyan dolgot csinálsz, mondjuk TikTokozol, és az elvileg a dopamin szintet fölviszi, és hogyha ezt leteszed egy időre, akkor a dopamin szint lenyugszik, és már nem hiányzik annyira a TikTokozás, és gyakorlatilag itt meg pont az a szint kezd el egyre inkább gyengülni, amivel kapcsolódsz ez az egészhez.
4: Dopamin, meg igen, az egy kicsit olyan is, nem, de függőség. Tehát akkor rögtön az történik, hogy kijön belőle, mert neked azért van egy függőséged, egy másik az földi függőséged is igen. Van.
6: Hát igaz? Inkább földi függőség van, és az a baj, hogy itt meg függőség nem alakul ki. Tehát én ezt nem mondhatom, hogy ez egy hát sajnos vagy nem sajnos, de ezért dolgozni kell, míg a TikTokért nem nagyon kell dolgozni, mert az egy pillanat alatt függőségi alakul, meg a drogoktól is függő leszel, ezzel meg küzdeni kell, hogy ezzel te tudjál foglalkozni, tehát ez
5: de mivel küzdesz? De mivel küzdesz? Mi a küzdelem tárgya?
6: Hát az, hogy megerőszakoljam magam.

0: igazából így lenne helyes élni. Azt hozzáteszem, mindenütt elmondom, hogy én közelében sem vagyok a helyes útnak, én csak azt érzem, hogy én nagyon tisztán látom, hogy ez lenne a helyes út, és az ezen való járás, ez a munka, az, hogy úgy rá erőltessem magam arra, hogy ez egy idő után már nem a magam megerőszakolása legyen, hanem annyira átalakulok, hogy ezen már könnyedén tudok járni ezen az úton.
1: Én amikor a földi függőségedről beszéltem, vagy arra a földi, akinek én tudom, hogy neked van egy nagyon komoly függőséged, ez pedig a játék történet, de ugye ez áthatja az egész életedet, én is ugyanilyen vagyok egyébként, én nem vagyok annyira komolyan benne, szerintem egyébként, már többször beszéltük ezt egyébként, én önvédelemből nem vagyok benne, mert nagyon sok éjszakai órám rámenne erre a történetre, de te tulajdonképpen van egy másik életed, egy titkos föld alatt, most már lehet mondani föld alatt életed, mert az új házatokban már ez a föld alatt van, ez a történet, te egy gamer vagy, igaz?
0: Igen. Hát a gamer nem csak a virtuális világban, hanem egyébként is. Tehát én a petánkkal, meg a focival, tehát ami játék, én nem is tudom, hogy milyen játék van, talán az olyan játék, ahol nem lehet nyerni, azok nem érdekelnek, sőt fel is idegesítenek, hogy akkor miért nem beszélgetünk.
1: És te nyerni akarsz mindig?
0: Persze.
1: És idegesíten nem nyersz?
0: Nem úgy, hogy akkor én most elkezdem szídni a többieket, de igen. Tehát én
2: ez a játék lényege.
1: Hát igen. Jó, igen, de
2: én
1: tudom.
2: Én soha nem értettem azokat, akik egy szinten, persze tudom, hát értem, de valójában a játékért játszani, az nem akkora élvezet. Nyerni. Hát én persze. Nyerni szeretnék, és igen. Annak az egyik formája az, hogy valamit játszom.
0: Igen.
2: Az, de
0: igen.
2: Mindenben nyerni szeretnék.
1: És miket játszol?
0: Hát a társas játékoktól kezdve a számítógépes játékokig, tényleg a petánk, amely ide jött, akkor ott van az is, de hogyha leraksz elém valamit, amit úgy látom, hogy jó, akkor
1: rácuppanok.
0: Az amiba is, tehát az is.
2: Én a családomat szoktam felidegesíteni, amikor ugye a legkisebb közös, többszörös a legkisebb gyerekem, meg az egész családdal, az a kinevet a végén.
1: Hát
2: és ott aztán egészen komoly sértődések is megy a dolog, úgyhogy...
0: Igen, hát, de egyébként például annyit fejlődött a társasjátékipar, hogy a kinevet a végén az abszolút szerencsefaktor játék, tehát ott dobálod a kockát, és igen. Aki nagyobbat dob, és én most már szeretem azokat, amik a szerencsefaktora lehető leginkább le van redukálva.
2: Igen, de azért a kinevet a végénben lehet szövetségeket kötni, amiket aztán felrúgsz az adott alkalommal.
0: Az viszont zseniális, mert én azokat szeretem, ahol amúgy verbálisan igen. Is küzdünk. Tehát igen. Van egy stratégiai játék, és hosszan győzködjük egymást, a szegény kukla volt zseniális igen. Egyébként ebbe elmentünk.
1: Közös barátunk, igen.
0: Társas játékozni, és mindegy egy stratégiai játék, és ott hosszan mondta a haverom neki, aki meg állandóan tiszta lélekkel benne van a játékban. Figyelj, nem támadhatsz meg, értsd meg, hogy ha te ott megtámadsz, ott megbomlanak az egyensúly, utána rád fognak menni, és tényleg egy ilyen negyedórás, hosszú monológot fölállt a székből, és a kuklászi végighallgatta, és azt mondta, akkor megtámadlak. És teljes őrület volt, szóval, hogy ez a jó a játékban igazából, hogy ez csak akkor lehet, hogy akkor élvezem én, hogyha szívvel, lélekkel mindenki nyerni, akkor utána persze nem öljük meg egymást, de különben, tehát az, hogy vannak ilyen kooperatív játékok, hogy együtt jussunk, ilyet hagyjuk már.
1: De göljön meg mindenkit. Hát,
2: persze.
1: És akkor erre sok éjszakád rámegy? Még most is?
0: Ja, most már visszafogtam kicsit most. Már nem, hát a Covid alatt volt ez nagyon durva.
1: Hát de figyelj, a Covid alatt történt egy olyan, akkor ugye beszéltünk sokat telefonon, meg minden, amit én a mai napig nem értek. Ez ugyanis az történik, hogy a Dani fifázol is, ugye?
0: Igen.
1: És vannak emberek, akik fizetnek azért,
2: hogy nézhessék, hogy ők
1: fifáznak.
0: Ez figyelj, ez nagyon fontos, nem azért fizetnek, ők akkor is nézhetnék, ha nem fizetnének. Csak ők jutalmazzák a közvetítést igen. Azzal, hogy bedobálnak
1: igen.
0: Pénzt.
1: Hát ilyen, igen, tokeneket.
0: Tehát ők van. Támogatói igazából igen. Ennek az egésznek, nem az van, hogy mindenki.
1: De te például csináltál ilyet, hogy nézted másnak a játékát?
0: Hát nem volt időm, hát én játszottam.
1: Na jó, de egyébként azért, de most is csinálhatnád.
0: Hát de nem, mert én inkább közvetítek, tehát én nem nézem más, mert ugye
1: de ami a saját meccseidet fog,
0: néha így belenézek egy kicsit másnak a dolgába, de nem igazán, mert...
1: De a saját meccseidet közvetítetted?
0: Persze.
1: Az komoly. Most közben játszottál, és közben nyomtad, hogy mi a vizé, passz, jobbra?
0: Hát nem teljesen olyan, mint a, de egyébként hasonló ahhoz a közvetítéshez, csak itt még jobban izgul a konferenci.
2: Mondjuk, hogy nem mondjuk hülyeségeket mindig.
0: Nem, hanem azért a saját csapatáért. Tehát a gólban ez borul.

0: a FIFA-nál megértem, de én egyszer csak azt láttam, hogy a gyerekem néz egy olyan játék közvetítést, ahol Minecraftosnak emberek is.
1: Igen.
0: Azt, arról beszéltek közben, akik Minecraftoztak, hogy ott mi történt. Hát azt hittem, hogy megzöldülök tőle, de tényleg.
1: De szóval... az meg azért van, mert hogy bizonyos játékok annyira bonyolultak, vagy olyan, olyan sok lehetőség van benne, hogy ötleteket szednek egymástól. Ezek mint ez az egész ennek a pszichológiája azon alapul, mint régen összegyűltünk a leggazdagabb gyereknél, és akkor mindenki az ő gépét ülte körül, és együtt játszottak, ez teljesen ugyanaz. Van, aki szereti ezt nézni, hogy a másik játszik, és ugyanakkor ez a csoport, aki így összegyűlik, ötleteket adnak egymásnak, mondjuk van egy pálya, vagy valami feladvány, akkor azt együtt oldják meg. És ez a lényege, csak így most már virtuálisan kiterjedt ez a történet, de nagyon érdekes, mert ez a Mogger Gamer klubot megalapítottam a Twitch-en, és először azt hittem, hogy ilyen kis pattanásos hülye gyerekek lesznek ott, akik majd mindig így elküldenek a francba, és ehhez egy olyan harcosok klubja, mint a filmekről már beszéltünk, alakult ki, hogy a lehető, tehát a hagyományon is most nem a haverjaink, hanem egy teljesen másik lovas nomádtól kezdve, a tűzoltón, a kommandóson, a színházi beengedő emberen keresztül jöttek oda, akik így odasugták, hogy mi is nézzük, hogy játszó király. És ilyen családapák, meg nők is, akikre egyáltalán nem számítottam, azóta vannak, akik ugye összejárnak sörözni egy ilyen mog, nem mag, hanem mog, ugye ez lett a beceneben, hát rendkívül szellemes. Igen. És ez a kemény mog, ez összejár, azóta már házasság köttetett, meg ilyen nagyon jó barátságok születek, tehát egy elképesztően kellemes csalódás, nem a számítógép mögött ülő, ki nem mozduló emberekről van itt szó, hanem itt nagyon sokan, és szerintem mondjuk a sorozatnézéshez képest a játék az inkább bekapcsol, míg a sorozatnézés az kikapcsol, és ugye a kettő között az a lényeges különbség, hogy te ott csinálsz valamit, ott gondolkodol, stratégiába, vagy ügyességedet valamennyire fejleszti, míg hogyha beérsz és egy közepes sorozatot végignézel, ott semmilyen történik. El is már ugye nem is tudunk róla beszélni.
2: Hát ilyen. Ő veszélyes nekem például, mert ez engem sokkal jobban beszippant. Tehát akkor még ott vagyok, még egyet gyerünk, akkor
1: hát igen.
2: Amikor néztek, akkor mondjuk illet nyerni, nem? És nyertél elsősorban?
1: Hát én azért a mostani fiatalokhoz, tehát régen, engem még nagyon-nagyon régen, mikor a FIFA 98 meg ilyenek voltak, akkor a válogatottba be akartak rakni, akkor még 4 ember volt, tehát elég jó szinten nyomtam.
2: A 4 embernek volt FIFA, és 2-nek volt PC.
1: Igen, még nem játszottak annyian egyébként valóban.
2: Igen.
1: És de most már hát a középszint is talán túlzás lenne, az most már mindenki, és ezek a fiatalok elképesztően. Hát ugye most voltam Amsterdamban a GT7 világbajnokságon, ami egy autószimulátor világbajnokság, és ott valahogy kvalifikáltam magam a nagy színpadra, mert volt egy olyan verseny, hogy az e-sportolók és az ismert emberek vagy influencerek, ugye itt én voltam az. És akkor ott az ismert emberek kvalifikáltak, és azok között én bekerültem a nagy színpadra, és akkor ott voltunk, amit tudom én, 50-ből 12-en, akik ott az amszterdami nagyszínházban a 600 néző előtt kellett versenyezzenek, és hát az olyan adrenalin volt, és ráadásul minden pozícióban volt az autónk, mert utolsó előtti helyen kvalifikáltam magam, utána kezdte az e-sportoló, az felment az első helyre, majd én átvettem, és visszaestem az utolsóra. Tehát a vége az a Mogex, wow, Mogex, oh, wow, Mogex, és akkor a tetejéről, és aztán az aljára. De hát nagyon izgalmas ez, meg nagyon más szint. Egyébként az e-sport ilyen szempontból én tényleg valamilyen szinten irigykedve néztem ezt mindig, meg valamilyen szinten le is néztem, hogy most mi az, hogy játszik, és így úgy, de azért ha már a sakkot is sportnak tekintjük, akkor azért itt is elképesztő reflexek, elképesztő önuralom, tudás és beletett munka kell, és most már az e-sportot hál' Istennek összekötik a sporttal, tehát már nincs olyan e-sportoló, aki nem sportol rendesen, az a fizikumukat is edzik, úgyhogy elég kemény világ ez.
2: A mostani előadásaidnak a egyik nagy részét teszi ki, inkább azt mondom, mert ugye nyilván vannak különböző, te nagyon sok műfajban vagy jelen ebben a mondjuk, nem nevezzük humorista, stand-upos történetben.
0: Színész is.
2: Színész. Igen. De mostanában elég sokat teszi ki az improvizáció, ugye ez már régóta csinálod, és ugye ez egyik milyen előadásodban engem is bevontál, ez a Bolondok hajója című jó kis móka, amiben egyébként én csak mondom neked, majd egyszer szeretnénk meghívni Iván, mert egy filmet csinálunk, képzeld el.
0: Mit nem, igen, nem szoktam ezzel foglalkozni, egy picit se, soha.
2: Egy komplet filmet csinálunk meg az előadás végére, és... De ezt akartam mondani, hogy számodra miért fontos az improvizáció, vagy miért lett ez egy ilyen elég komoly zászlós hajója a te munkásságodnak?
1: Hát mert mindig is szeret, eleve ugye a játék, tehát az improvizáció egy játék, és nem szerettem szöveget tanulni, tehát én a bátor színészek közé tartozom, illetve mindig is azt élveztem az egész színészetben a legjobban, egyrészt hogyha egy karaktert kell vinni, az egy idő után már, tehát nekem a századik előadás, és ugyanazt a szöveg, mindig lehet belőle előhozni jót, de hát nem mindig úgy megy az ember a színpadra. Itt rengeteg karaktert el lehet játszani, ami engem mindig is nagyon vonzott, és hát az, hogy ott születik meg a pillanatban az újabb pillanat, és félig hatással vagyok rá, félig átadom magam ennek az egésznek, és akkor ez egy ilyen őrült folyam, amit a nézők nézik ezt a kínszenvedést, amit ha sikerül feloldozni, akkor azt utána imádják. Mindig is a színházban az összes improvizatív próba nekem az volt a csúcs.
2: Hát de tudod, ezt már múltkor valamikor beszéltük, hogy tulajdonképpen maga az improvizáció az olyan, mint a próba folyamat, hiszen jó, kötött szöveg van, valamiféle módon kötött szöveg van egy színházi előadásban, de hát mindent ott találunk ki. Utána annak az a lényeg, hogy ezt még egyszer reprodukálni kell. Ugye egy improvizációs előadáson már még egyszer nem kell reprodukálni, de ugye most lesz február 16-án egy nagy önálló este a Kongresszusi Központban, a Budapesti Kongresszusi Központban, és annak is lesz egy része szintén improvizáció, illetve most nem sokára együtt fogunk föllépni, de igen. 15-én és 16-án, február 15 és 16-án, ugye Kecskeméten és Debrecenben, ezzel a Bolondok hajójával, úgyhogy ha hallottok bennünket Kecskeméten és Debrecenben, akkor várunk benneteket szeretettel.
1: Hangosabban mondj!
2: Nem, tényleg. Ami egy nagyon érdekes történet, valóban az történet, tényleg, hogy kimegyünk, és
0: hát a és nézők... improvizálnak.
2: Nézők, mindent a nézők határoznak meg, semmilyen. Igen. A játéktípusok vannak, amiket, vagy pontosabban a jelenet típusok vannak, amiket a Dani elővezet, vagy elmondja, hogy mit kell csinálni, de mindent a nézők határoznak meg. Ebben van egy kedvenc, az én kedvenc játékom, amit minden pillanatban gyűlölök, mint majdnem elmondtam micsodát valamilyen dologban, mert totálisan sikertelenek vagyunk benne, de hál' Istennek a Dani is. Ez az, amikor teamben kell beszélni. Egymásra kell beszélni, és folyamatosan megbukunk. Nézők nagyon szeretik. Nagyon jó.
1: Hát ez egy alap impro játék a ringben.
0: Igen, de hát a nézők nagyon szeretik azt, amikor a színész egy ilyenben szenved, és az maga a produkciós, mert akkor olyan, mintha belelátna az egész folyamatban.
2: Hát igen, meg szerintem pont az a lényeg benne, az egy másik lényeg, hogy ők látják, hogy ez igaz. Tehát, hogy nem az van, hogy jó, egyébként megbeszéltünk mindent, hiszen ők mondják el, hogy hol legyünk, mit csináljunk, igen, milyen dolgokat tegyünk. És ugye ennek az egésznek a vége, az a második résznek a nagy összefoglalója, egy ő általuk meghatározott műfajban, egy ő általuk meghatározott címmel, egy ő általuk meghatározott nagyjából történetben, négy meghatározott ő általuk elmondott mondattal, hogy annak el kell hangoznia, csinálunk egy komplett nagy játékfilmet. Úgyhogy csak mondom neked, Iván, ez szerintem szakmában.
0: Majd megyek és felvesszük, és aztán kész, és
2: mehet a moziba.
1: Ezt hívják sorozatnak.
2: Igen, 26 karakterrel egymás után.
1: Igazából ezek az evolúciója onnan indult, hogy hát mindig próbáltam, ugye volt Duma Színház versus Beugró is, de előtte én még próbálkoztam, hogy az előtte volt egy, amikor összehívtam színészeket, de az nem volt rentábilis, meg akkor nem értek rá, így úgy, amint ez a bonyolult lett. És akkor a végén odáig redukálódott, hogy akkor elkezdtem egyedül csinálni. Jó, nem érdekel, én akkor is improzni fogok. És akkor az önálló estjeimnek a végén először a Táliában volt a mesék, ott csináltam Jós kártyából húztak, és ott is csak három kártya volt, és abból egy mesét. Utána jött ennek az akasztott ember, ennek a mostani, ami most lesz a Kongresszusi Központban a temetése, egy olyan, ugye az akasztott ember az a tarókártyában a kiszámíthatatlanságot jelzi, tehát hogy függ egy ember lefelé, feljel lefelé, és az egész életük mostanában eléggé kiszámíthatatlan, ugye erről szól az est, és a legkiszámíthatatlanabb vége lesz az improvizáció, mert már én magam sem tudom, hogy mi történik, és akkor a nézők bedobnak egy-egy szót egy kalapba, másik néző meg kap egy csengőt, és én elkezdek egy történetet, amit még mondanak hozzá mondatokat, azt mesélem nekik, és amikor az egyik csönget, a másik beolvas egy szót, és az beleszövöm egyből a történetbe, csak így alakul ki valami, aminek megvan határozva, ez ugyanúgy egy nagy film igazából a vége. És akkor ez gyakorlatilag most már 50 percig tudtam húzni az egyszemélyes improt, úgyhogy utána megtapsoltak és nem öltek meg, tehát ezen felbuzdulva. Most a Budapest Jazz Clubba kezdek egy 70 percre kéne kitolni, az lenne egy jazz zongoristát, még behúztam Gáspár Karcsit, aki még emellé zenélni fog, és akkor megpróbálok egy 70 percet összerakni úgy, hogy
0: hogy ne dobáljanak meg.
1: És egyébként, tehát az, amit egyre kevesebb korlátot teszek le. Tehát ugye még a beugróban is nagyon jó játékok voltak, amik nagyon frissé teszik az egészet, meg mindig más. Itt is vannak játékok a Bolondok hajójában, amik ugye nagy filmre készítik föl a nézőket, hogy először jelenetet csinálunk így, úgy, amúgy. És akkor a vége az meg a teljes őrület, tehát onnan ott elszabadul a pokol, és akkor egymás karakterébe ugrálunk bele, ott már nem fogja senki a kezünket, nincsenek korlátok, annyi korlát viszont van, hogy be kell fejezni valahogy, ahogy azt, hát van egy utolsó mondat, ugye arra rá kell tenni. Én az én estemben, ahol egyedül vagyok, ott egy végeképet találunk ki a nézőkkel, és akkor az kell legyen a végekép, és azt ők mondják meg. Tehát nem írókra bízom ezt a feladatot, hanem mindig a nézőkkel együtt dolgozunk, ami hát elég veszélyes. Most azért is jön Gábor egyébként, hogy mert az egyik néző szoktak alapból olvasni ezeket a szavakat, de egyrészt az ország legjobb hangja, másrészt meg együtt is improzunk, és ő venné kezébe ezt a történet, és lehet, hogy még bele is nyúlhatna, mint rendező egy kicsit néha, hogyha úgy érzi, hogy...
2: Van fölhatalmazást kaptam rá, hogy szivasson gyakorlatilag. Igen. Hát figyelj, letelt az időnk, de nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Hát kis javítást szépen kell mondanom, mert Kecskeméten és Debrecenben nem akkor vagyunk, amikor mondtam, mert
1: nem.
2: A 16-án vagy te ugye a Budapesti Kongresszusi Központban, és ha jól tudom, akkor 19-én és 20-án vagyunk Kecskeméten, február 19 és 20 vagyunk Kecskeméten és Debrecenben. Várunk oda mindenkit sok szeretettel. A mai vendégünk Mogás Dániel volt, aki valaha, nekem föl van írva, valaha volt favágó, vámügyintéző, raktáros, ingatlanügynök és telefonos kisasszony, de ma már színésznek tartja magát, humoristának és stand-uposnak. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
1: Én köszönöm a meghívást.
2: Ez volt a Rádió Café 98.0-án, megmondtuk előre, Kapitány Ivánnal,
0: Hevér Gáborral.
2: Hallgassatok bennünket legközelebb is. Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az AI képes összefoglalni egy könyvet, de azt, hogy mit gondolsz róla, továbbra is neked kell eldöntened. Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádió Cafén. Van barátod! Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
7: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
8: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Megkezdődött a parlament őszi ülésszaka. Beavatkozik a kormány a gázolaj árába. Törvényben is garantálnák a kárpátaljai magyarok jogait. Két nap kánikula után csütörtökön jön a hidegfront. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Türelmet és megértést kért a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt a kabinet mozgástere korlátozott. Azt mondta, hogy az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét. Megkezdődhet a bérrendezés a nevelést, oktatást segítők, a szociális és gyermekvédelmi dolgozók, valamint a rendvédelmi és a honvédelmi állománynál, erősítette meg a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szólt arról is, hogy tető alá hozzák a lakástörvényt, elindítják a Vár a hazát programot és modern felsőoktatási stratégiát dolgoznak ki. Nagyszabású fő és mellék útfelújítási programot indítanak és fejlesztik a vasutat. A kormány beavatkozik a magas üzemanyagárak miatt, és célzottan segíti a gázolajat tankolókat. Erről várhatóan holnap döntenek. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezésében, mondta el Orbán Anita külügyminiszter. Az ukrán oktatási tárca már dolgozik azokon a jogszabályokon, amelyek törvényben is garantálnák a magyar közösség korábban vállalt jogait. Az első konkrét eredmény már meg is van, szeptembertől megmarad a kis létszámú kisebbségi oktatási intézmények hálózata, és az állami finanszírozásuk is biztosított. A magyar és az ukrán fél májusban indította újra a kisebbségi jogokról szóló egyeztetéseket. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A közlés szerint a gyár kapacitás kihasználásának módosítása sincs napirenden. A Volkswagen csoport csütörtökön jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezik. A győri székhelyű Audi Hungária ZRT az Audi és Volkswagen koncern központi motor szállítója. Új békejavaslat született az ukrajnai háború lezárására Volodymyr Zelenszkij szerint. Az ukrán elnök azt mondta, az Egyesült Államok a téli hónapokban a feszültség csökkentésén dolgozik, és újraindulhatnak a béketárgyalások is. Zelenszkij szerint Trump külön megbízottai egy moszkvai üzenetet adtak át neki, amely szerint Oroszország kész a tárgyalásokra. A lehetséges megállapodás része lehet az energetikai létesítmények is, a gabona export védelme, valamint az olaj- és gázszállítások kérdése is. Kiemelnék a földközi tengerből az 1968-ban lezuhant Air France gép roncsait. Feltételezések szerint az utasszállítót a francia hadsereg lőhette le véletlenül. A Korzikáról induló repülőgép Nizza térségében zuhant le. A fedélzeten lévő 95 ember életét vesztette. A roncsokat tavaly találták meg.
8: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Ma sok napsütésre számíthatunk, felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható, a déli szél viszont megélénkülhet. A hajnali 9-14 fokról 28-34 fok közé melegszik a levegő. Holnap is folytatódik a kánikula, csütörtökön viszont jön majd a hidegfront lehűléssel.
8: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Jó ég, Jamie.
11: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
8: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája.
10: ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
12: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
13: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
14: A tiszta levegő nemzetközi napján arról beszélgetünk, hogy hát Európa városlakóinak 94, tehát túlnyomó többsége, 94%-a még ma is az egészségére káros levegőt lélegez be, és a légszennyezés világszerte évente közel 7 millió idő előtti halálesethez járul hozzá, miközben 10-ből 9 ember a WHO ajánlásainál szennyezettebb levegőt lélegzik. A vonalban itt van velünk Varga Judit, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT levegőminőségvédelemmel foglalkozó munkatársa. Jó reggelt kívánunk!
15: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit.
14: Na, hát nem annyira jó hírek ezek, persze nyilvánvalóan nem lepődtünk meg, hiszen évről évre megkapjuk ezeket az adatokat, és látjuk, hogy hát nem túl jók Európa városaiban a statisztikák arról, hogy mennyire szennyezett a levegő.
15: Hát pedig, hogyha figyelembe vesszük, hogy a légszennyezés leginkább túl azon, hogy az időseket, betegséggel, fiatalokat vagy betegséggel élőket érinti, általában a szegényebb országok és a szegényebb területek lakói csújtja jobban. Ilyen szempontból azért Európában a helyzet jobb, mint ahogy a világ átlagot tekinthetjük.
14: Hát igen, csak ugye az ember azt mondja, hogy ő meg itt él, és itt szeretne valami olyasmit tenni, vagy olyan helyen élni, ahol kevésbé problémás. Főleg, hogyha mondjuk még jobban kiteszi magát ennek, biciklizik, sétál, sokat van az utcán.
15: Hát hogyne, mindannyian szeretnénk elkerülni mindazokat a betegségeket, amit már kapcsolatba hoztak a légszennyezettséggel, tüdőrák, sztrók, szívbetegség, cukorbetegség, a demencia, az elhízás, koraszülés, meddőség már mind-mind bizonyította kapcsolata a légszennyezettséggel. És igen, valóban, még hogyha jobb helyen is érünk, mint a világ átlagban, bőven még tennivaló Európában is, és miután, ha megnézzük az Európai Környezetvédelmi Intézet elemzését, amely rangsorolta az európai városokat, körülbelül 800 várost, ott bizony a magyarországiak ennek a rangsornak a szennyezette felében vannak, úgyhogy itt Magyarországon nekünk még extra feladatunk van, azzal is, hogy az EU átlaghoz felzárkózhassunk.
14: Igen, én közben van egy ilyen applikáció, ami az órámra is továbbítja az adatokat, és mindig valamelyik mérőponthoz képest nézi, hogy mennyire elfogadható a levegő minősége, és ugye ilyenkor reggeli órákban általában viszonylag jót mutat, most épp a zöld zónában van. Persze nem lehet, nem túl pontos, mert ezek a mérőpontok azért nem feltétlenül pont ott vannak, ahol az ember tartózkodik, de ez fel szokott szökni, és akkor eljut a narancssárga zónáig sok esetben.
15: Bizony, ahogy beindul a közlekedés, vagy télen, ahogy a fűtés beindul, ezek mind-mind káros anyagkibocsátással járnak, és ennek a hatása a levegőben is érezhető.
14: Ez mennyire...
15: És akkor érhetünk arra a pontra, hogy igen, látszik, hogy ha mit csináljuk, vagy hozzájárulunk a légszennyezéshez, akkor bizony nekünk van lehetőségünk, vagy szabadságunk is arra, hogy ezen változtathassunk.
16: A kérdés pont ez, hogy mit csináljuk, de hogyan? Autókkal, mert számunkra mindig meglepő, amikor a környezetvédő szervezetek azt mondják, hogy még Budapesten is a szilárd tüzelés okozza a légszennyezés jelentős mértékét, mondjuk legalábbis a fűtési szezonban.
15: Hát természetesen ehhez ugye figyelembe kell venni, hogy a légszennyezés az nem marad ott, ahol kibocsájtódik, hanem vándorol, és a légtömegekkel országhatárokat nem ismerve, akár kontinenseken át is ki tudja fejteni egy-egy szennyező forrás a hatását. Úgyhogy valóban Budapesten is az agglomerációs vagy egyes külső területek családi házas övezeteiben a szilárd tüzelés az egész Budapestet, a belvárost is érinteni tudja. És akkor itt rögtön látszik, hogy például a szilárd tüzelés korlátozásával már mennyit lehet tenni, ez a fű csokosan, még hogyha szilárdan tüzel az ember fával, tüzel, akkor is rengeteg praktika van arra, hogy a kibocsátás csökkenjen, ezzel együtt a hatékonyság növekszik, tehát a költsége is csökken az ilyen típusú tüzelésnek. Érdemes tisztában lenni ezekkel a módszerekkel.
14: Ezekkel foglalkozunk is egy kicsit később, de azt nézzük meg, hogy ez a, hogy mennyire fontos az egészségügyi kockázat szempontjából ez a részecskéknek a mérete, ugye ez a 2,5 mikrométernél kisebb részecskék okozta szennyezés, az a, az a kritikusan fontos.
15: Így van. Minél kisebb egy ilyen levegőben levegő, számunkra láthatatlan részecske, annál mélyebbre tud bejutni a légzőrendszerbe, úgyhogy a legkisebbek egyenesen a véráramba be tudnak jutni. Emiatt meglepő volt, hogy az Egészségügyi Világszervezet először a tüdőrákon túl a hólyagrákkal hozta összefüggésbe a légszennyezést, mert hogy ezek a részecskék végül, ahol találnak a szervezetben gyengébb pontot, ott ki tudják fejteni a hatásukat, legyen az bármelyik szervünk.
14: Ugye a WHO által ajánlott szintektől azért nem vagyunk, vagy nem vagyunk ezekhez közel, javul a minőség Magyarországon, ez egy jó hír, de hogy itt van egy európai összehasonlítás, ahol 761 európai várost közül Sopron kivételében valamennyi vizsgált településen a település a szennyezett felében szerepel ennek a felsorolásnak. Igen, szóval, és itthon melyik részecskék, vagy mi az, ami leginkább problematikus?
15: Itt is ugyanaz a három anyag okozza a legnagyobb gondot, mint úgy általában a szabályozott anyagok közül, ezek a kisméretű részecskék, azok közül is különösen a 2,5 mikronnál kisebbek, ez a PM2,5, ahogy jelölni szoktuk, ennél rövidebb megfogalmazást nem tudtunk adni neki. A nitrogénoxidok és nyári időszakban az ózon. Erre a három légszennyező anyagra esik kiemelt fókusz világszerte és az Európai Unióban, valamint hazánkban is.
14: Utána lehet nézni valahol, hogyha szeretne valaki javítani ezen, hogy hogyan lehet okosabban fűteni, jobban figyelni a környezetre, hogy még ezeket minél kevésbé bocsássuk ki?
15: Hogy ne, hiszen számos lehetőség van, akár milyen szereplőkről beszélünk, tehát akár a kormányzatok, a vállalatok, a civil szféra, mindenki talál megoldást arra, hogyan segítheti a levegő minőség javítását. Erre én a ma megjelent, a másikfok.hu-n megjelent cikkben adok részletesebb ajánlásokat linkekkel ellátva. Bárki, aki szeretne, az léphet tovább. Ami az egyéni lehetőségeket illeti, ott is rengeteg kampány, rengeteg honlap, rengeteg ismeret áll rendelkezésre, de talán a légbőlkapott.hu honlap az, amely összefoglalóan ezeket tartalmazza és segít elirányítani, kit-kit melyik témakör és melyik lehetőség érdekel bővebben.
14: Hú, pont néztem ezt a másfélfok.hu-s cikket, és itt van egy nagyon-nagyon riasztó ábra rögtön az elején, ugye pont a PM2,5, tehát a 2,5 mikrométernél kisebb részecskékről, hogy az EU jelenlegi határértéke kéhez képest, ugye 2030-ra most a 99%, most 2030-ra 59%-ot szeretne elérni az EU, miközben a WHO ajánlás az 8%, tehát azért, hogy is mondjam, ezt nehéz lesz elérni szerintem.
15: Ez az ábra, ez nem arról szól.
14: Ja, okay.
15: Nem arról szól, hogy...
14: Rögtön becsapod, ja, akkor javítson ki, igen.
15: Ezen az ábrán az lehetett, hogy a különböző légszennyező anyagok, amikről nagyjából most az előbb említést is tettünk, ezek közül az Európai Unió állomásai, levegőminőségmérő állomásain hány százalékban mérnek olyan szintet, amely megfelel a jelenlegi EU szabályozásnak, és ez azért aránylag itt nem áll rosszul az Európai Unió. De 2030-tól jelentősen szigorítja ezt a szabályozást a levegő minőségi irányelvben. Egyes határértékek felére csökkennek majd, ez azért gondoljunk bele, mekkora változást fog okozni, és bizony itt már látszik, hogy az állomások nagyobb része már itt nem fogja tudni ezt teljesíteni, és ez a bevezetendő szigorúbb szabályozás még mindig csak közelíti az egészségügyi világszervezet ajánlásait.
14: Okay.
15: Úgyhogy azt meg aztán végképp kevés állomást tudja jelenleg teljesíteni, ami a WHO ajánlása lenne.
14: Aha, tehát akkor az ózonban állunk a legrosszabban, ott csak 82% tudja teljesíteni, miközben többinél azért
15: nem,
14: viszont...
15: Nem, ott állunk legjobban.
14: Jó, én ezt az ábrát akkor most nagyon alaposan át fogom tanulmányozni. Tehát ózonban állunk a legjobban. Oké. És a PM2,5-ben pedig a legrosszabban.
15: Hát ez most attól függ, hogy nézzük, hogyha a jelenlegi állapotot nézzük, akkor a PM2,5-ben állunk jelenleg a legjobban, és hogyha az egészségügyi világszervezet ajánlásait nézzük, akkor ózonban állunk a legrosszabbul.
14: Aha.
15: Mert hiszen ott ezek a teljesítő állomások, tehát azok, amik tudják ezeket a határértékeket teljesíteni.
14: Hát minden esetre az biztos, hogy ezzel sokat kell foglalkozni. Mi köszönjük szépen az információkat, és további jó munkát kívánunk.
15: Nagyon szépen köszönöm. Jó levegőt, jó egészséget mindenkinek.
14: Az elmúlt percekben Varga Judit, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT levegő minőségvédelemmel foglalkozó munkatársa beszélt arról, hogy a tiszta levegő nemzetközi napján hogyan állunk különböző részecskék légszennyezés, részecskék határértékében légszennyezésben, egyébként pedig a másfélfok.hu-n olvasható egy cikk, ahol látható ez az ábra is, amit rosszul értelmeztem, de jó alaposan át lehet olvasni ezt a témát.
17: Utasd, mi szépet hallgat!
18: Rádió Café, van barát.

0: Aki nem olvas, könnyebben hiszi el, hogy már minden tud.
1: Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádió Cafén. Van barátod. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
5: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
6: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
8: Tűr?
7: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
8: Pedig a medve mindig azt csinálja.
7: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
9: Nem tudom.
7: Na, ezt képzeld el.
8: Elképzelni? Mi ebben élünk?
7: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
8: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
7: Van hát. És nem félnek használni.
8: De miért?
7: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
10: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
11: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Elindul a mai Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Szeptember 8-a kedreggel van.
12: De milyen álmos hangod van.
11: Nekem, de próbálok ilyen lendületesen és hangosan beszélni. Nagyon friss vagyok, most keltem, nemrég pörgök, mint a motolla. Jó reggelt kívánok, itt van Mihálovics András is.
12: Megy ez. Na. Csak önteni kell egy kis olajat a motorba.
11: Szítani kell azt a
12: lángot. Gede Balázst ébresztettük fel együtt közösen a kedves hallgatókkal.
11: Pont fél hétkor egyébként teszem hozzá, ez Mihálovics András érdeme.
12: Nem.
11: Nem? Bocsánat.
12: Azoknak az érdeme, akik DJ Selectort rábírták arra, hogy perc-másodperc alapon olyan zenéket válogasson, amelyek pont így végződnek, hogy nekem ne kelljen hozzányúlnom ez az egész rendszerhez, úgyhogy ez magától eldöcögött idáig.
11: Értem.
12: Ezzel is beljebb vagyunk. Csodálatos dolog a technika. Nem csodálom, hogy már a Marsra küldünk nem sokára embert, és hamarosan utol fogjuk érni Ausztriát, hiszen az ausztriai rádióknál is így megy ez szerintem. ebben már legalább ott vagyunk. 0636 98 098 0 SMS, WhatsApp és Viber számunk is van. Ha szeretnétek kellemes perceket szerezni Gede kollégának, akkor írtok SMS-t is, meg WhatsApp és Viber üzenetet is, azért, mert hogy az SMS-eket a telefonról kell olvasni, egy fizikailag manifestálódott készülékről természetesen, míg a WhatsApp és Viber üzeneteket egy monitorról, úgyhogy kapkodni fog, úgy fog kinézni, mint egy hatalmasan nőtt világos kék polip.
11: Egyelőre az SMS-en nem bírok, pedig egy látszólag egyszerűnek tűnő telefon kezelést kéne itt sajátítani, de az nem megy, úgyhogy megnézem, hogy a Viberen mi van.
12: Nagyon jó, Gézu, hogy nem a Gaben van.
11: Hát, na hát.
12: Mert az, amit művelne szegénykém.
11: Igen. Na. A Gézu írt nekünk, tudod mikor? 2 óra előtt 5
12: percen. Ezt csinálja, mert a múltkor elkövettem azt a hibát, hogy szóltam neki, hogy ne tessék már itten megszegni a hagyományokat, megtörni a hagyományokat, és reggel 6:30 után írogatni hajkukat, és úgy tűnik komolyan vette.
11: Igen, illetve valahogy úgy csinálja, hogy majd fog azután is.
12: Tehát szerintem beállította. Megírta este 6-kor időzítő,
11: ja,
12: stb.
11: Lehet. Na, de figyelj, ez a fél percese, az első kapuzárási pánikomat talán közép 20 évesen értem meg, hát az azért korai.
12: Igen, most az vett egy Ferrari?
11: Most az N-ediknél tartok, egy ideje azon is gondolkodom, hogy az N értéke meddig nőhet, de leginkább az N+1-edik eljövet tele izgat. Aztán kérem szépen, Tamás küldött nekünk most szép napfelkeltés képeket. Azt mondja, jó reggelt, mindig csak hordom ide a turistákat, és én meg nem is mentem fel soha megnézni a napfelkeltét, úgyhogy íme pár kép így ma reggel. Nagyon szép, köszönjük szépen. Igen, jól nézünk.
12: És ki. Milyen jó. Na, ez így, ahogy van.
11: Így van.
12: Ennyike? Viberen vagy WhatsAppon?
11: WhatsAppon, mintha lenne, várjál két üzenet.
12: Na ez ja, az.
11: Tényleg. Azt mondja, a gazdát kérdezem, lesz-e idén jégbor? Hát ezt onnan tudná a gazda? Hát hogyha lesz jégbor nyilván. Azért kérdezem, mert a szőlő már most szeptember elején szüret érett, sok helyen már szüretelik, de ha a jégbornak a tőkén hagyják a fürtöket, azok megérik-e az első fagyokat? Hát ha lesznek első fagyok.
12: Igen.
11: Időben, ugye? Azt mondja, hogy én is tegnap tértem vissza a szabadságról. Georgia szép, megértem Gede kartárs érzéseit, írja szerszám
12: gazda. Neked milyen érzések itt vannak Georgiával?
11: Hát gondolom csak olyan, hogy készülnék megtekinteni.
12: Ja, te is, fiam, Brutus.
11: Igen.
12: Van egy ismerősöm, azt tud 1999 forintért repülőjegyet Georgiával.
11: Nagyon jó, majd tárgyalunk vele, bár nekem az a bajom, hogy azt mindig ő tudja, és amikor én odaérek, hogy foglaljak, nekem mindig elugrik.
12: Kimondattam veled, amit magam is gondolok.
11: Úgyhogy sajnos ezt a mesterséget rá kell hagynunk, mert még nem értünk ehhez.
12: 2020. szeptember 8-a van, egy keddi nap, és hát nem árt, a tudjátok, drága hallgatók, hogy világszerte az olvasás világnapja van, melynek célja, hogy felhívja az írás-olvasás fontosságára a figyelmet. Mi majd a Kultmogul rovatunkban részletesebben is beszélünk arról, és hát a Rádió Café mai műsoraiban kiemelt figyelmet kap a téma. Sok vendég mondja majd el, hogy hogyan kapcsolódik ő az olvasáshoz, és melyek voltak a legjobb olvasmány élményei.
11: Te olvasol fikciós történeteket, könyveket, regényeket?
12: Vagy csak, elzúgtak ebbéli forradalmaim 20 éves koromban, most már nem, most már a történelmi sem fedi le teljesen a valóságot, mert igaz, hogy történelmi témájú, de olyan rendszeresség, hogy ki hol állt a falangzban, és hogy az utolsó sor elérte-e az ellenséget, vagy nem érte el, és hogy mi az, ami a légiónak jól állt, ami a falangznak nem. Tehát ilyet én könyveket olvasok.
11: Aha.
12: Én már a részletek részleteinek részleteibe megyek bele, úgyhogy ez kevéssé szórakoztató része. De annál
11: hát
12: tudomány is.
11: Hát van, akinek ez teljesen jó szórakozás.
12: Hát verd be jól a Patkószeget, ezeket olvasom.
11: Na, ez az.
12: Elveszik a háború meg az ország, ha nem vered be jól a Patkószeget. összeget. Érted?
11: Értem, értem. Nekem egyébként nagyon érdekes ez az olvasás világnapja dolog, mert pont pár napja, vagy egy hete, két hete fejeztem be Krasznahorkai Lászlónak a Herst 07769 című regényét.
12: Nehéz. Tanulmány volt?
11: Igen, egyetlen mondat, 400 egy oldalon.
12: Igen?
11: Igen. Úgyhogy ez egy furcsa szerkesztésű valami. De egyébként élvezetes olvasni. Néha elvesztem ott a történet rengetegébe, de akkor is a fősztori megvan, és az érdekes, hogy pont van benne egy erős, hanem a központi szál, ami egy ilyen szélső jobboldali német, kelet-német tartományban játszódó rész, sztori, és ma éppen az AfD tartományi győzelméről fogunk beszélgetni, úgyhogy ez egy érdekes egybeesés az olvasás világnapjának és a már a szerkesztett fő témánknak.
12: Nem olvastok eleget, erre nyert az AfD 106-ban. Így egyszerűsíteném le.
11: Igen.
12: Igen, te is! Ne mondd nekem azt, hogy te magyar vagy, és miközött a 106-i vála. Te is, miattad van.
11: Igen,
12: még egy könyvet olvas. Így ünnepli a Millás reggeli az olvasás világnapját. És Adrien.
11: Így van, és Máriák is van. Is.
12: Kiszti Hánt, hölgyeim. És ma van a Harvard Egyetem születésnapja, kérem szépen. Most 1636. szeptember 8-án alapították ezt a jeles felsőoktatási intézményt. A Massachusetts állambeli Cambridge-ben, érted?
11: Igen.
12: Üzentek a lavor túloldalára, hogy igen. Cambridge mi? Akkor nekünk Harvard lesz. Cambridge-ben,
11: Cambridge-ben,
12: érted?
11: Ez az, nesztek. 1846-ban Nagy Károlyban először találkozott Petőfi Sándor és Szendrei Júlia, akik életre szóló szerelmet vallottak egymásnak, igen. És felesége.
12: Sőt, még síron lett. Túl is, ugye, Szendrei Júlia. A nemzet özvegy, erről már beszéltünk Katona Csabával. Mi lehetett az első találkozás? Ha meg nem sértem, venne tőlem néhány poézist, asszonyom, olcsón adom.
11: Igen, lehet, hogy így volt.
12: Aztán 1853-ban megtalálták a Szemere Bertalan miniszterelnök által 1849. augusztus 23-án Orsova mellett elásatott Szent Koronát. Hála Istennek, hogy megtalálták.
11: Igen.
12: És jó sokat pihent a földbe 1849-től 1853-ig, ugyebár. Aztán az első dokumentált hatos ikrek születésnapja is van. 1866-ban születtek hatos ikrek, dokumentáltan először.
11: Atya ég.
12: A boldog szülők James és Jenny Bushnell Chicagóból. És James is? Azért 1866-ban kellett ott dolgozni, hogy hadd gyereket.
11: Hát utána, igen. Az első nagy akadályt Jenny ugrotta meg világrozva.
12: Utána pedig James, aztán jött James, akiről jóval kevesebb szó esik, hogy igen. Mennyit melózott a hatos ikrekén. Aztán az UNESCO ezt a napot 1965-ben nyilvánított az írás tudatlanság elleni küzdelem napjává, illetve 2022-ben koronázták, tehát már 4 éve király harmadik Károly, ugye édesanyja második Erzsébet halála után foglalt el az Egyesült Királyság trónját harmadik Károlyon. Nagyon sokat nem szerepel. Mama az többet szerepelt benyomásaim szerint, de csak lehet, hogy azért, mert hogy több ideje volt szerepelni, mint harmadik Károlynak.
11: Elképzelhető, meg Károlynak ugye közben jött ez a betegség felett, ugye az mennyire vetette vissza a lendületet a munkába.
12: Aztán 1157-ben a híres születésnaposok közül én bizony kiemelném a szeptember 8-án született első Richard angol királyt, akit utána már oroszlán szívűként emlegetnek. Nagyon dicstelen véget ért, és volt egy dicstelen korszaka, ugye ő volt aztán a nagy keresztes lovag, aki Arszúfnál jól elpáholt a Szaladint, aki innentől kezdve félt is, vagy tartott is tőle egy kicsit, a félelem talán erős kifejezés, de aztán hazafelé egy osztrák herceg bebörtönözte, az egész angol nép jó sokat dolgozott,

0: tlán szívűt, úgyhogy sok hűhó semmiért, és mégis őt emeli piedesztára a történetírás, nem hát a föld nélküli János.
1: Számos esetben, sajnos, igen. 1635-ben Eszterházy Pál magyar író, zeneszerző, államférfi, és még Nádor is született ezen a napon.
0: Zeneszerző Nádor. Lenki ránk férne egy zeneszerző Nádor mostanság.
1: Teljesen, bár lassan ugye az ispánok is megszűnnek.
0: August Wilhelm Schlegel, német költőre, műfordítóra, műkritikusra, német romantika egyik úttörőjére is emlékezünk, 1767-ben született. Szeptember 8-án aztán itt van nekünk a nemzet csalogánya, Blaha Lujza. 1850-ben született a mai napon. A Gyarmati Fannira is emlékezzünk, ő Radnóti Miklós hitvese volt, 1912-ben született, magyar nyelvtanárként dolgozott. Clouseau felügyelő alakja sejlik fel a mai megemlékezések során, Peter Sellers angol színész révén, aki zseniális megformálója volt a figurának. 1925-ben született. Na, és akkor még kiket emeljünk
1: Sergio
0: ki?
1: Sergio Pininfarinát, abszolút olasz ipari vállalkozó, formatervező, és még politikus is, 1926-ban született, ugye legtöbben autódizájnjairól ismerjük, de számtalan más mindenféle lakberendezési, meg más területen is alkotott, mint formatervező. 1951-ben született Ránki Dezső, Kossuth-díja szongoraművész, kiváló művésze, nemzetművésze, Lékó Péter sakkmestert köszönhetjük, ő is ma születésnapos. Pink amerikai énekesnő, de ő még alszik, és Avicii-re már csak emlékezni tudunk, ő 89-es volt, és 18-ban.
0: Ő is fájdalmasan fiatalom.
1: Tehát 29 évesen, igen, ez borzasztó.
0: No, hát akkor muzsikáljunk, drága barátaim, addig belelapozunk az újságokba, oké?
1: Rendben.

0: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
1: Millás reggeli.
2: No, hát akkor sajtó szemle következik. Januártól változik a gyermekvédelmi szakellátás. A jelenlegi vezetők segítik az átmenetet, de nem kapnak felhatalmazást később irányításra, írja a Népszava. Az első lépést 2021. január 1-től tervezi a Szociális Minisztérium, és hát ez lesz, hogy ilyen átmeneti állapot alakul majd ki. Keresték a szaktárcát, hogy mik a tervek, és erről született egy elég hosszú cikk. Én ezt most megpróbáltam tallózni, de rájöttem, hogy minden elemében nem tudom kifejteni, úgyhogy tessék a Népszava immár online hasábjain elolvasni az erről szóró híreket.
3: A Portfolio.hu-n van egy interjú Csár Simonyival, aki hát így a Leadben még olyan nagyon erős dolgokat nem mondott, illetve hát éppenséggel az, hogy ha az AI-nak mondunk valamit, és nem vagyunk megelégedve az eredménnyel, akkor az a mi hibánk. Azért az egy összefoglalója annak, ugye, hogy az AI-hoz való viszonyunk, illetve az, hogy hogyan kérdezünk, hogyan foglalkoztatjuk, úgymond az AI-t, az egyre fontosabb tudás és készség lesz a jövőben. De például az, hogy szerinte a technológia már működik és hasznos, és hogy olyan fordulat előtt állunk, mint annak idején az ipari forradalom idején, hát ilyet már hallottunk. Csak ugye még egyelőre azt méregetik sokan, és számolgatják, hogy a hatása is az lesz-e, hogy csinál egy kis rumlit, átalakulást, és minden megy tovább, és minden klassz lesz, vagy pedig tényleg nagyon sok munkahelyet szüntet meg, és miután gyorsabban fejlődik, mint ahogy a megszűnő munkahelyeken dolgozókat át lehetne képezni, vagy új állással ellátni, így lehet ebből probléma. Szóval a Portfolio.hu-n vele van egy exkluzív interjú.
2: Az nagy skalp, Charles Simon.
3: Nagy, abszolút, igen, exkluzív interjú, úgyhogy.
2: Aztán tiszta vizet öntött a pohárba az Audi vezérigazgatója a győri üzem jövőjéről kapcsolatban. Az Indexen olvasok erről egy hírt. Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója Párizsban cáfolta a győri üzemre vonatkozó leépítési híreket, és leszögezte, a Volkswagen csoport egyik legnagyobb alkatrészgyártó egységeként Győr jövője nem kérdéses. Ugyanakkor a Volkswagen cégcsoport úgynevezett jövő tervében legalább 50 ezer fős elbocsátást tervez, valamint 4 németországi gyárnak a bezárását. Részletek az Indexen.
3: Aztán a Telexen Donald Trump újabb húzásáról lehet olvasni. Hétfőn bejelentette, hogy a kanadai repülőgépgyártó a Bombardier többé nem értékesítheti repülőgépeit az Egyesült Államokban, ha csak nem kezdenek el gyártani az USA-ban is. Ezt a Reutersre hivatkozva hozza a Telex egyébként. Trump fenyegetése néhány órával azelőtt érkezett, hogy Kanada kedden életbe léptette az amerikai járukra kivetett 20 milliárd dollár értékű bosszú vámjait. Borzasztó ez az ember.
2: Szeptember 15-től Sát Mónika 2 évtizedes versenyszférás tapasztalattal érkező szakember veszi át a Nemzeti Adó és Vámhivatal vezetését. Ő a Portfóliónak adott interjút, ebben a közbizalom helyreállítását és szigorúan szakmai alapú működést, a múltbeli visszaélések kivizsgálását nevezte meg legfontosabb céljai között. Interjú a Portfólión olvasható a NAV újdonsült elnökével.
3: Aztán a 24.hu-n csekkolták, ellenőrizték Matolcsi György állításait, ki is mondta először, hogy elveszítette közpénz jellegét. Az egykori jegybank elnök ma már úgy emlékszik, hogy semmi köze nem volt a 100 milliárdos titkok megőrzését szolgáló fordulathoz, pedig volt. Ez a felütése a cikknek, a 24.hu-n a részletek.
2: Uh-huh. Oké, szerintem menjünk át a tőzsdei összefoglalóra, drága
3: igen,
2: barátom.
3: Rövid lesz, mert USA kiesett.
2: Na tessék!
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
2: hogy a villám, de minden nap beszívom ezt komolyan, hogy nem lehetne így egyből ráindítani, tehát hogy muszáj ezt a hatásszünetet, hogy
3: igen. Igen, lehet, hogy az okozza egyébként, mert eddig én is benyaltam minden alkalommal, de hát majd szerintem belejövünk valamikor.
2: Pont mire lecseng.
3: A kampány. Igen.
2: A Budapest értéktőzsde 14%-os mínusz hozott össze úgy, hogy 2 a vezető papírok közül erősödgetett, 2 meg esett.
3: Esegetett.
2: Markánsan. Nem, mert a 2,74%-os Magyar Telekom mínusz az azért fájhatott. 2552 forint záróértéke, és majdnem 1%-ot, 0,9%-ot gyengült a Richter 12710 forintig. Az OTP az meg csípte a 45 ezres ellenállási szintet, pontot zárt 13%-os erősödés után, 65%-os mínuszt hozott össze a MOL, 4984 forintig tudott erősödni, az kőkemény 32 forint. A deviza piacon azt látom, hogy hirtelen, kérem szépen, a 363 forint 30 fillérről 363,80, majdnem 90 fillér fölé került az euró ár folyamával szemben a forintunk, 363,80 filléren tart jelen pillanatban, egy amerikai dollárért pedig 312 forint 90 fillér környéki összeget kell fizetni.
3: Na hát, ahogy említettem, ugye az Egyesült Államok piaca zárva volt, ott most van május 1 munkaünnepe, ebből kifolyólag nem volt kereskedés, de Európában volt, csak ilyenkor, amikor a vezérlőcsillag nem mutatja az utat, olyankor kicsit lanyhább az ügymenet. Ezt mutatja például a frankfurti DAX 1%-os esése, a londoni FTSE is ennyit esett. A párizsi CAC-on az mutatott valami szemmel látható elmozdulást, 3%-ot, igen, fölfelé, de ha megnézzük az 50 legnagyobb európai céget tömörítő Eurostoxx 50-et, akkor az 2% plusz, hát az nem egy acélos történet. Most Ázsiában ők tudnak azért önállóan is létezni, főleg, hogyha a Dél-Korea beindul. Hát beindulgatott, ennél tud jobbat is, azért az 5-10%-ok is mostanában, ugye, amióta a chipszektort mozgatják nagyon a befektetők, szokott mozogni, most 1,7%-ot megy fölfelé, úgyhogy ilyen nyugodtabb, normális emelkedő napon. Kínában, hát ugye itt több mutatót is nézünk, van köztük mínuszos meg pluszos, például a China A50 az 1%-ot esik, a Dow Jones Shanghai az 0,5%-ot megy, úgyhogy itt is ilyen kicsit vegyes a kereskedés. Japánban a Nikkei, azt a betyár, micsoda izomzat, 0,6% plusz, úgyhogy itt is...
2: Japán barnak is örülnek, hogy
3: igen,
2: mert valami jó hír is jöhet, mert ott... Ilyen, meg az állam
3: hát háztartási adatok. Igen,
2: Japán maga volt a stabilitás évtizedekig. Igen, már annyira, hogy már unták a befektetők, hogy itt tényleg semmi nem történik, most meg egyre másra lopja be magát a gazdasági hírekbe, hogy mit rontottak el a japánok. Legutóbb azt mondtam, hogy lecsökkent a devizatartalékok, annyit interveniáltak a jen.
3: Igen, az azért veszélyes, hogy
2: történelmi mélyponton van.
3: Szórni a dollárt, mint bolonda lisztet, főleg, ha nem tudsz dollárt gyártani, csak venni, ugye, akkor az előbb-utóbb elfogyhat. Meg hát ugye a 96 óta nem látott 3%-os 10 éves állampapírhozamukkal is felhívták magukra a figyelmet. Szóval így működnek ők. Az olajat néztem, mert az végül is ahhoz nem kellenek az amerikaiak, az magától is tud muzsikálni. Most 91 dolláron áll a... Mit nézek vajon? Szerintem ez a VTI. A VTI, az amerikai nyersolaj, kicsit emelkedő hangulatban a piac.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
2: Azért
5: nem
2: fel.
5: Hegesztettem.
2: Síkszemű. A japánokról beszéltük, és bejött egy gésa.
3: Igen, ez az.
2: Igen.
3: Igen.
2: Szólíthatunk csocsosszámnak?
5: Légy szíves, smiti szám.
2: Meg vagyok én áldva, a Gede alig bírt felkelni ilyen adásba.
3: De ezt, most az, látom, ezt az András is mondja. Hát
5: figyelj, olyan ritkán tiszta. Szedem be ezt a magnézium bizglicinátot, és ahányszor beszedem, nem tudok elaludni.
3: Na,
5: úgyhogy ezzel nem kell nekem.
3: Az működik, csak én annyit szedtem, hogy most nincs.
5: Ja, odadom, jó?
2: Ez a megoldás.
5: Kapod az enyémet.
3: Jó,
2: húzz le a Gedét.
5: Három órát
2: aki
5: meg
2: a Gedétől pénzt tud kicsikarni, az művész, úgyhogy húzza csak le. Ha csak de egy forint ér is, de valamit szedjél.
5: Látod, nekem ez legyen. Eszembe se jut.
3: Na, tessék.
2: Ez a baj. Ugye? Ezért tart itt a Gedét.
5: A tejemet is megosztom vele.
3: Jó, igen.
5: Hú, ma zaptejet hoztam.
3: Tényleg? Az is jó.
2: Tessék, minden jó, ami ingyen van. Én iszom. Teljesen mindegy, hogy zap, kókusz, szója.
5: De nem.
2: Minden. Hát neked nem, de a Gedi.
5: Szója az ingyen sem kellene. Nem. Ugye Balázs?
3: Azt hiszem.
2: Nem győzött
3: meg. Azt valahogy nagyon rég ittam, de és nincsenek emlékeim róla.
2: Na, drága barátaim, Schmidt Andi hírei jönnek, aztán folytatjuk.
6: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli. Azt hiszem, minden olvasó felismeri magát egy kicsit minden könyvben. Legalábbis a jó könyvekben. Anett Huizing. Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádiókafén. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel. A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Állj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
8: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
9: Tudom. Ideje költöznünk.
10: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
11: A fővárosban baleset miatt lezárták Soroksáron az Ócsai úti felüljárót. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Az érintett BKK autóbuszok megnövekedett menetidővel közlekednek. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, a Budakeszi úton és a Hüvösvölgyi úton szakaszonként befelé, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út és a Kerepesi út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, illetve az M5-ös autópályán befelé a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. Napközben lezárják a 11. kerületben az Albert utcát a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 36 98 0 98 0. Memory. Hírek következnek a Rádiókafén.
12: Célzottan segíteni a dízelt tankolókat a kormány. Kitiltotta a parlamentből Torockai Lászlót, Forsthofer Ágnes. Hamarosan folytatódhatnak az orosz-ukrán béketárgyalások. Két nap kánikula után csütörtökön jön majd a hidegfront. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Türelmet kérte a közszférában dolgozóktól a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, a kifosztott államkassa és a kormányra hagyott adósságok miatt korlátozottak a lehetőségek. Hozzátette, hogy az Orbán kormány elhanyagolta a kórházakat, a vasutat, a vízügyet, az iskolákat és a polgárok védelmét is. Beavatkozik a kormány a magas üzemanyagárak miatt, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő részleteket egyelőre nem közöl, csak azt, hogy célzottan a bizonyos teljesítmény alatti dízel meghajtású autókra vonatkozó intézkedés készül, amit holnap hoznak nyilvánosságra. Segítenék az agrárszektort és más érintett szektorokat, amelyekben nagy nehézséget okoznak a jelenlegi üzemanyagárak. A korábbi védett ár intézményét nem kívánják visszahozni, mert a szerintük veszélyeztetné a dízel ellátást. Ehhez képest a védett üzemanyagárak visszaállításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP az országgyűlésnek. Kizárta a parlamenti eheti ülésről Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetőjét a házelnök. Forsthofer Ágnes azzal indokolta a döntést, hogy Torockai elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során. Az ellenzéki politikus személyes érintettség okán szót kért, majd arra hivatkozva, hogy Magyar Péter miniszterelnök súlyos vádakkal illette, miszerint egy minisztériumban saját cégei ügyében lobbizott, gyáva, undorító féregnek nevezte a kormányfőt. Egyre kevesebb a házi orvos. Jelenleg több mint 1000 praxis betöltetlen, miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdő házi orvosok bérezése mellett többfelé probléma a jó infrastrukturális körülmények megteremtése. Hamarosan folytatódnak az amerikai közvetítéssel zajló orosz-ukrán béketárgyalások, jelentette be Steve Witkoff. Az amerikai főtárgyaló egész pontosan úgy fogalmazott, hogy számottevő előrelépést sikerült elérni, a többi között az újabb háromoldalú tárgyalások időzítésében is történt mozgás. Az amerikai diplomácia optimizmusa azért is érdekes, mert napközben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter beszéde is tegnap inkább a háború folytatását sejtette, és az ukrán hírszerzés is azt közölte, hogy valószínűleg tovább tartanak a harcok, mert az oroszoknak 2027-ben és 28-ban is lesz anyagi forrásuk erre. A legszárazabb és a második legmelegebb volt az idei nyár 1901 óta. Több napon keresztül 40 foknál is melegebb volt. Megdőlt a magyarországi abszolút maximum hőmérséklet rekordja is. Június 30-án Széchenyben 42 fokot mértek. A tartós hőség mellett mindhárom nyári hónap rendkívül száraz volt.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
12: Ma sok napsütésre számíthatunk, felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. A déli szél megélénkülhet, a reggeli 9-14 fokról 24 és 34 fok közé melegszik a levegő. Holnap is folytatódik a kánikula, majd csütörtökön jön a hidegfront.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves... Ja nem, jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ugye ilyen pörgősre kell venni, mert az vád ér Andrástól.
5: Nem, nem ezért kell, hanem azért, mert az AFD nyert 100 anhalt tartományban, és egy kicsit engem... katonásabban kell akkor a korszellemek megfelelően.
2: Na hát, mindegy. Szóval igen, azt mondja, hogy 7 óra 9 perc van, elindítottuk, vagy folytattuk, vagy mit csinálunk a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án, szeptember 8-án kedden reggel 7 óra 9-kor vagyunk itt Mihálovics Andrással.
5: És Gede Balázsral. Jó reggelt. 0636 98 098 0 félve kérdezem, ahogy kérlek az szépen. SMS gépből sikerült a életjeleket csiholni.
2: Persze.
5: És ott vannak-e érdemleges észrevételek?
2: Vannak. Kérdés jött hozzád. Zsolt írta. Kérlek szépen, az olvasás világnapja van ma, szeptember 8-án. Hogy ajánljak valamit. Igen. Római legényt. Mármint római regényt. Nem legényt. Mit ajánlanál?
5: Rómait? Nekem nem tetszett annyira. Nem? Ez egy inkább szép irodalmi, mint történelmi regény.
2: Aha.
5: A témája sem ragadott magával. Uh-huh. Gondolkodom. Nekem a ilyen szandálos kardozósból a Tűzkapui. Stephen Pressfield-nek a munkája az. Aha. A non plus ultra. Elég testközelből írja le, hogy milyen lehetett a termopülei szorosban a spártai 300-aknak az utolsó néhány napja vagy hete. Most hirtelen ez jut eszembe. Nem tudom, azt olvasták-e a drága hallgatók, vagy legalább van-e olyan, aki olvasta.
2: Még nem. És egyébként nagyon be kell osztani, hogy az olvasás világnapja jut eszembe. Ezzel kiszámoltam, hogy körülbelül mennyit tudok elolvasni, elég keveset most már per év, ugye 8-10 könyvnél sajnos nem megy több, és az is csak akkor, hogyha nagyon, nagyon nyomom a dolgot, különben elvisz a melló, meg hát ugye azért azt tegyük hozzá, hogy mi rengeteget olvasunk napközben egyebet is, híreket és mindenfélét. Úgyhogy erre kevesebb idő jut, tehát hogyha 8-10-zel számolok, és egy várható élettartamot, akkor egy pár száz kötet van hátra, úgyhogy amit régen nem csináltam, kérlek szépen, hogy elkezdtem, és nem tetszett, nem tetszett, de végig gyötörtem magam, mondván, hogy hát majd kritikát csak úgy tudok mondani, hogy a végigolvasom.
5: Most elkezdtem. Mert nincs idő erre.
2: Nincs idő. Elkezdtem nem befejezni, tehát az eleje nem fog meg, akkor leteszem, mert sajnos be kell osztani azt a 2-300 kötetet, ami még hátra van.
5: Krasna Horkai ezt a zseniálisan úgy oldja meg, hogy egy mondat, tehát nem tud letenni.
2: Igen.
5: Na.
2: Azt írja még Ári, egy kedves hallgatónk, nem lehet esetleg a DJ Selektort második Selektoranynak írja, egy második paramétert is beállítani az idő mellett, mondjuk a BPM-et?
5: Nem.
2: 120 és 130 közé?
5: Nem. Köszönöm a figyelmet.
2: Na jó, hát akkor majd jön, ami jön. Megnézzük, hogy DJ Selektor mivel készül. Majd azután, hogy budapesti információkat sugároztunk.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
6: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Na kérem szépen, a Népszava írja, csőd elkerülő lépésre kényszerült a főváros. Számos fővárosi buszjáratot üzemeltet az Arriva busz 9 milliárd...
2: És kiállított egy cehet,
5: igen,
2: egy ilyen kisebbet.
5: Benyújtott, hogy 9 milliárd huf
2: Igen. Kézpénzes számlát tömbe, amikor meg...
5: Igen. Volt ilyen, bejárt az interneteket, amikor nem tudom, hány milliárd forintot kézzel kiért. De el volt válaszol három sorban.
2: Óriási.
5: Na mindegy, szóval újabb csőddel kerül a lépésre kényszerült a főváros. Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi közgyűlés két ülése között hozott halaszthatatlan döntése hozzájárult az Arriva busz szeptembertől esedékessé váló 9 milliárd forint értékű számláinak jövő évre történő átütemezéséhez. A likviditási egyensúly megőrzésével indokolta a szállítói számlák kifizetésének 2027 márciusi halasztására vonatkozó kérését. A városvezetés tavaly november végén is ilyesmire kényszerült. A jelenlegi pénzügyi helyzet súlyosságát mutatja, hogy most az előző évhez képest két hónappal előbb történt egy ilyen lépés. Egyébként csak óvatosan, mert az Arriva busz a BKV után a második legnagyobb buszos szolgáltató a fővárosban, mintegy 480 járművet működtet három szolgáltatási területen, Észak-Pesten, Dél-Budán és Csepelen, valamint a 100E reptéri express járatot is az Arriva busz biztosítja. Úgyhogy nem vidám a helyzet a főváros kasszája környékén.
2: Elkezdődött a bontás az elhagyott leromlott áputóépületek esetében Ránkos rendezőn. Ezt jelentette be Tóth József 13. kerületi polgármester Facebook oldalán, és a HVG szúrta ezt ki. A városvezető bejegyzésében felidézte, hogy még júliusban fordult nyílt levélben Karácsony Gergely főpolgármesterhez, Vitézi Dávid beruházási és közlekedési miniszterhez, valamint Bariska Norbert Tamáshoz, Budapest rendőr főkapitányához, az egykori MÁV dolgozók által lakott ingatlanok miatt, hogy ott áldatlan állapotok alakultak ki, beköltöztek sokan, még vidékről is jöttek, hogy a szájhagyomány vitte a hírt, hogy ott micsoda remek kis kéglik vannak, és hát az oda beköltöző illegális lakásfoglalók a környéken elfogadhatatlan közbiztonsági és köztisztasági állapotokat okoztak, úgyhogy ez most megszűnni látszik ezzel, hogy elindultak a bontások.
5: Belföldi jegyértékesítésbe kezdett Magyarországon a Flixbus, több vidéki nagyvárosból is elérhető közvetlenül a budapesti reptér, derül ki a cég közleményéből. 41 belföldi relációban lehet jegyet vásárolni. A fő elem egyébként ez, hogy a budapesti Liszt-Ferenc repteret és a többi vidéki nagyvárost összekössék. A legnépszerűbb eddig a foglalási adatok alapján a Budapest Népliget Budapest reptér, a Budapest Siófok, a Budapest Kecskemét, a Budapest-Győr és a Budapest-Miskolc reláció. Egyébként további bővítések is várhatóak a Flixbusznál. Aztán döbbenet.
2: Az akkor a Flipper Múzeum.
5: Igen. Fényes nappal kirabolták a Flipper Múzeumot.
2: Ez tényleg nagyon durva. Egy pillanatra ment hátra a kasszából az ott dolgozó, és akkor történhetett mindez. A 12 éves működésük alatt példátlannak nevezték az üzemeltetők, tulajdonosok ezt az esetet, és a biztonsági kamera felvétel alapján rendőrségi feljelentést is tettek, természetesen mindent megtesznek, hogy a jövőben hasonló ne ismétlődhessen meg, írták ők, és hát a megosztott felvételen is látszik egyébként, itt meg lehet nézni.
5: Szervezettek voltak?
2: Hát elképzelhető, hogy tudták, hogy esetleg, hogy azt egy ember viszi, akinek néha el kell mozdulnia a kasszából, biztos, hogy kifigyelték, ez nem hiszem, hogy ilyen alkalom szülte tolvaj volt, úgyhogy sajnos, pedig az egy nagyon jó hely a Flipper Múzeum, jó tett flipperezni, és volt ott nekünk is házi rendezvényünk.
5: Budapest hagyományosan legkeresettebb kerületében esett vissza a legnagyobb mértékben a vevői érdeklődés az elmúlt egy évben, a Dunahouse ezt szúrta ki. A 14. kerület iránti érdeklődés 20%-ról 15, a 13. kerület iránti érdeklődés 25-ről 21, a 6. kerületé 19-ről 15%-ra esett vissza. Természetesen ingatlan piaci adatokról van szó, úgyhogy ennyit meg a Dunahouse adatairól. Na menjünk akkor tovább?
2: Szerintem ballagjunk, igen, és akkor megnézzünk, vagy mögé nézzünk, hogy mi emelhette így magasságba az AFD-t Kelet-Német Százanhal tartományban, azzal együtt is, hogy nagyon nem fog tudni egyedül kormányozni, de azért ez egy meglepő eredmény tőlük. Megnézzük, hogy mire jut majd a párt a folytatásban.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
1: Millás reggeli.
2: Na, bejárta a hír, ugye Németországban volt vasárnap tartományi választás, Sachsenhall tartományban, és óriási erővel tört előre a szélső jobboldali alternatíva Németországért AfD párt. 40% feletti, a 44%-ot közelítő eredményt ért el, hogy ez mire elég, de azt fogjuk megbeszélni, illetve legfőképpen engem ami érdekel az, hogy jutottak ők ekkora előnyhöz, és mi táplálja az ő győzelmüket és diadalukat. Stefán Csabával, a Magyar Külügyi Intézet kutatójával fogunk pár szót váltani erről. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Először is talán azt nem tudjuk magyar újságolvasóként, hogy tényleg ennyire szélsőséges ez a párt? Mik azok a nézetek, amik szalonképtelenné teszik nem csak Németországban, hanem Európa szerte az AfD?
3: Kezdjük azzal a ténnyel, hogy a 106-i Alkotmányvédelmi Hivatal az AfD-t ott bizonyítottan szélső jobboldali pártnak kezeli. Az, hogy gyakorlatban a párt hogy működik, kicsit érdekes. Sokszor mondja el sok elemző, én is ezt mondom, hogy a párt az olyan szempontból egy fekete lyuk, hogy egyszerűen nem lehet belelátni. Tehát nem tudjuk az arányait annak, hogy mennyi tényleg a szélsőséges, és mennyi a kevésbé szélsőséges. Vannak ugye szélsőségesek, oda tartozik mondjuk a türingei Björn Höcke, aki egy olyan idealizált német népi felfogással rendelkezik, ami már átmegy a rasszizmusba, fogalmazzunk. Uh-huh. Na egyszerűen, és vannak a kevésbé szélsőségesek, akik inkább ilyen klasszikus, neoliberális, jobboldali konzervatív pártként próbálják az AfD-t bemutatni.
4: Ezt azért kérdezem, mert azért láttunk már ilyet, gondoljunk csak Giorgia Meloni-ra, akinek szintén szélsőségesnek bélyegezték a pártját, vagy ugye az osztrákoknál is volt.
2: És történelmet ír, olyan jól igazgatja Olaszországon.
4: És az osztrákoknál is volt hasonló példa, amikor koalícióba ugyan, de sikerült az ország élére kerülnie Jörg Haider pártjának, és így utólag azt lehet látni, hogy az szélső jobboldaliság is egy politikai termék, és a kormányra kerülnek, akkor általában megszelidülnek egy kissé.
3: Igen, ugye Giorgia Meloni-nál így volt, de szerintem két nagyon fontos különbség van Giorgia Meloni és az AfD között, és általában a szélső jobboldali vagy radikális jobboldali pártok között. Az egyik, hogy hogyan állnak az Európai Unióhoz. Uh-huh. Ugye mondjuk a Giorgia Meloni féle párt az azt mondja, hogy oké, vannak problémáink az EU-val, de maradhat, megvannak a jó dolgai. Az AfD az elejétől fogva arra építi a saját politikáját, hogy az EU az egy alapvetően rossz dolog, le kell bontani, vagy dekonstruálni kell, teljesen más dolgot kell helyette létrehozni. Ilyen szempontból ő rendszert, tehát a rendszert meg akarja bontani. Rendszer ellenes pár. Giorgia Meloni kevésbé. Uh-huh. A másik az a bizonyos illiberális demokráciával kapcsolatos kérdések. Ugye ott is vannak szintek, eredetileg ez Orbán Viktor, tudom ez a kifejezés. Az AfD egy masszívan illiberális párt. Demokráciára sokszor akár tekintet úgy, hogy azt számít, amit a többség mond, és akkor lényegében nem érdekel minket az, hogy kisebbség politikai véleménye mi. Ez a fajta demokratikus, tehát a rendes demokratikus működés Olaszországban sokkal jobban működik, plusz ne felejtsük el azt, hogy ugye Giorgia Meloni koalícióban van, tehát van egy európai néppárti koalíciós partner, aki vissza tudja húzni. Tehát azért vannak különbségek az AfD és mondjuk egy Giorgia Meloni uh-huh. között.
2: Mire lesz elég ez a győzelem? Egyébként azt mondják, hogy nagyon koalíciós partnert nem fog találni maga mellett, nem szeretik az AfD-t, önállóan meg ez kevés.
4: Igen, de meg azt előtte fejtsük meg, hogy mitől népszerű, hogyha ennyire szalonképtelen.
2: Igen, azt utána, igen, én is rátértem volna, és főleg, hogy népszerű, ugye, mert van egy ilyen érdekes ferdesség, hogy alapvetően a kelet-német régiók azok, akik üdvözlik a munkásságát.
3: Ez a kelet-német régiók, igen, ott sokkal erősebb az AfD, de én már nem mondanám csak kelet-német pártot, aha, tehát a stabil 20%-ot azt most már Nyugat-Németországban is az AfD hozza. Uh-huh. Most az AfD az eredetileg egy klasszikusan rendszer ellenes párt. És akkor ott egy olyan alapvető logika felfedezhető, hogy minél inkább elégedetlenebbek a választók a mindenkori kormánnyal vagy a középpártokkal, annál inkább egy változás reményében átmennek a rendszer ellenes protestpárthoz. Ez az AfD. Nem mondom, hogy most már még mindig csak protestpárt az AfD, de az alapvető logikát, az alapvető népszerűségét ezt határozza meg. Aztán
4: És mi bajuk a német választóknak a középpártokkal, a mérsékelt politikai erőkkel, akár bal, akár jobb oldal? A migráció? Vagy a gazdasági problémák? Vagy mi a baj?
3: Két oldalról fogalmaznám meg. Az egyik az, hogy a német politikának, főleg Angela Merkel alatt, de az előző 20-30 évben volt egy olyan tendencia, hogy mindenki elkezdett középre húzni, és mondjuk a szociáldemokraták és a kereszténydemokraták közötti különbségek elillantak. Tehát most, ha valaki ránéz szociáldemokratákra vagy a kereszténydemokratákra, akkor joggal fogalmazhatja meg azt a kérdést, hogy mi a különbség? Mitől változik bármit az ország, ha én megválasztom az egyiket vagy a másikat? Tehát van ez, és igen, van a migráció. A migrációt viszont én nem is feltétlen magával, a bevándorlók személyével kötném össze, főleg Kelet-Németországban, hanem kicsit azzal az érdekességgel, hogy az ERD azokban a falvakban vagy kis településekben a legerősebb, ahol a bevándorlás nagy, nem pedig a bevándoroltak száma. Uh-huh. Tehát az AfD szavazók, az ilyen kulturális radar kicsit úgy fogják meg, hogy a középpártok alatt ez a társadalmi kohézió, az identitások, a helyi identitások szétestek, és az AfD azt ígéri, hogy ezt ők valahogy meg tudják oldani, tehát oda kezdenek el besorolni.
4: Uh-huh. Oké, okay. Na, és akkor hát a német politika mindent elkövet, lásd tűzfal, hogy az AfD-t hogy is mondjam, karanténban tartsa, talán ez jó kifejezés erre, ami történik. Uh-huh. Viszont a szavazók szemlátomást magasról tesznek arra, hogy mit akarnak a politikusok, és ők hatalomra szeretnék segíteni az AfD-t egyre növekvő mértékben, és most már ugye tartományi választást tud nyerni ez a szélsőségesnek mondott párt. Akkor itt jön a kollega kérdése, hogy de mire elég ez a 40% fölötti eredmény, mert abszolút többséghez kevés, tehát egyedül nem fognak tudni kormányozni.
3: Igen, és akkor ilyenkor jön fel a BSV-nek, Felevágányoknak pártjának a szerepe, ez egy radikális baloldali párt, aki már a többi párthoz képest azt mondja, hogy mi nem szeretjük a tűzfalat. Egy érdekesség van, és meg fogom válaszolni a kérdést, hogy ők azért nem szövetséges az Erdélynek, de mivel tűzfal ellenesek, ezért hajlandóak arra, hogy egy ilyen utolsó miniszterelnöki szavazásnál tartózkodjanak, és ezzel lehessen egy Erdély kisebbségi kormány. És akkor mire elég az az eredmény, amit elértek? Egy kisebbségi kormányra. Ami viszont az Erdélynek nem érdekel, hiszen kisebbségi kormányból szerintem elég egyértelmű, hogy többség hiányában nem lehet kormányozni. És bocsánat, még egy utolsó dolog, nagyon érdekes, hogy pont olyan eredmény jött ki, ahol még ha, hogy is fogalmazzam, válaszolni arról nem is, de a többi párt részéről a tűzfalat még pont fel tudják tartani. Uh-huh. Egyébként.
4: Van esély arra, hogy már ez is kevés, ez a tűzfal? Mert azért a tendencia elég egyértelmű, erősödik az AfD, minél jobban próbálják a szőnyeg alá söpörni a problémát, szemlátomást, annál jobban erősödik az AfD.
3: Igen, és egyébként a kereszténydemokratáknál már megy erről a gondolkodás, hogy a tűzfal lényegében nem az AfD-nek árt, hanem nekik. Baloldali pártoknak a tűzfal nem árt, de a kereszténydemokratáknak vagy a klasszikus középpártoknak a tűzfal a CDU szerint egy nagyon ártalmas dolog, és változtatni akarnának rajta, csak mondjuk akkor, ha ezt megtennék, lehet összeomlana a kormánykoalíció, mert a szociáldemokraták, zöldek nem fogadnák el, hogy a szélső jobb oldallal dolgoznak. És ami itt még fontos, talán érdemes ezt tisztázni, hogy a tűzfal koncepció nagyon fekete-fehér. Németországban vagy együtt dolgoznak az Erdélyvel, vagy nem, nincsenek árnyalatai. Még hogyha a jövőben össze is omlik ez a tűzfal, akkor azért az nem úgy fog kinézni, hogy egyszer csak azt mondja a CDU, hogy jó, innentől mindig az Erdélyvel lépünk koalícióra, hanem mondjuk először elkezdenek tárgyalni velük. Aztán elkezdenek szavazni velük. Aztán elkezdik különböző parlamenti pozíciókra megszavazni az Erdélyes alelnököket. Tehát ez Németországban fekete-fehéren van bemutatva a tűzfal, de a valóságban a politikában ez nem így működik. Tehát ez egy lassú változás lesz, ami most indul el.
2: Orosz befolyásról lehet-e tudni, vagy hallani így a győzelmük terén? Ugye azért az oroszok eléggé próbálják bomlasztani az Európai Uniós egységet.
3: Ezt nagyon egyszerűen úgy fogalmaznám meg, hogy az orosz befolyás nem kellett ahhoz 166-ban, hogy az ERD ilyen jó eredményt érjen el, de egyébként az tudható, hogy az ERD nagyon orosz barát párt.
4: Aha. A kérdés még egy kicsit visszább, és európai szintre helyeződne. Előfordulhat olyasmi, mint ami Ausztriában előfordult? Mondja, ugye ott is a Schüssel összeállt a Haider párttal, óriási felháborodás volt Európában, aztán már nem is emlékszünk ezekre az időkre, ott is beállt a sorba az akkori szélsőséges párt, és olyan nagy mumus nem lett belőle, mint amit jósoltak a hatalomra kerüléskor. Lehet, hogy a lesz egy cukkisság kampány az AFD-től azért, hogy a mérsékeltebb szavazókat is meg tudja szólítani, hogy kormányra kerülhessen?
3: Hát, hogyha a következő szövetségi választást nézzük, akkor igen, ezt én elképzelhetőnek tartom, de egyébként az osztrák példa pont azt említeti, amit előzőleg mondtam, hogy a tűzfal az nem fekete-fehér, ugye ott annó még 2000-ben az történt, hogy Haider azt mondta, hogy jó, akkor én nem leszek a kormányban, egy professzionális a VFP-vel lesz egy kormány, és az ÖVP-vel, és akkor majd az úgy jó lesz, kivonta magát a kormányból, de ezzel a tűzfal nem halt meg olyan értelemben, hogy most Ausztriában még mindig van tűzfal, de mondjuk csak szövetségi szinten, és akkor ott a tartományi szinten már van ÖVP-FP együttműködés. Csak mivel Kikül, majdnem elfejtettem a nevét, tehát a Kikül ez egy nagyon radikális személy, ő ellene már megint felemelték a tűzfalat, tehát csak próbálom jelezni, hogy ezek a példák előfordulhatnak, de ha egyszer valami valahol megtörik, az nem azt jelenti, hogy onnantól mindig mindenhogyan együtt fogunk.
4: Hát a politikában és a szerelemben mindent lehet, ugye ezt szokták mondani.
2: Igen. Nézd, az külföldi... már az AFD-nek egy cukiság kampánya volt, hogy Ulrich Zsigmond ilyen Simpson motoron feszítve parolázott a választói között. Igen. Nyilván ez az üzenet.
4: A kérdés, és akkor vissza a külföldi befolyáshoz, nem feltétlenül az orosz gratulációtól gondolkodtam elén, hanem azt attól, hogy Elon Musk is gratulált az AFD-nek.
2: Hát azon ne csodálkozunk. Ugye régóta támogatója.
4: Igen, tudom, csak hát ugye a techmilliárdosok fújják a lufit a világpolitikában egyes hírek szerint. Ők segítették hatalomra Donald Trumpot, akkor hatalomra segíthetnek egy szélsőséges pártot Európa kellős közepén?
3: Nagyon szigorú párfinanszírozási szabályok vannak Németországban, tehát én azt nem tudom mondani, hogy mondjuk a következő szövetségi választásra egyszer csak befut 1 milliárd euró Elon Musktól. Ilyen szempontból támogatásra nem számítok. De ugye érdekesség, és ez egy nagyon hosszú téma, tehát nem akarok túlságosan belemenni, hogy van egy lassan több éve tartó összeborulás a magatábor és a európai radikális jobboldal között. Azért, mert van egy hasonló liberális ellenes világnézetük, illetve egy rendszer ellenes világnézetük, hogy le kell bontani mostani rendszert ahhoz, hogy egy jobb rendszert lehessen építeni, aztán Elon Musk még rátesz egyet azzal, hogy most cinikusan meg szarkasztikusan fogok fogalmazni, de hogy úristen, kihalunk, tele kell szűni a világot. Igen. És az a vók az nem elég jó, tehát hogy és akkor ez az AFD kell, de hogy is mondjam, még talán annyi mondat, hogy Elon Musk megszállásai mögé én azért nem látok túlzott stratégiát. Tehát kicsit mint a Trump is, éppen amikor úgy érzi, akkor megszólal.
4: Oké.
2: Jó, hát köszönjük szépen.
4: Folytatjuk, ugye, mert azért ez,
2: most egy németországi tartományi választásról beszéltünk, de a jobb oldal, a szélső jobb oldal erősödése az egy európai tendencia.
4: Igen, és ráadásul azt mondta maga a német kancellár is, hogy ez fordulópontnak számít a német belpolitikában is, tehát ezt most akkor itt ezzel a beszélgetéssel, ezt a fordulópontot mi is jeleztük a kedves hallgatók felé.
2: Így van. Oké, hát reméljük, folytatjuk majd ezeket a beszélgetéseket. Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, viszonthallásra.
3: Köszönöm szépen, viszonthallásra.
2: Stefán Csabával, a Magyar Külügyi Intézet kutatójával váltottunk pár szót az AFD szászánhalti tartományi győzelmé kapcsán.
1: Millás reggeli,
0: ahol széles a spaletta.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
6: könyv.
5: Az 5 legbiztosabb jele, hogy egy
6: könyv.
5: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
6: Nem olvastad.
5: 2.
6: Akárhogy nézegeted, nem találod rajta a play gombot.
5: 3.
6: Akár meddig is töröd a fejed, az jut eszedbe róla, hogy Minecraftozni vagy Fortnite-ozni kéne.
5: 4.
6: Ha ez egy modern könyv, akkor szinte csak olyan nevek vannak benne, amiket kizárólag a francia nagykövet tud helyesen kiejteni.
5: 5.
6: Ha ez a könyv egy kötelező olvasmány, akkor megnézed filmen, és megpróbálod elfelejteni, hogy milyen csícskagyász vagy, és nem olvastad el.
5: 6.
6: Felnőtt korodban mindig lesz valaki, aki azt mondja, hogy az a sztori könyvben sokkal jobb, és akkor megint eszedbe jut, hogy mekkora csícskagyász vagy.
5: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
7: Kritika? Azt még nem tanultuk.
5: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!
8: Zsebrádió!
7: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
5: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
9: 50-50.
10: Gondold meg, hogy csak az ember olvas. Márai Sándor.
11: Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádiókafén. Van barátod.
12: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
13: Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik.
14: Szabi tokától bokáig.
15: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
14: És Ördögi Roy.
16: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
17: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi.
14: Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
16: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
14: 1, 2, 3, 4.
12: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
18: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
19: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
12: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
20: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
12: Millás reggeli.
21: Pansi legitá, Antoné de Tambor.

0: Sok társasága azért küzd évek óta, hogy amit megtehetünk, azért, hogy megelőzzük a bajt, azt tegyük is meg. Mindjárt megnézzük, hogy melyek ezek a teendők. Professzor dr. Gellért Lászlóval, kardiológus szakorvossal, belgyógyász szakorvossal, Városmajori Szíves Ér Gyógyászati Klinika kardiológiai tanszék vezető helyettesével fogunk váltani pár szót. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Nos, a szívünk napja nyilván egy ilyen felkiáltó jel, egy ilyen figyelemfelkeltő esemény, ami szeptember 13-án majd ilyen ingyenes kardiológiai és egyéb vizsgálati, oktatási és egyéb programokban csúcsosodik ki. De milyen állapotban van a szívünk így Magyarországon? Ugye sokat lehet hallani arról, hogy a magyar konyha sem tesz jót, a dohányzásban is eléggé
2: lejárunk, mozgásszegénység,
0: stressz, tehát egy csomó minden faktor segíti azt, hogy valahol a hátsó sorba kullogjunk szívegészség terén. Változik-e ez a helyzet napjainkban?
1: Tulajdonképpen szerintem fogjuk meg ezt a kérdést onnan, hogy nyilván a kardiológia önmagában egyébként rengeteget fejlődött az elmúlt, mondjuk a rendszerváltás óta, és legyen egy örömhír is azért, hogy tulajdonképpen a rendszerváltás óta nagyjából 5 évvel nőtt meg a várható élet, a születéskor várható élettartam, amiről egyébként ilyen nagyjából 2-3 évvel, inkább 3 évvel a kardiológia tehet. Tehát azért van pozitívum, számtalan pozitívum van, tehát most kivételesen ne ezt a hogy is fogalmazzak, így magunkban néző és szomorkodó dolgot képviseljük, hanem fogalmazzuk meg az örömöket. És tulajdonképpen ez a szívünk napja, ez arról szól, hogy a lakosság számára, a civil szféra számára hogyan tudjuk ugye több mint 20 éve egyébként, amióta ez Baez de Luna professzor kitalálta ezt a Világ Szív Egyesületével együtt tartott ugye napot, ugye hogyan tudjuk értelmezhetővé tenni, és hogyan tudjuk a prevenciót, tehát a megelőzést minél jobban mindenki számára és megvalósítható módon ugye prezentálni és előadni. És hát ennek a formája az idei szívünk napja is, és hát ahogy ez a felvezetőben is szerepelt részben, tehát szűrésekkel, illetve nagyon fontos, hogy az újraélesztés kérdésének a fölvetés, illetve újraélesztés úgynevezett flashmobbal, tehát amikor egy olyan helyzetet szeretnénk generálni természetesen ugye, tehát mesterségesen, amelyik egy újraélesztés körött, vagy amelyiket egy újraélesztés során ugye tapasztalhatunk, illetve számtalan egyéb prevenciós jellegű beszélgetéssel szeretnénk ezt értelmezhetővé tenni. Ugye az idei szívünk napja az alapvetően továbbra is a mozgás, ugye a mozgás fontosságát húzza alá, a táplálkozás mienségének a fontosságát húzza alá, a stressz kezelésnek a fontossága, ez most egyébként egy új vonal, ugye a hidratáltság kérdését, tehát hogy fogyasszunk elég folyadékot, illetve hogy ismerjük a számainkat. Nagyjából ez az öt téma van, igen, amire ugye fókuszálunk. Még hogy az ismerjük azt...
2: Igen. Fejezd be a gondolatmenetet, bocsánat, csak kérdeznénk.
1: Tehát, hogy az ismerjük a számainkat, pedig az a 3 vagy 4 legfontosabb adat, ami ugye a vérnyomásunk, a koleszterin szintünk, a vércukorszintünk és a testsúlyunk. Tehát ez az a, nagyjából ezek azok, amikkel foglalkoznunk kell, és hogyha ezeket tudjuk, és ezeket befolyásolható rizikófaktorként kézben tartjuk, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért.
2: Igen, csak az átlag ember az már csak olyan, hogy meghallja, hogy és mozogjunk, és táplálkozzunk, és ne stresszeljünk, és akkor azt mondja, hogy én ezt mindent úgyse fogom tudni megcsinálni. Ha fontossági sorrendet lehet felállítani, akkor melyik a legfontosabb ezek közül?
1: Ez azért nehéz, mert a legfontosabb, én úgy fogalmaznék, hogy a legfontosabb ebből az egy dolog, a tudatosság. Tehát az, hogy álljunk a magunk, tehát csak egy olyan kérdést tennék föl, hogy az autóját mindenki tudatosan, ha kiírja, hogy szervíz javasolt, szerintem mindenki elviszi szervízbe, ugyanezt tehát ugyanezt a szemléletet önmagunkkal szembe is valósítjuk meg, és tulajdonképpen akkor minden ilyen, amiről beszéltünk, ez az öt úgynevezett tényező, ez megvalósíthatóvá válik. Nyilván a mozgás az egy viszonylag egyszerűen megvalósítható. Nem szabad azt elfelejteni, tulajdonképpen a mozgás alatt bármilyen mozgást értünk. Mozgás lehet az is, tehát a lakosság elég nagy része egyébként a munkája révén tulajdonképpen mozog eleget. Ugye amikor látjuk ezt a

0: 10 000 lépést az óránkban, meg a telefonunkban, ugye bele van írva 10 000 lépést, nagyon jó, de ha már 3 000 lépést, ami 2 kilométer, tehát 3 000 lépést megteszünk naponta, már annak is van szív-érrendszeri szempontból preventív hatása. Ugye a táplálkozásunk, ha táplálkozásunkból a cukrokat kiszűrjük például, meg a cukros italokat, meg a feldolgozott élelmiszereknek azt a részét, amelyik ugye ismerten káros, ezzel már óriásit teszünk. Ugye a stresszkezelés, ez nem egy egyszerű helyzet, azt gondolom. Pont azért érdemes eljönni majd a szívünk napjára, hogy ezt megtanuljuk, hogy esetleg mire kell ezzel kapcsolatban odafigyelni. Illetve hát, amit pedig mondtam, hogy ne féljünk az orvostól, ne féljünk az ilyen szűrőnapoktól, menjünk el, és tudjuk meg, ha még esetleg nem tudjuk, hogy mennyi az aktuális koleszterinünk, vérnyomásunk és vércukrunk.
1: Ettől szoktunk tartani, ugye, és hogyha nem megyünk szűrésre, ezért nem megyünk, mert majd biztos találnak valamit, és igen, akkor jaj.
2: Maguk, professzor úr, már igen, csak olyanok, igen, hogy mindig találnak valamit. Igen.
0: Ez így van, de hogyha találunk valamit, de most ha találunk valamit, ez éppen persze olyan, mint hogyha, bocsánat, de félig el van szakadva az égszíj, mennék azzal az autóval tovább?
1: Hát pontosan. Jogos, egyébként, jogos. Én egyébként nagyon üdvözlöm ezt a stresszkezelés részt, mert folyamatosan azzal szembesülünk, ha emlünk orvoshoz, és láthatóan valami szív probléma, vérnyomás probléma van, sokszor kapjuk azt a tanácsot, hogy tessék kerülni a stressz, vagy stresszmentesebben élni, ami ugye hát olyan, hogy az ember kifordul az ajtón, és azt mondja, hogy de, hát jó, köszi. És
2: kifordul az ajtón, majd rádudál valaki, meg lehúzza az ablakot, és ráüvölt, hogy hova tetted a szemed, stb.
1: Sokkal nehezebb, mint igen, hogy feldolgozzuk, úgyhogy én például személy szerint nagyon örülök, hogy erre van tanácsadás, mert azt gondolom, hogy ez egy járható út.
0: Igen, hát pontosan ezért nem is csak mi, hanem ugye ez a gyakorlatilag ez a szív napja, ez most nem is szív napja igazából, hanem szív hete tulajdonképpen, és ugye pont amit az elején mondtam, hogy az 5 tényező közül hangsúlyossá vált most ugye ez a bizonyos stresszkezelés kérdés, és hát még egyszer nem is stressz elkerülést mondok, ahogy ugye fogalmaztak, hanem stresszkezelés, tehát hogy hogyan tudjuk, igen, megélni azt a stresszt, ami egyébként, legyünk őszinték, elkerülhetetlen.
1: Korosztály tekintetében az érdeklődőkről mit tudunk elmondani? Inkább a fiatalabbak azok, akik fogékonyabbak most erre, hogy András is, ahogy mondta, hogy meghalljuk ezt a nagy listát, és elszörnyedünk, hogy úristen, ez egyszerre úgyse fog menni. Vagy az idősebbek, akkor előre haladtával egy kis ijegység is van, és gyorsan elkezdenek gondolkodni, tenni valamit.
0: Tehát nyilván a korosztály tekintetében azt lehet mondani, hogy az idősek, vagy az idősebbek, fogalmazunk így, ők szembesülnek már ezekkel, aha, a problémákkal, tehát ők tudják, hogy miről beszélünk. A fiatalabbaknál pedig ki kell, tehát a prevenció valójában akkor valósítható meg, hogyha ugye az előtt történik, mielőtt bekövetkezne az esemény, ezáltal nyilván a fiataloknál még hangsúlyosabb az, hogy tudjuk, hogy mire kell odafigyelni. Persze az ember fiatalkorában nem mindenáron akar minden ilyesmire odafigyelni, de ez a lényeg talán, hogyha ez megfelelő korban már tudjuk, hogy mire figyeljünk oda, akkor talán ez meg is tud történni, és amiatt a fiatalok nagyon fontos, hogy jelentkeznek, hogy például beszéltünk erről az újraélesztés flashmobról, ugye, ami lesz, hogy ugye Nyugat-Európában nem két helyen, általános iskolában már oktatják, hogy mit kell csinálni, és hogyha visszaemlékszünk, hogy Magyarországon is történt olyan, ahol a nem tudom én 4 éves kisgyerek hívta fel a mentőket, hogy anyukám rosszul van, ugye volt ilyen, igen, ami egy elképesztő dolog. Igen, tehát ezért van értelme ezeknek az edukációs, eseményeknek, mert például ilyenek tudnak történni, hogy tudunk hozzáállni egy ilyen, mondjuk azt, hogy egy ilyen nem kívánatos eseményhez, és tudunk valamit csinálni akkor is, hogyha valami ilyen bekövetkezik hirtelen.
2: Egyébként így általános, már hogyha lehet ilyet statisztikát keresni, európai szinten milyen állapotban van a magyarok szíve?
0: Hát ugye mindig ezzel kapcsolatban talán azt mondanám, ami egy picit, nem is az, hogy riasztó, de elgondolkodtató adat, ez az elhízás és a túlsúly. Magyarországon az elhízás és a túlsúly aránya sajnos nagyjából 33-33%, tehát 60, több mint 60%-a a lakosságnak beleesik ebbe a két kategória valamelyikébe. Tehát, és tudjuk, hogy az elhízás sajnos az a szívérrendszeri betegségekkel, mozgásszerű betegségekkel és a daganatokkal daganatos betegségekkel is sajnos összefüggés mutat. Tehát hogyha már például csak ezt a, vagy egyáltalán ezt tudatosítjuk magunkban, hogy ilyen szempontból a testsúly rizikófaktor, és hogy ezen lehessen változtatni, akkor már jelentőset teszünk, és a szívünknapja erről is szól, erről a testsúlykontrollról. Hogyha azt megnézem, hogy az infarktus arány, stb., amit ugye kérdezett, nyilván Európában megint csak pont azért, mert a prevenció az nem valósul meg kellőképpen, bizony nem azért, tehát az élmezőnyben vagyunk, de sajnos hátulról, tehát ezeken mind van javítandó, és például ezek azok a lehetőségek, azt gondolom, hogy amikor ezt tudatosítani tudjuk, és tudatosítani tudjuk azt, hogy mit lehet azért tenni, amit az előbb elmondtunk, ezek a nagyon egyszerű információk, hogy igenis mozogjunk, igenis lehetőleg próbáljunk magunknak örömeket találni, igenis próbáljunk odafigyelni minimálisan arra, hogy a táplálkozásunk legyen ugye az irányelveknek megfelelő, végezzük ezt lehetőleg közösségben, és hogy ne féljünk az orvostól, mert az egész egészségügyi rendszer, a szűrések, ezek nem ellenünk, hanem értünk vannak.
1: Világos, professzor úr, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről, és így a magunk módján is felhívhattuk ezekre a dolgokra a figyelmet, további jó.
0: Szeretettel várunk mindenkit ezen a héten, vasárnap a múzeumkertben.
1: Köszönjük szépen,
2: köszönjük
1: viszontlátásra, jó munkát!
2: Szép napot!
0: Köszönjük szépen!
1: Professzor dr. Gellér László, kardiológus szakorvos, belgyógyász szakorvos, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika kardiológiai tanszék vezető helyettese volt a beszélgető partnerünk. Most mit tudom?
3: Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi. Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
1: Elmondom a kérdést és a lehetséges válaszokat, de nagyon figyeljetek a végén, hogy hova kell küldeni, mert tegnap olyan megoldás cunami jött rossz helyre, most direkt nem is mondom, hogy ne kavarjak be, hogy direkt célzottan sem tudtunk volna többet odairányítani, úgyhogy a végére is nagyon figyeljetek. A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros meet and greet jegyet Parov Stellar koncertjére a Kultúrpark Kft. Jóvoltából, ami magába foglalja a koncertet a Budapest Parkban és az utána lévő backstage találkozót. Mai kérdésünk a következő. Melyik énekesnővel dolgozott együtt Parov Stellar az All Night című dalon? A. Enduz, B. Cleo Panther, vagy C. Angela McCluskey.
2: Na most jön az az információ, még egyszer most jön az információ, hogy hova kell küldeni az előbb elhangzott kérdésre a jó választ annak érdekében.
1: Még egyszer a jó választ.
2: A jó választ annak érdekében, rossz még egyszer jön. Annak érdekében, hogy tényleg bekerüljünk abba a kalapba, amiből kisorsolják a nyertest.
1: Tényleg.
2: Ha máshova küldjük, akkor nem kerül be abba a kalapba, tehát esélye sincs annak a hallgatónak, aki most játszani akar, hogy nyerjen. Tehát most jön, figyelem, hangosítsuk fel a rádiókészekeket, hogy hova kell küldeni a játék megfejtését. Itt jön az info, figyelem, az info most!
3: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékkukac.radiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznyét!
1: Kedves Máté, kiestél, rossz helyre küldtél, rossz választ, nem Tina Turner.
2: Nehéz ez.
1: Na de itt van Schmidt Andi, hogy híreket mondjon nektek. Most már nem csíkszemű, kerekszemű. Most olyan, no. mint...
2: Nem, mint most csíkszemű.
4: Úgy látod, hogy kerekedtem.
1: Mint ahogy a japánok ábrázolják az európai ember szemét, most olyan ilyen nagy karika.
2: Igen, az. Mint egy manga figura.
4: Egyre karikásabb lesz.
1: Mangás. Mangásodik
2: a tengerész manga fog híreket mondani nektek. Figyeljétek csak.
5: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
3: Millás reggeli. Áj, de jó kis novella. Ki ír így? Visszalapozok. Én. Örkény István. Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádiókafén. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel. A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ-i gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: A fővárosban baleset miatt lezárták Soroksáron az Ócsai úti felüljárót. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni, az érintett BKK autóbuszok megnövekedett menetidővel közlekednek. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Szél Kálmán tér környékén, a pesti alsó rakparton a Dráv utcától a Lánc hídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha-Lujza térig, valamint a Kiskörúton az Asztóriánál. Lezárták a fél útpályát ma a 10. kerületben a Csillagvirág utcában az Ezüstfa utca közelében burkolatjavítás miatt. Lezárták a fél útpályát a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert javítják a vízvezetéket. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. Az érintett BKK járatok Laborc utca megállóját a belváros irányába áthelyezték. Farkas Renát, a BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Célzottan segíteni a dízelt tankolókat a kormány. Háromszor drágábban vett Covid-teszteket az előző kormány. Finnország befejezte a kerítés építését az orosz határon. Két nap kánikula után csütörtökön jön majd a hidegfront. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Megemlékezéssel és a miniszterelnök felszólalásával folytatódik ma az országgyűlés őszi ülésszaka. A 9 órától kezdődő eseményen a képviselők döntenek a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításáról, valamint tárgyalják az építészetről szóló törvény módosítását is. Ezután megválaszthatják a független közmédia testület tagjait és elnökét, majd elkezdődik az idei költségvetésről szóló törvény módosításának általános vitája. Beavatkozik a kormány a magas üzemanyagárak miatt, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő részleteket egyelőre nem közölt, csak azt, hogy célzottan a dízel meghajtású autókra vonatkozó intézkedés készül, amit holnap hoznak nyilvánosságra. Segítenék az agrárszektort és más érintett szektorokat, amelyekben nagy nehézséget okoznak a jelenlegi üzemanyagárak. A korábbi védett ár intézményét nem kívánják visszahozni. Előrelépés történt a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak rendezésében, jelentette be a külügyminiszter. Orbán Anita elmondta, az ukrán oktatási tárca már dolgozik azokon a jogszabályokon, amelyek törvényben is garantálnák a magyar közösség korábban vállalt jogait. Az első konkrét eredmény már megvan, szeptembertől megmarad a kis létszámú kisebbségi oktatási intézmények hálózata, és az állami finanszírozásuk is biztosított. Újabb két embert vett őrizetbe a NAV az NKA botrányhoz kapcsolódó büntetőeljárásban, akik egy dokumentumfilm elkészítésére kapott 80 millió forintos pályázati pénzzel számoltak el fiktív számlákkal, holott a film valójában nem is készült el. Az 5 és 15 év közötti szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény gyanúja miatt letartóztatásokat is kezdeményezték. Háromszoros áron behetett az állam csaknem 30 ezer Covid-tesztet a járvány első hónapjaiban. Ezt állítja egy most előkerült, 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt. A portál szerint az ügy csaknem 130 millió forint hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. Finnország befejezte a mintegy 200 kilométer hosszú kerítés építését az orosz határon. A több mint 1300 kilométer hosszú határ több olyan szakaszán húzták fel a 4,5 méter magas kerítést, ami műszaki megfigyelő rendszerrel is rendelkezik. Finnország 3 éve zárta le határátkelőit Oroszország felé, mert Helsinki szerint Moszkva menedékkérőket küldött a határra, hogy zavargásokat szítsanak.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Ma sok lesz a napsütés, felhő alig lesz felettünk, csapadék pedig sehol sem várható. A déli szél megélénkülhet. 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. Holnap is folytatódik a kánikula, csütörtökön pedig jön a hideg front.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Egy szónak is, száz a vége.
3: Millás reggeli.

0: legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
1: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
0: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 8-as óra, 7-es perc van, és 2026. szeptember 8-a van. Egy keddi nap, a Millás reggeli jelentkezik a Rádió Café 98.0-ról Gede Balival.
5: És Mihálovics Bandikával.
4: Az nem én.
5: De az András is lehet.
4: És megint évek
5: csak óta stábon hal. Belül.
4: Ja. Jó, igen, de nem lehet.
5: De miért nem
4: lehet? Mert Bandi csak egy van.
5: Ja, Bandi csak egy van.
4: Aki egyébként Ede. Nem értem én ezeket.
5: Igen. Akkor Mihálovics Mackó.
4: Az András, jó, az benyeltem. Az
5: szerintem az így akkor.
4: Van egy SMS, WhatsApp és Viber számunk is, ez a 0636-os 98-0-98-0, ide lehet megtömni bennünket üzenetekkel, akár közlekedéssel is, ha úgy hozza, úri, jó kedvetek.
5: Igen.
4: Az előbb, valami?
5: Már, igen, az előbb már be akartam vigyeszteni Zsolt üzenetét, mert nagyon helyes. Azt mondja, kértetek érdemleges hozzászólást. Na, itt egy teszt. Egyrészt úgy hallottam, hogy ma van az orvoslás világnapja. Mert hogy ő orvos. Ugye az olvasás világnapja van most, arról beszéltünk, de ő orvoslásnak hallotta. Másik, hogy tegnap egy húzós futás végén megálltam, arra hallott mellettem, hogy szia Zsolt! Liegve visszaintegettem, és kerestem ki az ismerősem, kiderült, hogy a srác éppen akkor hívta fel a barátját, aki szintén Zsolt. Hát ennyi. Vidám szelektor napot, ja, és jó AI summit.
4: Azt látta, vagy ez megvan az a sztori?
5: Melyik?
4: Amikor ugyanez készfogással, vagy széles mosolya, ja. Jön szembe veled egy ember.
5: Igen.
4: Széles mosolya, kezét nyújtott, így elbizonytalanod, hogy fogalma
5: igen,
4: nincs
5: és
4: ki az,
5: mellette,
4: és elmegy mellette.
5: Számos ilyen mögötted, vicces igen. Videó készült, igen, a social térbe. Úgyhogy,
4: de kellemetlen.
5: Hát ez nagyon. Na, de menjünk? Hogy mennyire vagyunk felkészültek így az év hátralevő érvét részét letolni, ezt a 4 hónapot, ezt fogjuk megbeszélni rövidesen.
6: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
0: Millás reggeli.
5: És itt van velünk dr. Bánhidi Brigitta, executive coach, vezetőfejlesztő, bocsánat, és egyetemi oktató. Szervusz, jó reggelt!
7: Jó reggelt!
4: Kitolja a cég szekerét az utolsó 4 hónapban, én meg a Gede, köszönjük az interjút, viszontlátásra!
7: Sziasztok!
5: Szóval ez tényleg így van, hogy ez egy ilyen külön egység, ez az év hátra levő része, 4 hónap, kinyaraltuk magunkat, kipihentük, feltöltöttünk magunkat, és nekifutunk, hogy ezt a sprintet levágjuk.
7: Igen, meg egyébként az év első 4 hónapja is egy ilyen külön egység, de ez a szeptembertől decemberig ez különösen jellemző, hogy azért nyáron hajlamosak vagyunk szétfolyni, úgy mindenki, mindenféle
4: cég. Nagyon helyesen.
7: Valamennyire kell is persze, de azért az, hogy június 15-től, így a suli végétől augusztus 22-3-ig, ami 4 napos után van, addig azért ez egy bő 2 hónap, amikor nagyon sok cég panaszkodik arra, hogy lelassulnak a folyamatok, tehát elmegy 2 hétre ez, elmegy 2 hétre igen. Az, mindig várunk valakit, döntéshozók sincsenek úgy jelen, még akkor se, hogyha home office-ba egyébként mondjuk a nyaralásból is becsekkol néha, de azért mégse az a tempó megy, és akkor mindenki várja, hogy na, akkor majd szeptemberbe. Nekilátunk, de szeptemberben is, mire összerázódik ez az egész, a kisgyerekes anyukák óvodába szoktatnak, nyaralást, aki egy kicsit eltolta, az azért az első héten még nincsen, szóval hogy így általában a szeptember közepe van, mire összejön újra egy csapat, és onnantól kezdve december közepéig, amikor meg megint elkezd szétszóródni, van 3 olyan hónap, ami közben van még 1-2 hetes szünet ott az őszi szünet környékén, tehát igazából nagyon kevés idő van ahhoz, hogy azokat a tervszámokat betolják a cégek, amiket egyébként
4: pedig ez egy fontos
7: kihírtak.
4: Időszak, mert ugye úgy megyünk el nyári szabira, hogy a fél éves számokat látjuk, és ezt kéne ledolgozni, meg megtervezni a jövő évet is, Ez alatt a néhány hét alatt?
7: Így van, tehát, és nagyon sok helyen azért az év első fele, különösen ennek az évnek az első fele, az gyengébb volt, mint ahogy szerették volna, hogy legyen.
5: Ugye választási év volt, olyankor előtte egy picit behúzzák a féket a vállalatok.
7: Igen, meg ugye most utána is egy picit lassabban
5: utána
7: indul
5: meg, hogy
7: újra.
5: Ugye, hogy az új
7: hogy
5: kormány...
7: mi lesz, hogy rendeződik. Igen, tehát hogy most én azt látom, hogy az ügyfeleimnél, hogy mondjuk például van ügyfelem, aki pont ma tart egy all staff meetinget, ami szerintem nagyon-nagyon jó, mert ő most itt az elején megpróbálja megfogni, hogy akkor az egész csapat, mondom, 250 embere van, akkor az hogyan megy egy irányba év végéig.
5: De ez mi fajta... is tettünk kísérletet, négyünket nem tudtuk összekalapálni egy all staff meetingre, de még dolgozunk rajta az évben. Még...
4: Mint egy két és fél éve dolgozunk egy all staff meetingen.
7: Mondjuk, hogy januárban írta be ezt az időpontot.
5: Na,
7: a csapatának.
5: Jó van, akkor nem.
4: Bravo, már egy jó tipp, köszönjük. Tehát akkor most írjuk be a jövő.
5: Egyébként ezt jól mondom, ezt az all staff meetinget, tehát erre érdemes akkor rágyúrni erre az elkövetkezendő időszakra, és egy kicsit ilyen felkészíteni a kollektívát, és ilyen tudatosan nekifutni.
7: Abszolút, én a maximálisan csatlakozom itt az úriember a szívvel kapcsolatban. Aha. Azt mondta, hogy az egyetlen fontos dolog a tudatosság, nagyon-nagyon rezonált, mert az hiányzik szerintem most, hogy így azt hiszük, hogy van idő, hogy hát az még hol van még a karácsony. De ha mondjuk múlt héten voltál bármely boltba, akkor már Halloween dekorációt kell venni, szóval hogy annyira gyorsan pörögnek az események, hogy valójában most így október 20-ig lehet tervezni a csapatokkal, utána meg majd november 5-től december 15-ig, és az, ha így most nem számoltam össze, de az úgy nagyjából 10 hét.
5: Igen.
7: És azt nézze meg mindenki, hogy egy átlagos 10 hétben mit tud elérni a szervezetében, amikor mondjuk egy bord előterjesztést be kell küldeni egy héttel előtte, még mire megrágják, meg visszajön, és el tudjuk kezdeni implementálni, az mondjuk egy 4 hetes ciklus. Egy átlagos nagyméretű cégben. Szóval, hogyha lényeges dolgokat akarok változtatni, akkor arra ez a 10 hét nagyon kevés. Ha most nincsenek meg az időarányos tervszámaim, akkor ahhoz, hogy behozzak 4 hónap vagy 3 hónap alatt 6 hónapnyi bizniszt, ahhoz egy iszonyatosan tudatosan és olajozottan működő sales gépezet kell, akik lapátolják azt, amit egyébként nagyon nehéz most a piacon megtalálni.
5: Egyébként most adtunk egy ötletet és jó tanácsot, hogy azért ez gyakorlat a cégeknél, vagy bizonyos cégeknél gyakorlat, mások
7: előtt. Most az osztafra gondolsz?
5: Az osztafra, meg egyáltalán erről az őszi szezon indító vezetői, a bordot összerakó, hogy egy irányba menjünk.
7: Nem gyakorlat, tehát most én nekem most ezen a héten 2 ilyen van, hogy borddal megyek el egy ilyen stratégiai napra, jövő héten semmi nincs, és utána legközelebb októberre van ilyen stratégiai nap beírva.
5: Ami már azért a közepre
7: és,
5: az ősznek.
7: És majd, aki még felébred, hogy majd novemberbe menjünk el, és mit tudunk még csinálni.
5: Nem csak a menthetőt, ő már szerintem.
7: Tehát ez nagyon sok ilyen vezetőfejlesztéssel, coachinggal foglalkozó cég panaszkodik erre, hogy novemberben jut eszükbe, és akkor meg számlázzuk ki, majd jövőre megcsináljuk, de az már halottak a csók.
4: Én nekem egy csomó kérdésem van ám. Az egyik, hogy miért van ez így? Miért van szétcsúsz a szervezet? Még a nyári szünet hatása, és akkor mindenki belekosta egy kicsit az egyén és a szervezeti szabadságba, és most szándékosan
7: szerintem
4: fogalmazom
7: nem.
4: Így.
7: Nem, szerintem
4: akkor mitől
7: nem.
4: van ez az egész jelenség?
7: Azoknál a cégeknél van így, ahol nincsen hogy mondjuk majd ownership, szóval, hogy a vezető az egy fizetett, egy szerződéses ember, aki azt csinálja, amit kiosztottak rá, de valójában nem érzi magáénak ezeket a célokat. Itt valahol a felhatalmazás körül kell keresgélnünk szerintem ezt a dolgot. Hogyha azt mondták neki, hogy ezek a tervszámaid, és általában, ugye, hogyha így kicsit magunkban nézzük, a tervszámok úgy alakulnak, hogy egy vezető fölépíti lentről fölfelé, hogy mi az, amit reálisnak tart, arra tudja, hogy majd úgy is rátesz mondjuk 10%-ot, majd prezentálja, és akkor azt mondják neki, hogy barátom, legyen 40%-kal több. És hogyha azt ugye és lealkutta mondjuk, akkor csak egy 20%-os gap van, de az még mindig akkora, hogy úgy fut neki, hogy hát hogy a francba fogjuk ezt megcsinálni. Tehát a motivációját rögtön nagyon csapja, egy fölülről jövő direktíva, és utána keresi, hogy ezt hogyan tudná lecsorgatni az emberei felé, akik meg nyilván nincs olyan szervezet, ahol azt hallanánk, hogy szabad kapacitásunk van, szóval inkább azt halljuk, hogy túl vagyunk feszítve. Tehát van egy ilyen őrlődés, egy ilyen két valókő között.
4: Másik kérdésem, hogy miért nem kezeljük felnőttként a munkavállalókat? Hogy azt mondjuk, hogy tudod mi a feladatod, megvan a munkaköri leírásod, néhány meetinggel korábban már bizonyára beszéltek is azokról a feladatokról, talán tudják a rájuk eső számokat is. Miért nem lehet azt mondani, hogy gyerekek, írok egy kör-e-mailt az All Staff Meeting helyett, hogy ugye tudjátok, hogy már csak néhány hét van hátra az évből, tegyük oda magunkat, mert gondok lesznek.
7: Hú, erre nagyon, nagyon messzire tudna visszamenni a válaszom, így valahol a poroszos oktatási rendszer környékére.
4: Hát azért jutott eszembe ez a...
7: Amikor mondjuk egy elsős gyereknek a tanítónéni mondja meg, hogy ki mehet-e pisilni, szóval, hogy ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy azt csináljuk, amit mondanak, ha nem mondanak semmit, akkor meg az ember energiaminimumra törekszik, akkor ülök a popómon és várom, hogy majd rugdossanak, és majd akkor esetleg valamit megindulok. A másik pedig, hogy azt mondod, hogy miért nem elég egy levelet kiírni, ez meg a nagyon gyenge kommunikációs gyakorlatunk miatt, hogy egyrészt, ha megnézel egy átlagos magyar szervezeti levelet, akkor abban rengeteg olyan banánhéj van, ami elcsúszhat az értelmezés. Nagyon sok minősítőjelző, nagyon sok ilyen érzelmi kis szurkálódás, hogy mit tudom én, mint azt már múlt héten mondtam.
4: És te akkor hülye!
7: Kapásból, ugye? Folytatod igen, is magadban.
4: Igen. Tehát, hogy nekem ez egy játékom a céges levelezésekben, hogy így mindig utána teszem, hogy mit akart a költő, ugye?
5: Krakélen.
4: Igen,
7: de ez szerintem, hogy ezt tudatalatt utána teszi a legtöbb ember szerintem, mert azért érzelmeinket nagyon nem tanuljuk megkezelni, vice versa, tehát a másik, sajátomat se, meg a másikét se, meg azt se, hogy amit én csinálok, az hogyan hat majd a másik emberre. És emiatt a levelezés az egy nagyon-nagyon vékony jég, nagyon könnyű
5: ki, hogy a kommunikáció az egy
4: létezik olyan, hogy önálló szervezet? Hogy tényleg mindenki tudja a dolgát és teszi is?
7: Bizonyos méret alatt szerintem igen. Egy méret fölött már szükségszerűen, ugye én nekem van egy ilyen saját tapasztalati, ezt nem kutattam, de más dolgokat lekutattam, ezt nem. Azt szoktam mondani, hogy nagyjából egy 150-200-as létszámtól kezdve van egy ilyen 10%, mondjuk 500 ezeres létszámnál meg 20%-nyi puffer, felesleges erőforrás a szervezetekben, akik azért vannak, hogy úgy kényelmesen jól el legyünk, hogy el lehessen menni Szabira, hogy lehessen egy kicsit szétszedni a feladatokat, hogy ne kelljen olyan sok mindent átlátni, tehát hogy egyszerűsítsük a saját dolgunkat, csak azáltal, hogy a saját dolgunkat egyszerűsítjük, azáltal a szervezetét, a koordinációjét megnehezítjük.
5: Azt a részt hadd bontsuk ki, amit András kérdezett, hogy megbízni és felnőttként kezelni a beosztottakat, és a hagyni, hogy a feladataikat végezzék, hogy mi a helyzet azzal, ha ez nagyon is túlzásba visszük, és túl nagy önállóságot ad a vezető, ott a kontroll mennyire tud megmaradni, vagy mennyire csap ez vissza esetleg?
7: Én nem látom ezt visszacsapni, inkább azt látom, hogy az, aki megtanul önállóan dolgozni, az előbb-utóbb felfedezi, hogy ez neki való vagy sem, és ha annyira való, akkor kilép a szervezetből és csinál valami mást, valami nagyobbat, hogyha ott a szervezeten belül nem tudtak neki nagyobb felelősséget adni. De az nem tudom, hogy itt összekapcsoljuk ezt a kettőt, amit kérdeztél, hogy mitől fog ez működni, hogy szerintem nagyon releváns eleme a vezető beosztott vagy vezető munkatárs kapcsolatnak a rendszeres találkozások. Azért is foglalkoztam ezzel ennyit így a doktori kutatásomban is, hogy ha megvan egy folyamatos kapcsolatom, egyébként nem csak a beosztottjaimmal, hanem a pírjaimmel is, akkor ez a fajta önállóság, felhatalmazás, kontroll, ez egy ilyen természetes rendszerré válik. Mert kapcsolódok annyit az emberemmel, hogy tudom, hogy ő mire képes, ő meg tudja nekem mondani, hogy mikor van szüksége arra, hogy én egy kicsit megfogjam a kezét, vagy hogy újra együtt koordináljuk a feladatokat, és akkor a két pont között, mint a ilyen zsámbékokon ugrálnánk, így el tudom engedni a kezét, bízhatok abba, hogy történik a dolog, de megvan beszélve, hogy mikor van az a következő checkpoint, amikor megint ránézünk majd együtt, hogy mihez kell esetleg egy vezetői döntés, mihez kell a vezetőnek valamit elegyengetni a szervezetben egy másik területtel, tehát egyáltalán mi kell ahhoz, hogy az emberünk el tudja látni azt a feladatot, amiért egyébként fizetjük.
4: A kérdés, hogyan olajozzuk meg ezt a nehéz időszakot akkor? Most átbeszéltük a hátterét, nagyjából a kapcsolattartás formáját is. Azt gyanítom, a személyes találkozásoknak nagy szerepe van ebben, tehát beszélgessünk egy kicsit többet, mint egyébként.
7: Igen, ezt
4: és
7: nem
4: ezzel ez egy jó megoldás lehet például?
7: Ezt én nagyon szívesen elmondom, hogy ugye meg a kutatásnak konkrét eredményei lettek, azt vizsgáltam meg, hogy a hibrid munkakörnyezetben, tehát ami a Covid óta kialakult, hogy otthon is dolgozunk, meg irodában is dolgozunk, hogyan működnek a vezető munkatárs kapcsolatok, és ezek közül mi az, ami olyan kapcsolatot eredményez, aminek a munkatárs is örül, tehát szívesen dolgozik tovább. Adatfelvétel, meg minden nyavaja, ezt most itt nem mutatottam vele a hallgatókat se, a lényegét mondom, hogy az jött ki, hogy azok a one-to-one beszélgetések, tehát amikor egy az egyben ülök, vagy egyáltalán kapcsolódok a kollégámmal, azok működnek, amik rendszeresen megtörténnek. Itt a rendszerességben volt egy nagy ugrás a között, hogy heti vagy két heti, vagy annál ritkább. Tehát legalább két hetente kellene kapcsolódnom a legfontosabb embereimmel, és ennek a kapcsolódásnak legalább 15 perc hosszúnak kellene lennie. Itt az a jó ír, hogy nem az jött ki, hogy fél órát meg egy órát kell vele beszélnem, hanem az, hogy már a 15 perc is tök hatékony. Mm. Ugye ez egy koordinációs beszélgetés, és aminek nagyon sokan fognak örülni most a hallgatók közül, és viszik majd a hírt a nagyfőnöknek, hogy ennek nem kell feltétlen személyesnek lennie. Tehát egy online, egy home office napon töltött beszélgetés, ha kapcsoltok kamerát, az ugyanúgy hasznos ebből a szempontból. Nincs szignifikáns különbség az irodai napban, személyesen leültünk, csak legyen kamera. De. Tehát ott van egy nagy luk, hogy kamerával csináljuk az online-t, vagy csak hanggal. És ami még nagyon fontos, ezt is hajlamosak elfelejteni a vezetők, hogy ez nem jó, hogyha ez csak egy ilyen státuszriport, hogy állnak a feladatok, mivel mit van, hanem ha nem is minden alkalommal, de tudatosan, rendszeres időközönként be kell iktatni olyan beszélgetéseket is, ami a kollégáról szól. Ami arról szól,
4: hogy vagy Tibikém?
7: Igen, de nem feltétlen, ahogy van a kutyád szinten, hanem...
4: Mert hogy te, hogy vagy Tibikém? Hallom, hogy jól sikerült a nyaralás. És még
7: csak ez se feltétlen.
4: Láttam a Facebookon, hogy a haj Tahitin voltatok. Honnan a messés vagyon, Tibikém? Fizetésemelést gondolom nem fogsz kérni jövőjében.
7: Ezt határozottan szeretném kicserélni a hallgatók fejében arra, hogy arról beszélgessenek, hogy az emberünknek mi fontos, hogyan szeretne fejlődni, mi az, amiben elakadása van, mi az, amiben esetleg segítséget kér, vagy itt a Tibikém vonalat továbbvive, milyen olyan élethelyzete van, ami miatt neki most, idézőjelben mondom, megváltozott a munkaképessége. Tehát mondjuk, ha valaki esküvőre készül, vagy a beteg nagymamáját ápolja, akkor az általában egy beláthatóan véges időszak, ami alatt én vezetőként tudok másfajta terhelést rátenni és elvárni tőle, ami a hosszú távú lojalitását, meg a munkaképességét egyébként növelni fogja, még akkor is, hogyha per pillanat.
4: Tehát nem kell intim pistáskodni feltétlenül.
7: Abszolút nem, de a szakmai, meg a személyes témákat egyensúlyban kell tartani ezeken a beszélgetéseken.
4: Számokat ilyenkor kell mondani? Kell stresszelni a kollektívát? Vagy akkor nem a stresszelni szót használnám, hanem kell enyhe nyomást gyakorolni? A gyerekek, el vagyunk maradva a tervtől 14,5%-kal. Van erre 10 hetetek, gondoljuk ezt át.
7: Szerintem
4: mert
7: ez
4: is lehet egy hasznos dolog, hiszen akkor fejjük a figyelmet arra, hogy van dolog, tehát ne kényelmesedjünk bele, de lehet stresszfaktor is, hogy úristen, 10 hét alatt hogy fogom én ezt megcsinálni?
7: Pont ezt akartam mondani, hogy ne a stressz szempontjából kezeljük ezt a kérdést, hanem a transzparencia szempontjából. Hát ha én pontosan tudom, hogy milyen távot kell lefutnom, akkor be tudom jó esetben magamnak is osztani, vagy tudok segítséget kérni, hogy osszuk be, hogy ne legyünk ott novemberben, hogy még mindig hiányzik a 14,5%-ból 10, és csak a két hónapban 4-et tudtam behozni. Uh-huh. És erre mondom nektek, hogy a rendszeres kapcsolódás teszi lehetővé azt, hogy ne legyen utána meglepetés, hogy ha barátom szeptemberben megbeszéltük, hogy 14,5, akkor most hogy még 10 hátra van.
5: Uh-huh. Egy hallgató kérdezi, hogy mit kell inkább fejleszteni, mert valószínűleg mind a kettőt. Az erősségeket vagy a hiátusokat?
7: De jó kérdés. Én maximálisan annak a híve vagyok, hogy mindenki azzal foglalkozzon, amiben jó. És ez megint egy ilyen oktatási rendszerbeli sajátosság, ugye, hogyha valaki hazahoz egy kettest matekból, akkor arra kapásból ráugrik a család, hogy ketteset van matekból. És nem azt mondom, hogy ne tanuljon meg fejben számolni, meg mértékegységeket átváltani, de elképzelhető, hogy az egy jele annak, persze nagyon sok mindennek lehet jele, de lehet, hogy annak a jele, hogy egyébként az a gyermek az mondjuk színész lesz majd, vagy irodalommal fog foglalkozni, ami ugyanúgy hasznos része a társadalomnak. Tehát nem kell feltétlenül mindenkinek mindenben egyformán egyformán valami ennek lennie. Szerintem össztársadalmi szinten nekünk az a jó, hogyha van, aki valamiben jobb, másban gyengébb, és abban meg más valaki a jobb. És ugyanez
5: hát ez
7: céges...
5: a munkamegosztás lényege, hogy a komparatív előnyök, valami ilyesmit, igen, ilyesmit próbáltak a fejembe tuszkolni annak idején közgázban.
7: Ez céges szinten is ugyanúgy fontos nekünk, hogy ha egy csapatban egyforma emberek vannak, akkor a teljesítmény maximuma az limitált. Mert akkor a gondolkodásuk is nagyon egyforma lesz, nem lesz benne az a fajta challenge, amit egy kilógó, szélsőséges...
4: Megnyugodtam, a mink nálunk a szervezetünkben olyan szélsőséges gondolkodása, hogy annyira produktív cég vagyunk, mint a sic!
7: Az a baj, hogy így is van, nem?
4: Az a baj, hogy a workerek nem nagyban vannak mindig a fedélzeten.
5: Igen, és túl sokat.
7: Amikor kell, akkor ott vannak, nem ez a lényeg?
5: Igen, abszolút.
4: Helyjel közzel.
5: Oké, akkor hogy egy picit ezt így összehúzzuk, akkor ez a szeptember, ez kritikus. A csapatok igen. teljesítménye szempontjából érdemes erre ráfókuszálni.
7: Valószínűleg erre most egy csomó vezető azt mondja, hogy ha csak a szeptember lenne kritikus. Inkább azt mondom, hogy most még van idő tudatosan és ütemezetten megtervezni aha. a munkát, anélkül, hogy pánikolnánk, hogy lesz ez megcsinálva.
4: Na, vagy, ez a jó szó.
7: Vagy anélkül, hogy elkezdenének az embereink azon gondolkodni, hogy ha nem lesznek meg az idei tervek, akkor mi lesz a bónuszommal, és akkor áprilisban, ugye azt mondom, hogy az év első 4 hónapra ugyanígy egy blokk, általában március-áprilisban van bónuszosztás, ott van egy másik ilyen nagy mérföldkő, hogy na akkor ki az a csapat, aki velem marad, akinek tudtam annyit adni, hogy még egy évre lekötött.
4: Oké.
5: Várjál, csak becsúszott Pepe kérdése, ami hát egy kicsit így ilyen, na, azt kérdezi, hogy ha a közvetlen vezető személyisége nem komfortos, fogalmaztam, akkor igen. a személyes céljaimat, hogy ő távozzon, hogyan artikuláljon.
4: Írja Pepe álnéven Ács Gábor.
7: És melyikötökre gondolsz?
4: Szerinted?
5: Igen.
7: Én nekem az a meglátásom, hogy szülőket, meg vezetőket a kapcsolat létesítése pillanatában nem választjuk, mert hiába nagyon jó az ajánlat, meg az interjú, meg minden, nem tudom, hogy valójában persze. milyen lesz az a vezető, amikor elkezdek vele dolgozni. Ezért rendkívül kicsi ráhatásunk van arra is, hogy őt megváltoztassuk, pláne, hogy eltávolítsuk, tehát Pepe inkább abban gondolkodjon el, hogy ő egyébként a saját céljai, meg képességei szempontjából jó helyen van-e. És hogyha úgy érzi, hogy jó helyen van, de a körülmények nem jók, akkor erről kezdjen el egy transzparens beszélgetést, hogyha úgy érzi, hogy a közvetlen vezetőjével ez képtelenség, mert nem tudom, egy pszichopata, vagy fogalma sincs, hogy miért képtelenség, akkor menjen HR-hez, menjen CEO-hoz, biztos, hogy van még valaki a szervezetben, akivel lehet nyíltan beszélgetni arról, hogy én itt most per pillanat nem érzem úgy, hogy a teljesítményem maximumát tudnám adni, ami egyébként nektek is rossz, mert fizettek nyilván. Valamiért, amiből nem kaptok annyit, amennyi nektek igen. kellene. Tehát azt felejtjük el nagyon sokszor, hogy a vezető feladata valójában az, hogy a rábízott pénzt, amit ugye egy szervezet arra allokált, hogy itt ez a terület működjön, azt a lehető leghatékonyabban költse el. Vagyis olyan emberek dolgozzanak ott, akik ezt akarják csinálni, akik ezt tudják csinálni, és az ő dolga az, hogy ezeket összehangolja, hogy amiket nekünk meg kell csinálni, azokra legyen itt egy csapat, aki ezt szívesen meg is csinálja. És amikor ebben van valahol egy luk, akkor azt jelenti, hogy nem jól építette fel a csapatát.
5: Világos.
4: Oké, nagyon szépen köszönjük szépen, egy élmény
5: reméljük,
4: volt.
5: Hogy ez az üzenet így betalált sok vezetőnél, sok csapatnál, és ez szerint fognak nekifutni az év hátra levő 4 hónapjának. Brigitta, köszönjük szépen, hogy
7: én
5: itt jártál.
7: Én is köszönöm.
5: Dr. Báhidi Brigitta, Executive Coach, vezető, fejlesztő és egyetemi oktató volt a vendégünk.

0: Olvassunk neki, ameddig csak szeretné. Bekerdi Tamás.
1: Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádió Cafén. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgás Klinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
5: Mi nem beszélünk rombuszokban.

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Sergio Pininfarina, olasz ipari vállalkozó, formatervező és még politikus is, pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926-ban született szeptember 8-án. Két idézetet is tudunk tőle mondani.
2: Mert szép kerek évfordulója.
1: Mert hogy szép és
2: megérdemli. Tényleg a keze nyomát ott hagyta.
1: Abszolút.
2: Külön kategória Pininfarina az autótervezésen belül. Igen. Tessék nyitott szemmel járni az utakon, és akkor láthatjuk.
1: Azt mondta, egy tárgyat akkor nevezhetünk tökéletesen megtervezetnek, ha már semmit sem lehet elvenni belőle, anélkül, hogy sérülne a lényege. Hát ez a letisztultság, igen, ugye annak.
2: A másik, ez inkább közelebb áll az ő tevékenységéhez, az autó nem csupán egy gép. Ez egy guruló szobor, amelynek meg kell mozdítania a lelket.
1: Uh-huh. Hát azt hiszem ezzel egyet.
2: Hát van ilyen.
1: Egyet tudunk érteni.
2: Modell.
1: Hányszor van, hogy formába megint... szeretünk, igen, bele, aztán, igen, kicsit utána nézünk, akkor kiderül, hogy nem is kéne megvenni azt a modellt, mondjuk, igen, mert így zörög, ott üzél, a vezérlés, de ilyen, hát... meg olyan, de hát gyönyörű, hát, igen, imádjuk. Ja.
2: No, hát akkor emlékezzünk Pininfarina, hol a ipari vállalkozóra, formatervezőre, politikusra, ezekkel a gondolatokkal, és most haladjunk is tovább.
0: Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
1: Hát és egy izgalmas és érdekes fuvarozási, vasútlogisztikai módról fogunk beszélni, az egyes kocsi fuvarozásról, teherfuvarozásról, amiről mi már váltottunk jó pár szót vasúti szakemberekkel, hiszen hogy 25 kéne, év végéig fontos, ez ment állami, igen, támogatása, aztán az megszűnt, és most ez újra jön. Egyébként erre is kitérünk, hogy miért kell ezt támogatni, ezt a fajta logisztikai módozatot. Hódosi Lajos lesz nekünk ebben a segítségünkre, a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület vezető igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Terjesszünk ismeretet! Mi az az egyes, igen, kocsi teherfuvarozás? Hogy működik ez a gyakorlatban? Hogy kell elképzelni?
3: Én úgy gondolom, hogy egyébként még többet kell majd beszélgetnünk, ahogy említették, hiszen amikor mondjuk be lett jelentve ez az új támogatási rendszer most a napokban, akkor a második kommentben ott miniszter úrnak a posztja alatt arról a fuvarozás megint előkerült, tehát hogy majd arról is egy külön műsorban érdemes beszélgetni, hogy miért csak az van meg a lakosságnak, a nagykörének ez a fuvarozási forma. De én szeretném három szempontból megvilágítani, hogy miért is

0: ezeket a számokat megjegyezni, hiszen közben miközben beszélgetünk, egyébként a minisztériumban a partner szervezetünk, a közúti fuvarozó szervezetek azon gyűrik egymást a minisztériumi kollégákkal, hogy hol van szükség a kamionokat tiltó táblákra, és hol lehet megszüntetni, és úgy gondolom, hogy egy jó egyes kocsi támogatási rendszerrel egyébként ennek a problémának egy jelentős része amúgy megoldható lenne, és nem is lenne miről beszélgetni.
1: Aha, tehát gyakor... Igen, bocsánat.
0: A másik az a vállalatok szempontjából, és itt jön a lényeg ennek az egyes kocsi fuvarozás logikának, hogy egy nagyobb autóipari vagy vegyipari vállalat viszont képes komplett vonatokat megtölteni, ugye olyan 15 kocsitól feljebb van irányvonati forgalomnak értelme, de egy kisebb gyár, erdészet vagy vidéki ipari üzem, az viszont nem tud megtölteni egy irányvonatot, csak pár kocsija van, és ezért van szüksége az egyes kocsi gyűjtőhálózatára. Illetve amiatt is szükség van, hiszen nem lehet a jelenlegi vasúti infrastruktúra állapota miatt több helyen irányvonati mennyiségeknek a képzésére nem lehet olyan paraméterű vonatokat például leközlekedtetni.
1: Tehát az infrastruktúra kérdése is, meg az is előfordult, hogy az üzem egész egyszerűen kisebb méretekben gondolkodik, be kell menni hozzá az iparvágányon az egy kocsiért vagy kettőért, ugye az bevinni egy rendezőpályaudvarra és ott csinálni egy nagy szerelvény belőle.
2: Uh-huh. Nem éri ez meg? Tehát nem fizetik ki ezt a cégek? Azért van szükség állami támogatásra?
0: Így van, hiszen ezek az egyes kocsi rendszerek, ezek évente nem lehet újra tervezni, és nagyon komoly mozdonytalató személyzet, rendezőpályaudvar.
1: Tehát az leírtakból is kiderül, hogy elég munkás egy történet.
0: Így van,
1: eszköz és munkaerő igényes.
2: Akkor viszont úgy kérdezem ezt az állami támogatás dolgot, hogy az adófizetők pénze miért jó, hogyha ilyesmire is fordítódik?
0: Én úgy gondolom, hogy egy erős logisztikai rendszerre van szüksége Magyarországnak, tekintettel arra, hogy egy exportorientált gazdaságról beszélünk, és ez még azért elég kevésbé tetten érhető, hogy ezt a logisztikát a gazdasági stratégia részeként kezelnék, holott ezen szerintem változtatni kéne a közeljövőben. És azért fontos, hogy az adóforintok mögött valódi gazdasági teljesítmény legyen, és akkor tud ez pozitív lenni, ez az egyes kocsi fuvarozás és a mögötte lévő támogatási rendszer. És igazából mi meg is fogalmaztuk azt között szempontot, amit majd itt a napokban megjelent támogatási rendszer kidolgozásánál figyelembe kell venni, és hogy hatékonyan legyenek elköltve ezek az adóforintok. Az első és legfontosabb az véleményünk szerint, hogy egy több éves garantált keretre van szükség, pont amiatt a tulajdonságai miatt a rendszernek, amiket az előbb említettem. Ez az előző támogatási programban nem volt tetten élhető, hiszen minden évben meg kellett küzdeni a támogatásért, de hogyha egy előre tervezhető, kiszámítható támogatási rendszer van, akkor hatékonyabban lehet kihasználni ennek a támogatásnak az előnyeit, és a második ilyen pedig az, hogy nem szabad, hogy pusztán a veszteséget finanszírozza, hanem igenis kellenek azok az ösztönzők bele, hogyha több forgalmat tudunk megtartani, vagy több forgalmat tudunk átszerelni közútra, az is értékelve legyen ebben a támogatási rendszerben. És ami egy nagy hibája volt ennek az előző támogatási rendszernek, vagy inkább nem gondoltak a támogatási program megalkotásánál, az az indexálás, hiszen az elmúlt 4 évben olyan költségnövekedés volt megfigyelhető az energiabér, pályahasznált és más releváns költségek területén, ami nem tudta lekövetni, amit nem tudott lekövetni a támogatási rendszer.
1: Az igen,
0: ez papíron volt, de évről évre ennek a
1: rájegyzés. Ez nyilván felróható, ugye, hogyha nem követi a mondjuk a pénzromlás ütemét, vagy a költségeket nem veszi figyelembe, de a tonna kilométer, ugye ilyen alapú volt ez a támogatási rendszer, azt ahhoz hozzá kell nyúlni, meg kell változtatni, mert úgy hallom, mintha egész komoly átdolgozásra kerülne ez a támogatási forma.
0: Igen, ahogy előbb is említettük, az adófizetők pénzét ugye valódi gazdasági teljesítményhez kell kötni,

0: és ezért a tényleges egyes kocsi teljesítménynek a finanszírozása az, ami ezt meg tudja valósítani, hogy ne minden vasti kocsi mozgást támogassunk, hanem a valódi gazdasági teljesítmény.
1: Az esetleg, tehát az, hogy visszajött ez a kormánynál a gondolkodásba, az a közrejátszatott-e, hogy van valamiféle életjelet mutat az ipari kibocsátás? Azt mondom, hogy valamiféle, mert kicsit ilyen fűrészfogazva haladunk előre, van egy jó hónap, most épp ez volt ugye a legutóbbi a júliusi mérés, előtte egy rosszabb, előtte megint egy jobb, de hát gondolom ennek is kell ez a fajta támogatás, mármint hogyha az ipar magához tér, és reméljük előbb-utóbb megtörténik, és ez egybeeshetett a kormány elképzelésével?
0: Így van, hiszen igen, ahogy említettem, hogy egy exportorientált gazdaság vagyunk, és a gazdaság újraindításához szükséges az, hogy a logisztikai költségek azok versenyképesek legyenek, és így el tudjanak jutni a nemzetközi piacokra azok a termékek, amit az itt lévő vállalkozások megtermelnek, és nem kell, hogy a legolcsóbbak legyünk, de az, hogy mindenképpen hatékony és jó szolgáltatási színvonal logisztikát tudjunk nyújtani, ahhoz elengedhetetlen például az egyes kocsi támogatás, hiszen itt ezzel időt is nyerünk, hiszen itt az elmúlt 30 év házi feladatát el kell végezni a kormányzatnak, hogy infrastruktúrális és az egész vasúti áruforozásnak a struktúrális problémáit megoldjuk.
1: Az elmúlt időszak hozott valamiféle konszolidációt, hogy finoman fejezzem ki magam a fuvarozó vállalkozások körében. Ugye itt többször beszélgettünk vasúti logisztikában járt a szakemberekkel, hogy csökkennek a volumenek, akkor ilyenek jönnek képbe, ilyen állami támogatások megszüntetése.
2: Az egész logisztikai szektor egy megbízás
1: és volt egy nagyon fura szám egy korábbi beszélgetésben, hogy olyan 50 körüli regisztrált vasúti szállító dolgozik Magyarországon, magánszállító, ami azért az egy szerintem nagy szám egy ilyen kis országban, hogy történt-e valamiféle konszolidáció, esetleg volt, aki nem bírta ezt a terhelést, hogy áll most a piac, a verseny, vagyis a szereplők tekintetében?
0: Igen, hát most Magyarországon körülbelül 56 vasútvállalat foglalkozik elvileg vasúti árakorozással, de azt érdemes hozzátenni, hogy ebből körülbelül 12-13 vállalat az, aki a volumennek a 98%-át beállítja, tehát elég nagy a koncentráció, és igen, volt olyan vállalat, aki nem bírta ezt a terhelést, illetve jelentős létszámleépítésekre került sor a rendszerben. Illetve, hogyha most a friss számokat is megnézzük, a 2026 második negyed évében a közúti fuvarozás például tudott egy minimálisat növekedni, de a vasút még továbbra sem tért magához, úgyhogy igazából itt egy jelentős versenyképességi csomag elfogadására, hogy szükség lenne a közéjövőben.
1: Hát reméljük, hogy meg is történik. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Jó munkát, szép napot kívánunk, viszontlátásra. Hódosi Lajossal, a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető igazgatójával váltottunk pár szót.
3: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el. Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
1: A helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros meet and greet jegyet Parov Stellar koncertjére a Kultúrpark Kft. Jóvoltából, ami magába foglalja a koncertet a Budapest Parkban, és azután a lévő backstage találkozót is. Mai kérdésünk a következő, melyik énekesnővel dolgozott együtt Parov Stellar az All Night című dalon? A. Andus, vagy B. Cleo Panther, vagy C. Angela McCluskey?
2: Az előző játékblokkban nagy energiát mozgósítottunk arra, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy mely e-mail címre kell a helyes megfejtéseket elküldeni. Ennek ellenére már rossz helyre jó és rossz megfejtések is záporoznak, úgyhogy mindenki magára vessen, én a lovak közé dobnám a gyeplőt. Az információ most fog elhangzani, hogy hogy lehet eséllyel részt venni a játékba. Hallgatsak!
3: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékkukac.radiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
2: No drága barátaim, magyarok, akkor van-e még, vagy valamiféle életjel például a üzenőfalunkon, vagy egy zenével kössünk át? Mi lenne, hogyha egy zenével átkötnénk, aztán
1: kössünk,
2: addig hát a idejér talán Schmidt kollégina is, és akkor mi is meg tudnánk inni egy jó kávét, stb. Stb. Akkor legyen ez. A hírek után jövünk, mesél a múlt rovatunkkal.

0: egy kérdésem?
1: Már meg is volt.
2: Millás reggeli.
0: A könyvet mindig ketten alkotják. Az író, aki írta, és az olvasó, aki olvassa. Kosztolányi Dezső.
2: Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádió Cafén. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
2: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
3: Nekem a tenger a Balaton.
2: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
4: Megvár a Balaton!
2: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
0: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
6: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan! Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
0: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: A fővárosban baleset miatt lezárták a 11. kerületben az Etele utat, a Hadak útja és a Somogyi út között Kelenföld vasút állomás felé. Az egyes villamos helyett az Etele út, Fehérvári út és Kelenföld vasút állomás között pótlóbusz közlekedik. Baleset nehezíti a haladást a pesti alsó rakparton a Vigadó térnél északi irányban. Csak egy sáv járható, lelassult a haladás. Tart a műszaki mentés Soroksáron az Ócsai úti felüljárónál, ezért lezárták. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni, az érintett BKK autóbuszok megnövekedett menetidővel közlekednek. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Szél Kálmán tér környékén, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánc hídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha-Lujza térig, valamint a Kiskörúton az Asztóriánál. Lezárták a fél útpályát ma a 10. kerületben a Csillagvirág utcában az Ezüstfa utca közelében burkolatjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
2: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: 1,3%-kal nőttek a fogyasztói árak augusztusban. Jövőre drágulnak az autópálya matricák. Újraindultak a Kijev elleni orosz légi csapások. Két nap kánikula után csütörtökön már jön a hidegfront. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. 1,3%-kal emelkedtek augusztusban a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest, derült ki a KSH friss adataiból. Ez minimális emelkedés a júliusi 1,2%-hoz képest, és valamivel kedvezőbb az elemzők által várt 1,4%-nál. Az élelmiszerek ára már sorozatban a negyedik hónapban csökkent, miközben a szolgáltatások 5%-kal drágultak. Jövőre 1,3%-kal emelkednek az autópálya matrica árai az augusztusi infláció mértékével. A személyautókra érvényes éves országos, vagyis a D1-es matrica 2027-ben 62.560 forintba kerül, a 10 napos matrica ára 6.990, a havié pedig 11.320 forint lesz. A megyei matrica 7.280 forintba kerül majd. A kormány teljesítette az összes vállalt feltételt az uniós pénzek hazahozatalához. Erről is beszélt a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter emlékeztetett, hogy 3 hét alatt tárgyalták le az Európai Unióval azt a megállapodást, amellyel az előző kormány évekig csak zsarolt. Beavatkozik a kormány a magas üzemanyagárak miatt, jelentette be Magyar Péter. A kormányfő részleteket egyelőre nem közölt, csak azt, hogy célzottan a dízel meghajtású autókra vonatkozó intézkedés készül, amit holnap hoznak nyilvánosságra. Segítenik az agrárszektort és más érintett szektorokat, amelyekben nagy nehézséget okoznak a jelenlegi üzemanyagárak. Nem érinti az Audi Hungária ZRT-t a Volkswagen múlt heti határozata a leépítésekről, tudatta a győri járműgyártó vállalat. A gyár a termelést sem csökkenti. A Volkswagen csoport múlt héten jelentette be, hogy 50 ezer munkahely megszüntetését tervezi. Újraindították a Kijev elleni orosz légicsapásokat. 6 ember megsebesült, a városban több helyen tűz ütött ki. Az amerikai elnök küldöttei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Arra az időre tűzszünet volt érvényben, áttörést azonban nem értek el a béke folyamatban. Ma van a fizioterápia világnapja. 1951-ben ezen a napon alakult meg a Gyógytornászok Világszövetsége. A terápia a természetes energiákat, mint például a fényt, a hőt, a vizet, köztük a gyógyvizek jótékony hatásait használja fel a kezeléseknél. Napjainkban a legtöbb klinikai szakmában nélkülözhetetlen ez a módszer.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Ha sokat süt majd a nap, felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. A déli szél megélénkülhet. Délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. Holnap is hasonló időnk lesz, folytatódik a kánikula, csütörtökön pedig jön majd a hidegfront lehűléssel.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
2: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
3: Jó napot kívánunk, kedves hallgatóság! Ez a Millás reggeli.
4: Remélem tetszett a kémia bratyóknak a...
3: Igen, biztos, szerintem jó.
4: Ahogy galvanizáltak ők.
3: Galvanizál. Egy pár langyos vízzel galvanizálnak korán reggel. Tehát ez a Millás reggeli itt a Rádió Café 98.0-án, szeptember 8-án, kedden reggel, 9 óra 9 perckor, hoppá, ugye? 9. hó 8, 9 óra 9, mi lesz 9... óra 10-kor.
4: Én bele sem merek ebbe gondolni.
3: Mi álló, hogy Csandrás?
4: Ez nagyon veszélyes.
3: Az.
4: Viszont az, hogy írja, az hogy emoji az emoji köddé vált, az még ijesztőbb.
3: Igen.
4: Ezt írja, kérem, a Google minékünk, az üzenő falunkon az SMS üzenetekre válaszol, hogy az emoji köddé vált.
3: Igen. És hogy, ja igen, ennek vége, hogy párosítási kérelmünk feldolgozás alatt, és annak lett az eredménye, hogy
4: párosít, az... Miért itt valami állattenyésztési manőverbe kezdtetek?
3: Hát igen, igen.
4: Ádám technikus úrral.
3: Vagy hogy hívják?
4: In semi.
3: In semi. Iminimi, seminimi.
4: Igen. Tebbik a katalógus is rendeltetek a netről, mert van
3: azt,
4: olyan is.
3: Igen, próbáljuk párosítani az SMS-t fogadó telefont az SMS-t kiíró szerverrel, és egyelőre ennek lett ez az eredménye, amit te is lesz, hogy az emoji köddé vált. Nem tudom, hogy mi köze az emojinak és az SMS párosításnak, de egyelőre ez az eredmény. Azt mondja, hogy ha nem unjátok még ezt a játék helyes e-mail címet milliószor elhörögni, ha ennyi van, miért kell felvenni a kesztyűt? Rossz cím, és kiesett. Ennyi. Hát azért, mert
4: azért,
3: mi akarunk segíteni a hallgatóknak.
4: Emberarcúak próbálunk maradni az embertelenségben, nem úgy, mint az SMS írója.
3: Ennyi.
4: Nehogy aztán áldozatul essünk saját elveinknek, arra igen, nagyon vigyázzunk azért. Láttam én már ilyet magamnál is.
3: Szóval addig, amíg ezt sokáig nem tudjuk csinálni, négyig lehet küldeni az üzenetet, azon belül, amíg tudunk segíteni, segítünk, utána már az van, ami. Vegyész, fivérek.
4: Az még jobb, de hát igen. Én csípőből faragom ezeket a hülyeségeket, úgyhogy azért. Na, drága barátom, egy breakinget azért kell tartanunk, még mesél a múlt rovatunk előtt, ugyanis közzé tették az amerikai elnök Donald Trump minden idők egyik egy ilyen rangsorát, hogy kik a legnagyobb elnökei az Egyesült Államoknak.
3: De ezt elvőr, állította össze?
4: És hát lehet találgatni, hogy ki a legnagyobb, és vannak ilyen kategóriák, hogy great, near great, great, average, below average, és failures.
3: Uh-huh. Hát gondolom az abszolút greatest.
4: Az összes elődje gondolom az a
3: igen.
4: A futottak még kategóriába került. Nem lőjük le a poént, tessék utána nézni az egésznek, illetőleg ugyanezzel párhuzamosan kérem szépen egy Amerika térképet is közzétett a fentnevezett úriember. Nem fogjátok elhinni, hogy Kanada és Grönland milyen színekben pompázik ezen az új Amerika térképen. Na, ennyit bemelegítésünk.
3: Közben valaki azzal szórakoztatja magát, hogy elképzelte Ede válaszát a nem mondjátok még pont-pont-pont kérdésre, és nagyot kacagott magában.
4: Igen, Ede jobban magára veszi ezeket.
3: Igen, és sajnos hát, ott a hallgató megkapja magáit.
4: Én Edét egyébként egy hivatásos sajtólevelező poszton tudnám elképzelni. Igen. Volt ilyen korábban az újságoknál, aki válaszolt a beérkező üzenetekre.
3: De műszak végén
4: stresszes
3: szerinted
4: munka
3: már milyen?
4: Az, megeszi az embert, az biztos.
3: Műszak végén de... milyen válaszokat adna szerinted? Az elején se szépeket, de hát a vége fele meg már aztán végképp.
4: Tehát na. Akkor Kántor Endét lovaggá ütjük, Sir Kántor Ede néven, és ő a Millás reggeli hivatalos sajtó levelezője innentől igen. Kezdve. Úgyhogy neki kell címezni mindent. Na, menjünk tovább.
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
2: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
3: Ravasz vagy, kollega.
4: Igen.
3: Jászlagykun szónok vagy, a kialakításáról fogunk beszélgetni. Mi? Nagyon ügyes módon beolloztam felkészítésképpen a levéltári füzetek második részét ide, ami 75 oldal. Nem sikerült felkészülnünk, úgyhogy ezért is tárcsáztuk Katona Csaba történészt. Azt hiszem, hogy jobban el fogja tudni nekünk mondani. Szia, jó reggelt!
5: Szervusztok, jó reggelt kívánok! És hát kicsit hasonló jelenséggel fogunk találkozni, mint ahogy Trump elnök tologatja a Grönlandot meg Kanadát.
4: Csak itt a jászok tologatták a határokat.
5: Hát inkább a jászokat tologatták, aztán van még egy rendkívül nagy különbség, az, hogy a magyar államokkor, amit elképzelt, az véghez vitte Trump esetében, meg ez az ékérdőjeles, de természetesen a virtuális térben minden meg lehet oldani. De kerestünk megint egy évfordulót, hogy beszélhessünk erről a témáról, ugye Jásznagykun Szolnok vármegye 1876. szeptember 4-ére hívta össze azt a rendkívüli közgyűlését, ahol igazából formálisan megalakult. Történt mindez úgy, hogy Kis Miklós főispán mindjárt fel is esküdött, és utána szeptember 25-én volt az első rendes közgyűlés. Na, de nem ez az érdekes számunkra, hanem az, hogy jutunk el idáig. Ugyanis mondanom sem kell, hogy mind az elnevezés, mind a megalakulást mélységes mély viták övezték, és ez az, ami érdekessé teszi számunkra a dolgot. Hát kezdjük ott, hogy 1867-ben létrejön a polgári Magyarország. Töredék pillanatig már létezett 1848-49-ben, de hát 1867-től az osztrák-magyar monarchia Kebelén belül immáron tényleg a polgári állam működik, viszont van egy halom feudális, félfeudális öröksége ennek a Magyarországnak. Hát ilyen például az, hogy vannak nagyon pici megyék, meg vannak nagyon nagy megyék. Aztán ilyen, hogy vannak kiválságolt területek. Gondoljunk a Székely-székekre, a Hajdú kerületre, a Jászmú 3-as kerületre, a Báródságra, és még hosszan lehetne sorolni ezeket. Ami azt jelenti, hogy a modern állam mégsem tűrheti azt, hogy feudális alapon kialakult jogegyenlőtlenség színezze ugye a modern Magyarországot. Valamit tenni kell ezzel a rendszerrel, és nyilvánvaló volt, hogy ezek a lépések ezek nem lesznek népszerűek, de a célszerűség emellett szólt. És akkor ezen a ponton lép színre Szapáry Gyula belügyminiszter, de 1873-tól viseli ezt a tímet, és rögtön tudja, hogy itt, ha a modernitásnak megfelelő közigazgatási rendszert akar létrehozni, akkor szembe kell mennie a hagyományokkal, tradíciókkal, történelmi emlékekkel, és ő ezeket totálisan figyelmen kívül is hagyta. Az ő szempontja az volt, hogy a polgári államnak mik a szükségletei, mik a természetes földrajzi határok, illetve mik a gazdasági érdekek. Csak egy példa, például Heves külső Szolnok megye, ez ugye két megyéből egyesült, még a koraújkor évszázadaiban, a legszélén lakó Heves külső Szolnok megyei honosoknak, ha Egerbe el kellett menni, hát akkor majdnem, hogy napokig kellett utazgatni. Most képzeljék el azt, hogyha be kell mennem a hivatalba, és ez ezzel jár.
3: Igen.
5: Na most nyilván a tradíciók meg ellenmondtak ennek, és így kerül elő a jászkunok kiváltsága. A jászkun kiváltságok azok visszanyúlnak egészen a középkorig, és van egy nagyon fontos dolog, hogy 1702-ben elzálogosítja őket Lipót, magyar uralkodó, teljesen törvénytelenül, előbb a német lovagrendnek, aztán a pesti invalidus háznak. A jászkunok tiltakoznak szabadságú csorbítása ellen, majd belátják, hogy nem fogják visszakapni bármennyire joguk van ehhez. Következésképpen felajánlanak egy hatalmas összeget a megváltakozásra. Ez történik meg 1745-ben, ez a redempció, és innentől kezdve a jászkunságban, ami ugye kikebleztetik ilyen értelemben ismételten a megyei rendszerből, egy szabad polgári fejlődés veszi a kezdetét, na ezt érzik veszélyben a jászok. Ugye azt már nem mérik föl, de ami akkor előremutató volt a 18. században, hogy tudni illik, a feudális kötöttség alól megváltják magukat, amikor a 19. században ehhez ragaszkodnak, akkor az igazából arról szól, hogy ezt a fajta polgári szabadságot, ezt úgy akarják maguknak megőrizni, hogy mégiscsak valamiféle kiváltság legyen, ahelyett, hogy átgondolnák, hogy ez mindenkinek járna. Tehát ami akkor, mondjuk, képzeljük el úgy, hogy hullámzik a tenger, a jászok fölülnek meg a kunok a hullámnak arra a hullámra, amelyik éppen fölfelé megy, itt viszont lefelé zuham.
3: Aha.
5: Hát ezt ők nem értik meg, és mindenáron meg akarják oldani azt, hogy lehetőség szerint a jászkunság az őrizze meg a kiváltságait, egy idő után belátják, hogy ez lehetetlen, és a Szapáry mennyire nem volt szívbajos, arról most mondok néhány példát. Tehát azt találja ki, hogy Heves és külső Szolnok megyéből, meg a nagykunságból csinál egy Kun megyét Karcag székhellyel, ehhez egyébként mellett Hajdúszoboszlót is hozzácsapta volna. Itt ugye a földrajzi dolgokra figyelt, na meg arra, hogy lehetőség szerint a jászság, nagykunság, kiskunság nem maradjon egy megyén belül, mert az tovább élteti ezt a szeparatista szellemet. Na már most. A többi területből Kiskunság Pest megyéhez került volna, ez így is történt, gondoljunk Pest Pilisolt Kiskun megyére, ugye ez meg is valósul, és létrejött volna még egy Heves Jász megye, és hát ide került volna a Tisza jobbparti része külső Szolnokból, Heves és a Jászság, ennek pedig a székhelye az Eger lett volna, Szolnokot viszont hozzácsapta volna Pest megyéhez. Most tegyük térképre ezt.
6: Igen, ez jól néz neki.
5: Népszerűségi versenyt nem nyert Szapári ötlete. Na most a Jászságot, a Kunságot ez szó szerint hideg zuhanyként éri. Előállnak egy teljesen más javaslattal. Ha már így kell lennie a dolognak, akkor legyen egy önálló Jászmegye. Annak a Jászben lesz a székhelye. És ha már lesz egy önálló Jászmegye, akkor igazán hozzá lehetne csapni mondjuk Szolnokot meg 60-t is, mert akkor meg már terjeszkedjünk. Milyen jó ötlet, nem? Ha már csináljuk. És hogy Jászbenében laknak 20 000, megvannak az épületei, kerületi székhely volt, remek megye székhely lesz. Ezen a ponton színre lépnek a nagykunok, ők is saját megyét akarnak, és mindjárt érzik azt, hogy ha a Jászoknak saját megyéje lesz, akkor nekik is kell egy. Hát ők is arra gondolnak, hogy bekebelezik a környező területeket, így Szolnokot is, na de hogy Szolnok legyen a megye székhely, az kizárt, szóval a Karcag és Kisújszállás próbálkozik azzal, hogy ők legyenek a megye székhely, és természetesen a Kun megye nevet kellene viselni, amire viszont az összes olyan ember, aki külső Szolnok megyében él, azonnal tiltakozni kezd, hogy miért kell nekik Kunnak lenni, mikor ők nem Kunok. A szolnokiak szintén belépnek a küzdőtérre, és bejelentik, hogy igazából bőven elég, ha Heves külső Szolnokból leválasztják külső Szolnokot, és majd annak ők lesznek a megye székhelye. Na most mindenhol ez a játék megy. Amikor a hajdúkerületet nekiállnak felszámolni, akkor ott is tiltakoznak, hogy ne ez történjen. De aztán, ha már így kell lenni, akkor legyen önálló Hajdú megye. De ha már Hajdú megye van, akkor ne az eddigi székhelybe Szörmény legyen a székhely, teszi fel a kezét Hajdú-Szoboszló, hanem Szoboszló. Itt se ez történik, hanem létrejön Hajdú-Bihar megye, ugye Debrecent leszakítják Bihar megyéből, Nagyvárad árnyékából, és véletlenül sem Böszörmény lesz a székhely. Ez nagyon fontos a magyar állam szempontjából, hogy az ilyen régi idők kiváltságait hordozó területeket nem preferálják. Hát itt megy a vita, és 1875-ben lép színre Tisza Kálmán, aki tulajdonképpen kevésbé radikális dolgokban gondolkodik, mint Szapári, de azt mindenképpen tudja, hogy fel nem merülhet az a gondolat, hogy elengedjük, hogy a Jászkunság megőrizze a kiváltságait. Végső soron megformálódik egy leendő Jász Nagykun Szolnok vármegye képe. Itt viszont Szolnok és Jászberény óriási harcba kezd annak révén, hogy most ki legyen a megye széke, ugye? Hát a Jászok azzal érvelnek, a berényiek, hogy nekik eddig is volt ilyen szerepük, hiszen ők kerületi székhely voltak, rendkívül gúnyos hangvételű szikkek jelennek meg, idézek egyet. A központi helyeztetés oly nyomatékosok, mellyel szemben minden egyéb elenyészik, és köszönjék meg a Jászok, ha a megyeház a Tisza partján, nem a Tisza medre közepén lesz. A történeti múlt, a székhely iránti ragaszkodás múzeumban való, van is szükség Magyarországon ilyen érzelmekre, arra Rothschild semmit sem árt. Na ezzel szemben szolnokiak változatlanul azt mondják, hogy de Kunok sem akartunk lenni, Jászok sem akarunk lenni, hát nehogy már azt csinálják velünk, hogy kapunk valami olyan elnevezést, amiért közünk nincsen. És akkor ezen a ponton belép egy újabb érv. Ugye nyilván Szolnoknak áll az ászló olyan értelemben, hogy ott nincs meg ez a múlthoz való ragaszkodás, a kiváltságokhoz való ragaszkodás, de Szolnok ennél többet tesz. A város közepén áll egy zöld tanevű vendéglő. Na, ennek a telkét a rajta levő összes épülettel, meg 30 000 forinttal, meg egy évi közmunkával felajánlják arról, hogy ők lennének a megyeszékhely, hát akkor itt fog felépülni a megyének a székháza.
4: Ezt hívják visszautasíthatatlan ajánlatnak.
5: Még lófejet se kellett küldeni.
4: Igen.
5: Most akkor tegyük
4: mert a Jászoknak meg a Nagykunoknak nem volt egy pénzük, biztos.
5: Hát akkor lett volna, se adják ki szívesen. És ugye nekik a pozíciókat kellett védeni, ami nem ugyanaz a szitu, mint Szolnoknak, aki viszont megy előre. És most megérzi a lehetőséget, megérzik a vérszagot. Arról nem beszélve, hogy hát van egy korabeli legenda, vagy pletyka, városi legenda, szerintem Szapári Gyula gróf, ő alapvetően hát szolnoki kötődésű, következésképpen egyáltalán nem lehetetlen, hogy az ő szavai számított ebbe, csak ezt tételesen iratokkal nagyon nehéz igazolni. Na hát így történik meg, az országgyűlés 1876. június 19-én megszavazza Jász Nagykun Szolnok vármegye megalakulását Szolnok központtal, és ezek a tervek, hogy legyen Jász Heves vármegye, ezek dugába dőlnek. Az önálló Heves megye olyan értelemben, hogy annak majd Gyöngyös legyen a megye székhelye, mert Gyöngyös azonnal bepróbálkozik, hogy most Egert innen ki lehet lőni, mert hiszen Egernek csak egy rossz vára van, hozzánk majd jön a vonat, más kérdés, hogy nem ér oda, hanem majd elkerüli. Az úgy van, kérem tisztelettel, hogy amennyire ki lehet bogozni, hogy ugye 60-ig felépült a vonat, és teljesen logikus volt, hogy elő fogja érinteni Gyöngyös mint Egert, ugye?
3: Aha.
5: És akkor a gyöngyösiek szóltak az országgyűlési képviselőjüknek, legalábbis ez a történet lebeg itt minden gyöngyösi szeme előtt, hogy Viszontai Kovács Lászlónak, aki az országgyűlés háznagya volt, mai szóval házelnök, hogy vesse latba befolyását. Na most ő elkezdte megnézni, mi is ez a vasút, leesett neki, hogy ez tényleg hasznos, ha van ilyen, és az ő birtoka meg Vámosgyörkön van, Gyöngyös mellett, ezért a vasút Vámosgyörknek ment, és a mai napig arra megy, és onnan megy tovább Eger felé, nem pedig Gyöngyösön. Következtetés nagy valószínűséggel, ha nem szólnak a képviselőknek a gyöngyösiek, akkor nekik megy a vonat. De szóltak.
3: Hát ez
5: látszik, az érdekérvényesítés két oldalú. Hát,
3: ma is ismerős jelenség, csak most utakat aszfaltoznak ilyen módon.
5: Hát véletlenül se jutott volna eszembe egy ilyen analógia, mindazonáltal a történelem a mi tanítómesterünk, mint tudjuk. Na hát így jön létre Jászmeszkó Szolnok Vármegye, és azt gondolom nem maga a létrejött az érdekes, hanem azok a viták, amik ezt övezték, hogy amit ma egyértelműen nagyon pozitív modernizációs lépésnek látunk, egyébként tényleg az volt, az a maga korában elképesztő vitákat váltott ki. Tehát amit így gondolunk a 21. század nagy hírlapi meg egyéb politikai csatározásairól, az igazából akkor is megvolt. És hogy mennyire berzenkedtek ez ellen a jászok meg a nagykunok, az miről mindent elmond, hogy a mai napig él az az elnevezés, ami akkoriban teljesen közkeletű volt, miszerint a vármegye nem hivatalos neve Muszáj vármegye. Mert hogy ugye muszájból kellett annak a vármegyének a részévé válni, és igazából alávetett szerepben. Még egy dolgot tegyünk hozzá. Szolnok 1876-ban infrastrukturálisan lakosság számát stb. Tekintve a nyomában nem volt Karcagnak meg Jászberénynek. Uh-huh. Hát teljesen egyértelmű, hogy az a fajta kormányzati szándék, hogy távolságot, distanciát tartsanak a régmúlt idők felé irányuló nosztalgiától, ez egyértelműen érvényesült itt. Ma pedig már ezt lényegében természetesnek tekintjük, de még 1970-es években is volt arra példa, hogy a, ha jól emlékszem, a Repülj Páva, emlékszünk erre a műsorra?
3: Igen.
5: Hogy ott egy szolnoki néptánc együttes továbbított a Jászberényi, nem is a Jászberényi tanácselnök közölt, hogy na ez a szolnoki lobby, Muszáj vármegye így működik. És mindez a 1970-es években, tehát 100 évet előre ugrunk. Úgyhogy igazából, ha tanulmányozunk a modern megyerendszer létrejöttét, akkor nagyon-nagyon sok érdekes történetre bukkanunk. Azt gondolom, hogy ez is megér egy gondolatot, hogy miért és hogyan, milyen viták keresztüzében alakult meg a modern Magyarország. Noha, az vitathatatlan, azt gondolom, hogy szükségszerű lépés volt.
3: Igen, abszolút. Hát ez nagyon izgalmas. Nem is tudom, volt-e ilyen
4: téma. Ki gondolná, hogy a közigazgatás milyen pesgően izgalmas tud lenni.
3: Igen, abszolút. Ugye, ugye? Főleg Katona Csaba előadásában, igen. Így van. Nagyon köszönjük ezt a kis
5: szösszenetet. Hát én köszönöm, és én, mint szérigvedő büszke jász, megyek majd Muszáj vármegyébe, de Szolnokra csak azért jár egy rendes jász, hogy halászra vett egy pont.
3: Világos, oké. Köszönjük szépen, szép napot.
5: Szia.
3: Katona Csaba történésszel emlékeztünk meg, Jász-Nagykun Szolnok vármegye 150 évvel ezelőtti létrejöttéről, megalakulásáról, így is van. 1876. szeptember 4-én történt ez a nagy esemény.
0: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben. Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
3: És a helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros meet and greet jegyet Parov Stellar koncertjére a Kultúrpark Kft. Jóvoltából, ami magában foglalja a koncertet a Budapest Parkban és az utána lévő backstage találkozót. Mai kérdésünk a következő, melyik énekesnővel dolgozott együtt Parov Stellar az All Night című dalon? A. Anduz, B. Cleo Panther, vagy C. Angela McCluskey.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!

0: A tudás ma egy kattintásra van. A bölcsességhez továbbra is időre van szükség.
1: Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádió Cafén. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
2: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
5: Festők és írók nyomában a Balaton körül. A Balatonfüredre látogatók egyik bakancslistás helyszíne Jókai Mór hajdani villája, amely abban az időben épült, amikor a teraszáról még gyönyörködni lehetett a Tihany felé nyíló kilátásban. Az író több regénye is kötődik az itt töltött nyarakhoz, a villából kialakított emlékmúzeumban pedig olyan érzésünk támad a kórhűtermekben sétálva, hogy a következő ajtó mögül maga a Jókai fog ránk köszönni. A Honvéd utca túloldalán a kortárs művészet első számú füredi fellegvára, a Vasari Galéria invitál betérésre. Az egykori hercegprímási nyaralóban rendszeres kiállítások váltják egymást. Jelenleg a Mácsai 24 című tárlat látható. Vadacsonyban az Egri sétányon találjuk a 20. századi magyar festészet egyik legeredetibb képviselője, Egri József műteremházából kialakított emlékmúzeumot. Az emlékházban gazdag válogatást találhatunk főműveiből, de végig kísérhetjük cseppet sem szokásos életútját is. A Balaton-Szárszói villasor legismertebb épülete, az egykori horvát panzió ad otthont a József Attila emlékmúzeumnak. Az impozáns emlékező helyen azonban megfeledkezhetünk a tragédiáról, és valósággal magába szippan a mindössze 32 évet élt költő zseniális szellemi kozmosza, sokrétű költészete, amely minden osztályt meg tud szólítani.
4: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
6: Melyik uralkodók született épp 300 éve?
7: Tarzan.
6: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
7: Majdnem Tarzan.
8: Millás reggeli.

0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: És itt van velünk, mindjárt mondom, kedves Hugó üzletkötő.
2: Kedves Hugó.
1: Igen, szia, jó reggelt.
3: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na mi a helyzet?
2: Ilyen jó a hangulat a tőzsdén, hogy itt mosolygunk, telefonos bejelentkezés.
1: Igen, vidámkodunk, miközben olvadoznak az árfolyamok?
3: Nézzük, ott kérdés, a MOL és a Magyar Telekom árfolyama szépen-szépen emelkedik.
1: Jó.
3: Igen. A MOL 5000 felett van ismét, 5040 forintnál jelen pillanatban, 1,1%-os emelkedésben nyitás óta, és a Magyar Telekom is nagyon jól tartja magát, 2550 felett van, 2556 forintnál pontosabban, 0,16%-os emelkedésben, viszont a kettő forgalom együtt nincs 160 millió, ami így 9 óra 37-re elég karcsú. Igen. Igen, az OTP 45 ezer forint alatt van most minimálisan ilyen pillanatban 200 milliós forgalommal, míg a Richter hajszányival 12.700 alatt, 12.680 forint jelen pillanatban 150 milliós forgalommal, szóval nem ez lesz a kirobbanó napja.
1: Igen, hát persze, ugye Labor Day volt Amerikában, nem tudjuk, hogy hogyan jönnek vissza, igen. És akkor megy a tanácstalanság, inkább ne adjunk, csak kis mértékben.
3: Másnaposan vagy Igen.
1: Ja, értjük, jó. Európa is egyébként így szédeleg még egyelőre, várja az amerikaiakat?
3: Európa inkább másnapos, inkább azt mondom,
1: enyhe fejfájás mutatkozik a bőrzéken.
3: Igen, egy algopirin kellene nekik, ami valószínűleg csütörtökön fog megérkezni, amikor az LKB-nak meg lesz a kamatdöntőülése, és akkor egy kicsit többet fognak tudni a befektetők arról, hogy milyen inflációs várakozások vannak, vagy vár alapvetően a Európai Központi Egybank. Egészen addig ezek kérdőjelek vannak bőven. Ennyi mínuszban vannak az európai tőzsdék jelen pillanatban. Viszont volt egy nagyon jó magyar inflációs adat is.
2: Na, igen. A vártnál is alacsonyabb volt az infláció, ugye?
3: Igen. Hajszányival, de igen. Nem sokkal, 1,35% volt évfői alapon az áremelkedés.
2: Hát az meg kell, hogy mozgassa a forintot.
3: Minimálisan meg is mozgatta.
2: Ne őrítsd.
3: Ez így is van. 64 forint 60 fillérig tudott gyengülni az euróforint jegyzés. Tegnap még 362 alatt is láthattuk. Szóval egy minimális gyengülés volt a mai meg a tegnapi napon. Most jelen pillanatban 364 forint és 65 fillért kell fizetni egy euróért. Még 1 dollárra 314 forintot, abban azért kicsivel nagyobb volt a mozgás.
1: De ha jól lett az inflációs adat, miért gyengülünk?
3: Igazából már erősödünk, szóval egy héttel ezelőtt még 370 felett volt a jegyzés.
1: Ja, hát persze, két éve meg 400 kérdés. Felett. Jó, oké.
3: Most van egy kis várakozás meg, hogy ez az inflációs jelentés amúgy az MNB szempontjából mit vetít előre, hogy lesz-e kamat vágás, 25 pontos vágás, vagy inkább tartják most jelenleg.
1: Igen. Hát ugye ott van az a kiszivárgott kis információ, ami szerint tartás lesz, hát majd meglátjuk, hogy az
2: mennyire. Bloombergnek ezt mondták, vagy ezt szivárogtatták ki, mert név nem volt a cikkben.
1: Vagy ezt mondták nekik, hogy szivárogtassák.
2: Tesztelik a piacot, mit szólnának ahhoz, ha. De hát most feladta a leckét ez az inflációs adat, mert most megint tere van, ugye, annak, hogy esetleg vágjanak, mert nagyon nem vett tudomást róla a forint, hogy...
3: Viszont a dinamikai nem olyan jó, mert mint volt előtte, szóval. Ez az, amit is tartott a bizalomra ilyen téren, hogy forint long, és hogy nem vágj itt a kamatokat. Viszont a kamatkülönböző tovább fog szűkülni valószínűleg, mivel az LKB oldalra meg pedig emelést várnak csütörtökön. Egész kérdőjelek. A megfontoltabbak inkább nem biztos, hogy piacra lépnek most. De mindenféleképpen azért lesz izgalom a héten.
1: Abszolút. Oké, állunk elébe. Köszönjük szépen a beszámolódat, neked jó munkát mára, jó üzletelést.
3: Szia.
1: Sziasztok. Kedves Hugó üzletkötő számolt be a tőzsdékről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
1: Az olvasás világnapja a mai, ezt elmondtuk számtalanszor, megemlékeztünk olvasás élményeinkről, de hogy valójában mennyit olvasunk, mit olvasunk, hogyan olvasunk, ezt fogjuk megbeszélni Tasi Anna Bellával, a Könyves Magazin főszerkesztőjével. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
3: No, mi olvassunk eleget?
1: Ja.
3: Mert azt a saját példámból tudom, hogy az ember görgeti a közösségi médiát, elolvassa az ott felbukkanó híreket, elálmosodik, aztán ugyanezt csinál, elalszik, aztán ugyanezt csináljuk a strandon. Tehát azokon a helyzetekben, ahol régen elővettünk egy könyvet, vagy egy újságot, egy magazint, ott most már a telefon van a kezünkben, ami nem feltétlenül baj, ha olvasunk rajta, és nem csak úgy pörgetünk.
2: Így van, egyébként a kedvetekért megnéztem egy KSH statisztikát, hogy felkészüljek a kérdéseitekre, és itt egyébként egy friss, szerintem idei adat, azt találtam, hogy még a 80-as években napi 12 percet olvastunk, addig ma már csak 2-t, illetve 1-et.
1: De ez könyvolvasás, ugye? Tehát nem keverendő azzal, hogy...
2: Ez minden típusú olvasás, de a könyvolvasásnál csökkent a legdrasztikusabban, és még mindig sajnos, vagy nem sajnos, de hogy viszonylag sztereotipikus, de hogy a nők még mindig többet olvastak, mint a férfiak, tehát ez minden statisztikában visszaköszön. Így van, tehát hogy baromi nehéz szerintem nagyon sok mindenkinek könyvet venni a kezébe, az okostelefonja helyett, és a mindenféle, nem tudom, TikTok, meg Insta, Reels videók helyett. De hát
3: ezzel abszolút egyetértek, mert ehhez tudatosságra van szükség. Tehát én például magamból kiindulva azt szoktam csinálni, hogy úristen, eltelt fél óra, nem tudom, mit csináltam a fél óra alatt, pedig van egy tök jó könyv mellettem, miért nem azt vettem a kezembe egyébként? Még akkor is így van ez, hogyha egyébként szeretem, amit olvasok. Nem az, hogy tetszik, nem tetszik, át kell rágni magam, tetszik, én választottam, jól meg van csinálva, behúz, csak éppen nem jut eszembe, hogy a telefonpörgetés közben, hogy kezembe.
1: Olyan statisztikánk van a darabra, hány könyvet olvasunk per év átlagosan?
2: Pillanat, nincs. Megnézem, hogy ebben van, nincs, ezt így nem, nincs, kéznél nincs semmiképp. De egyébként, tehát hogy szerintem itt jön be az, hogy baromi fontos lenne szerintem a személyes ajánlásokra nagyon hallgatunk. Tehát, hogy valahol furcsa az, hogy keveset olvasunk, mert tényleg rengetegféle könyv van a piacon, és nem hiszem, hogy van olyan, aki ne találna olyat, ami hozzáér.
1: Persze.
2: Tehát tényleg a non-fiction-től a sárkányos fantasy-ig minden típusú célcsoportot kiszolgál a könyvpiac.
1: Csak ugye az a baj, ez is egy ilyen lassú folyású történet, ugye? Tehát bennem születik meg, vagy elevenedik meg a sztori, annak megfelelően, hogy milyen tempóban tudok olvasni, és akármilyen gyorsan olvasok, az biztos, hogy lassabb, mint hogy egy videót megnézzünk, mondjuk, ami az ilyen formátumok tekintetében ugye vezető most a ilyen befogadás terén.
2: Hát ehhez hozzá kell, vagy újra hozzá kell szoktassuk az idegrendszerünket, igen. Tehát ez a pörgős algoritmusok világa nyilván nem segíti azt, hogy mi hosszú-hosszú száz oldalakon keresztül elmélyüljünk egy történetbe, de közben meg az semmihez nem fogható. Nyilván
1: az abszolút,
2: tudjátok,
1: így van.
2: Az az élmény. Tehát, hogy az nem ugyanolyan, mint egy film, az nem ugyanolyan, mint egy sorozat, az nem ugyanolyan, mint egy 30 másodperces TikTok videó. Ráadásul tényleg a kreativitásnak, meg így az elmélyülésnek olyan részei kapcsolja be benned, amit máshol, ezt nem
1: tudom. Ezt jó is, hogy mondod ezt az elmélyülést, mert ezzel is baj van ám. Tehát ezek a vibráló, rövid cuccok, amik így körülvesznek így ilyen információ áramlás tekintetében, az nehezíti. Én korábban azért többet és jobban olvastam, most meg tényleg úgy neki kell ülni, és elég jó kikapcsolni ahhoz, hogy tudjam követni a történetet, mert eszembe jut, hogy úristen, én itt olvasgatok közben, nem írtam meg ezt az e-mailt, meg azt a vizét, nem tudom, hogy villognak mindenfélék a fejembe a sztori mellett, és annak rovására időnként.
2: Igen, hát ez nyilván nem az olvasás van,

0: először így egyedül, tehát ez a lelassuló életmód azért az igen. élet nagyon sok területén nem működik, de egyébként azt is tegyük hozzá, hogy itt mondhatunk a TikTokról, meg az Instagramról, meg a Reels videókról sok minden, de egyébként az elmúlt években azért rengeteg könyves influencer jelent meg ezeken a felületeken, ami a fiatal generációt így nagyon jól behúzza. Az kérdés, hogy, vagy más kérdés, hogy lehet arra mondani mindenfélét, hogy milyen típusú könyveket olvasnak, és hogy tényleg a mennyiség vagy a minőség számít, vagy hogy az számít, hogy egy hónap alatt ledarált, nem tudom, 15 vagy 20 nagyon lájtos szórakoztató könyvet, de ugyanakkor ezek az emberek olvasnak, tehát hogy azért az se mellékes, hogy meghallják a TikTok videóban, hogy mit ajánlanak, és elolvassák.
1: Azt lehet tudni, hogy hol veszünk könyvet, meg
2: és milyen
1: formátumban,
2: népszerű. Ugye? Mert hogy az e-bookok már ott vannak velünk évek óta, de az...
1: Meg hangos könyv is van, a nagyon sok ismerősöm, aki ilyen autós munkákat végez, és sokat ül az autóba, hangos könyvezik. Az is olvasásnak számít valahol.
0: Igen, hát mi a mindennapi munkánkban a könyvesnél egyébként azt látjuk, hogy nincs itt a könyvnek a halála, tehát a nyomtatott könyv az még mindig nagyon-nagyon elő van az emberek választásában, mert ha csak arra is gondolunk, hogy az elmúlt években ugye nagyon sok kiadó ráment erre az élfestett könyvre, meg a mindenféle színes könyvre, ami nyilván azt is jelenti, hogy megveszik ezeket az emberek, és fontos, hogy akkor a polcukon ott legyen a könyvtárgy maga, tehát a, mint könyv, mint tárgy az itt tökre felerősödött.
2: Három méter piros kötésünk vannak. Valami a polcra, mert az jól mutat.
0: Így. A hangos könyvek abszolút felfutóban vannak, tehát egyre több platform van Magyarországon is, annak tényleg egy ilyen reneszánsza van szerintem. Az e-könyvek szerintem meg ez nem nincs nagy változás, de a legtöbben azért mégiscsak a nyomtatott könyveket szeretik. Valószínűleg a legnagyobb könyvesboltokból veszik, illetve a másodkézből is szerintem nagyon sokan különböző.
2: Igen, én ezt ilyen empirikus úton vizsgáltam, általában tengerparton nézem végig, hogy ki hogy olvas. Én oda e-könyvolvasót viszek, mert tehát ugye a repülőn azért el tudok vinni 20 kötetet egy ilyen kis készülékbe, nem mint a mind a 20-at olvasnám, de jó érzés, hogy bármelyiket olvashatom, ha akarom. Ugyanakkor, ha végignézek, akkor azt látom, hogy a rendes print példányok azok, amik inkább népszerűek, és évek óta nem változik, tehát nem látom, hogy nagyon gyarapon. Na, vannak persze e-book olvasók is, de valahogy az ugyanannyi. Tehát igen, ez a tapasztalat
0: igen, nekem. Igen, ez tényleg így van, tehát ezt mi is látjuk a munkánkban, hogy ugye sok könyvet még kiadás előtt megkapunk a kiadóktól így elolvasni PDF-ben, hogy akkor felkészüljünk egy interjúra. És én megmondom őszintén, nyilván elolvasom, hogy a dolgom van vele, de teljesen más élmény, tehát hogy én se szeretek nagyon online, vagy így e-könyvben, vagy PDF-ben olvasni, tehát teljesen más varázsa van annak, hogy megfogod a kis könyvedet, leülsz vele, lapozgatod, jegyzetelsz közben.
2: Ütök, hogy beleszippantok, az, nem tudom, az én mániám, vagy más is csinálja, de én imádom beleszagolni.
1: Hogy maga a visszajelzés kultúrája az olvasásnak kialakult? Tehát vannak ilyen ahol nem tudom én, hétköznapi vannak, olvasók, meg mondtál influencereket.
2: Vannak, csak mennyire népszerűek, mert ugye azt látni, hogy vannak ilyen
1: meg
2: oldalak,
1: befolyásolják-e ténylegesen a hatást, mert vannak az életnek olyan területei, hogy influencer levesz valamit egy bolt polcáról, az onnantól sikertermékké válik. Na de egy könyv is ilyen hatással lehet egy influencerre, meg a piacára?
2: Mondjuk Fekete Pákó ajánlásába valamit, hogyha...
0: Azt nem tudom, hogy Fekete Pákó mit olvas, de hogyha mondjuk így a celebeknél maradunk, azért nagyon sok ilyen olvasóklub van. Most, hogy a külföldi nagyágyukat mondjuk, nyilván Oprah volt az egyik első, meg Reese Witherspoon, akinek már erre is saját gyártása van, tehát így filmeket is készít, vagy producerkedik a filmek kapcsán, illetve az elmúlt évek óriási sztárja a Dua Lipának a könyvklubja, aki egyébként nagyon-nagyon be tud pörgetni egy-egy könyvet, tehát hogy aki elmúlt Dua Lipához, az így nagyon be tudja pörgetni, és visszatérve a közösségi élményre, tehát ez a baromi érdekes szerintem az olvasásban, hogy egy személyes, magányos tevékenység, amiből közösségi tevékenység lesz. Mert az a legjobb olvasmányélmény, amit meg tudsz osztani másokkal, amit meg tudsz beszélni másokkal, és erre online csoportok, online könyvklubok, tehát erre számtalan platformban meg nyilván itthon is vannak olyan híres vagy kevésbé híres emberek, akik olvasóklubokat szerveznek, és ezek működnek, tehát erre szükség van, hogy kibeszéled, más véleményeket hallasz, és ettől épül be az az olvasmány szerintem a te életedben.
1: Oké, nagyon szépen köszönjük, Annabella, sokáig éljen még a Gutenberg galaxis.
0: Így.
1: Mi még ennek lovagjai vagyunk, igyekszünk minél többet olvasni, úgyhogy nagyon szépen köszönjük.
2: Köszi szépen.
0: Mi is köszönjük.
2: Szép napot, szervusz. Tasi Annabellával, a Könyves magazin főszerkesztőjével beszélgettünk egy picit az olvasási szokásainkról.
3: A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
1: No, hát akkor a műsoridő lepergett, úgyhogy olvassatok. Ma kivételesen ennyi a feladat. Se GDP, se dobozlégzés, se mikrobiom, olvassatok. Egy jó könyvet.
2: Ha megtekernétek a mobiltelefonotokon valamelyik social-t, akkor gondoljatok erre, és gyorsan kapjatok elő.
1: Legalább az olvasás világnapján. Így olvassatok. Van. Tommy Orange, a sehonnai. Szívesen.
3: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
3: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
6: A jövőben a gondolat marad az egyetlen előnyünk, amelyet nem lehet automatizálni.
3: Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádió Cafén. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgás Klinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafeteria.mozgásklinika.hu.
8: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
9: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
10: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
11: Érd el a barátod a világon bárhonnan! Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
11: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
12: A fővárosban tart a műszaki mentés a 11. kerületben az Etele úton, a Hadakútja és a Somogyi út között, ezért Kelenföld vasútállomás felé lezárták. Az egyes villamos azonban a teljes útvonalon közlekedik. Baleset nehezíti a közlekedést a 6-os főút bevezető szakaszán a Hárosi felüljáró előtt. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Baleset miatt sávlezárásra kell számítani a 16. kerületben a Csömöri úton a Szlovák útnál. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervíz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában is sávlezárásra kell számítani. Lezárták a félútpályát a 2. kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Építkezés miatt lezárták a 13. kerületben a Petneházi utcát a Lomb utcánál, így a Teve utca felől Zsák utca lett. A 120-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Röppentyi utca megállót Újpest központ felé. Németh Luca, BKK Info.
13: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
14: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
15: Memory.
16: Hírek következnek a Rádiókafén.
17: 1,3%-kal nőttek a fogyasztói árak augusztusban. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program. Történelmi mélyponton a magyar diákok teljesítménye. Két nap kánikula után csütörtökön jön a hidegfront. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. 1,3%-kal emelkedtek augusztusban a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest. Derült ki a KSH friss adataiból. Ez minimális emelkedés a júliusi 1,2%-hoz képest, és valamivel kedvezőbb az elemzők által várt 1,4%-nál. Havi alapon 0,2%-os volt az infláció. Az élelmiszerek ára 1,4%-kal csökkent, a szolgáltatások viszont 5%-kal drágultak. Az augusztusi infláció mértékével, azaz 1,3%-kal emelkednek az autópálya matrica árai jövőre. A személyautókra érvényes éves országos, vagyis a D1-es matrica 62.560 forintba kerül majd, a 10 napos matrica ára 6.909-ben, a havié pedig 11.320 forint lesz. A megyei matrica 7.280 forintba kerül majd. Indul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be Magyar Péter a parlamentben. A program célja, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit, és vonzóbbá tegyék a vidéki életet. A kezdeményezést 100 településen és 100 000 ember bevonásával próbálják ki. A program keretében évente 10 falu kaphat 1-1 milliárd forintos fejlesztési keretet, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Történelmi mélypontra került a magyar 15 éves diákok teljesítménye. A 2025-ös PISA felmérés szerint matematikából már több mint minden harmadik, szövegértésből pedig csak nem minden harmadik tanuló nem éri el az alapvető képességszintet. A problémák pedig már a mindennapi életben is jelentkezhetnek. A gyengébb szövegértés és matematikai tudás például megnehezítheti egy hitel, megtakarítás vagy befektetés feltételeinek megértését. Is. Természettudományból ugyanakkor nem romlott a magyar eredmény. Egyre kevesebb a házi orvos. Jelenleg több mint 1000 praxis betöltetlen, miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdő házi orvosok bérezése mellett többfelé probléma a jó infrastrukturális körülmények megteremtése. A megerősödött szél is szerepet játszhatott a vasárnapi Miami repülőgép balesetben. Szakértők szerint a Boeing 767-es a vártnál nagyobb sebességgel és nem a leszálló pálya elején ért földet, ezért nem tudott időben lefékezni és túlfutott a kifutó pályán. A balesetben 5-en meghaltak, 5-en pedig megsérültek. A vizsgálat még tart, a repülőgép fekete dobozait már megtalálták, most küldték vizsgálatra.
16: Időjárás a Rádiókafén.
17: Ma sok napsütésre számíthatunk, felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható, a déli szél megélénkülhet. Délutánra 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. Holnap is folytatódik a kánikula, csütörtökön pedig jön a hidegfront lehűléssel.
16: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt.
18: Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rockzenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Az együttes első albuma 2010-ben jelent meg Cirkusz címmel. Szövegeik enyhén áthallásos jellegében gyakran megjelenik valami utánozhatatlan fanyar humor, ami kétségkívül sok élettapasztalatról árulkodik. Második lemezüket 12-ben adták ki Kísérlet, majd két évvel később a harmadikat Mindenkinek igaza van címmel. A zenekar rengeteget koncertezett, a kezdetektől fogva fontosnak tartották a kapcsolatot a közönséggel. Egészen 2021 nyaráig, amikor 11 év után a zenekar feloszlott. Vagy inkább szüneteltették a tevékenységüket, mivel 2024 elején új dalokkal jelentkeztek. Várjuk a folytatást!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Lackfi János lánya, Lackfi Dorottya 2020-ban indította útjára szóló projektjét, Azorka néven. Versszerű szövegek, melankólikus, egyedi tapadós dallamok jellemzik szerzeményeit, amelyek az alter pop kimondottan összetett műfajába repítenek magukkal. Eleinte akusztikus koncertek keretében hallhattuk országszerte. Később zenekari felállással is bővült a produkció. Első kis lemeze Elharapott szavak címmel jelent meg 2021. novemberében.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Szinti country, chanson és bar jazz. Az amorf ördögökből ismert kacatpop, Gershwin és Kispál feldolgozások, jókedv és melankólia. Ezekből alkot szimpatikus elegyet az Erik Sumo Band zenéje. A gimnáziumi barátságból alakult amorf ördögök három nagy lemeze és országos sikere közben Tövisházi Ambrus ezernyi egyéb dolgon törte a fejét. Többek között remixek tucatjait készítette, és Erik Sumo néven DJ-zik is. Kiváló new jazz és easy listening szettekkel boldogítja egyre bővülő hallgatóságát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Egy könyv nem megállítja az időt, hanem megtöltheti tartalommal. Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádiókafén. Van barátod. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádiókafén.
1: Szeptember 9-től 12-ig Budapest Borfesztivál 2026 a Budavári Palotában. Idén 35. alkalommal költözik be az őszbor kulturális rendezvénye a Budapest Borfesztivál a magyar történelem egyik legfontosabb helyszínére, a Budavári Palota gyönyörű impozáns falai közé. A Borfesztivál látogatói újra megcsodálhatják Magyarország gazdag örökségét és felfedezhetik hazánk bor kiválóságait, a hagyományokat őrző épületek között sétálva. A rendezvény idén is a hazai borászok bor és pezsgő kiválóságaival, több szakmai programmal, borkulturális és gasztronómiai élménnyel várja a borok szerelmeseit. Idén a Budapest Borfesztivál egy különleges borutazásra invitálja a látogatókat. A fókuszban az amerikai kontinens tematikának köszönhetően a látogatók bejárhatják Észak- és Dél-Amerika legizgalmasabb borvidékeit. Szerdától szombatig 35. Budapest Borfesztivál a Budavári Palotában. Robi 50, Bércesi Róbert fél évszázados születésnapi szerzői estje szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Robi 50, azaz Bércesi Róbert, a Hiperkarma, a Blabla, a Biorobot dalszerző énekes gitárosa fél évszázados születésnapját szerzői estel ünnepli. Bércesi Róbert Gyulán született, majd komlói gyermekévei után majdnem pontosan 30 éve Budapestre költözött. 2000-ben megalapította a Hiperkarmát, amely aztán mindjárt az első cím nélküli lemezének dalaival meghozta számára a várva várt áttörést. Kemény drog használóvá vált, és a kábítószerek démoni szorításából 20 év után végre sikerült végleg megszabadulnia. Az azóta eltelt években sikert sikerre halmozva boldogan él és dolgozik élő példájaként, és ékes bizonyítékául szolgálva annak, hogy mindenhonnan, míg a pokol legsötétebb bugyraiból is van kiút. Szombaton este Robi 50, Bércesi Róbert fél évszázados születésnapi szerzői estje a Magyar Zeneházában. Október 25-ig az örökkévalóság megörökítése a Szépművészeti Múzeumban. Hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek? A kiállítás az egyiptomiak által az örökkévalóság házainak nevezett templomok és sírok számára készített alkotásokból mutat be válogatást. Ezeket a tárgyakat ma műalkotásként őrizzük a múzeumokban, de egykor azzal a céllal készültek, hogy mágikus, rituális erejükkel segítsék az isteni és a földi világ közötti kapcsolat megteremtését, illetve biztosítsák az elhunytak örökkévalóságban való fennmaradását. Így a mai ember számára nem csak esztétikai élményt nyújtanak, hanem az egyiptomiak világképéről is tanúskodnak. Október 25-ig az örökkévalóság megörökítése a Szépművészeti Múzeumban.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
3: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu. Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Mira que te dije, negrona, que te fuera ya. Porque me castiga mucho ser un pioncito. Mira, pito, flauticamente, curvilúdica y anacronística, super heterodina y microsincrónica. Hay una chiva étnica, pero.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A Dave Brubeck Quartet Take 5-ja 1959-ben jelent meg, és az első olyan jazz szerzemény volt az Egyesült Államokban, amelyet a mainstream rádiók is játszottak. Így lett sláger egy olyan korban, amikor a rockzene volt a menő. A dalból készült néhány szöveges verzió is, az első ilyet Carmen McRae énekelte fel 1961-ben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Mary Jane egy cipőforma, egy cukorkaféle, egy koktélfajta, egy hajó, schooner típus, de a marihuána beceneve is.

0: Sziasztok, Pásztor Sámuel vagyok az Anna Barbizból. Ez pedig a Rádió Café.
1: Bordobágyi kocsmárosné angyalom.
2: Szevasz, faterka.
1: Tegyen ide egy üveg bort.
2: Jól van. Figyelj.
1: Debrecentől nagy Hortobágy messze van.
2: Bemegyünk itt a srácokkal.
1: Debrecentől Hortobágyig szomjaztam.
2: Na,

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A cisz és a desz hang körülbelül annyira különbözik egymástól, mint a krumpli a burgonyától.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Aki nem olvas, annak könnyen mások gondolatai lesznek sajátjai.
0: Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádiókafén. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruczanni, este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Nagyszabású vidékfejlesztési program kezdődik. Olcsóbbak lettek az élelmiszerek, drágultak viszont a szolgáltatások. Ma van az olvasás világnapja. Két nap kánikula után csütörtökön már jön a hidegfront leüléssel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Elindult a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki kistérség 100 településén tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. A szakdolgozók fizetésének rendezését és a kezdőorvosok azonnali béremelését sürgeti a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Álmos Péter szerint a 2020-as béremelés óta az orvosi fizetések reál értéke csökkent. Hozzátette, hogy nincsenek pontos adatok a praktizáló orvosok számáról, és ezért nem tudni, hogy mekkora az orvoshiány. Emelkedett az infláció augusztusban, de az élelmiszerek olcsóbbak lettek, derül ki a KSH legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek. Az élelmiszerek ára ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkent, a szolgáltatások ára pedig 5%-kal nőtt. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, hiszen a cseh, a lengyel és az észt tanulók is jobban teljesítettek a felmérésben. Ma van az olvasás világnapja. Az UNESCO 1965-ben nyilvánította szeptember 8-át az olvasás világnapjává, hogy felhívja a figyelmet az olvasás és az értő olvasás fontosságára. Az olvasás nem csak a szókincset és a memóriát fejleszti, hanem a kreativitást, a probléma megoldást és az empátiát is. Egy 2020-as Tárki felmérés szerint azonban a magyar felnőtteknek már csak 13%-a olvas rendszeresen könyvet, míg 53%-uk soha nem olvasott. Lassult a japán gazdaság növekedése. Japán GDP-je a második negyedévben 1,4%-os ütemben nőtt. Az erőteljesebb kormányzati kiadások és a nettó kereskedelem pozitív hozzájárulása segítette a gazdaságot, mivel az export nőtt, míg az import csökkent. Ugyanakkor a gazdaság több mint felét kitevő magánfogyasztás továbbra is visszafogott maradt a tartós árnyomás miatt, amelyet a közel-keleti konfliktushoz kapcsolódó magasabb energiaköltségek tovább súlyosbítottak. A beruházások szintén gyenge szinten maradtak Japánban.
0: Időjárás a Rádiókafén.
3: Ma sokat süt majd a nap, felhő arig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. A déli szél megélénkülhet. 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. Holnap is meleg lesz, folytatódik a kánikula. Csütörtökön viszont jön a hidegfront leüléssel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
5: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és szeptember 8-a van, ami az Olvasás Világnapja, és itt a Rádió Caféban ez már egy hagyomány, hogy ezzel mi foglalkozunk, ezt kvázi megünnepeljük, és vendégem a telefonvonal másik végén Weiser Alinda, aki itt a rádióban az ifjúsági irodalommal, ifjúság és gyerekirodalommal foglalkozik, és akit köszöntök, szia!
6: Hello, és üdvözlöm én is a hallgatókat!
5: Na, kezdjük azzal, hogy nem tudtál bejönni, mert olvasol.
6: Igen, de most nem gyerekirodalmat olvasok éppen, de Olvasás Világnapja van, úgyhogy ezt is elmondhatom. Egy német szerző könyvét olvasom, az a név, hogy Eugen Ruge, azt hiszem így kell mondani, és Pompeia címe a regényének, és állat izgalmas, mert ugye visszamegy az ókorba, amikor kitör a vulkán, és ugye Pompeia megsemmisül, és az otthoni társadalmi vitákat leképezi, hogy most költözzünk, ne költözzünk, van vulkán, nincs vulkán, és így végigkövetheted pontosan azokat a politikai folyamatokat, amiket a kortárs politikában. És végül is az a konklúzió, ha jól értem, hogy a civilizációk túl okoskodják és elpusztítják önmagukat. Úgyhogy nagyon izgalmas az egész, de hát ezt a felnőtteknek ajánlom inkább.
5: Abszolút izgalmas, és egyébként abszolút azt hiszem, hogy nem csak hogy lekövethető, hanem már lassan kiszámítható, tök jó. Tehát akkor nyissuk így ezt a napot. Alapvetően tényleg azt gondolom, hogy nem nagyon van különbség csak a hely és időben.
6: Egyébként nagyon nincs különbség. Tök érdekes végigkövetni ezt a regényt, hogy ugyanazok a retorikai fogások, az ellenséggyártás, a hazugság, a csapatok egymás ellen hergelése, tehát hogy tök izgalmas, ahogy leírja, hogy az a politika, az a nagyon régi római birodalmi politika, az hogyan alakult, és hogy mennyire nincs új a nap alatt. Abszett. És egyébként most ezen gondolkodtam, hogy aki látta az Odüsszeiát a moziban, annak abban biztos megfogalmazódott, hogy miről is szól az az Odüsszei, amit látott a moziban. És szerintem tök ugyan erről. Tehát, hogy az emberek hogyan semmisítik meg a saját civilizációikat, hogyan használják a saját tehetségüket rossz ügyekre, mások meggyilkolására, mások befolyásolására, és így tovább. Ez úgy látszik, most foglalkoztatja a művészet alkotóit.
5: Hát gondolom, hogy azért, mert hogy azt azért egyre többen mondják, hogy rossz az irány, és hogyha amennyiben nem ébredünk fel, és nem fogjuk fel azt, hogy tulajdonképpen csak úgy tudunk előre menni, hogyha közösen együtt, összefogva, egymásért, egymás érdekeit figyelembe véve teszünk magunkért és a világért, akkor előbb-utóbb ugye ez a szétmorzsolódás fog jönni, csak közben pedig mindaz, ami zúdul ránk egyébként önmagunktól, az ennek ellentmond. Na de, hát akkor meg is érkeztünk napjainkba, pedig én nagyon el akartam tűnni egy kicsit az olvasásban, de ide tudjuk hozni azt, hogy az olvasás elvileg és állítólag az egyik nagyon fontos dolog, ami mondjuk megkülönböztet minket minden más fajtól. Mármint az, hogy ezt bírjuk, ezt a tudást. És nézegettem statisztikákat, hogy milyen is az olvasás aránya a felnőtt és gyerektársadalomba. Hát lehet sokféle dolgot mondani, hogy ez most elkeserítő a régebbiekhez képest, vagy hogy még mindig nagyon jó, mert hogy egyébként vannak ilyen EU-s átlagok, amik szerint a 16-29 évesek olvasnak a legtöbbet. Szóval, hogy van ilyen is, olyan is, de talán nem is ez a lényeg, hanem inkább az, hogy mit is ad az olvasás, és ebben az egyébként hangos terhelt világban hogyan lehet egy embert ebbe a világba bevezetni, mert ez gondolnám én, hogy a felnőttek felelőssége, hogy a gyerekeknek megmutassuk, hogy van ez a kis világ, ahova le lehet kuporodni. És ez egy elég nagy téma, te sokat foglalkozol ezzel.
6: Hát igen, mint gyakorló szülő is foglalkozom vele. De most erről az jutott eszembe, hogy egyszer régen meghívtak egy valóságshowba szerepelni. És mielőtt a valóságshowban szerepeltünk, kijöttek hozzánk riporterek, és egy ilyen hosszú tanulmányt csináltak a mi életünkről. És megkérdezték, hogy hány könyvetek van otthon, és én akkor azt látszoltam, hogy hát nincsen nagyon sok, de azért van. És kérdezték, hogy mégis mennyi. És akkor mondtam egy számot, nálunk tényleg egy több ezres könyvtár van, de hogy én ezt nem tartom különösebben soknak. Mm. És akkor mondták, hogy milyen izgalmas, hogy megkérdezték egy másik szereplőt is, és ő azt látszott, hogy nagyon sok könyvem van. És megkérdezték, hogy hány darab, és azt mondta, 45 legalább. Hogy mennyire más, hogy viszonyulunk a sok meg a kevés fogalmához, és ahhoz, hogy az olvasás egyébként alapvetően a mindennapjainkban, vagy nem. Szerintem, és ezt magamon is tapasztalom, hogy egyre nehezebb olvasni, egyszerűen azért, mert az ember mindig azt gondolja minden pillanatban, hogy lemarad valamiről. Ha nem némítod le a telefonodat, és nem fordítod lefelé a kijelzőjét, akkor az első pittyenésre, messenger üzenetre, instára, tiktokra, bármire, nyúlsz a telefonodért, és nézed, hogy ott mi történik. És ettől azt nem szerintem nehéz. Ugyanakkor a gyerekekkel könnyebb megteremteni, mert ott vannak az esték, és jó esetben nincsen még mobiltelefonjuk, amikor az ember elkezd nekik mesélni. Úgyhogy hozzászoktatni a gyerekeket ahhoz, hogy hallgassanak történeteket, az szerintem mindenképpen egy könnyebb dolog, mint mondjuk felnőttként elkezdeni olvasni. Mondjuk ez egy ilyen tapasztalat.
5: Uh-huh. Én azt látom a környezetemben, hogy főként akiket régebb óta ismerek, hogy amikor megszületik a gyerek, már egészen pici korától olvasnak. És a könyvek ott vannak körülötted, ugye? Tehát az első játékok között van a lapozgatós, nem tudom, karton könyv a képekkel. És ilyen módon ugye nyilván elkezdődik ez, hogy a szülő ad történeteket, szocializál erre, és segít ebbe a világba belemenni. Mégis valamiért, tehát ezeknél a családoknál és barátoknál is látom, hogy később, hát szóval ez egy ilyen lábmunka a szülő részéről, hogy olvas már, hogy nézd csak, ez érdekel, nézd csak, beszéljünk erről, nézd csak itt egy ilyen történet. Nyilván ez feltétlenül van azért is, mert hogy sok minden más is elérhető, de hogyha egyszer bele van rakva a gyerek, akkor is ki tud belőle jönni, mi van akkor, hogyha meg nem is ismeri ezt, mert mondjuk nem volt a közelében olyan felnőtt, aki foglalkozott volna ezzel, vagy mesélt volna. Ez is egy érdekes kérdés.
6: Az iskolában találkozik az irodalommal, ami meg már egy másik találkozás lesz nyilván. Hát nem, szóval szerintem vannak azért problémák, tehát hogy az egyik probléma az, hogy én azt látom, hogy a szülők minden saját személyes problémájukat meséken keresztül akarják elmondani a gyerekeknek. Tehát, hogy kifejezetten ilyen segédeszközként tekintenek az irodalomra, egy olyan segédeszközként, ami majd elmagyarázza a válást, a haláleseteket, stb. Stb. Uh-huh. És ezt én nagyon óvatosan kezelem. Egyrészt oké, tehát van ilyen mondjuk haszna a közös olvasásnak, de semmiképpen sem ez az elsődleges célja szerintem az irodalom fogyasztásnak, és még azt is hozzáteszem, hogy a programszerűen született művek egy része szerintem irodalmilag kevésbé értékelhető, már pedig egy jó irodalmi szövegnek nem csak az a lényeg, hogy tartalmilag miről szól, hanem hogy hogyan. És ezt nem szabadna elfelejteni, tehát hogy a szövegnek van szépsége.
5: Igen.
6: Hogy valamiért a szerző ezeket a szavakat ebben a sorrendben írta le. És pont ezeket a szavakat. Valamiért rövid mondatokban írt, valamiért hosszú mondatokban írt. Ezt a felnőtt irodalommal kapcsolatban is most így tök érdekes lenne átbeszélni. Hogy mondjuk van most egy nagyon híres könyv, a Lázár, az a címe. Ezt egy svájci srác írta, 23 éves. És közben párhuzamosan van a Darvasi Lászlónak a nagy, három kötetes, sok ezer oldalas családtörténete, a Neandervölgyiek. Nagyon hasonló struktúrával írtak, az egyik 200-300 oldalt, a másik meg nem tudom, több ezret. De hogy a szövegnek van szépsége mindkét esetben. Másmilyen, de van. És ugyanez van a gyerekeknél is szerintem. Szóval, hogy például, ha már a Darvasi Lászlót említettem, akkor az ő Trapiti trilógiája az nem csupán történetet mesél a gyerekeknek, hanem megtanul nem lineáris történetet fogyasztani. Uh-huh, uh-huh. Tehát megtanul úgy fókuszálni, hogy hogyan teszed össze te mozaik darabokból a történetet, ami aztán összeáll egy komplex egészé. Az a gyerek, aki élvezi például ezt a Trapiti trilógiát, annak kulcsa van Eszterházy Péterhez. Uh-huh. Ebben majdnem biztos vagyok. Tehát olyan magas szintű irodalom, tehát nem olyan magas szintű téma átbeszélés, hanem hogy olyan magas szintű irodalom, ami aztán belépést ad a kortárs magyar felnőtt irodalomba. Úgyhogy szerintem ez is a lényege, csak azt akarom mondani, hogy egyfelől találhatunk a problémáinkra megoldást, amikor olvasunk, megtalálhatunk szépséget az olvasásban, és aki a szépséget is megtalálja, az győz. Aki hát... a Varró Danin röhög, az győz. Ahol naponta előkerül a lecsöppenő kecsöppenő, az győz. Mert az kap valami esztétikát is. Ritmust, dallamot, rímeket.
5: Hát hogyne, meg szókincset, meg gondolkodást, meg struktúrát, meg egy csomó mindent. Hát és persze egy világot, ahova jó belehelyezkedni. Nekem mindig ez az olvasással kapcsolatos gondolatom, hogy szeretem azt szoktam mondani, hogy szeretem azt, mikor hazamegyek a másik családomhoz, amikor egy történetben benne vagyok, vagy egy könyvbe, mert akkor most mi fog történni, hogyan tovább, és akkor én kijövök a saját életemből. Ezt például én azt érzem a saját fiataljainknál, vagy gyerekeinknél, hogy egy kicsit nehéz elmagyarázni, főleg a kamaszoknak, hogy ez a fajta áttelepülés valahova, lelassulás az életből, ez egy tök jó dolog.
6: Hát ők annyira... Ja, mert ott a kezükben egy mobiltelefon, ami nekünk még nem volt ott a kezünkben annunk, vagy legalábbis hát nekem nem volt még ennyi idős kamat telefonom. Tehát, hogy az van, hogy azzal kell versenyezni, és ez tényleg nehéz. De nem lehetetlen egyébként, csak jó irodalmat kell találni. Tehát például abban biztos vagyok, hogy, és ezt már tapasztalom is, hogy elkezdték újra gondolni az általam ismert iskolák a kötelező irodalmat. Uh-huh. Erre, hogy kötelező vagy ajánlott. Tehát igen. Ma már nem az van, hogy el kell olvasnod a, hanem adok egy listát, és ebből egyet el kell olvasnod. És ahogy én nézem ezeket a listákat, abban nagyon különböző olvasási képességre vannak ajánlott olvasmányok. Tehát aki tudja, az olvassa persze a 451 fok Fahrenheitet, mondjuk 13 évesen, de aki esetleg még nem tartott, az kezdje el a Harry Pottert. És ez azért szélsőséges, és szerintem nem könnyű, de a tanároknak így kell igazodniuk. Gyakorlatilag egyénre szabott oktatás. Óriási különbségek vannak abban, hogy ki kapott történetet két éves korától, és ki nem. Igen, és aki két éves korában történetet kap, az 9 évesen egészen máshogy beszél, mint aki nem kapott történetet, és aztán más, ahogy megyünk tovább, egyre másra más belépői vannak csoportokba. Tehát, hogy és ez nem a sznobizmusról szól, tehát nem arról szól, hogy na, ki lesz ki az, aki előbb elolvassa 12 évesen az Ulisszeszt, ami hülyeség nyilván. Hanem csak arról szól, hogy milyen kompetenciákat ad. És arról nem is beszélve, hogy egyébként van egy csomó olyan gyerekirodalom, ha ennél maradunk, ami nem csak ilyen direkten feldolgoz témákat, vagy nem pusztán irodalmi szépséget ad, hanem nem szájbarágos módon beszél olyan társadalmi kérdésekről, amelyek a gyerekekkel szembe jönnek. Most talán kevésbé, mert nincsen plakátháború az utcákon, meg talán kevesebb a politikai hirdetés a YouTube-on. De alapvetően a híradókból, ha a szülők hírfogyasztóak, akkor ezek a problémák szembe jönnek. Például valaki végig gondolta már, hogy az egyik nagy brandje a magyar gyerekirodalomnak, a Rumini, az bizonyos, ugye nagyon sok részes most már, bizonyos részekben a hatalomról szól. A hatalommal való visszaélésről, a jó és a rossz fogalmáról, a szabálykövetésről, vagy a szabályok áthágásának lehetőségéről, hogy milyen esetben lehet. Ezek iszonyú fontos dolgok, amikről 10 éves gyerekek egy egér történetén keresztül tudnak gondolkodni, vagy a befogadásról, a menekültekről. Ezeket a témákat felveti, de nem úgy, hogy neked most erről kell gondolkodni, hanem egyszerűen csak érzed a szövegből, hogy ezek a témák felmerülnek. Vagy mondok egy másikat, most nem olyan régen Kertész Erzsivel beszélgettem, aki már egy kicsit nagyobb kamaszoknak, tehát mit tudom én, 12-14, írja a Pantera univerzumot, az is most már egy többkötetes sorozat, a Pantera egy hegy. És ezen a hegyen él két népcsoport, az inspirátorok és a szabotőrök. Az inspirátorok dolga az, hogy elősegítsék az összes technikai fejlődést a világon. A szabotőrök dolga az, hogy ezt ne engedjék. Gondolnád, hogy akkor ők a jók meg a rosszak. És akkor egyszer csak rájössz, hogy ez nem így megy. Hogy a világon a fejlődés fontos, de nem a végtelen fejlődés. Gondolj például a mesterséges intelligenciára. A szabályokat se alakítottuk ki, a törvényeket se, etikai problémákról nem beszéltünk, de magunkra eresztettük. Igen. Ez olyan, mint a Jurassic Parkban dinót csinálni, azt majd lesz, ahogy lesz utánam, az özönvíz. Ezt a problémát ez a kötet, vagy ez a regénysorozat, mondjuk így, tematizálja, miközben egyébként egy ifjúsági csapaton belüli társadalmi dinamikákról is beszél, mert a szerző pszichológus. Szóval, hogy egyszerűen olyan sok mindent tudnak hozzáadni az ifjúsági regény, és akkor még nem beszéltem a Dániel András univerzumáról, ahol oké, hogy vannak a kuflik, rengeteg képi és verbális vicc, de közben, ha nem csak a kuflikat nézed Dániel Andrásra, akkor a képzőművészetbe is egy egészen speciális gondolkodásba kapsz belépést, és ez is állati izgalmas. Vagy vannak olyan regények, amelyek, most mondom például két példát, ami nekem kiemelkedő, nem, mondok most egyet. Van a Zágoni Balázsnak a Csillag és a Százados című műve. Ez egy 1944-ben játszódó regény, két fiatal srácról szól, az egyikük zsidó, a másikuk nem. Barátok. De amikor megjönnek a törvények, csillagot kell viselni, zsidó gyerek nem járhat iskolába, stb. Ez kibírja az ő barátságuk, vagy mi lesz velük? Vállalható lesz az egyiknek a másik. És persze tovább megyünk, és egyszer csak eljutunk odáig, hogy hányan tudják a hallgatók közül, hogy a mai Radnóti gimnáziumban egy százados, név szerint, és fontosnak tartom, hogy kimondjuk, Ocskai László 2600 zsidó ember bújtatott. Úgy, hogy nem messze tőle ott volt a nácik központja. Kifelé nácit játszott, befelé zsidókat bújtatott. Hányan tudják ezt, hogy abban az épületben ez történt? Én ezt ebből a regényből tudtam meg. Szóval, hogy csodák vannak, csak azt mondom, hogy
5: igen.
6: Amikor egy emberek legyintenek rá, hogy gyerek és ifjúsági irodalom, akkor azok olvassanak többet. És egyébként felnőttként is az ifjúságnak írt irodalom már abszolút élvezetes.
5: Abszolút, sőt, most az jutott még eszembe, hogy a gyerekkori könyveinkből, meg könyvélményeinkből mennyi minden élénken megmaradt felnőtt fejjel. Én nem mondanám azt, hogy rengeteget és nagyon-nagyon sokat olvasok most, nyilván én is időhiány, meg mindenféle dologra hivatkozva, vagy inkább úgy mondom, hogy nem feltétlenül olvasok sok olyat, amit magam választok, hanem inkább azt, amit muszáj, szembe jön, kell valamihez, és így tovább. De most az Olvasás Világnapja kapcsán ugye arról is gondolkodtunk így stábon belül, hogy mi ez az öt könyv, amit nagyon szeretsz, és akkor ezeket így összeírtuk, és akkor én beletettem a Leszi Hazatért, bármennyire is közhelyesnek hangzik, de hát egy életre meghatározta a kutyákhoz való viszonyomat, és azt is, hogy kutyám van, tehát hogy és mindig van. Szóval, hogy ez milyen érdekes, hogy mennyire élénken él az emberben, a gyerekkorban megszerzett irodalomból az élmény, a hozzátársított érzés, az érzelem. Szóval szerintem roppant fontos, és közben meg az is benne van, hogy az is hozzátartozik, hogy így volt erre idő, meg tér ezt megélni. Én például abból a könyvből tudom, hogy az állatok első körben önmagukat gyógyítják, és hogy hogyan, hogy a földdel kell érintkezniük. Ez most csak egy hasonló ahhoz, amit te mondtál, de hogy annyira...
6: Hát és most egyébként sokkal jobb. Tehát, hogy csak azt fogom mondani, hogy te a Leszit mondod, és elkezdtem gondolkodni, mi a nagy gyerekirodalmi élményem, és nincs nagyon komoly. Biztos mondhatnék Erich Kästnert, vagy hát igen, ezt az, de nekem hát igazából 17 pluszban vannak a komoly irodalmi élményeim, ha nagyon őszinte akarok lenni. És most, ezzel szemben most, olyan iszonyú erős a kortárs irodalom, és nem is csak a magyar, már az ifjúságnak, a gyerekeknek szóló, a skandináv is nagyon erős, meg a német, meg a brit young adult, meg a nem tudom, szóval, hogy iszonyatosan erős a piaca, miközben ugye a kor ellene megy, hogy régebben többet olvastunk, egyébként nem olvastunk többet régebben, csak úgy csináltunk, mint ha olvasnánk, de hogy csak azt mondom, hogy a lehetőségek meg hihetetlenül adottak. Most sokkal több irodalmi élményt lehet szerezni gyerekként.
5: Hát abszolút, persze, és egyébként tényleg nagyon élvezetes felnőttként is. Na jó, hát az van, hogy közben meg itt ránk ugrik a feles hírek meg a zene, úgyhogy most köszi, hogy itt voltál, és folytatódik majd ez a téma. A rádió más kollégáival is beszélgetek olvasás élményről, könyvekről. Weiser Alinda volt a vendégem, köszi, és szép napot neked.
6: Nektek is, és hallgassatok péntek este 100 Holdat. Sziasztok!
5: Mindenképp, hello!
0: Rádió Café. Van barátom.

Sziasztok, Tóth Bertalan vagyok a Pálo Cantóból. Ez pedig a Rádió Café.

0: rádiókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk.
1: Az olvasás nem elvesz időnkből, hanem hozzáad életünkhöz.
0: Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádiókafén. Van barátod! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: One, two, three, four.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
7: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
8: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pontjókor, itt van megmenemi Márk, a Rádió Café műsorvezetője, hello!
9: Sziasztok!
8: Olvasás világnapja, ugye ez számunkra egy fontos esemény, alapvetően megünnepeljük minden évben, és akkor most én itt firtatom, hogy ki hogyan áll az olvasáshoz, és mindenki azzal kezdi, hogy hú, hát most annyira sok időm nincsen, de amúgy nagyon szeretek, ezt hagyjuk ki, na, te!
9: Pedig én is pont ezzel akartak, hogy jaj, az olvasás, igen, szóval, hogy pont ebből kifolyólag, hogy igen, azért viszonylag kevés idő jut rá, ezért így most azért a novellákat kezdtem el úgy elővenni, mert akkor azért azt úgy mégis, arra van esély, hogy mondjuk még este mielőtt elalszom, mondjuk el tudok olvasni egy novellát, vagy legalább két hét alatt el tudok olvasni egyet, úgyhogy ilyen régi nagy kedvenceket szedtem elő, Csáth Gézát, Kosztolányit, Borhest, Edgar Allan Poe-t, tehát, hogy őket kezdtem elő, elővenni, és akkor azt olvasgatom, de egyébként más területen is, amit mondjuk, ha teljes könyvet kéne mondani, akkor az is régebbi könyv újraolvasás volt. Például a Dűnét újraolvastam, az nekem nagyon meghatározó volt, meg mit olvastam még újra a Galaxis utikai stopposoknak, tehát hogy ilyesmiket, mert azt veszem észre, hogy nagyon nehezen, nem csak az, hogy nincs időm, hanem nagyon nehezen
8: választasz?
9: Igen, nehezen kötnek le a könyvek.
8: Ezt akartam pont kérdezni, hogy ennek az újraolvasásnak van valami romantikája, meg van valami biztonsága, ugye?
9: Igen.
8: Illetve, és ez már kérdés, hogy újraértelmezése. Tehát van-e olyan, amire azt mondod, hogy basszus, ebben az életszakaszban ezt nagyon máshogy látom, nagyon mást ad?
9: Abszolút. Tehát egy csomó olyan dologra rácsodálkozom, hogy ez benne volt korábban is, tehát hogy ezt én észre se vettem, tehát elsiklottam mondjuk e fölött a mondani való fölött, vagy hogy hát hogy ezt akarta ezzel mondani. Én egy teljesen másik síkon értelmeztem ezt mondjuk akkor, amikor 16 évesen olvastam, tehát hogy egyébként így érdemes, a Dűne különösen ilyen, tehát az egy ilyen nagyon-nagyon szimbolikus, meg metafizikus sci-fi, tehát azt nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, és nagyon jó volt. Ráadásul még azt csinálom ilyenkor, hogy általában, tehát hogy mondjuk lehet, hogy azt annó magyarul olvastam, és akkor angolul olvasom el, és akkor az megint csak ad hozzá egy ilyen réteget. De hogy tényleg ez van, hogy mert nagyon nehezen húznak be, ezt ebben látom a legnagyobb nehézséget, hogy hasonlóan, mint a tévéműsorokat is, hogy most már az, hogy elindítom, adok neki 10 percet, és ha 10 perc alatt nem húz be, és a könyvnél is az, hogy elolvasok 30-40-50 oldalt esetleg.
8: Azt mondják az 50.
9: Igen, és akkor ha az alatt nem érzem, akkor már nem tudok túllépni rajta, pedig egyébként simán lehet, hogy azért a 100. után behúzna, de már egyszerűen úgy érzem, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy mondjuk akkor végig erőlködjem magam egy 300-400 oldalas könyvben, ami aztán lehet, hogy nem is fog annyira tetszeni.
8: És a kínálatból a választás az, hogy van-e olyan neked, akire azt mondod, hogy most egy kortárs író, és szereted, és várod a könyveit, vagy erre sincs idő, hogy
9: nincs. Tehát azért a nagy része az tényleg a szakmai olvasmányok, tehát hogy azokat olvasom sokszor, azt egyszerűen kell, és nem tényleg annyira minimális, és nagyon röstelem, és tudom, hogy ez valószínűleg nagyon rosszat is tesz, mert hogy hát az olvasásra baromi nagy szükség van, rengeteg könyv van, aminek köszönhetem azt, hogy az vagyok ma, aki vagyok, de úgy érzem, hogy most nem egy ilyen életszakaszban vagyok, mert egyszerűen annyira sok minden történik a valóságban. Nagyon sokszor ezt is érzem, hogy azért nem tud lekötni egy könyv, mert hogy a valóság annyival durvább, vagy annyival izgalmasabb, vagy annyival
8: szerintem csak pörgősebb. Sokoldalúbb.
9: Hát igen, lehet, hogy pörgősebb is, de mondjuk például nagyon szeretem a skifiket, és mindig azt érzem, hogy valahogy ezek a skifik így azt a skifit, amiben élünk, meg se tudják közelíteni.
8: Oké, ezzel mondjuk nem
9: vitatkozom. Tehát, hogy egyszerűen az van, és azt érzem, hogy elvesztegetett lehetőségek, hogy miért ezeket a régi sztereotípiákat használja valaki. Én nagyon-nagyon-nagyon kicsi nisben mozogtam mindig is, ami a könyveket illette, mert hogy mindig azt szerettem, hogyha egy kicsit a populáris felé hajlott az ízlésem, tehát a nagyon-nagyon kemény vonalas művész könyveket annyira nem kajáltam, viszont az igényességet meg nagyon-nagyon igényeltem, és ez nagyon-nagyon szűk szegmens az, ami tudja ezt, hogy akkor egy mondjuk egy populárisabb tematika, mondjuk legyen az egy skifi, de nagyon komoly szép irodalmi igényességgel van megalkotva, és ez aztán így nagyon behatárolja, hogy mit tudok elolvasni. Nyilván, hogyha erre ráfeküdnék, akkor találnék ilyen könyveket, de arra időt kéne szánni.
8: Gyerekednek, aki már neked azért felnőtt, félig meddig.
9: Most ment el egyetemre, kirepült a fészekből, pont tegnap.
8: Na ugye, akkor viszont neki lesz olvasni valója bőven.
9: Igen.
8: De például az meg volt neked gyakorló szülőként, hogy erőltetni az olvasást, hogy ne a telefon, ne a nem tudom én mi. Tehát azért nyomtad azt, hogy a valóságtól rugaszkodjon el és menjen a könyvek világába?
9: Abszolút nyomtuk, inkább azt mondom, hogy azért az édesanyja ezt nagyon kezdeményezte, kezdeményezte, és nagyon igyekezett az olvasás felé terelni a gyereket. Nyilván én is ajánlottam neki sok könyvet, amit én is szerettem, és én is próbáltam hozzájárulni ehhez. És ez egy ideig, óráig egyébként jól is működött, egész sokat olvasott, olyan 12 éves koráig mentek ennek a korosztálynak a klasszikusai, mint a Harry Potter, meg a Gyűrűk ura. De képzeld el, hogy aztán a Gyűrűk ura harmadik könyvnek a felénél így lerakta. Mondom, ez hogy lehet? Tehát ez hogy lehet? Tehát ez ott már olyan szinten izgalmas, és onnantól kezdve viszont így elveszítettük a könyvek számára, és most, hogy 19 éves, most így mondta, hogy hú, hát úgy érzi ennek a hiányát, hogy akkor az szókincsben, meg értelmezésben, meg mindenben, és hogy szeretne ilyen menő olvasott csávó lenni, mindig a menőség felől érkezik ez a dolog, és akkor kérte, hogy ajánljunk neki novellákat, ami esetleg tágítaná a tudatát, és akkor így most megint fölvette egy-egy könyvet, úgyhogy remélem, hogy vissza fog találni a könyvekhez.
8: Hát hiszen olvasni menő, és akkor innentől kezdve igen, a menőség valóban fontos, de...
9: Az sosem megy ki a divatból.
8: Nem megy ki a divatból, így van, és egyébként ez az életkor egy másik fonalfelvevés, tehát ez egy létező dolog, hogy akkor itt visszatérünk. Igen. És főként egyetemistaként lóbálni a könyvet.
9: Igen, igen, igen.
8: Jóképűnek lenni, és nem tudom, igen, olvasgatni. Hát igen, ez kell.
9: Igen, mondtuk, hogy nem, tehát az értelmes csajok szemében nem leszel nagyon kívánatos, hogyha egy olvasatlan, faragatlan fickó vagy, tehát hogy azért ott kell. Meg amikor mondjuk rosszul használ szófordulatokat, nem tud valamit, hogy mondom, hát figyelj, ez ciki. Bocs, de ez ciki, és akkor persze morog, de azért ezek betalálnak, úgyhogy én is ebben bízom, hogy azért egy kicsit vissza fog találni. Nyilván nagyon nehéz, hát saját magunkon is látjuk, hogy amíg mondjuk most kint üldögéltem és eszegettem, lehet, hogy régebben vittem volna magammal egy könyvet és olvastam volna pár oldalt, ehelyett majd, hogy nem teljesen értelmetlen rövid videókat pörgetgettem a telefonomon, úgyhogy sajnos ez az addikció, ez azért kemény. De...
8: Tudatos detox, csak tudatos detox, és egyébként szerint az is, hogyha azt mondod, hogy leteszem a videót, és olvasok valamit, nem megy egyik pillanatra a másikra, nem. Tehát ugye?
9: Nem,
8: tehát,
9: nem. Tehát ez más. Nem tud,
8: igen. Én kipróbáltam ezt, hogy jó, ma nem telefonozok este, nem olvasok, az nem megy, az megy, hogyha már vacsorafőzésnél, már fürdésnél, meg az estére készülődésnél sincs semmi képernyő, idő, se sorozat, se semmi, akkor megy.
9: Aha, igen, mert valahogy le kell egy kicsit jobban nyugodni az elmének ahhoz, mert ugye ez egy annyira folyamatos ilyen dopamin input, amit ad ez a tutymó, és aztán igen, és azzal nem tud vetekedni a könyv, amihez meg kell egy ilyen lecsillapodás. Én biztos vagyok benne, hogy lesz olyan időszak az életemben, amikor megint többet fogok olvasni, meg én titkom mindig nem adom föl annak azt az álmot, hogy majd egyszer valamit majd írok is, de hát nyilván azért ahhoz...
8: Cool. De
9: jó, igen, oké, igen, de hogy most tehát egy valami fikciót szeretnék egyszerűen.
8: Nekem ott van a könyvespolcomon.
9: Igen, de hát hogy azért azt meg mégse lehet, hogy azt gondolja, hogy az ember majd úgy tud írni, hogy közben meg nem olvas, szóval, hogy hát álljon már meg a menet.
8: Na jó, oké, most elengedlek, mert már menned kell, én meg még folytatom a beszélgetést másokkal. Ha csak annyit mondanék, hogy egy kedvenc könyvet tudsz mondani?
9: Egy kedvenc könyv? Mondjuk Pelevin. Pelevintől a Számok.
8: Oké. Köszi, hogy itt voltál.
9: Szívi.
8: Megmenemi Márk volt a vendégem, de jön a Czoller Andi.
10: Sziasztok!
8: Mit jelent neked ma az olvasás? Aztán nyilván rá fogunk térni még a múltra is, de ma, ha most azt mondom neked, hogy könyvolvasás, az milyen helyet foglal el az életedben?
10: Sokkal kevesebb időm jut rá, de szerintem ezt bárki elmondhatná, mint amennyit szeretnék. Én még nagyon-nagyon szeretem a könyveket. Bár volt egy jó néhány év, amikor e-bookot használtam, azt is nagyon hosszú rábeszélés után, meg azzal győztek meg, hogy azért ott mekkora nagy palettából lehet állandóan választani, és teljesen igazuk is van, és sokkal könnyebb, praktikusabb hurcolni azt magaddal, mint egy nagy kötetet, de én szeretem a könyv illatát, és én szeretem azt, hogy nekem van viszonylag nagy könyvespolcom, amiben igyekszem tematikusan tárolni a könyveimet, és szerencsére van egy olyan párom is, aki igazi könyv őrült, és ő rengeteg könyvet ajánl, attól függően, hogy éppen milyen hangulatban vagyok, vagy milyen elakadásom van a saját életemben, úgyhogy kevesebbet, de azért még mindig megvan a napi rendszeresség.
8: Tehát ott van, oké. Okay. És hogy emlékszel az olvasásra, az olvasás tanulására és a könyvek olvasására gyerekkorodból, fiatalkorodból? Tehát megvan-e neked ez a természetes élmény, mint hogy nem tudom még nyári szünetben?
10: Megvan, de nem, gyerek, nem pici gyerekkoromban. Az az időszak van meg, amikor ilyen középiskola, meg középiskola utána, hogy én ugye magyar szakra jártam egyetemre, úgyhogy nekem az ott elég komoly olvasási listáim voltak minden évben, de természetesen inkább az maradt meg, amikor nyáron leültem a kertbe, és 3 héten keresztül fel sem álltam, ugye? És Gyűrűkúrát olvastam, kész. Uh-huh. És így eltelt egy fél nyár. Uh-huh. Tehát ilyesmi élményeim inkább ez a 10-es éveim, vége 20-as éveim elejéből van, hogy ott volt ilyen nagyon intenzív. Az azt megelőző idő,

0: 9 éves, tehát akkor ugye nyilván egy nagyon más generáció. Te nálatok családilag a könyvre való buzdítás, vagy egyáltalán példamutatás, hogy nézett ki, és mit látsz, hogy neki milyen helyet foglal el?
1: Ő is egy szép utat járt be, ugye gyerekkorában rengeteget olvastam neki, meg fejből is meséltem, de nagyon-nagyon sok könyve volt. Aztán volt egy időszak, amikor megtanult olvasni rá egy-két-három évre, tehát általános iskola alsó tagozat, amikor kezébe vett azért könyveket abból, ami otthon volt, és így olvasgatott is, de aztán utána ő neki nagyon komoly szerepet töltött be az életébe a sport, és mellette az iskola, és mellette a nyelvvizsgára készülés, és a versenyekre készülés, és ilyesmi. Úgyhogy volt egy időszak a felső tagozat körülbelül, amikor így elsodródott egy kicsit a könyvektől. És a középiskola elején kezdett el, hát, skifit, meg fantasyt, meg ponyvát olvasni, amitől én azt hittem, hogy a falnak megyek.
0: De miért?
1: Hát mert, hogy nem volt, az én mércém szerint nem volt
0: úgy minőségi. Tehát ez minőségi. Nem volt elég. Úgy gondoltad,
1: hát
0: hogy
1: igen. Okay. De visszafogtam magam, és hagytam, mert az viszont nagyon beszippantotta. Tehát visszaszokott a mindennapos könyvolvasásra, és aztán ez természetesen elkezdett finomodni tematikát, szerzőt, meg típusokat, vagy stílusokat illetően. És nagyon sokáig egyébként nála is az volt, hogy nem akart e-bookot, hanem ugyanígy a könyvek, tehát fogni, meg súlya legyen. És aztán utána elkérte az enyémet egyszer, és onnantól az viszont beszippantotta, és a mai napig fogva tartja, viszont őrült mennyiségű könyvet tölt le, kap, vásárol, szerez, akárhogy, és a mai napig azt olvassa, és mostanság már, ugye 19 évesen, már nem csak szép irodalmat, hanem elkezdett számára érdekes, olyan tudományos jellegű, de ilyen közérthető, populáris tudományos könyveket olvasni, ajurvédikus táplálkozásról, vagy dietetikáról, vagy ilyesmi. Úgyhogy neki is megvan, és szerencsére visszajött az az olvasási kedv, ami mondjuk úgy, hogy a kiskorában is megvolt. És hát ez, én azt gondolom, hogy jelen is fog már maradni az életében különböző hangsúlyokkal, de szerintem megmarad.
0: El tudsz képzelni egy olyan világot, amiben a könyv eltűnik?
1: Sajnos igen.
0: Tényleg?
1: Tehát úgy érted az eltűnést, hogy újak nem jelennek meg?
0: Nem. Én csak kérdeztem, hogy el tudsz-e ilyet képzelni? Hogy az van, hogy így a digitális technológia odáig jut, hogy egyébként már nincsen szükség, nem kell. Lehet, hogy persze e-book formájában, de hogy könyv.
1: Hát igazából olyan szempontból el tudom sajnos képzelni, hogy nekem egy könyv, annak időtartalma vagy oldaltartalma van. Tehát az tart sokáig, kvázi. És ez az, amire igazából szerintem nem lesz igény, hogy valami sokáig tartson.
0: Tehát, hogy a kicsit az instant világunkban, meg a pörgésben azt gondolod, hogy az nem lesz, hogy az ember kitartson valami mellett hosszan.
1: Én ezt gondolom, igen.
0: Nem, pont azon gondolkodtam, hogy én Valérie Perrin, azt hiszem, neki a könyveit olvasgatom, és azok ezért ilyen 700 oldalasok, és imádom, hogy egy nyáron keresztül, vagy egy nyaraláson keresztül kitart, mikor van erre idő, mert hogy olyan jó, hogy jaj, még van.
1: Ezt abszolút megértem, mert ezt én ugyanígy csináltam, vagy csinálom időnként még most is, bár azért ilyen nagyon hosszú könyvet régen olvastam, de például, hogyha egy hétig az ember elment nyaralni, és arra vittem magammal egy-kettő akárhány könyvet, akkor én visszaszámoltam az utolsó néhány napban, hogy kitartson.
0: Így van.
1: Hogy ne olvassam el túl gyorsan, mert akkor véget ér, és ez nem lesz jó.
0: Igen.
1: De tartson sokáig.
0: Na, legyen így, tartson sokáig. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én
0: folytatom
1: köszönöm.
0: A többiekkel. Olvasás világnap és a Rádió Café munkatársainak véleménye, gondolatai, egyáltalán a témában Czoller Andi volt itt, ami egyik hírszerkesztőnk, és itt van most Kosztyus Ári, a mi szerkesztőségünknek az asszisztense, vadonatúj munkatársunk, aki egyben a legfiatalabb is, hiszen alig múlt 20 éves, szóval, és egy másik generáció, így módon. És ugye az olvasás, az most már jó ideje féltik az olvasást, vagy a könyveket, a nyomtatott könyveket attól, hogy kimúlnak, és nem lesz, és az is egy mondás, hogy már a fiatalabb generáció nem olvas, képeket akar, impulzust akar, maximum egy feliratot akar, stb.

0: stb. Cáfold meg, vagy ne.
1: Megpróbálom megcáfolni, de azért a sikert nem ígérhetem. Én azt gondolom, hogy jönni fog még az olvasásnak a reneszánsza, hiszen hogyha már a social médiánál tartottunk, vagy legalábbis utaltál rá, azért amilyen hatással van ránk a közösségi média, legalábbis fiatalabb generációra, azért ott nagyon kellemes tartalmakat lehet látni az olvasásról. Akár könyvformátumban, akár egyéb módokon, és ez nagyon sok embernek felkelti az érdeklődését, vagy szimpátiát kelt bennük, szóval azt gondolom, hogy ha sikerül újra trendivé alakítani az olvasást, akkor ennek biztos, hogy lesz még reneszánsza. Nem gondolom egyébként, hogy megállja a helyét az az állítás, hogy a mai fiatalok nem olvasnak. Mi is szeretünk olvasni. Az tény, vagy lehet, hogy tény, hogy kevesebbet, mint illene, vagy mint régen.
0: Na és te neked személyesen mit okoz az olvasás? Tehát te mit gondolsz, amikor van előtted az a kép, hogy akkor egy könyvvel elmegyek, és nem tudom, pihenek, és az egy kicsekkolás a világból, vagy hogy állsz ehhez?
1: Abszolút kikapcsol, és egy teljesen más világba tud elrepíteni formátumtól, vagy műfajtól függetlenül. Azt egész egyszerűen nem lehet teljes mértékig leírni azt az élményt, mert annyi mindent tud okozni az olvasás. Egy jó sztori olyan világokba tudja elrepíteni az olvasót, amit talán máshogy az ember nem is kap vissza. Hasonlíthatnám mondjuk egy jó filmhez, vagy egy jó zenéhez, de mivel a formátum más, és mivel az olvasónak el kell képzelnie mindazt, amit olvas a sorok között, ezért ez egy nagyon különleges és nagyon intim élmény tud lenni.
0: Kosztyus Árival, a Rádió Café szerkesztőségi asszisztensével beszélgettem, és olvasás világnapja ma egész nap, és azt gondolom, hogy a rádió további műsoraiban is meg fog jelenni az erre való emlékezés. A Pontjókornak most ezzel vége. Köszönöm szépen a figyelmeteket, olvassatok sokat, vegyétek elő azokat a könyveket, amelyeket régen szerettetek, és boldogságot okozott, és érezzétek jól magatokat. Szép napot mindenkinek, holnap 11-kor jövök. Sziasztok!
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok.
1: Aki nem olvas, annak könnyen mások gondolatai lesznek sajátjai.
0: Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádió Cafén. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Rekordmagas az augusztusi költségvetési hiány. Nőttek a fogyasztói árak augusztusban. Történelmi mélyponton a magyar diákok teljesítménye. Két nap kánikula után csütörtökön már jön a hidegfront lehűléssel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Augusztusban 2311 milliárd forinttal nőtt a központi alrendszer hiánya, ami történelmi rekordnak számít. A pénzügyminisztérium szerint azonban a kiugró adatot elsősorban egy egyszeri tétel, az uniós helyreállítási programok előfinanszírozása okozta. Ez önmagában 2187 milliárd forinttal növelte a kiadásokat, így enélkül az augusztusi deficit csak 124 milliárd forint lett volna. Az első 8 hónapban így összesen 5169 milliárd forintos hiány alakult ki. Emelkedett az infláció augusztusban, de az élelmiszerek olcsóbbak lettek, derül ki a KSH legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek. Az élelmiszerek ára ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkent, a szolgáltatások ára pedig 5%-kal nőtt. Az augusztusi infláció mértékével, azaz 1,3%-kal emelkednek az autópálya matrica árai jövőre. A személyautókra érvényes éves országos, vagyis D1-es matrica 62.560 forintba kerül majd, a 10 napos matrica ára 6.990, a havié pedig 11.320 forint lesz. A megyei matrica 7.280 forintba kerül majd. Indul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be Magyar Péter a parlamentben. A cél, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit, és vonzóbbá tegyék a vidéki életet. A program keretében évente 10 falu kaphat 1-1 milliárd forintos fejlesztési keretet, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, hiszen a cseh, a lengyel és az észt tanulók is jobban teljesítettek a felmérésben. Egyre kevesebb a házi orvos. Jelenleg több mint 1000 praxis betöltetlen, miközben a betegforgalom 20%-kal nőtt az elmúlt 16 évben, közölte a Magyar Orvosi Kamara. A kezdő házi orvosok bérezése mellett többfelé probléma a jó infrastrukturális körülmények megteremtése. Ismét súlykorlátozást vezettek be a Mohács-Új-Mohács kompátkelő helyen a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. A 2,5 tonna ösztömeget meghaladó járművek vezetőinek más átkelési lehetőséget kell választaniuk. Kerülni a legközelebbi Dunahidakon, így Baján vagy a Szerbia irányába tartók számára a horvátországi Kiskőszegen keresztül Bezdán felé lehet.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Ma sokat süt majd a nap, felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. A déli szél megélénkülhet. 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. Holnap is meleg lesz, folytatódik a kánikula. Csütörtökön viszont jön a hideg front leüléssel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
5: Sé, az arany így vendéglő, ajtaja kitár.
6: Daily Mix filmzene. A mai mixet Fonetic készítette.

0: Az aranyi vendéglő ajtaja kitár.
1: A Rádió Café gurmézenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Fonetic volt. Aki nem olvas, könnyebben hiszi el, hogy már mindent tud. Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádió Cafén. Van barátod. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
7: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Nőttek a fogyasztói árak augusztusban. Már bankkártyával is lehet fizetni egyes fővárosi buszvonalakon a járművezetőnél megváltott vonaljegyért. Újra indultak a Kijev elleni orosz légi csapások. Két nap kánikula után csütörtökön már jön a hidegfront lehűléssel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Augusztusban 2311 milliárd forinttal nőtt a központi alrendszer hiánya, ami történelmi rekordnak számít. A pénzügyminisztérium szerint azonban a kiugró adatot elsősorban egy egyszeri tétel, az uniós helyreállítási programok előfinanszírozása okozta. Ez önmagában 2187 milliárd forinttal növelte a kiadásokat, így enélkül az augusztusi deficit csak 124 milliárd forint lett volna. Az első 8 hónapban így összesen 5169 milliárd forintos hiány alakult ki. Emelkedett az infláció augusztusban, de az élelmiszerek olcsóbbak lettek, derül ki a KSH legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek. Az élelmiszerek ára ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkent, a szolgáltatások ára pedig 5%-kal nőtt. a szakdolgozók fizetésének rendezését és a kezdőorvosok azonnali béremelését sürgeti a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Álmos Péter szerint a 2020-as béremelés óta az orvosi fizetések reál értéke csökkent. Hozzátette, hogy nincsenek pontos adatok a praktizáló orvosok számáról, és ezért nem tudni, hogy mekkora az orvos hiány. Kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetőjét a házelnök. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta a döntést, hogy Torockai elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során. Az ellenzéki politikus személyes érintettség okán szót kért, majd arra hivatkozva, hogy Magyar Péter miniszterelnök súlyos vádakkal illette, miszerint egy minisztériumban saját cégei ügyében lobbizott. Gyáva, undorító féregnek nevezte a kormányfőt. Már bankkártyával is lehet fizetni egyes fővárosi buszvonalakon a járművezetőnél megváltott vonaljegyért. A szolgáltatás egyelőre a 105-ös, a 210-es és a 210B autóbuszokon érhető el, közölte a BKK. A bankkártyás fizetés várhatóan október közepén a 200E repülőtéri járaton is elérhető lesz. 2027 első negyedévében pedig a 16-os, 16-a, 116-os, 216-os, a 178-as és a 26-os autóbusz vonalán is megjelenhet ez a fizetési lehetőség. Újraindították a Kijev elleni orosz légi csapásokat. 6 ember megsebesült, a városban több helyen tűz ütött ki. Az amerikai elnök küldöttei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Arra az időre tűzszünet volt érvényben. Áttörést nem értek el a béke folyamatban.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Ma sokat süt majd a nap, felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. A déli szél megélénkülhet. 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. Holnap is meleg lesz, folytatódik a kánikula. Csütörtökön viszont jön a hidegfront leüléssel.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. szeptember 8-án 13 óra 5 perc van a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Koncert.
1: December 29-én először lép fel az MVM Dómban a Halott pénz. A zenekar az elmúlt években sorra döntötte a nézőszám rekordokat. 14 teltházas Budapest Park, 3 teltházas Sportaréna, valamint a Puskás Arénában tartott 20. születésnapi koncert után érkeznek az MVM Dómba. A több mint 20 éve működő csapat legismertebb dalai között ott van a Valami van a levegőben, a Darabokra törted a szívem, a Feneked a gyengém, és az Amikor feladnád. Idén tavasszal pedig új slágerrel, a Gyerekekkel bővült a repertoár, amelynek klipje már 4,5 millió megtekintésnél jár.
2: Színház.
1: 6 bemutatóval készül a 2026-27-es évadra a Radnóti Színház, ahol új társulati tagok, vendégművészek és izgalmas kortárs értelmezések is várják a közönséget. A színház szeptember 19-én nyílt nappal is készül, az évad mottóját pedig a Hűtlenek című előadás egyik mondata adja: akartál valamit mondani? Az évad első bemutatója a Növényevő, amely Han Kang Nobel-díjas regényének színpadi adaptációja. A Csábi Anna rendezte előadás főszerepében Major Irmát láthatjuk, mellette Mészáros Blanka, Vilmányi Benett és Porogi Ádám játszik. Októberben érkezik a Patkányok, Gerhard Hauptmann ritkán játszott darabja. A történetet Bíró Bence dolgozta át, a rendező pedig Alföldi Róbert. A főbb szerepekben Bata Éva, Krisztik Csaba, László Zsolt és Sziron Kornél. Érdekesség, hogy a darabot a Radnóti Színház 25 évvel ezelőtt már műsorra tűzte. Karácsony előtt mutatják be a Patrick Melrose-t, a Mikó Csaba által készített adaptációt Nagy Péter István rendezi, a zenét pedig ifjabb Balázs Elemér és Hunyadi Máté jegyzi. Szintén az új évad része Hermann Koch, a Vacsora című regényének színpadi változata. A morálisan súlyos döntés elé kerülő család történetét Keresztes Tamás rendezi. A főbb szerepekben Pál András, Tóth Ildikó, Schneider Zoltán és Bata Éva látható. Májusban Csehov klasszikusa kap új értelmezést, a Három nővér átdolgozásából születik meg a Penumbra. Hárs Anna és Kovács D. Dániel változata egy átmeneti állapotot állít középpontba. A cím eredetileg a neurológiából ismert fogalom, amely a stroke után még megmenthető agyterületet jelöli, az előadásban pedig egy nagyobb társadalmi és politikai változás metaforájává válik. A 6. produkció egyelőre előkészítés előtt áll. Szécsi Bence színművész a Radnóti fiatal alkotóival dolgozik majd az 5-ös 10 művelődési házban.
2: Fesztivál.
1: 20 éves jubileumát ünnepli idén az Ars Sacra Fesztivál, amely szeptember 12-e és 20-a között csaknem 400 ingyenes programmal várja az érdeklődőket Budapesten és országszerte. A fesztivál 2 évtizede a művészet eszközeivel keresi a kapcsolódást a hithez, a kultúrához és egymáshoz. A jubileumi programsorozatban a koncertek mellett kiállítások, irodalmi estek, színházi előadások, filmvetítések, beszélgetések, valamint templomi és városi séták is helyet kapnak. Az idei eseménysorozat különlegessége, hogy számos olyan művész tér vissza, aki az elmúlt 20 évben már fontos szereplője volt az Ars Sacrának. Felép többek között az Anima Musica Kamarazenekar, Bogányi Gergely, Bubnó Tamás, Devi Gergely, a Gemma, a Jazzation, Klukon Edit, Ránki Dezső, Ránki Fülöp, Lackfi János, Lovász Irén, a Misztrál és Sebestyén Márta is. A szervezők a fiatalabb generáció képviselőire is figyelnek, koncertet ad például Vörösvári Márton hegedű és zongoraművész, valamint Paládi Máté, a Virtuózok kárpátaljai zongoristája. A jubileumi fesztivál első napja szeptember 12-e egyben a nyitott templomok napja is. Ezen a napon számos templom nyitja meg kapuit, hogy a látogatók ne csak az épületek művészeti és építészeti értékeit fedezhessék fel, hanem különleges kulturális és lelki programokon is részt vehessenek. Az Ars Sacra Fesztivál valamennyi programja ingyenes, így a jubileumi 9 nap alatt érdemes akár egy koncertre, akár egy templom sétára, vagy irodalmi estére is ellátogatni.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Festők és írók nyomában a Balaton körül. A Balatonfüredre látogatók egyik bakancslistás helyszíne Jókai Mór hajdani villája, amely abban az időben épült, amikor a teraszáról még gyönyörködni lehetett a Tihany felé nyíló kilátásban. Az író több regénye is kötődik az itt töltött nyarakhoz, a villából kialakított emlékmúzeumban pedig olyan érzésünk támad a kórhűtermekben sétálva, hogy a következő ajtó mögül maga a Jókai fog ránk köszönni. A Honvéd utca túloldalán a kortárs művészet első számú füredi fellegvára a Vasari Galéria invitál betérésre. Az egykori hercegprímási nyaralóban rendszeres kiállítások váltják egymást. Jelenleg a Mácsai 24 című tárlat látható. Füred legújabb kiállítótere a modern műtár, vagyis a Szőlősi nagy nemes gyűjtemény, innen csupán néhány lépésre Blaha Lujza hajdan volt nyaralójával szemközt található. A műgyűjtő házaspár modern és kortárs, nemzetközi és magyar geometrikus művészetet reprezentáló gazdag kollekciója 30 év után került haza Párizsból. A galériában gyermektárlatvezetést is tartanak. Balaton és a fény festője. Badacsonyban az Egri sétányon találjuk a 20. századi magyar festészet egyik legeredetibb képviselője, Egri József műteremházából kialakított emlékmúzeumot. A festő a Balaton megszállottja volt, nincs olyan napszak, amely ne ihlette volna meg, hogy ecsetet ragadjon. Felemelő érzés az ő szemével látni a balatoni tájat, legyen az egy szivárvány a tó fölött, a Badacsony sziluettje, vagy a Fonyódi kettős hegycsúcs. Aki a Balaton szerelmese, az Egri festményeit látva még inkább bolondulni fog a magyar tengerért. Az emlékházban gazdag válogatást találhatunk főműveiből, de végig kísérhetjük cseppet sem szokásos életútját is. A Balaton szárszói villasor legismertebb épülete, az egykori horvát panzió ad otthont a József Attila Emlékmúzeumnak. Ebben az épületben töltötte életének utolsó napjait az egyik legnagyobb magyar költő, innen indult 1937 Debrecenében arra a tragikus sétára, amelyről nem tért vissza, tehervonat gázolt a halálra. Az impozáns emlékező helyen azonban megfeledkezhetünk a tragédiáról, és valósággal magába szippant, a mindössze 32 évet élt költő zseniális szellemi kozmosza, sokrétű költészete, amely minden osztályt meg tud szólítani. Az eddig még nem publikált fotók és a dokumentumok közt figyelmet érdemel József Attila félben maradt Rorschach tesztjének megfejtése. Tipp! Balatonszárszón járva ne hagyjuk ki a József Attila emlékművet sem. A tóparthoz közel, a vasútállomással szemben sínpára helyezett vonatkerekeken áll a megrendítő erejű versszobor, amely több mint 5000 betűből idézi meg a költőműveit.
2: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Arc de Soleil a svéd Daniel Kadavata számos projektje közül az egyik. A dalszerző, producer, énekes és multi-instrumentalista ebben a produkciójában a korai 60-as évek gitárzenekarai, például a The Spotniks és a The Shadows előtt tiszteleg, bár az elődökkel szemben itt ének is előfordul. Sun Chaser című 25-ös szerzeményét egy egyiptomi utazás ihlette, ahol saját bevallása szerint igazán megérezte a nap erejét. Ez teljes mértékben érthető, vegyük például Luxor városát, ahol egy átlagos nyári napon blaza 42 Celsius fok körüli a nappali csúcshőmérséklet, de előfordult, hogy 50 fokot is mutattak a hőmérők.

0: Schwarz Ádám néven 1991 nyarán látta meg a napvilágot az a rapper, zeneszerző és dalszövegíró, akit Beton Hofi művész néven ismer a Hálás jelenkor. Erdélyi származású. A szülei a születése előtt költöztek Magyarországra, ő már Józsefvárosban nevelkedett. Ígéretes futballkarrier előtt állt, közben közgazdász diplomát szerzett. A labdarúgást sérülések miatt abba kellett hagynia. Azt mondta magáról, hogy a focival eltűnt az életéből egy nagy adag szenvedély. Kellett valami a helyére, és ez lett a rap. 2021. júniusában hozta ki első mixtépjét, a Comic Sense-t, amely rekordgyorsasággal a zenei toplisták élére repült. Majd szerzett hetek alatt óriási rajongótábort. 2022-ben és 23-ban is megnyerte az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele kategóriában a Fonogram díjat. És őt kérték fel, hogy készítse el az 1920 az Új Közép-Európa című Trianon történelmi körülményeivel és utózöngéivel foglalkozó dokumentumfilm főcímdalát.
1: Sziasztok, Beton Hofi vagyok, ez pedig a Rádió Café, és helyetekben egyébként én ezt is sűrű hallgatnám. Csók!

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. A tudás ma egy kattintásra van. A bölcsességhez továbbra is időre van szükség. Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádió Cafén. Van barátod.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Soha nem szórakozásból játszom, és nem is a közönség kedvéért. Azért zenélek, mert jól esik, mondta Lajkó Félix.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A néma film több mint 3 évtizedes korszakában a film ugyan néma volt, ám a mozielmény nem. Élő zenei kíséret szólt a film alatt, amelyet mozi zongorista improvizált, aláfestve a cselekményt és elnyomva a vetítőgép berregését. A nagyobb mozikban orgona volt, esetenként szalonzenekar játszott.

0: Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: DJ Shadow alias Joshua Paul Davis, amerikai zeneszerző, DJ producer, az instrumentális, illetve abstrakt hip-hop műfajának egyik megteremtője. Bemutatkozó nagy lemezét, az Introducing-ot, amelynek megjelenését hatalmas siker övezte a nagy tengeren innen és túl is, kizárólag szemplőkből, azaz más dologból kikapott mintákból építette össze.

0: everybody. This is Callan McAuliffe from The Walking Dead, and you're listening to Radio Cafe.
1: Kezdődik az este, valaki kileste, hogy szabad az út. Mindenki kereste.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A jövőben a gondolat marad az egyetlen előnyünk, amelyet nem lehet automatizálni. Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádió Cafén. Van barátod. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
3: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Rekordmagas az augusztusi költségvetési hiány. Nőttek a fogyasztói árak augusztusban. Történelmi mélyponton a magyar diákok teljesítménye. Két nap kánikula után csütörtökön már jön a hidegfront lehűléssel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Augusztusban 2311 milliárd forinttal nőtt a központi alrendszer hiánya, ami történelmi rekordnak számít. A pénzügyminisztérium szerint azonban a kiugró adatot elsősorban egy egyszeri tétel, az uniós helyreállítási programok előfinanszírozása okozta. Ez önmagában 2187 milliárd forinttal növelte a kiadásokat, így enélkül az augusztusi deficit csak 124 milliárd forint lett volna. Az első 8 hónapban így összesen 5169 milliárd forintos hiány alakult ki. Emelkedett az infláció augusztusban, de az élelmiszerek olcsóbbak lettek, derül ki a KSH legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek. Az élelmiszerek ára ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkent, a szolgáltatások ára pedig 5%-kal nőtt. Az augusztusi infláció mértékével, azaz 1,3%-kal emelkednek az autópálya matrica árai jövőre. A személyautókra érvényes éves országos, vagyis D1-es matrica 62.560 forintba kerül majd, a 10 napos matrica ára 6.990, a havié pedig 11.320 forint lesz. A megyei matrica 7.280 forintba kerül majd. Indul a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be Magyar Péter a parlamentben. A cél, hogy javítsák a vidéken élők életkörülményeit, és vonzóbbá tegyék a vidéki életet. A program keretében évente 10 falu kaphat 1-1 milliárd forintos fejlesztési keretet, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, hiszen a cseh, a lengyel és az észt tanulók is jobban teljesítettek a felmérésben. Háromszoros áron vehetett az állam csaknem 30 ezer Covid-tesztet a járvány első hónapjaiban, állítja egy most előkerült 2020-ban készült külügyminisztériumi háttéranyag, amelyről a 444 írt. A portál szerint az ügy csaknem 130 millió forint hasznot hozhatott a közvetítő cégnek. Lassult a japán gazdaság növekedése. Japán GDP-je a második negyedévben 1,4%-os ütemben nőtt. Az erőteljesebb kormányzati kiadások és a nettó kereskedelem pozitív hozzájárulása segítette a gazdaságot, mivel az export nőtt, míg az import csökkent. A beruházások szintén gyenge szinten maradtak Japánban.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Ma sokat süt majd a nap, felhő arig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható, a déli szél megélénkülhet, 28 és 34 fok közé melegszik a levegő, holnap is meleg lesz, folytatódik a kánikula, csütörtökön viszont jön a hidegfront leüléssel.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
6: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
7: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.

0: gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, illetve nézőket, a Partcafé második évfolyamának 36. műsorát készítjük el Marsall Szilvia műsorvezető társammal.
2: És itt van velem Mihálovics András is.
1: Kérem szépen, az olvasás világnapja vagyom ma, ha hiszitek, ha nem, szeptember 8-án, amikor ez adásba kerül a Rádiókafén ez a beszélgetés, és hát ehhez illő vendéget invitáltunk ma a stúdióba, ő Bartal Csaba, az Északi Part magazin kiadója, nem mellesleg történész, újságíró és kulturális szakember is. Szervusz, köszöntünk itt újra.
3: Sziasztok, körülben. Köszönöm szépen újra a lehetőséget.
1: No, megjelent az Északi Part magazin?
3: Sőt, már
1: van
3: ki is
1: olvasni való?
3: Sőt, már futott. Ki is futott. Igen, mindjárt letelik a terjesztési időszak szeptember végéig. Egyébként nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagyon szép napunk van. A kisfiamnak, a kisebbik fiamnak ma van a születésnapja. Bencuka, olvasás napja van. Olvastál már?
2: Isten éltesse sokáig.
3: Ebből balhé lesz, boldog születésnapot.
1: Igen, Isten éltesse a gyermeket. Miről szól az Északi Part magazin most? Van tematikája, vagy megint ugyanaz a megint persze nem pejoratívan értendő, hogy egy kicsit közelebb hozza a Balatonnak azt az eldugott, kevéssé ismert arcát, amit csak néhányan ismernek.
2: Rögtön közben is szólok, mert a magazinnak az alcíme a Balaton életérzés magazinja, tehát azért nyilván ez akkor takar is valamit.
3: Muszáj folyamatosságot, kontinuitást biztosítani. Egyrészt az olvasók elvárják. Nagyon-nagyon sok képet kapok ismerősöktől és ismeretlenektől is egyébként, akik elküldenek fotókat otthon, asztalokról, komódokról, és ott vannak az északi partok, a szinte a legelejétől. Gyűjtik, várják, jönnek az e-mailek már, hogy na, mikor lesz kapható, hogyan. Tehát nagyon-nagyon izgalmas ez a történet. Mi nagyon-nagyon sokat lendítettünk az értékesítésen, a példányszám terjesztésen új embereket tudtunk bevonni. A Balatoni Életérzés magazinja, ez egy szórakoztató magazin, elgondolkodtató magazin, és kortalan, időtlen témákkal dolgozunk. Nyáron jelenünk meg, hát mikor máskor, de a témáink kiválóan alkalmasak arra, hogyha leültök decemberben, mondjuk így advent időszakban egy kandalló mellé egy pohár vörösborral, mondjuk kettővel, akkor találtok kedvetekre való témát. Vagy visszaolvasni, mert ezek, mondom, kortalan témák, vagy pedig olyat bepótolni, amit nem sikerült nyáron és ősszel.
1: Uh-huh. Úgyhogy nem túlzás a kettő pohár vörösbor, hiszen elég terjedelmes.
3: Szívemből beszélsz.
1: Az idei szám mennyi lett a vége?
3: 240 oldal. Hű. És küzdősport.
1: Az már nem újság.
3: Nem megtölteni, uh-huh, hanem hogy mit hagyunk ki, képzétek uh-huh el. Nem titok, elmondom nagy örömmel, mert ez boldogság általában, hogy 360 oldalból kellett. Tehát annyi témánk volt, annyi dolgot terveztünk be, hogy egyszerűen ki kellett hagynunk 120 oldalt. Itt jelzem, hogy a jövő évi számnak a fele készen van. Előre dolgozunk egyébként, a múltkorban is előre, múltkorban jóval előbbre dolgozunk. Tehát a múltkor magazinban ott másfél-két évvel előre dolgozunk. Itt most már föl tudtunk venni egy olyan ritmust, hogy tudunk egy évre előre dolgozni, tervezni, ami jelentős mértékben megkönnyíti a munkánkat is, és azért lehetőséget biztosít arra is, hogy adott esetben gyorsan tudjunk reagálni hirtelen uh-huh ötletekre, felkérések. Mindig jönnek ötletek, különböző megoldások. Uh-huh. Most ez az asszály nekünk itt, ez nagyon izgalmas volt, hogy voltak olyan pontjai a Balatonnak, ahol picit megbillent a vízszint. Ezt muszáj voltunk dokumentálni például, uh-huh, és ezt egyszerűen oda kellett mennünk, vagy a januári nagyfagy időszaka, amit szintén dokumentáltunk, ezt még nem is mondtam el senkinek, közel 250-en küldtek be 1500 fotót a felhívásunkra.
1: Az akkor lesz téli szám?
3: Ha minden jól megy, akkor 27-ben. De ezt most kellett befotóznunk. Most uh-huh volt jég, most volt hideg, most volt napsütés a jégen, fakutya és egyéb történet. Rengetegen, tehát rengeteg fotó készült.
1: Uh-huh. A múltról szól ez a szám, és sokféle történeten keresztül. Ez fontos? Ez neked ilyen szakmai általam a Múltkor magazin miatt? Vagy egy kicsit a
3: biztos,
1: múlt is?
3: Biztos, hogy van becsípődés, az biztos, tehát azt nem tagadom, és óhatatlanul lázba jövök, hogyha valami múltbeli történetet tudunk fölcsípni. Egyébként meg nagyon fontos, hogy mit tanulunk a múltból, a jelenben és a jövőben hogyan tudjuk azt hasznosítani, kamatoztatni, vagy adott esetben elkerülni. Uh-huh. Ez mindig nagy tanítás.
2: Hogyan érkeznek be az anyagok? Mert azt mesélted ugye, hogy szép számmal kaptok megkereséseket, tehát hogy a téma gyakorlatilag az utcán vagy a földön hever?
3: Adott esetben igen.
2: Vagy kutatni
3: mondok
2: kell.
3: Mondok egy példát, itt volt ez a kedves résztvevő kollega, aki a haiku, balatoni haiku arra fölhívta a figyelmünket. Életemben nem gondoltam, hogy én balatoni haikukkal fogok foglalkozni. Lapozgatom a magazint, Istennek se találom nyilvánvalóan, de majd előbb-utóbb rábukkanok. És annyira megható volt az, hogy veszi valaki a fáradtságot, és Balatonról haikukat ír. Hát mikor gondoltatok ki erre például? Na most, vagy becsukom a szemem és a fülem, és nem veszem észre, hogy jön szembe egy jó történet, akkor szerintem béna vagyok, vagy nyitott szemmel, nyitott füllel megyünk. Egyrészt nem csak én, hát azért többen vagyunk a szerkesztőségben, hála Istennek, és Bakos Ferencről van szó egyébként, az ő haikuiról beszélek most, és akkor megnézzük, hogyan lehet tálalni, miért érdekes, Balatonról haiku. Sőt, az északi parkban egyáltalán nem volt haiku. Haiku önmagában véve egy nagyon izgalmas és érdekes
1: műfaj. És nagyon kötött műfaj, igen. És most még a téma bizony, is kötött, mert bizony, ugye a Balatonról bizony. Az fel van adva a lecke a szerzőnek, az biztos.
3: Nagyon. Esztétikus, magas színvonalú anyagokat kaptunk, és ezt megpróbáltuk kellő formában továbbadni az olvasóknak. Tehát ilyenek is vannak. Aztán van, amikor mi bányászunk, ásunk. Engem nagyon régóta izgatott például a NDK-NSK családok találkozó helye. Én 2009-ben, októberben kint voltam Berlinben, akkor a Csantogaj volt a Berlini Kollégium Hungarikumnak az igazgatója, és ő csinált egy fantasztikus kiállítást erről a témáról. Különböző korabeli források és videós anyagok alapján, mert egymást is filmezték, ugye családi archívumok, és ezt körbejárták nagyon izgalmasan, hogy az NSK és az NDK-ból érkező családtagok hogyan találkoztak, mik voltak a témák, és hát kik voltak a nem várt vendégek, ugye, akik ugye figyeltek,
1: igen.
3: Volt belőlük néhány. És én akkor a múltkorban csináltam erről egy nagyon izgalmas összeállítást, és ez nekem régi becsípődésem volt, hogy megnézzük, hogy ez azért magyar oldalról hogy nézett ki a megfigyelés története. És Lachta Krisztina kolléganőm, történész kolléganőm, aki ennek a korszaknak és a témának a kutatója, kiváló szakértője, ő nagy örömmel megírta ezt a tanulmányt, nekünk cikket, nekünk ismeretterjesztő formában például, és még mindig voltak benne újdonságok, jelentős aktív magyar részvétellel nyilván történt ez, de ez is színesít. Ez a Zimmer-Feri időszak az mindenkinek benne van a vérkeringésében, tudjuk, miről beszélünk, akár film, akár személyes átélések kapcsán, és ez óhatatlanul adta magát, hogy feldolgozzuk ezt a témát is.
1: Az is nagyon érdekes, hogy ugye a történészek a nagy egészet vizslatják, itt mégis ilyen kicsit ilyen mikrotörténetek vannak képes lapokon keresztül, személyes sztorikon keresztül. Ezt hogy lehet összehozni? Tehát az Északi Part magazin eljutott oda, hogyha valaki, nem tudom én, a nagymamája hagyatékának átvizsgálása során talál egy hosszú levelet, amiben egy balatoni képeslap is bele van rakva, azt eljuttatja hozzátok? Mert ez borzasztó nehéz feladat lehet a Balatonnal kapcsolatos személyes egyéni sztoriknak az összegyűjtése, ráadásul olyan szemmel, hogy az közérdekű lehet. Mert az, hogy üdvözletem küldöm Balatonfüredről Piroska néni, az talán nem annyira érdekes, mint ha valaki leírja, hogy sós volt a harcsa, paprikás, és megvert a pincér, mikor ezt szóvá tette, most mondok valami hülyeséget.
3: Ebben a nagy munkája van Ács Tibor kollégámnak, a helyettesemnek, főszerkesztő helyettesnek. Ez az ő kedvenc rovata. Ő egy évig készül és gyűjti ezeket a képeslapokat. És hát nem akarok túlozni, de ilyen 100-150, közel 200 képeslapot böngészek át. Ezek online formában elérhetőek. Én nekem például becsípődésem, hogy én bemegyek egy antikváriumba, akkor ugye a képeslapokat megnézegetem, végigpörgetem, de volt már, hogy lomizás közben kikandikált egy-két képeslap, fotó, innen-onnan, azt azért nem hagytam az örökké valóságnak, az enyészetnek, hanem megmentettem az utókornak, és ezekből például táplálkozunk, de volt már, hogy Lom is látta, hogy mire mozdulok rá, azt mondja, főnök, nekem van egy pár doboz, ilyen nem érdekli, és akkor 5000 forintot fizettem egy doboznyi, látszólag haszontalannak tűnő, de apróságokkal teli és fontos információkkal teli személyes történeteken keresztül egy mikro környezetet bemutató világba csöppentem
1: bele. Hogy döntöd el, hogy ezek közül, most van ott 5000 képeslap, tegyük fel, hogy szerencséd van, és mindegyik a Balatonról szól. Mi az, amit beválogatsz, és mi az, vagy beválogattok, és mi az, amit nem? Tehát mitől lesz közérdekű egy balatoni üdvözlőlap hátulján lévő pár sor?
3: Ha abból indulok ki, hogy ha, hogy mondjam, nincs benne érdekesség, Csókollak Balatonról, szeretettel ölelünk, minden szép és jó, abban semmi unikális nincsen. De itt azért vannak személyes jelenlétek, és előre is elnézést kérek mindenkitől, akinek ez nem tetszik, de hát... Itt van szél, fúj, sok a szúnyog, akkor keresem a legjobbat, nyilván nem. Pont is jó és nagyon jó este a szúnyogok ellen, mert azok szörnyen harapnak, mert tegnap megkaptuk csütörtökön a blues-t. Tehát a személyes részek jönnek elő belőle, mert különben nincs értelme megmutatni. Két dolgot veszünk figyelembe, hogy a szöveg milyen, és a másik oldali fotó. A fotó, igen, hogy mit ábrázol és mit mutat. Van, amikor a fotó is egészen elképesztő sztorikat tud, ez egy színesített fotó, itt azért tudunk vele úgy operálni, hogy szemre tetszetős legyen, és akkor azt mondjuk, hogy finom borjúsz egy fogyasztása közben, gondolunk rátok. Hát mikor írunk, mikor küldünk képeslapot? Ugye ez egy old school történet. Tegye fel a kezét, aki az utolsó 5 évben, 10 évben küldött képeslapot. Na, van egy jelentkezünk. Óriási
1: arányú. Több annál, mint amire számítottam.
3: Többre nem számítottam, még ennyire sem. Képeslap. Mekkora kanyar? Ez volt a kommunikációs felület.
2: Nekem is komoly gyűjteményem van a balatoni levelezésekben, amikor táborozni voltam, igen, vagy ott megismerkedett emberekkel, vagy az édesem, mai napig megvan, igen.
3: Pont most szortíroztam néhány dolgot otthon, és rábukkantam a nagyobbik fiamnak a képeslapjára, üdvözlőlapjára, amit az első táborából küldött nekünk. Első és utolsó képeslapjára, mert azóta nem kaptunk. De hogy mennyire jó történetek.
1: Abszolút, ezek, és ezek kár lenne, a veszendőbe mennének.
3: Én abból indulok ki, hogy minden, ami nosztalgikus, minden, ami megpendít bennünk valamit, az egy olyan húr, ami után, hogyha mint a basszusba megpendíted, az elég sokáig eltart, az rezeg tovább, és beindít valamit még benned. Nagyon sok helyen, nagyon sok hippokampusz mögött elindul valami, és nekünk ez a célunk, hogy a Balaton az a legszerethetőbb, egyik legszerethetőbb nemzeti kincsünk, egy közös nemzeti minimum, egy alap, egy közös nevező, nagyon sok vita nincsen rajta, ez pedig, hogyha szerethető valami, akkor onnantól kezdve a benne lévő 240 oldalon keresztül pedig maga a boldogság.
1: Abban a szerencsés helyzetben vagy, hogy látod a mostani Balatont, hiszen erről is jönnek történetek hozzátok, meg most ugye egy kicsit a visszatekintéssel a Balaton régi arcát is. Kicsit provokatív lesz a kérdés, van olyan, ami elveszett és hiányzik személy szerint neked, vagy akár a szerkesztőség így elnosztalgiázott azon, hogy hely, de jó lenne, ha még most is lenne, és akkor nem tudom, hogy volt-e ilyen.
3: Ez jó kérdés. Egy picit a mostani számunk egyébként a közösségekről szól. és a közösségekre próbáltunk.
1: Hát akkor én egyet tudok, az úttörő táborok például. Nyilván vannak most is ilyen ifjúsági táborok, persze, de akkor igen, lényegesen több volt belőle.
3: Az Zánkán egyébként, csak ugye most
1: más a neve, igen.
3: Más a neve, de a célok ugyanazok. Egyrészt gyerektáboroztatás, és nagyon sok rászoruló gyereknek ez nagyon fontos, hogy életében legalább egyszer eljusson a Balatonhoz, lássa, nagyon sok határon túli gyereket táboroztatnak, tehát ebben nagyon-nagyon sok misszió van. A közösségekről én most elsősorban a Balatont körbevevő és a Balaton imázsát építő pozitív közösségekről beszélek. Ezeket be is mutattuk egyébként, hogy ezekből mutattunk be nagyon sokat a magazinban. Ez egy kifejezett célunk volt, mert azt mutatja, hogy az emberek aggódnak a tóért, gondoskodni szeretnének róla. Ezek nagyon-nagyon szeretetreméltó csoportok és közösségek, akik a régi képeslapokon, régi történeteken keresztül egy fotót beazonosítani, 50-es évekből kiszerepel a fotón, de mindenhol ott van mögötte a tó. Vagy Fonyódról van fotózva, vagy a Badacsony felől, vagy a Tihanyt látom, vagy a Füredi Mólót, valamit mindig látok a Balatonból, egy utcát, egy régi villát, ezt a szamaszt. És ez a közösségi élmény, ez most egy újszerű történet, hogy ennek olyan reneszánsza van most, amin belül, amit kérdeztél előbb, András, hogy mit hiányolok, vagy hogy mit látok egy picit visszaszorulni, azok a személyes élmények, személyes történetek, hogy egy picit így kereskedelmibb lett valahogy a Balaton, és ezt egy picit le kéne hozni, tehát le kéne csatlakoznunk a drága lángos történetről. Mert, bocsánat, vannak persze olyan szezonalitásbeli kihívások és problémák, amikkel szembe jövünk, vagy amik szembe jönnek nekünk, de ezen túl kéne lépni. Ki szoktam járni a feleségemmel ezekre a termelői piacokra, a Balaton körül. Kincsek vannak, kincsekre bukkanunk, tiszteletre méltó, jó akaratú emberek termelnek sajtot, mézet, csinálnak szalámikat, jóféle sonkákat, és stb. Jó, ezek nem tömegtermelésben készült termékek, ezek lehet, hogy picit drágábbak az átlagnál, de tudom, hogy honnan származik, hol készül.
1: Meg tudod mögötte a történetet.
3: És ott van mögötte a pult, mögött a bácsi, akivel kezet fogok, már van is témám, a jövő évi számunkban be fogunk mutatni sajtkészítőket egyébként.
1: Akik boldogok, mint tudjuk.
3: Boldogok, sajtkészítők, óriási. Ezt még nem hallottam. De egyébként boldog volt a bácsi, hát azzal nem volt semmi baj, mert...
2: Még a holdi sajtból van.
3: Hold, igen, és az ő lokális termékük lehet, hogy egy picivel többe kerül, mint a közértben, most nem mondom a nevét annak a nagy áruházlásznak, ahol egyébként a forrását rohadtul nem tudod, hogy honnan van.
1: Oké, na szusszanjunk egyet, és jöjjünk vissza a balatoni emberrel, ha már szóba került a balatoni ember. A szünet után folytatjuk a beszélgetést Bartal Csabával, az Északi Part magazin kiadójával.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el, a Partcafé folytatódik a szünet után.
1: Egy könyv nem megállítja az időt, hanem megtöltheti tartalommal.
0: Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádiókafén. Van barátod. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádiókafén.
2: Szeptember 9-től 12-ig Budapest Borfesztivál 2026 a Budavári Palotában. Idén 35. alkalommal költözik be az őszbor kulturális rendezvénye a Budapest Borfesztivál a magyar történelem egyik legfontosabb helyszínére, a Budavári Palota gyönyörű impozáns falai közé. A Borfesztivál látogatói újra megcsodálhatják Magyarország gazdag örökségét és felfedezhetik hazánk bor kiválóságait, a hagyományokat őrző épületek között sétálva. A rendezvény idén is a hazai borászok bor és pezsgő kiválóságaival, több szakmai programmal, borkulturális és gasztronómiai élménnyel várja a borok szerelmeseit. Idén a Budapest Borfesztivál egy különleges borutazásra invitálja a látogatókat. A fókuszban az amerikai kontinens tematikának köszönhetően a látogatók bejárhatják Észak- és Dél-Amerika legizgalmasabb borvidékeit. Szerdától szombatig 35. Budapest Borfesztivál a Budavári Palotában. Robi 50, Bércesi Róbert fél évszázados születésnapi szerzői estje szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Robi 50, azaz Bércesi Róbert, a Hiperkarma, a Blabla, a Biorobot dalszerző énekes gitárosa fél évszázados születésnapját szerzői estel ünnepli. Bércesi Róbert Gyulán született, majd komlói gyermekévei után majdnem pontosan 30 éve Budapestre költözött. 2000-ben megalapította a Hiperkarmát, amely aztán mindjárt az első cím nélküli lemezének dalaival meghozta számára a várva várt áttörést. Kemény drog használóvá vált, és a kábítószerek démoni szorításából 20 év után végre sikerült végleg megszabadulnia. Az azóta eltelt években sikert sikerre halmozva boldogan él és dolgozik élő példájaként, és ékes bizonyítékául szolgálva annak, hogy mindenhonnan, még a pokol legsötétebb bugyraiból is van kiút. Szombaton este Robi 50, Bércesi Róbert fél évszázados születésnapi szerzői estje a Magyar Zeneházában. Október 25-ig az örökkévalóság megörökítése a Szépművészeti Múzeumban. Hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek? A kiállítás az egyiptomiak által az örökkévalóság házainak nevezett templomok és sírok számára készített alkotásokból mutat be válogatást. Ezeket a tárgyakat ma műalkotásként őrizzük a múzeumokban, de egykor azzal a céllal készültek, hogy mágikus, rituális erejükkel segítsék az is isteni és a földi világ közötti kapcsolat megteremtését, illetve biztosítsák az elhunytak örökkévalóságban való fennmaradását. Így a mai ember számára nem csak esztétikai élményt nyújtanak, hanem az egyiptomiak világképéről is tanúskodnak. Október 25-ig az örökkévalóság megörökítése a Szépművészeti Múzeumban.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: a derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 7:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
5: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
6: Folytatódik a Partcafé második évfolyamának 36. műsora, ez a Balaton hangja, mai vendégünk pedig továbbra is Bartal Csaba, az Északi Part magazin kiadója. A szünet előtt a balatoni emberről beszélgettünk, akár egy piaci történet, akár ugye a képes lapok mögött megbúvó személyes történetek kapcsán. Ebben hogy válogattok, vagy hogy jönnek szembe ezek az emberek, ezek a történetek? Mert azért azt szokták mondani, hogy egy zárkózott társadalom a magyar, nem nagyon nyílik ki. Ajánlások, vagy most már van annyi akkora respektje a magazinnak, hogy maga az érintett is jelentkezik, hogy jó napot kívánok, nekem van egy nagyon jó történetem, és szeretném elmondani, és közkincsé tenni, vagy ez hogy működik?
7: Annál szemérmesebbek ezek a jó akaratú emberek, hogy maguk jelentkezzenek, de nagyon sok ajánlást kapunk, felhívják a figyelmünket bizonyos személyekre, híres vagy kevésbé híres emberekre, illetve ugye hát nyitott szemmel járunk, tehát óhatatlanul ebben a szakmában nyitott fül, nyitott szem alap 0-24-ben, és hogyha bejön egy jó történet, vagy egy jónak ígérkező történet, akkor azt megbeszéljük bent, megvitatjuk bent, mérlegeljük, hogy pro és kontra. Egyébként meg azt gondolom, hogy az Északi Part magazin elsősorban azoknak készül, akik bizonyos időszakonként meglátogatják a tóvidéket.
6: Azokról... Teljesen mindegy, hogy az északi vagy a déli partot abszolút, látogatják meg?
7: Abszolút. Tehát a tónak két partja van, északi és déli. És kifejezetten nagy hangsúlyt is fektetünk arra, hogy a déli is kellő hangsúllyal kerüljön a magazinban említésre és bemutatásra. De hogy a magazint inkább azt gondolom, hogy azoknak készül, akik időszakosan meglátogatják a tóvidéket, és azokról szól, akik a tóvidéken élnek, és befogadnak minket, akik időszakosan terheljük őket.
6: Uh-huh. Mert... Van egy archetípus a balatoni embernek?
7: Hú, ezt így nem merném kijelenteni.
6: Mert ott is nagyon sok, és most ne sértődjön meg senki, csak ezt a kifejezést használják bárkik, akik 5 évnél régebben laknak egy helyen, azokra, akik 5 évnél kevesebb óta laknak. Szóval, hogy elég sok együtt ment ugye a Covid óta.
7: Így van.
6: Covid óta különösen nagyon sokan leköltöztek, nagyon sokan válasszák ezt a kétlaki életmódot. Azt gondolnám, hogy nem nagyon van archetípus, hanem valahol leképezze a magyar társadalmat a Balaton körül élőknek a halmaza is, hiszen van ilyen ember és olyan ember, ilyen érdeklődésű, olyan érdeklődésű, szóval egy ilyen pezsgő, nagyon színes valamit nagyon gondolok színes, én a balatoni színes, emberek
7: igen,
6: kapcsán.
7: Igen, nagyon színes, szeret vitorlázni, szeret vadászni, parton van, part közelben, dombon van, stb. Rengeteg van, de hogy inkább arra törekszünk, hogy azokat az embereket mutassuk be, akik nem szezonszerűen látogatják a tóvidéket, mert abban nincsen újdonság, hogy a szezonlátogatóknak bemutatom a szezonszerűen közlekedőket, hanem én tényleg azokra vagyok kíváncsi, akik csendes mosollyal és kis ilyen bajusz alatti mosollyal néznek minket, akik ott feldobjuk magunkat időnként a parton, a kávézókban, itt-ott-amott, vagy sétálunk, kirándulunk itt, de hogy ők befogadnak minket. Tehát a Balaton környékén él, nem tudom, 1,5-2 millió ember körülbelül kisebb-nagyobb távolságokban. akik a mindennapjaikat élik ott. Ott élnek, az a munkakörnyezetük, az otthonuk, a családot, minden. És nekik egy dolog, hogy belőlünk élnek, azokból, akik téli, tavaszi, nyár, most már szerencsére 4 évszakos Balatonról tudunk beszélni egyre inkább, mert egyre jobban tudunk szakítani azzal a kommunista berögzültséggel, azzal a rettenettel, hogy a Balaton csak nyáron, de hogy is, gyerekek, hát ezt folyamatosan ezt kommunikáljuk, hogy ősszel, tavasszal, én például az őszi-téli Balatonért élek, halok. Sokkal jobban szeretem, sokkal jobban élem az egészet ősszel és télen, hogy akik ebben a 4 évszakos Balatonban meglátogatják a Balatont, őket befogadja ez a helyi közösség. És túl a financiális részeken, hogy ugye ingat, vagy turizmus, stb., meg ellátás, de hogy azért ez egy nagyon tiszteletreméltó dolog, akik ott minden nap hétfőtől péntekig, nem pénteken 2-től vasárnap este 6-ig, hanem hétfő reggeltől vasárnap estig tolják a dolgokat, és ez izgalmas. Uh-huh.
8: Egyébként te találkoztál, hogy is fogalmazzak, lokális identitással, mert én azért viszonylag sokat vagyok Somogy megyében, remélem már tiszteletben is somogyinak is számítok, de hogy azt láttam, hogy vannak a somogyiak, meg mondjuk vannak az alaiak, és ők erre büszkék, és ezt is mutatják, és ez fontos jelző az életükben.
7: Ennyire elvágólag nem, tehát ilyen élesen nem. Uh-huh. De törekszem arra, hogy pontosan ezért keresem azokat a helyi kapcsolódási pontokat. Ez lehet egy méztermelő, ez lehet egy ornitológus, ez lehet egy sajtkészítő. Hát fantasztikus figurák vannak, és mögöttük, amikor egy sajtkészítő mögött ott van 40-50-30 kecske, az nem hobbi.
6: Az nem.
8: Hangos.
6: Próbáltam, úgyhogy mondhatom, hogy az nem hobbi. Kicsit komolyabban áll, mint hogy hobbinak tituláljuk. Viszont az is nagyon érdekes, hogy és ha már a sokszínűség így szóba került közöttünk, hogy beszéltünk ugye az első felében az interjúnak a haikut író emberről, és itt a Partkaféban meg felbukkant a régiség kereskedőtől, a regényírón keresztül, a költőjöd, a festőn keresztül, tehát hogy nagyon sok ember, művészembert és kultúráért élő haluembert is inspirál a Balaton és vonz a Balaton. Őket is bemutatjátok, vagy igyekeztek, hogy megmutassa ezt az arcát és a Balaton, amit így az emberi érzékenységen keresztül mutat meg?
7: Szeretnénk, és mindenképpen ez elsősorban most jelen pillanatban még egyelőre a képzőművészeten keresztül tud megvalósulni, mert az látványos, magával ragadó.
6: Meg ugye. Hát a fotókon keresztül ugye mondtad, hogy mennyi képet kaptatok a téli Balatonról. Hát
7: rengeteget. Most egyébként elkezdtünk Balaton fotósait is bemutatni.
8: Is
7: igen. Uh-huh. És hát ugye mi szeretnénk ilyen képeket csinálni, de péntek délután 2-től vasárnap este 6-ig nem mindig alkalmas az időpont rá, mert hol jobban süt a nap, hol köd van, hol nem tudom, orráig se lát az ember esőtől, de aki ott él, az pontosan tudja, hogy mikor kell kimenni a partra, azt a fényt, azt a naplementét elcsípni, amikor még egy jó demerungban be tudja lőni a nádast azzal a korhat csónakkal, stb. Őket is bemutatni, tehát képzőművészet, fotó, igen, ezzel egyre erőteljesebb. A költészet, most ez, hogy volt egy haiku, ez
6: inkább unikális.
7: Unikális, meg. Igen, unikális, de nem tartom kizártnak, hogy egy rövid krimit, mert van betervezve 27-re egy rövid krimi. Én bújom azóta az Arcanumot, és keresem azokat a nevezetes bűnügyeket, amelyek Keszthelytől Füredig megtörténtek, de 10-es, 20-as, 30-as, 40-es évektől indultunk, és van egy paksamétán már egyébként.
6: Na, ez is egy izgalmas lesz, drukkolok, hogy ez bekerüljön a magazinba. A Balaton mégiscsak egy természeti képződmény, most nagyon az emberre, meg a múltra, meg a történetekre fókuszáltunk. A Balaton, mint természeti képződmény megmutatkozik nálatok? Ez fontos például?
7: Mindenkinek fontos. Szerencsére a szerkesztőségben többen vagyunk, akik erről tudunk dönteni, és minden alkalommal, most is egy madártani megfigyelő Várvai Gáborral körbejártuk a Balatonnak azon részeit, ahol a madarakról volt szó, ugye rendkívül gazdag az állatvilág, és ebben is a madárvilág a Balaton partján, és hát kiderült, hogy a Balaton nem csak a hattyúk tava, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok más.
8: Énekes madarak.
7: Énekes madarak, költöző madarak, mindenféle.
8: Mert mi is foglalkoztunk, szerintem igen. Ugyanaz a Gábor ugyanaz. Volt nálunk, aki ugyanaz. Nálad is volt. Igen, igen, igen.
7: Nekünk is szép. Volt már vendégetek igen. Ebben a szezonban.
6: Igen, a következő témakör egy éles váltással az, hogy beszéljünk egy kicsit rólad is, neked mi volt a kedvenc sztorid a legfrissebb lapszámban? Mi az, amire azt mondtad a szerkesztőgárdának, hogy hú gyerekek, ez nagyon klassz, hogy erre rábukkantunk erre a történetre.
7: Nekem kedvenc rovatom az újságban a 10 év alatt mi történt, tehát 10 éve. Egyrészt bemutatjuk azt, hogy 10 év alatt hova fejlődött, hova ért el az az illető, akit 10 évvel ezelőtt bemutattunk a magazinban. 10 éve még mindig ugyanazt csinálja, tehát valid, piacképes, hiteles emberről van szó. Most a Búza lelkét mutattuk be egyébként, akik 10 évvel ezelőtt már szerepeltek a magazinban, és most is olyan szeretetreméltó, helyes embereket találtunk, mint 10 évvel ezelőtt. Ugyanazokkal a hétköznapi kihívásokkal, de dolgoznak és csinálják, és értik a pulzálását a Balatonnak, akár a különböző évszakokból fakadó, akár a különböző ünnepekből fakadó pulzálását, de nekem ez egy nagyon-nagyon kedvenc rovatom, hogy bemutassuk azokat az embereket, akik tényleg nem egy éjszakás karannak gondolják a Balatont, hanem életmódszerűen, életvitelszerűen.
6: És neked, amikor lezárul egy-egy szám, minden egyes alkalommal megváltozik a véleményed a Balatonról?
7: Sosem változik meg,
6: mert olyan töménységbe kapod az információkat, igen. Olyan töménységbe látsz új dolgokat, hogy nem tartom kizártnak, hogy egy kicsit mindig jó értelembe véve meghasonlasz, és azt mondod, hogy hát ez a Balaton kicsit mást mutat nekem most, mint mondjuk fél évvel ezelőtt.
7: Ez egy jó kérdés. Inkább úgy fordítanám át, hogy egyre mélyebb a kapcsolatom a Balatonnal. Tehát egyre jobban érlelődik az egész kapcsolat, egyre inkább egy ilyen megbonthatatlan, hát talán szerelemmé, vagy nem is tudom, mivé kezd válni, mert ezt a beköszönőbe le is írtam, hogy mindig visszatérünk. Ez egy olyan körforgás, amiben a kockásterítős vasárnapi ebédek, a kis teraszok, a kis fröccsök hangulata mindig visszatér, és ez egy állandó a történetben. Az, hogy 100 évvel ezelőtt nem volt mobiltelefon, ennyi a különbség, de ugyanúgy szerettek itt ülni az emberek, olyan fotókat mutatunk be, hogy 100 évvel ezelőtt ott ülnek a Badacsonyi teraszon. Miért? Mert onnan a legszebb a panoráma, legjobb a Badacsonyi kéknyelű, és legszebbek a Badacsonyi lányok, meg még a másik 147 településen. Tehát ugyanazok a belső motivációk vannak meg az emberekben, csak nincsen azon a képen mobiltelefon.
6: No, hát köszönjük szépen, hogy itt jártál. Napestig hallgatnánk, de ennyi fér bele sajnos a műsor időbe. Szerintem elérte a foglalkozása célját a tekintetben, hogy kedvet csináltunk, nem csak a Balatonhoz, hanem az Északi Part magazinhoz is. Ha ilyen klassz sztorik vannak benne, akkor biztosan sokan fogják kézbe venni.
8: Megolvasni.
6: Viszont mi most pipáljuk ki a kötelező kört abból a tekintetben, hogy az előttünk álló hétvégére ajánljunk néhány programot a hallgatóközönségnek. Ugye előttünk szeptember 10 és szeptember 13-ai hétvége van. Szilvi, neked mi van a tarsolyban?
8: Szeptember 11 és 13-a között rendezik meg Badacsony Tomajon a Badacsonyi Szüretet, amely 3 napon át kínál borokat, koncerteket és kulturális programokat. A hagyományos szüreti hangulatot a vasárnap délelőtt 10 órakor induló felvonulás teszi teljessé, amelyen lovasok, lovaskocsik, traktorok, néptáncosok és hagyományőrzők vonulnak végig a 71-es főúton. A programhoz gasztronómiai kínálat és természetesen balatoni borok is társulnak.
6: Én a csodaszarvas családi napot lestoppolom magamnak. A szeptember 13-án lesz Gyenes Diáson a Festetics Imre Élményközpontban. Ennek középpontja

0: klassz helyszín, amit érdemes felkeresni, a Kis-Balatont. Csaba, voltál valamikor mostanság?
1: Két hete voltunk pont Kányavári szigeten, sziget körül kenúzni, kenutúrán a családdal, nagy családdal. Iszonyatosan nagy élmény volt.
2: Nekem ez még nincs meg egyébként, de mindig, amikor elmegyek, mellette mindig meg kéne állni, de nem állunk.
1: A Kányavári hidat már betettük a tavalyi számban, ott már megmutattuk. Fantasztikus élmény, egy jó erős 3 órás program, karcos, mert kell húzni az evezőt, és pláne, hogyha a többiek úgy érzik, hogy ők utasok csak, akkor meg pláne. De nagyon-nagyon nagy élmény minden korosztálynak. A 71 éves anyósom úgy húzta az evezőt, hogy le a kalappal előtte, élvezte minden percét.
0: És akinek mindez nem volt elég, az látogasson el a Visit Balaton 365.hu oldalra, még több részletes programajánlatot fog találni.
2: Bartal Csabának, az Északi Part magazin kiadójának, történésznek, újságírónak, kulturális szakembernek köszönjük szépen, hogy itt járt nálunk, és akkor előre a következő szám megalkotásáért. Köszönjük szépen. Köszönöm. Hölgyeim és uraim, ez volt már a Part Café, a Balaton hangja. Búcsúzik a két műsorvezető, Marsall Szilvi
0: és Mihálovics Andrés.
2: Elvárjuk a tisztelt közönséget a jövő héten és a készülékek elé. Addig is mindenki menjen le, merítkezzen meg a Balaton őszi arcában, és akkor élményekkel feltöltve, ha gondolja, írja meg nekünk, hogy mit tapasztalt ott. Köszönjük szépen a figyelmet.
0: Viszontlátásra.
2: Rádió
3: Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Az AI mindent el tud olvasni, de igazi gondolat csak az emberben ébred.
2: Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádió Cafén. Van barátod.
3: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Bárban. www.aborfesztivál.hu.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan! Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Nagyszabású vidékfejlesztési program kezdődik. Olcsóbbak lettek az élelmiszerek, drágultak viszont a szolgáltatások. Ma van az olvasás világnapja. Két nap kánikula után csütörtökön már jön a hidegfront leüléssel. Elindult a Szent István vidékfejlesztési program, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, elsőként 10 vidéki kistérség 100 településén tesztelik a programot. A korábbi tervek szerint évente 10 falu egyenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet kaphat, amelynek felhasználásáról a helyi közösségek dönthetnek. A szakdolgozók fizetésének rendezését és a kezdőorvosok azonnali béremelését sürgeti a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Álmos Péter szerint a 2020-as béremelés óta az orvosi fizetések reál értéke csökkent. Hozzátette, hogy nincsenek pontos adatok a praktizáló orvosok számáról, és ezért nem tudni, hogy mekkora az orvoshiány. Emelkedett az infláció augusztusban, de az élelmiszerek olcsóbbak lettek, derül ki a KSH legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek. Az élelmiszerek ára ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkent, a szolgáltatások ára pedig 5%-kal nőtt. Az oktatás globális válságát mutatják a tavalyi PISA felmérés adatai, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a matematikára, a szövegértésre és a természettudományokra összpontosító felmérés szerint átlag alatt teljesítenek a magyar tanulók, különösen a szövegértés területén. Regionálisan is leszakadni látszik a magyar oktatás, hiszen a cseh, a lengyel és az észt tanulók is jobban teljesítettek a felmérésben. Ma van az olvasás világnapja. Az UNESCO 1965-ben nyilvánította szeptember 8-át az olvasás világnapjává, hogy felhívja a figyelmet az olvasás és az értő olvasás fontosságára. Az olvasás nem csak a szókincset és a memóriát fejleszti, hanem a kreativitást, a probléma megoldást és az empátiát is. Egy 2020-as Tárki felmérés szerint azonban a magyar felnőtteknek már csak 13%-a olvas rendszeresen könyvet, míg 53%-uk soha nem olvasott. Ellopták Renoir három festményét egy dél-franciaországi múzeumból. A térfigyelő kamerák felvételei szerint két rabló tört be a múzeumba, ahonnan négy műalkotást loptak el, de menekülés közben az egyiket elejtették. A képek értéke 9 millió euró.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Ma sokat süt majd a nap, felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. A déli szél megélénkülhet. 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. Holnap is meleg lesz, folytatódik a kánikula, csütörtökön viszont jön a hidegfront leüléssel.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Azt hiszem, minden olvasó felismeri magát egy kicsit minden könyvben. Legalábbis a jó könyvekben. Anett Huizing.
1: Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádiókafén. Van barátod. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: One, two, three, ho!
5: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
6: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! Százhold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. Százholdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
6: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
8: Elindult a természethű borok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Ez itt a zsebrádió.

0: Zsebrádió A-tól Z-ig.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskünöm tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem.

0: Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: A műveltség bonyolultnak tűnő dolog, hiszen elvileg, de hangsúlyoznom kell, elvileg tanulni kell hozzá egy fenéket. Egy kicsit tényleg kell tanulni, de a műveltséghez valójában semmi másnak nem kell lenni, mint kíváncsinak. Ha az ember jó helyen kíváncsiskodik, akkor a világ legizgalmasabb és legérdekesebb, szórakoztatóbb és valljuk be leghülyébb dolgait is megtanulja egy pillanat alatt, mert úgy könnyebb tanulni, hogyha valami érdekes. Így van? Így. Ettől műveltek leszünk, és a képzeletünk segítségével már rögtön viccesek is tudunk lenni, meg menők. Ez csak egy tanács, nem akarok házi feladatokat adni, vagy ilyesmi.
2: Ha elkezdődik a zsebiben a házi feladatosztás, én felmondok.
1: Nyugi, mugi, semmilyen házi feladat nincs, inkább elmesélem, hogy hogyan érdemes kíváncsinak lenni, és mennyire vicces dolgok vannak a világon. A műveltség koronként változik, és egész más jelent a mai műveltség, mint például 2-3 ezer évvel ezelőtt. 2-3 ezer évvel ezelőtt ugyanis a műveltebb emberek pontosan tudták, hogy mindennek van istene, a szélnek, a víznek, a hegyeknek, az időjárásnak, a villámot is istenek küldik, és a műveltség azt jelentette, hogy a villámszórásra képes isten nem keverjük össze a nagy hullámokat gerjeszteni képes istennel. Nem teszünk ilyet, mert az műveletlenség. Az igazán művelt, ókori emberek azt is tudták, hogy a napfogyatkozás, vagy a földrengés, vagy a meteorit becsapódás az istenek rosszallását jelenti, tehát az éppen aktuális tevékenysége fel kell hagyni, mert ez egy figyelmeztetés. 2500 évvel ezelőtt éppen a lüdök és a médek háborúztak egymással már 5 éve, egyszer csak napfogyatkozás lett. Azaz, valaki lekapcsolta a villany, mert abban az időben még csak ez az egy lámpa égett. Szeretném nagy tisztelettel megjegyezni és felhívni a szülők figyelmét arra, hogy az internet nem csak arra jó, hogy az újságokban elolvassuk, hogy mi történt tegnap, meg tegnap előtt, de arra is jó, hogy megnézzük, hogy mi történik majd holnap és holnap után. Sőt, mondanám, hogy főleg erre jó. Az újságok ugyanis a tegnapi híreket írják meg azt, hogy kilopott el mit régebben. Ez csak egy intermezzo, vagy gyerekek, bocs.
2: Az eszem megáll!

0: Zsebrádió. Naponta egyszer, de lehet többször is.
1: Tehát, itt van nekünk ez a 621 évvel ezelőtt született ötvösünk, akit úgy ismer a világ, hogy 1452. szeptember 30-án megjelenteti az első nyomtatott könyvet, a Bibliát, amit azóta Gutenberg Bibliának hívnak, és Zsozsó egyszer kiszámolta, hogy minden betűje 3 millió forintot ér, mert olyan drága, pedig nem is nemesfémből van, hanem a szokásos papíralapú Biblia ez, csak hogy ez az első, ezért drága, mint a babám szíve. Igen, mert ez a Gutenberg ráérzett a korszellemre, és rájött, hogy a nyomtatásban van a jövő. Egy nagy baj volt ekkoriban, hogy egy fia nyomda se volt a környékén, mert hogy nem találta föl még senki sem a nyomdát. Talán már a krumpli nyomda volt az 1400-as években, de szerintem krumplival nem lehet Bibliát nyomtatni, meg biztos kevés is volt a krumpli, mert régen folyton éhes volt mindenki, legalábbis a történelem könyvek szerint. Ennek ellenére a korabeli festményeken a nők kövérek, a férfiak izmosak. Úgyhogy ez egy kicsit ellentmond a kevés krumpli elméletnek, de egy biztos, hogy a krumpli nyomdás Biblia szépni nem szép. Így hát, ez a középkori ötvös csöpi, ez a Gutenberg Johannes, nekiállt feltalálni a könyvnyomtatást. Volt is nagy csörgés, csattogás, fúrás, faragás a műhelyében, mert fel kellett találnia a betűfémet, a kézi öntőkészüléket, a nyomdafestéket, a szedősorjázót, a kézi sajtót és még a festékező labdacsot is. Szerintem a festékező labdacs feltalálása lehetett a legnehezebb. Vagy legalábbis ezt most úgy nem tudom magam elé képzelni. Festékező labdacs. A kézi sajtó feltalálása igazából egy megtalálás volt, mert mikor az inasa meghalt, kiderült, hogy őrizgetett a sufniban egy ilyen présmasinát, úgyhogy ezzel gyorsan megvolt. És bár Isten bizonyra állítja mindenki, hogy a Biblia volt az első könyv, amit nyomtatott Gutenberg, de persze úgy volt ez, hogy gyakorlásképpen nyomtatott ő füzetet, meg brossúrát, meg naptárat, illetve 3 évig érvényes búcsú cédulát is. A búcsú cédula egy olyan okirat volt, ami azt csinálta, hogy az ember minden bűnét elmismásolta, eltüntette, köté változtatta. Egy baj volt vele, hogy marha drága volt, úgyhogy a lakosságnak egy jó része bűnös maradt. Erre mondják azt, hogy mindenki egyforma mennyiségű jeget kap, csak a gazdagok nyáron.
2: És most kapcsoljuk az okostelefon.
3: Biblia. A Biblia elnevezése a görög biblion, azaz tekercs szóból származik, és azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a kereszténység Istentől sugalmazottnak, és ennek okán szentnek fogad el. Tehát a hit és az erkölcs területén általános mércének tekint. A teljes Bibliát a hívők szent jellegűnek tartják, s ebből adódóan a keresztények szentírásnak is nevezik.
1: Tehát ott tartunk, hogy Gutenberg rutinos nyomdász volt már, úgyhogy ráfordult a nagy feladatra, a Biblia kinyomtatására. Ehhez viszont rengeteg pénzre volt szüksége, meg egy betanított segédmunkásra. És akkor most jöttek a nehézségek. A pénzt egy ügyvéd adta, akiről kiderült, hogy istentelen egy figura, mert hogy idővel elvette Gutenbergtől a nyomdát is, a technológiát is, meg a betanított segédmunkást is, és valójában ez az istentelen ügyvéd meg a hűtlen segédmunkás volt az, aki kinyomtatta az első könyvet. Így jár az, aki nem olvassa el az apróbetűs részt a szerződésben. A történelem végül kárpótolta Gutenberget, mert ezt a Bibliát nem úgy hívják, hogy személycsaló ügyvéd Biblia, hanem úgy, hogy Gutenberg Biblia. Annyit szeretnék még hozzátenni, hogy tulajdonképpen szerencse, hogy Gutenberg német volt, mert a neve azt jelenti, hogy jó hegy, és ez elég kevés nyelven hangzik jól. Mert például, ha Gutenberg szuahéli lett volna, akkor a neve úgy hangzana, hogy Mlimamzuri, azt pedig akárki beláthatja, hogy Mlimamzurinak nem lehet hívni egy Bibliát. És még egy kis színes a végére. A kínaiak kb. 300 évvel Gutenberg előtt feltalálták a nyomtatást, csak ők agyagbetűkkel nyomtattak. viszont a koreai császárnak már vagy 100 éve volt betűöntödője, mikor nekilátott betűket farigcsálni Gutenberg. Ha lett volna akkoriban internet, csak rendelt volna egy betűkészletet az AliExpressen, és csomó gondtól megszabadult volna.

0: Aki keres, az talál. Keres minket az Apple Podcast-en.
1: Itt azért megjegyezném, hogy ha az én gyerekkoromban zenét akartunk hallgatni a szobában, arra az volt a legegyszerűbb eljárás, hogy valaki gitározott és énekel. Jó, persze volt rádió, meg tévé, meg lemezjátszó, ami műanyag korongra helyezett tűvel működött, a műanyag korong be volt barázdálva, és ezekben a barázdákban futott a tű, és hogy karcolta meg ugrált, attól jött a zene. Sajnos többet erről nem mondhatok, de nem azért, mert titok, hanem azért, mert fogalmam sincs róla, hogy hogyan működik, mint hogy ezernyi dologról fogalmam sincs, hogy hogyan működik, mert így szoktam meg. Mi emberiség, már csak ilyen nem tudomok vagyunk. Pláne úgy, hogy ilyen lemezjátszón például én nagyon sokat voltam már DJ, de fogalmam nincs, hogy hogy működik.
0: Az eszem megáll!
1: Na mindegy, aztán a technika fejlődött, mert a világ fejlődött, és ezután, ez a tűs lemezjátszó után nagyon-nagyon nagy menőség volt a CD. Amit egyébként azzal reklámoztak, hogy a CD örök és tönkretehetetlen, és ha bekened lekvárral, akkor is le lehet játszani. Ez persze, ez a lekváros dolog nem volt igaz. Ezt onnan tudom, hogy kipróbáltam. Abban az időben az volt a menő, hogy lézersugár segítségével hallgattunk zenét az agyom eldobom, mert a CD lézersugárral működik. Aztán a CD is kiment a divatba, és jött helyett a pendrive, ez a kis bigyó, amit apukád ad oda, hogy dug be a tévébe, és meg lehet nézni a filmeket, amiket nem is vettetek meg. Most meg már pendrive sincs, mert helyette a levegőben terjedő, láthatatlan adatforgalom van. Ez a legmenőbb, amiről szintén fogalmam sincs, hogy működik, de jó a neve, felhő. És ebben a felhőben van minden. Ezt a felhőt úgy kell elképzelned, hogy anyukád lefényképez a telefonjával, és akkor a telefonja a fényképedet fölnyomja a levegőbe, a felhőbe, és ott lebeg, amíg újra meg nem akarod nézni. A modern titkosítás miatt csak ti láthatjátok a felhőből a képedet, és attól sem kell tartanod, hogy mondjuk esik az eső, és akkor vele együtt leesik, meg elmaszatolódik a fényképed, mert ez nem olyan felhő.
0: Na, ez az első jó hír, amit hallottam.

0: Dálod a kömény magot? Dálod azt a zöld ízét? Amíg nincs gyereked, lehetsz gyerek.
1: Mióta világ a világ, és hatalmasok léteznek, akik uralkodnak mások felett, úgy tűnik egy dologban teljesen egyformák, hogy a legfőbb tennivalójuk az, hogy megtartsák a hatalmukat. Ez nem tudom miért ilyen érdekes dolog, nekem soha nem volt hatalmam, és nem is nagyon hiányzik, de ők tudják, hogy miért. A hatalom megtartása érdekében pedig mindenféle eszközt hajlamosak felhasználni. A zsarolást, a hazugságot, az erőszakot, meg a tiltást. Valamiért azt hiszik, hogy az emberek fejébe is be lehet nyúlni, és erőszakkal azt is lehet befolyásolni, hogy hogyan gondolkodjanak. Ezért aztán időnként kitalálják, mit szabad és mit nem gondolni. Ezért kifejlesztettek egy módszert, amivel ezt próbálják befolyásolni. A neve pedig cenzúra.
0: És most kapcsoljuk az okostelefon.
2: Cenzúra. A cenzúra információk felügyelete. Elsősorban politikai és morális alapokon. Szűkebb értelemben csak az államilag gyakorolt, külön erre a feladatra alakult szervek által végzett információszűrést nevezzük cenzúrának, amely elsősorban a hírlapok és műalkotások megcsonkítását vagy betiltását eredményezheti. Tágabb értelemben azonban az információknak a szélesebb nyilvánosság előli mindenfajta elzárását cenzúrának nevezzük, vagyis a hatalmon lévők megpróbálják befolyásolni, hogy a közönséghez milyen információ jusson el, és mi ne.
0: Zsebrádió! A helyzet komoly, Freddy Fogoly!
1: Annak idején Európában a királyokon kívül a katolikus egyháznak volt a legnagyobb hatalma. És nagyon vigyáztak rá. Mikor az általunk ismert Bibliát összeállították, igen, ők állították össze, azután az összes olyan történetet, amit kihagytak belőle, megpróbáltak megsemmisíteni, hogy senki ne tegyen fel kérdéseket arról, hogy biztos nem bukik-e meg valahol a sztori. Aztán a zsidók szent könyveit, az arabok szent könyveit is igyekeztek eltüntetni, kevesebb sikerrel. Addig nem nagyon volt nehéz dolguk, amíg el nem indult a Gutenberg féle könyvnyomtatás. Mert csak kézzel írt könyvek voltak, és azokat is főleg a papok tudták elolvasni, de a nyomtatott könyvek megjelenésével sokkal nehezebbé vált a tiltás betartása. A katolikus egyház készített egy listát azokról a szerzőkről és művekről, amiket tilos volt olvasni és terjeszteni. Ezt a listát úgy hívták, hogy Index Librorum Prohibitorum, vagyis tiltott könyvek jegyzéke. Olyan szerzők voltak rajta, akiket ma már mindenki ismer. Például Defoe Robinson szerzője, Victor Hugo, Emmanuel Kant, Montesquieu, Pascal, Rousseau, Spinoza, stb. Ezek főleg felvilágosult gondolkodók meg írók voltak, akik nem hittek el mindent a világról, amit a papok állítottak. Képzeljétek el, hogy csak 1966-ban, tehát 60 évvel ezelőtt szüntették meg ezt a listát. Már volt akkor sugárhajtási repülő, telefon, tévé, űrrakéta is, és a katolikus egyház még mindig próbált könyveket és gondolatokat betiltatni. Szóval a hatalmasok hadd próbálkozzanak megállítani a szabad gondolatot. Van, aki ma is próbálkozik ilyesmivel. De ne aggódjatok, amíg van zsebi, addig semmi esélyük.
0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
3: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
4: könyv.
3: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
4: könyv.
3: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
4: Nem olvastad.
3: 2.
4: Akárhogy nézegeted, nem találod rajta a play gombot.
3: 3.
4: Akár meddig is töröd a fejed, az jut eszedbe róla, hogy Minecraftozni vagy Fortnite-ozni kéne.
3: 4.
4: Ha ez egy modern könyv, akkor szinte csak olyan nevek vannak benne, amiket kizárólag a francia nagykövet tud helyesen kiejteni.
3: 5.
4: Ha ez a könyv egy kötelező olvasmány, akkor megnézed filmen, és megpróbálod elfelejteni, hogy milyen csícskagyász vagy, és nem olvastad el.
3: 6.
4: Felnőtt korodban mindig lesz valaki, aki azt mondja, hogy az a sztori könyvben sokkal jobb, és akkor megint eszedbe jut, hogy mekkora csícskagyász vagy.
3: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Kritika? Azt nem tanultuk.
3: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.

0: egészen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: Francis Willoughby, aki Warwickshire-ben született 1635-ben. Ő egy angol ornitológus és ichtiológus volt, vagy ichtiológus. A franc tudja. Kezdjük azzal, hogy az ornitológus az madarakkal foglalkozik, az a ichtiológus? Ichtiológus? Én komolyan nem tudom. Mindegy, az a lényeg, ez meg halakkal. Nem tudom, mi van ilyen hülye neve. Minden esetre tudománynak tudomány. Egyszerűen nem fér a fejembe, hogyha valaki madarakkal és halakkal foglalkozik, és ilyen nagyon foxnis neve is van, hogy teológus, akkor hogy jut eszébe megírni a Játékok könyve című könyvet? De ez a Francis, ez megtette. A 17. században ő írta a legfontosabb és legjelentősebb könyvet a játékokról, és itt ez a halbiológus vagy halológus elsőnek írta le a futball nevű játékot. Idézem. A gól és a kapu egy bekerített rész a pálya mindkét végén, melynek bevételét gólnak hívják. Taktika, a legjobb játékosok között néhányat a védekezésre is rá kell állítani. Pontszerzés, az nyer pontot, aki először berúgja a labdát. A csapatok kiválasztása, a játékosokat erejük és futó gyorsaságuk szerint egyenlő arányban kétfelé kell osztani. Így írta le a focit. Ő volt a labdarúgás első szabályának leírója. A játékosok gyakran eltörik egymás sípcsontját, amikor egyszerre rúgnak bele a labdába, ezért van egy olyan szabály, hogy nem rúghatnak a labdánál magasabbra. Az ő labdáról szóló leírása is elég beszédes. Egy erős hólyagot fel kell fújni és megkötni a nyakát olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet. Ezt birka bőrbe kell tenni, és utána gyorsan összevarni. Azt is hozzáteszi, minél keményebb a labda, annál jobban repül, emellett gyakran tegyünk a labdába higanyt. Hogy az elne, hogy az ne maradjon egy helyben. Így írt el a 17. században, azaz 400 évvel ezelőtt a focit. Én tudom, hogy ma már nem tesznek higanyt a labdába, legalábbis úgy tudom, egyrészt azért, mert higany életveszélyesen mérgező, másrészt régen ugye, ez a hólyag, ez egy húgyhólyag. Ezt fújták föl, igen, amiben a tehénpisi összegyűlik, de még belül a tehénben. És az volt a labda. Szerintem ma is húgyhólyag bogyóval játszanák a focit, akkor kevésbé lenne népszerű ez a sport, nem?
3: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
4: De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Gondold meg, hogy csak az ember olvas. Márai Sándor.
2: Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádió Cafén. Van barátod.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
3: Melák nagyon éhes.
2: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
4: Egy izgalmas és érdekes fuvarozási, vasútlogisztikai módról fogunk beszélni, az egyes kocsi fuvarozásról, teherfuvarozásról, amiről mi már váltottunk jó pár szót vasúti szakemberekkel, hiszen hogy 25 kéne, év végéig fontos. Ez ment állami támogatással, aztán az megszűnt, és most ez újra jön. Egyébként erre is kitérünk, hogy miért kell ezt támogatni, ezt a fajta logisztikai módozatot. Hódosi Lajos lesz nekünk ebben a segítségünkre, a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
6: Terjesszünk ismeretet, mi az az egyes kocsi teherfuvarozás? Hogy működik ez a gyakorlatban, hogy kell elképzelni?
5: Én úgy gondolom, hogy egyébként még többet kell majd beszélgetnünk, ahogy említették, hiszen amikor mondjuk be lett jelentve ez az új támogatási rendszer most a napokban, akkor a második kommentben ott miniszter úrnak a posztja alatt a róla fuvarozás megint előkerült, tehát hogy majd arról is egy külön műsorban érdemes beszélgetni, hogy miért csak az van meg a lakosságnak, a nagykörének ez a fuvarozási forma. De én szeretném három szempontból megvilágítani, hogy miért is fontos ez az egyes kocsi fuvarozás. Hiszen egyrésztről ez egyfajta gyűjtő fuvarozás, és több mint 200 szaladási pontról gyűjti össze a vasúti vagonokat, ami azt jelenti, hogy legalább 200 települést mentesít 360 ezer közúti fuvarfeladat alól, azaz ennyivel nem terhelik a településeket és a közutakat.
4: Tehát ez egy kumulált országos szám?
5: Igen, aha. Így van. És ezt azért is olyan szempontból is érdemes ezeket a számokat

0: megjelennek az egyes kocsi fuvarozás logikának, hogy egy nagyobb autóipari vagy vegyipari vállalat viszont képes komplett vonatokat megtölteni, ugye 15 kocsitól feljebb van irányvonati forgalomnak értelme, de egy kisebb gyár, erdészet vagy vidéki ipari üzem az viszont nem tud megtölteni egy irányvonatot, csak pár kocsia van, és ezért van szüksége az egyes kocsi gyűjtőhálózatára. Illetve amiatt is szükség van, hiszen nem lehet a jelenlegi vasúti infrastruktúra állapota miatt több helyen irányvonati mennyiségeknek a képzésére, nem lehet olyan paraméterű vonatokat például leközlekedni.
1: Tehát az infrastruktúra kérdése is, meg az is előfordult, hogy az üzem egész egyszerűen kisebb méretekben gondolkodik, be kell menni hozzá az iparvágányon az egy kocsiért vagy kettőért, ugye az bevinni egy rendezőpályaudvar, és ott csinálni egy nagy szerelvény belőle.
2: Nem éri ez meg? Tehát nem fizetik ki ezt a cégek? Azért van szükség állami támogatásra?
0: Így van, hiszen ezek a egyes kocsi rendszerek, ezek évente nem lehet újra tervezni, és nagyon komoly mozdonytalató személyzet, rendezőpályaudvar.
1: Tehát az elején tagból is kiderül, hogy elég munkás egy történet.
0: Így van.
1: Eszköz és munkaerő igényes.
2: Akkor viszont úgy kérdezem ezt az állami támogatás dolgot, hogy az adófizetők pénze miért jó, hogyha ilyesmire is fordítódik?
0: Én úgy gondolom, hogy egy erős logisztikai rendszerre van szüksége Magyarországnak, tekintettel arra, hogy egy exportorientált gazdaságról beszélünk, és ez még azért elég kevésbé tetten érhető, hogy ezt a logisztikát a gazdasági stratégia részeként kezelnék, holott ezen szerintem változtatni kéne a közeljövőben. És azért fontos, hogy az adóforintok mögött valódi gazdasági teljesítmény legyen, és akkor tud ez pozitív lenni, ez az egyes kocsi fuvarozás és a mögötte lévő támogatási rendszer. És igazából mi meg is fogalmaztuk azt között szempontot, amit majd itt a napokban megjelent támogatási rendszer kidolgozásánál figyelembe kell venni, és hogy hatékonyan legyenek elköltve ezek az adóforintok. Az első és legfontosabb az véleményünk szerint, hogy egy több éves garantált keretre van szükség, pont amiatt a tulajdonságai miatt a rendszernek, amiket az előbb említettem. Ez az előző támogatási programban nem volt tetten élhető, hiszen minden évben meg kellett küzdeni a támogatásért, de hogyha egy előre tervezhető, kiszámítható támogatási rendszer van, akkor hatékonyabban lehet kihasználni ennek a támogatásnak az előnyeit, és a második ilyen pedig az, hogy nem szabad, hogy pusztán a veszteséget finanszírozza, hanem igenis kellenek azok az ösztönzők bele, hogyha több forgalmat tudunk megtartani, vagy több forgalmat tudunk átszerelni közútra, az is értékelve legyen ebben a támogatási rendszerben. És ami egy nagy hibája volt ennek az előző támogatási rendszernek, vagy inkább nem gondoltak a támogatási program megalkotásánál, az az indexálás. Hiszen az elmúlt 4 évben olyan költségnövekedés volt megfigyelhető az energia, bér, pályahasznált és más releváns költségek területén, amit nem tudott lekövetni a támogatási rendszer. Az igen, ez papíron volt, de évről évre ennek a rá.
1: Ez nyilván felróható, ugye, hogyha nem követi a mondjuk a pénzromlás ütemét, vagy a költségeket nem veszi figyelembe, de a tonna kilométer, ugye ilyen alapú volt ez a támogatási rendszer, azt ahhoz hozzá kell nyúlni, meg kell változtatni, mert úgy hallom, mintha egész komoly átdolgozásra kerülne ez a támogatási forma.
0: Igen, ahogy előbb is említettük, az adófizetők pénzét ugye valódi gazdasági teljesítményhez kell kötni, és ezért a tényleges egyes kocsi teljesítménynek a finanszírozása az, ami ezt meg tudja valósítani, hogy nem minden vasti kocsi mozgást támogassunk, hanem a valódi gazdasági teljesítményt.
1: Az esetleg, tehát az, hogy visszajött ez a kormánynál a gondolkodásba, az a közrejátszatott-e, hogy van valamiféle életjelet mutat az ipari kibocsátás? Azt mondom, hogy valamiféle, mert kicsit ilyen fűrészfogazva haladunk előre, van egy jó hónap, most épp ez volt ugye a legutóbbi a júliusi mérés, előtte egy rosszabb, előtte megint egy jobb, de hát gondolom ennek is

0: kell ez a fajta támogatás, mármint hogyha az ipar magához tér, és reméljük előbb-utóbb megtörténik, és ez egybeeshetett a kormány elképzelésével?
1: Így van, hiszen ahogy említettem, hogy egy exportorientált gazdaság vagyunk, és a gazdaság újraindításához szükséges az, hogy a logisztikai költségek azok versenyképesek legyenek, és így el tudjanak jutni a nemzetközi piacokra azok a termékek, amit az itt lévő vállalkozások megtermelnek, és nem kell, hogy a legolcsóbbak legyünk, de az, hogy mindenképpen hatékony és jó szolgáltatási színvonal logisztikát tudjunk nyújtani, ahhoz elengedhetetlen például az egyes kocsi támogatás, hiszen itt ezzel időt is nyerünk, hiszen itt az elmúlt 30 év házi feladatát el kell végezni a kormányzatnak, hogy infrastruktúrális és az egész vasúti áruforozásnak a struktúrális problémáit megoldjuk.
0: Az elmúlt időszak hozott valamiféle konszolidációt, hogy finoman fejezem ki magam, a fuvarozó vállalkozások körében. Ugye itt többször beszélgettünk vasúti logisztikában járt a szakemberekkel, hogy csökkennek a volumenek, akkor ilyenek jönnek képbe, ilyen állami támogatások megszüntetése.
2: Az egész logisztikai szektor egy megbízás
0: és volt egy nagyon fura szám egy korábbi beszélgetésben, hogy olyan 50 körüli regisztrált vasúti szállító dolgozik Magyarországon, magánszállító, ami azért az egy szerintem nagy szám egy ilyen kis országban, hogy történt-e valamiféle konszolidáció, esetleg volt, aki nem bírta ezt a terhelést, hogy áll most a piac, a verseny, vagyis a szereplők tekintetében?
1: Igen, hát most Magyarországon körülbelül 56 vasútvállalat foglalkozik elvileg vasúti áruforozással, de azt érdemes hozzátenni, hogy ebből körülbelül 12-13 vállalat az, aki a volumennek a 98%-át beállítja, tehát elég nagy a koncentráció, és igen, volt olyan vállalat, aki nem bírta ezt a terhelést, illetve jelentős létszámleépítésre került sor a rendszerben. Illetve, hogyha most a friss számokat is megnézzük, a 2026 második negyed évében a közúti fuvarozás például tudott egy minimálisat növekedni, de a vasút még továbbra sem tért magához, úgyhogy igazából itt egy jelentős versenyképességi csomag elfogadására, hogy szükség lenne a közéjében.
0: Hát reméljük, hogy meg is történik. Nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Jó munkát, szép napot kívánunk. Viszontlátásra. Hódosi Lajossal, a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető igazgatójával váltottunk pár szót.
3: Belát nagyon éhes.
4: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
5: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
4: És Ördögi Roy.
6: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
4: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult, de a harapás a régi. Dupla farkas! Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
6: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
7: One, two, three.
4: Zavarnak a szürke hétköznapok?
0: Mm-hmm, nagyon.
4: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
6: De hol?
4: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
4: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
8: De miért?
4: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruczanni, este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
10: Na és végül mibe fektettél?
11: Ingatlanba.
10: Lakás?
11: Nem.
10: Nyaraló?
11: Nem.
10: Akkor?
11: Üzleti ingatlan.
10: Az nem csak a nagyoknak van.
11: Én is azt hittem.
12: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
10: Na, ennek én is utána nézek.
13: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
14: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
15: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
14: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
16: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton kifelé a Hungária körút után a külső sávban, és a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Kőbányai út után a külső sávban. Baleset okoz fennakadást a Róbert Károly körúton és a Rákóczi híd felé a Lál utca után a külső sávban. Nem járható a Stefánia út, a Tököli út és az Egressi út között, mert tűzoltók dolgoznak. A 75-ös trolibusz terelve közlekedik, nem érinti az Egressi út, Stefánia út és a Stefánia út, Tököli út megállót. Lassú a haladás az Üllői úton, a Nagykörúttól a Nagyvárad térig, a Károly körúton az Asztória előtt, a Pesti alsórakparton a Dráva utcától a Lánchídig, a Közraktár utcában a Petőfi hídtól a Fővám térig, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Torlódik a kocsisor a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig és a Margit hídtól a Lánchídig. Az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton a Vérmező útig, illetve a Széll Kálmán tér környékén. Szűcs Magdolna, BKK Info.
17: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
13: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
14: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
18: Nőttek a fogyasztói árak augusztusban. Már bankkártyával is lehet fizetni egyes fővárosi buszvonalakon a járművezetőnél megváltott vonaljegyért. Újra indultak a Kijev elleni orosz légi csapások. Két nap kánikula után csütörtökön már jön a hidegfront lehűléssel. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Augusztusban 2311 milliárd forinttal nőtt a központi alrendszer hiánya, ami történelmi rekordnak számít. A pénzügyminisztérium szerint azonban a kiugró adatot elsősorban egy egyszeri tétel, az uniós helyreállítási programok előfinanszírozása okozta. Ez önmagában 2187 milliárd forinttal növelte a kiadásokat, így enélkül az augusztusi deficit csak 124 milliárd forint lett volna. Az első 8 hónapban így összesen 5169 milliárd forintos hiány alakult ki. Emelkedett az infláció augusztusban, de az élelmiszerek olcsóbbak lettek, derül ki a KSH legfrissebb adataiból. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, júliushoz képest az árak 0,2%-kal emelkedtek. Az élelmiszerek ára ugyanakkor egy év alatt átlagosan 1,4%-kal csökkent, a szolgáltatások ára pedig 5%-kal nőtt. A szakdolgozók fizetésének rendezését és a kezdőorvosok azonnali béremelését sürgeti a Magyar Orvosi Kamara elnöke. Álmos Péter szerint a 2020-as béremelés óta az orvosi fizetések reál értéke csökkent. Hozzátette, hogy nincsenek pontos adatok a praktizáló orvosok számáról, és ezért nem tudni, hogy mekkora az orvos hiány. Kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetőjét a házelnök. Forsthoffer Ágnes azzal indokolta a döntést, hogy Torockai elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során. Az ellenzéki politikus személyes érintettség okán szót kért, majd arra hivatkozva, hogy Magyar Péter miniszterelnök súlyos vádakkal illette, miszerint egy minisztériumban saját cégei ügyében lobbizott. Gyáva, undorító féregnek nevezte a kormányfőt. Már bankkártyával is lehet fizetni egyes fővárosi buszvonalakon a járművezetőnél megváltott vonaljegyért. A szolgáltatás egyelőre a 105-ös, a 210-es és a 210B autóbuszokon érhető el, közölte a BKK. A bankkártyás fizetés várhatóan október közepén a 200E repülőtéri járaton is elérhető lesz. 2027 első negyedévében pedig a 16-os, 16-a, 116-os, 216-os, a 178-as és a 26-os autóbusz vonalán is megjelenhet ez a fizetési lehetőség. Újraindították a Kijev elleni orosz légi csapásokat. 6 ember megsebesült, a városban több helyen tűz ütött ki. Az amerikai elnök küldöttei szombaton Moszkvában, vasárnap Kijevben tárgyaltak. Arra az időre tűzszünet volt érvényben. Áttörést nem értek el a béke folyamatban.
14: Időjárás a Rádió Cafén.
18: Ma sokat süt majd a nap, felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. A déli szél megélénkülhet. 28 és 34 fok közé melegszik a levegő. Holnap is meleg lesz, folytatódik a kánikula, csütörtökön viszont jön a hideg front leüléssel.
14: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
19: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
14: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől válik egy gyerek életre szólóan olvasó felnőtté, és hogyan lehet egyszerre szakmai igényességgel, üzleti felelősséggel, mégis változatlan szenvedéllyel könyveket választani egy új generációnak? Az Olvasás Világnapja apropóján gyermekkori könyvélményekről, gyermek és felnőtt irodalomról, a főszerkesztői pálya kulisszatitkairól, külföldi könyvvásárokról, családról és a könyvek iránti elköteleződésről, elkötelezettségről beszélgetünk a mai műsorban. A stúdióban pedig Balázs Eszter Anna, a Centrál Kiadói Csoport kiadó vezető helyettese, egyben a Lampion Könyvek főszerkesztője. Szervusz Eszter, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szia Judit, nagyon köszönöm a meghívást.
1: Áruljuk el a hallgatóknak, könyvkereskedő nagyszülők üzletében nőttél fel, úgymond, és később irodalmi kritikusként, kultúraszervezőként dolgoztál, ma pedig sok éve a hazai gyermekkönyvkiadás egyik meghatározó szakembere vagy. Épp ezért engedd meg, hogy egy korábbi mondatoddal indítsak, bármiről is egy könyv jut az eszembe. Ez így van?
2: Ez így van, sajnos igen, ez egy ilyen szakmai
1: sajnos
2: általom.
1: Sajnos és szerencsére.
2: Igen, igen, abszolút jó értelemben mondom, ez szerintem általában így van mindenkivel, aki gyakorlatilag akinek a hivatása, a szenvedélye, és ragaszkodik hozzá, és ezen jár a feje folyamatosan, ez keveredik a magánélet és a szakma minden pillanatban.
1: És tényleg akkor kicsi gyerekkorodból indult a könyvek iránti szeretet, ez a fajta kapcsolódás, ez a fajta különleges kapcsolat?
2: Volt a fejemben egy pár egyéb karriermodell, a jazz énekestől kezdve a modern Gerald Darrellig, de a könyv az tényleg alapvető meghatározó része volt az életemnek, és a szenvedélyes olvasás is.
1: És egyébként, hogyha így visszagondolsz gyerekként, érezted, hogy ez egy különleges közeg, amiben vagy? Vagy ez természetes volt akkor, mert ugye ezt kaptad egészen pici korodtól?
2: Ez teljesen természetes közeg volt. Akárhova mentem a családban, minden fal dugig volt könyvekkel, és gyakorlatilag ahol nem ablak volt, ott könyves polcok voltak, és mindenki szenvedélyes olvasó, úgyhogy igazából föl sem merült bennem, hogy ez valami különlegesség lenne.
1: Igen. És egyébként milyen olvasó voltál gyerekként? Tehát könnyen megtaláltak a történetek, vagy kellett valaki, aki megmutatta hozzájuk az utat?
2: Eleinte nyilván, mint minden szenvedélyes olvasónál, az egy alapvetés volt, hogy egész kicsi kortól kezdve olvastak nekem. És ezt ameddig lehetett, megtartotta édesanyám, tehát az esti nyugalomba vonulásnak ez volt az egyik alap tézise, hogy akkor mesél nekem, vagy fejből, ami nagyon gyakran történt, vagy pedig könyvből. Utána nagyon egyszerű volt a dolgom, mert a szobámat, azt gyakorlatilag a bátyámtól örököltem meg, aki idősebb nálam 7 évvel, és ott hagyott rám egy csomó könyvet, amikor elköltözött, úgyhogy én csak szelektáltam kedvem szerint, címek szerint. Nyilván nagyon sokszor sokkal idősebb korosztálynak való könyvet vettem le, és egyúttal nagyon büszke is voltam magamra, hogy elolvastam, és nagyon menőnek éreztem magam. Aztán, hogy akkor is ott mit értettem belőle, ez egy másik kérdés, de pont ezért egy ilyen nagyon szabadon választható könyvespolc volt előttem, ami éppen valamiért megtetszett, a borítója, a címe miatt, azt levettem és olvashattam, senki nem szólt bele. Hogy...
1: De beszélgettetek a könyvekről?
2: Ó, igen,
1: téma
2: rendszeresen.
1: Volt?
2: Abszolút, abszolút. Tehát az, hogy mit olvastam, és hogy tetszett, az mind a bátyámmal, mind a szüleimmel gyakran téma volt.
1: És ugye azt mondtad, hogy a gyerekkorodból hoztad magaddal a kiadók munkája iránti egyébként mély tiszteletet, talán így fogalmaztál korábban az egyik interjúban. Mit jelentett számodra akkor, és mit jelent számodra most ez a tisztelet? Nyilván teljesen más ez, hogy benne vagy.
2: Hát gyerekként az tényleg egy rettenetesen izgalmas közeg volt, mivel a szüleim dolgoztak, a nagyszüleimhez mentem iskola után, ebéd után, és akkor kihagyhattam a sokak által retteget délutáni foglalkozásokat, ha éppen nem sportoltam, zenéltem, és a többi. És az az élmény, hogy ott ülök, miközben a nagyszüleim árulják a könyveket, egyébként az akkori földhivatalnak az egyik ilyen nagy lépcsőházában, tehát nem egy rendes bolt volt, de ott dolgozott vagy 600 ember, és gyakorlatilag mindenkit ismertek, és minden könyvet elolvastak, ami a pultjukon megtalálható volt, és pontosan tudták, hogy kinek mit ajánljanak. Így aztán ez a fajta döbbenettel vegyes tisztelet volt, ami meghatározta a viszonyomat, hogy lehet ennyi könyvet elolvasni, hogy lehet ennyire tudni mások ízlését. Ez egy nagyon izgalmas dolog volt. Most nyilván többet tudok a könyv készítésről, tehát ilyen szempontból tényleg megváltozott a könyvek iránti tiszteletem, mert rögtön látom benne annak a rengeteg embernek a munkáját, meg a hozzá tett tudását, ami alapján olyan lesz végül az a könyv, amilyen, tehát egy sokkal szélesebb körű tisztelet az, ami a könyv ránézésekor elönt.
1: Nyilván így visszanézve ez egy teljesen egyenes karrierútnak tűnik, amit te bejártál, de azért ez nem volt ennyire egyértelmű vagy egyszerű. Tehát nem készültél a vezetői pozícióra, gondolom.
2: Nem, abszolút nem, sőt a könyv kiadásba sem feltétlenül. Tehát valahogy az irodalommal nagyon szerettem volna foglalkozni, és első körben inkább ez a kritikusi pálya volt, ami izgatott, illetve az irodalom szervezés. Ez a kettő így két síkon ment egymás mellett, és úgy is éreztem, hogy nem kell választani, tehát ez teljesen jól működik egymás mellett, és tulajdonképpen a kritikusiról le is kellett mondanom azért, hogy a könyvkiadásban dolgozhassak, hiszen különben szerintem összeférhetetlen lett volna.
1: Igen, de hogyha még itt visszamegyünk, a Sziget Fesztivál irodalmi sátrának programfelelőse is voltál jó sokáig.
2: Így van, hát azt imádtam. Tehát mondjuk az tény, hogy minden egyes fázisában az irodalom iránti rajongásomnak az egy ilyen küldetéstudattal vegyes része volt, hogy nagyon szeretném, hogy ezt minél többen szeressék és érdekelje őket. Azt azért fiatalon is észrevettem, hogy nem mindenki olyan könyvfaló, mint az én családom, vagy az én ismeretségi köröm, és ez a fajta tukmálás, hogy olvasd el ezt, mert az jó lesz neked, vagy gyere és hallgasd meg, mert ez izgalmas. Ez gyakorlatilag egyenesen vezetett oda, hogy népszerűsítsük olyan helyeken, olyan közegekben az irodalmat, ami nem evidens, például egy Sziget Fesztiválon.
1: Egyébként hány könyvön vagy túl egyáltalán? Számolja ezt egy idő után az ember? Mert biztos az elején még igen.
2: Az elején igen, fogalmam nincs, ezt most nem tudnám megmondani. Mondjuk azt mondom, hogy most évente 60 könyvet csinálunk, 15 éve biztos, hogy a könyvkiadás szakmájában vagyok, hát
1: be lehet szorozni,
2: szóval,
1: nem
2: igen.
1: Kevés. Egyébként fel tudod idézni, hogy mikor fordult meg a fejedben először, hogy könyvekkel szeretnél foglalkozni? Mert nyilván indultál a magyar esztétika szakról, kulturális menedzser végzettséget szereztél, angol műfordító, és még sorolhatnánk, de ez még mind nem a könyv volt.
2: Hát igen, és én azt hiszem, hogy a kritikai írásnál is még sokkal jobban élveztem azt, hogy én rá kutathatok arra a témára, megnézhetem, hogy milyen trendek vannak, és arról a könyvről konkrétan mondhatok valamit, hogy milyen értékeket látok benne, vagy mitől lehetne még jobb.
1: De az bátorság kell egyébként, az megvolt akkor.
2: Vagy pofátlanság, hogy az ember azt gondolja,
1: fiatalság.
2: Hogy ő, igen.
1: És merészség.
2: Hát, meg egyébként ez nagyon komoly kutatói munka van egy kritika mögött, tehát hogy én alapvetően nagyon szerettem így bogarászni a háttér irodalomban, és nagyon sok mindent olvastam el ahhoz, hogy egy könyvről megírjam a kritikát, mondjuk a szerzőnek a teljes életművét. És én pont ezt élveztem, hogy így belevettem magam is egy ilyen mély kutatást végzek. Tehát az egyetemi évek alatt ez így látszott is, hogy inkább 19. század, vagy éppen Arany János feltáratlan széljegyzeteivel foglalkoztam. Tehát nagyon szerettem ugye régi dolgokban kotorászni, és ehhez kellett egy ilyen külső lökés, hogy azt mondják, hogy oké, akkor próbáld ki a másik oldalon, milyen egy jó könyvet létrehozni.
1: Nehéz volt először?
2: Először felfogni ezt a gondolatot, vagy így megbarátkozni vele, ez rettentő izgalmas volt, és azt gondoltam, hogy hú, hát ez egyrészt nehéz.
1: Ez egy tök jó nagy kabát, de bele lehet nőni.
2: Igen, igen, hogy bele tudok-e nőni, ez nyilván egy ilyen elég komoly kérdés volt, és az a része, hogy akkor föl kell adnom a szabadságomat, hogy én bármelyik könyvről bármikor írhatok, bárhova elmehetek, hogy a témában konferencián részt vegyek. Az egy ilyen nehezebb része volt, hogy elfogadjam, de pontosan emlékszem arra a pillanatra, amikor így átkattant a fejemben az a gondolat, hogy oké, de amikor egy kritikát megírok, annak nagy eséllyel van mondjuk pár száz olvasója, és talán elindítok valami gondolatot, de egy könyvvel, ha az jó, vagy ha azt így nagyobb piacon lehet teríteni, az több ezer példány. Az azt jelenti, hogy sokkal többet tehetek azért, hogy szeressenek a gyerekek olvasni, vagy hogy a szülőknek örömet okozzon a felolvasás. Úgyhogy az a pillanat volt, amikor tényleg azt gondoltam, hogy ja, hát ez egy sokkal, hogy úgy mondjam, hatékonyabb dolog, és nagyon izgat.
1: És most behoztad a gyerekeket, beszélünk majd erről is, mert hogy a könyvek nagyon korán megérkeztek az életedbe, viszont a gyerekirodalom csak később. Úgyhogy beszélgetünk majd erről is, egy rövid szünet következik, de folytatjuk a beszélgetést Balázs Eszter Annával, a Centrál Kiadói Csoport kiadóvezető helyettesével, a Lampion Könyvek főszerkesztőjével. Jövünk vissza a zene után.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Balázs Eszter Anna, a Lampion könyvek főszerkesztője, és ott az Olvasás Világnapja apropóján beszélgetünk, és szinte törvényszerűen elhangzik mindig a figyelmeztetés, hogy egyre kevesebbet olvasunk, a gyerekeket pedig már alig lehet rávenni, hogy a könyveket vegyék a kezükbe, nyilván tisztelet a kivételnek, de hogy valóban ilyen rossz a helyzet, vagy hajlamosok vagyunk mindent egy picit általánosítani, egy kicsit az új nemzedéket megbélyegezni, valamilyennek feltüntetni, ez egy jó kérdés, és kíváncsi vagyok arra, hogy te könyv szakemberként hogyan látod? Tehát valóban válságban van az olvasás? Vagy azért nem kell még temetnünk?
2: Temetni semmiképp, azt már nagyon sokszor megpróbáltuk, amikor jöttek az e-könyvek, amikor megjelent az internet, amikor kitört a Covid, mindig volt egy ok.
1: A hangos könyvek is, és akkor most már biztos, hogy nem fogunk olvasni.
2: Így van, igen. Szerencsére ennél sokkal erősebb az emberek kötődése, nem csak a történethez, hanem ahhoz, hogy ezt egy kézben fogható tárgy révén tegye magáévá. De az tény, hogy az olvasás népszerűsége, gyakorisága jelentősen csökken. Nem túl sok kutatás van erről friss, mert hogy sajnos nem volt emögött eddig állami támogatás, tehát ezek ilyen lelkes önerőből létrehozott kutatások voltak, de az látszott, hogy jelentősen csökken, nem csak a gyerekek körében, amit így régóta tudunk, hogy ilyen 12 éves kor körül nagyon sok olvasót veszítünk el, akit onnan már elkezd érdekelni valami egészen más, néha csak a hormonjainak a működése, vagy az azzal járó mindenféle érdekesség a világban, de most azt is látjuk sajnos, hogy sokkal több gyerek már nem tudja elsajátítani az olvasásnak az örömét. Tehát el tudja olvasni, amit el kell az iskolában.
1: Az olvasás képessége megvan, de ezt a fajta örömet nem tudjuk átadni, mi szülők vagy pedagógusok? Nem tudom, hogy kinek a feladata vagy felelőssége lehet ez.
2: Az az igazság, hogy az oktatásban jobban figyeltek arra, hogy a betűk egymás után olvasását elsajátítsák, tehát technikailag felkészítik rá őket, de azt, hogy ez egy ilyen könnyed, fluent, ilyen folyamatos és élvezetes olvasás legyen, ehhez sajnos nem kapnak segítséget. Tehát már elveszítjük őket, mielőtt bele tudnának szeretni a könyvbe. És hát az sajnos egyértelműen látszik a kutatásokból, hogy ez szorosan összefügg a digitális eszközöknek az előtérbe kerülésével, ami alapvetően egyébként szerintem nem zárja ki az olvasásnak a fontosságát, sőt, és erre két dolgot is látunk most egyértelműen utalni. Az egyik az, hogy a pont az ilyen 14-16 éven fölülieknél jelentősen megugrott az olvasók száma. Kellettek ehhez könyves trendek is, olyan jellegű irodalom, ami az ő érdeklődésüket felkelt és fenntartja. Elképesztő mennyiséget olvasnak mondjuk 16-tól 30 éves korig. A másik része, hogy ugyan ők nagyon szeretik kézbe venni a szép könyvet, tehát pont az a plusz, amit mondjuk a kézműves sör és a kézműves hamburger sikerén felbuzdulva, mint kézműves könyv is nagyon értékelni tudunk, hogyha egy könyv szép, hogyha végig simítod a borítót, és mindenféle felületkezelési trükkök vannak, ha élfestett, vagyis hivatalosan éldekorált a könyv. Tehát ha mindenféle extrák vannak.
1: Tehát pluszt kell adni.
2: Hát
1: ebben
2: így
1: is
2: van. Ez nagyon csábító tud lenni. És hát most már vannak szerencsére arra is trendek, de hát annak még a hatását nem látjuk, hogy rájönnek a szülők, mert felvilágosítják őket arról, hogy a minél kisebb korban kézbe adott telefon, vagy bármiféle ilyen digitális kütyű, olvasásra igen. Való. Igen, igen, tehát maga a kütyű az írtózatosan elrontja annak a lehetőségét, elveszi a gyerektől annak a lehetőségét, hogy a fantáziájának a dolgoztatását megtanulja.
1: Ezt akartam én is, egy könyvvel dolgozni kell a könyvnél, mire mondjuk egy történetnek az egész ívét megismerjük, azért arra várni kell. Most az, aki minden nap a kezében van a mobiltelefon vagy a táblagép, az nem vár. Most a gyerekekre gondolok. Tehát, hogy
2: a szülőkre is gondolhatsz, egész nyugodtan. Pont ugyanolyan rossz olvasási stratégiáink vannak, és a statisztikák szerint is az a felnőtteknek közel ilyen 50-52-54%-a nem olvas egy könyvet se egy év alatt.
1: Értem, nyilván az ő gyerekeik nem is látnak jó példát, vagy hát példát. Van okunk félteni egyébként a könyvet? Vagy a gyerek és az ifjúsági irodalom sokszínűsége inkább azt mutatja meg, hogy továbbra is komoly igény van ezekre a történetekre.
2: kifejezetten, és mondom, szerintem jó témával, szépen tálalt könyvvel, gusztán, elég sok olvasót el lehet érni, és ez látszik is a sikerlistákon, illetve a másik, amit mindenképp meg érdemes említeni, az, hogy a gyerek és ifjúsági irodalom egy ilyen nagyon dinamikusan fejlődő része a könyvpiacnak, gyakorlatilag az összkönyvtermelés bevételének a 34-36%-át adja ki, tehát ez egy óriási terület, nagyobb, mint ha a szép irodalmat, a szórakoztató történelmi irodalmat egy csomagba véve mellé tesszük. Ami azt is mutatja nyilván, hogy a szülő nagyon sokszor előbb vesz, vagy inkább vesz a gyerekének könyvet, mint saját magának. Tehát ez egy szándékot nagyon erősen és nagyon biztatóan mutat a számunkra.
1: Említetted a tálalást, hogy változtatnatok kellett nektek is, tehát egy picit más szemmel nézni a könyvekre kiadóként, hogy mi az, ami fogyasztható, vagy mi az, ami, hogy mondjam, inkább vonzó a fiatalok számára, de főszerkesztőként hogyan érzékeled, milyen történetek, milyen témák tudják megfogni a fiatalokat, tehát ebben is váltanatok kellett?
2: Mindig. Ez szerintem...
1: Ez egy folyamatos megújulás?
2: Így van. Ehhez kell egy ilyen kíváncsiság és egy folyamatos monitorozása a külföldi piacoknak is. Általában hozzánk ilyen 2-3 év késéssel érkeznek meg a különböző trendek, ami most abszolút felgyorsult a BookTok révén. Most azonnal és ugyanaz a könyv kell magyarul is, ami hát azért mondjuk egy 600 oldalas angol nyelvű könyv esetében felteszi rendesen a magasra a lécet egy kiadónál, hogy kb. Akkora megjelentesse. Elég sok európai országban gondot jelent az is, hogy már nagyon-nagyon jól tudnak angolul a fiatalok, ergo, ha nem hozott ki szépen és gyorsan azt a könyvet magyarul, akkor mint a siccel olvassa angolul és kapaszkodhatsz. De a trendekben mindig van egyfajta hullámzás is, vissza is térnek bizonyos témák, de a sárkányok elmúlhatatlanul, csak néha-néha nagyobb intenzitással jelennek meg. Pár éve jelent meg az úgynevezett romantezi, ami a romantikus fantasynek egy ilyen egyvelege, ezek azok a könyvek, amik most folyamatosan sikerlistán vannak. Ennél kevesebb ideje, mondjuk 1-2 éve jelent meg egy új kategória, az úgynevezett new adult, ami ez, szintén ezeknek a fiatal felnőtteknek csak eléggé komoly, erotikus vagy szexuális tartalommal bíró könyvek, és ez is egy óriási felvevő piac. Hozzáteszem, megint azt mutatja, bár ebből nem következne egyértelműen, ám de a számok azt mutatják, hogy megint csak a nők, akik jelentősen többet olvasnak, de hogy ilyen 80% körüli az a szám. Ők határozzák meg a könyvpiacnak az alakulását, és az ő ízlésük az, ami a gyerekkönyvpiacon is jelentősen szerepet játszik. Hozzáteszem, ugyanez a gyerekkönyveknél nem látható ekkora ingadozás stílusban, ott szerintem sokkal tudatosabban adnak minőségi, minden szempontból, vizuálisan, könyvkiállítás papír szempontjából nagyon minőségi könyvet a gyerekek kezébe a kiadók, mert ez gyerekkönyvpiacon mindannyiunknak a happy-e nagy részt.
1: Említetted a külföldi trendeket, mennyire kell előre gondolkodni, vagy előre látni?
2: Érdemes rögtön, tehát mondjuk úgy mondom, hogy ha nem sokára októberben van a frankfurti könyvvásár, minden évben ez a legnagyobb világot megmozgató könyvvásár, ami nagyrészt a felnőtt könyvekre koncentrál, de a gyerekkönyvesek is ott vannak. Amit rendet ott meglátunk, azt jó esetben jövő évben már ki is hozod a piacon, ha észreveszed, hogy melyik az a trend, ami a magyar piacon tényleg működőképes, vagy nem csak egy ilyen szalmaláng.
1: Folytassuk innen, mert hogy sok irányba mehetünk innen még tovább, egy kis zene következik, utána Balázs Eszter Annával, a Lampion könyvek főszerkesztőjével beszélgettünk tovább itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk továbbra is.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Áj, de jó kis novella! Ki ír így? Visszalapozok. Én. Örkény István. Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádiókafén. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
6: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Balázs Eszter Anna, a Lampion könyvek főszerkesztője, akivel a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy előre kell gondolkodni, hogy a külföldi trendeket mi hamarabb be kell hozni, mert akik viszont szívesen olvasnak, ők nagyon kritikusak, igaz ez?
2: Abszolút, és mondjuk inkább lehet, hogy nem is azt mondom, hogy nagyon kritikusak, nagyon éhesek, nagyon szeretnék azokat a könyveket megszerezni. Elképesztő lelkesedés tud egy-egy ifjúsági könyv szerzője körül kialakulni. Milliók követik azokat a TikTok videókat, ahol a szerző az új könyvéről beszél.
1: Tehát lehet egy szerző a fiatalok között influencer?
2: Abszolút, abszolút. És ez szerintem egy csodálatos dolog. Tehát amikor arról beszélünk, hogy romlik az olvasás iráta, és hogy az olvasás népszerűsítéssel kéne foglalkozni, hát az egyik legcsodálatosabb ilyen terület erre a BookTok, hogyha azt is hozzáteszem, nem mindig minőségi, vagy irodalmi értékű könyvek kerülnek terítékre. Ezek sokkal inkább ilyen könnyen fogyasztható és behabzsolható könyvek, de én abban abszolút hiszek, hogy aki sokat olvas, az egy ponton eljut egy olyan telítődési szintre, akár a lektűrrel kapcsolatban is, vagy a könnyebben olvasható könyvvel kapcsolatban, kíváncsi lesz az annál többre, és ezt a szokást, hogy olvasol és elvonulsz, és hogy belépsz egy idegen világba, ahol egész új nézőpontokkal fogsz kilépni onnan, az tovább viszed, és megtalálod vele a szép irodalmat is.
1: Egyébként most ugye mondtad ezt, hogy minőségi irodalmi értékű könyvek, tehát biztos, hogy van neked is egy szint, amit belősz, hogy mi az, amit te ennek tekintesz. Van, hogy vita van stábon belül, hogy mit hoztok be, vagy mit csináltok meg?
2: Azt hiszem, hogy az irodalmi nívó körül nincsen, tehát ez szakmailag ez az upmarketnak is hívják, amit a nevében benne van, hogy azért
1: magas minőségű
2: irodalom. Hát igen, meg az átlagon felüli. Uh-huh. Abban, hogy mennyit ér egy jó téma, szemben azzal, hogy mennyire irodalmi nyelven van megfogalmazva, azon jó sokat szoktunk vitatkozni. Vagy egy különleges nézőpont, az abszurditás, vagy az abszurd humor mondjuk egy gyerekkönyvben, az szükségszerű, hogy irodalmibb nyelven szólaljon meg. Tehát ilyen finomságokon szoktunk elég komolyakat veszekedni, vitatkozni, igen, a kollégákkal.
1: Mennyi idő van egyébként, kapsz egy kéziratot, nyilván elolvasod, és úgy döntesz, hogy na, ebben megvan az a plusz, ami miatt érdemes ezzel foglalkozni. Mennyi időtök van onnantól kezdve addig, ameddig az a polcokra kerül?
2: Egyrészt elég sok kézirat érkezik, úgyhogy például, aki csak így beküldi a kiadóba ismerettség nélkül, ott azonnal kap egy válaszlevelet, amiben az van, hogy 1-2 hónap türelmet kérünk, és csak akkor jelentkezünk, ha érdekes számunkra ez a kézirat. Muszáj, mert napi szinten jön 5 kézirat egész biztosan. Ha valamilyen összeköttetés, szakmai kapcsolat révén jön a kézirat, akkor arra sokkal hamarabb szoktunk reagálni érthető módon, mert utól is érhetőek vagyunk, meg valószínűleg ez egyfajta minőségi garancia is lehet. Itt azért el szoktunk tötymörögni, ha nem teljesen egyértelmű, hogy ki szeretnénk adni, akkor azért az időzítés miatt, hogy mikorra érdemes kihozni, hogy van-e hasonló könyvünk, és emiatt érdemes rajta tolni, vagy éppen a kettőt együtt kommunikálni. Tehát sok szempont van azon túl, hogy nekiugurunk egy könyvnek, de ha azt mondom, hogy rábólintottunk, igen, szeretném ezt a könyvet, akkor a szerződés szerint az egy év, másfél év, mire megjelenik, de tapasztalatom szerint ennél rövidebb időt, de egy éven belül ki szoktuk hozni.
1: Hány kéziratot olvasol el naponta, hetente, évente?
2: Hát ez nagyon jó kérdés.
1: Mindegyik eljut hozzád, vagy
2: nem,
1: azért szűrítek?
2: Hála, jó, én nekem nem, igen. Az szerintem elképesztő munka, és van is a kiadón belül egy ilyen kéziratolvasó csoport, és ott a szerkesztőtársak egymásnak jelölik, hogy igen vagy nem, érdekes vagy nem érdekes egy kézirat, és mondjuk ha van 3 nem, akkor már többiek nem is nézik meg. Illetve a Lampion könyveknél 2 szerkesztőtársam ebbe jelentős feladatot vállal, ti az, aki tényleg az összes kéziratot megnézi, és akkor szól csak, ha valami érdekeset lát, és akkor száll be Lívia is még, hogy együtt olvassuk.
1: És mennyire a szakmai szempontok, és mennyire a megérzések döntenek a könyvkiadásnál?
2: Igazából lehet, hogy fele-fele. Uh-huh. Tehát, hogy azért a gyerekkönyvpiac is, de ugye a könyvpiac is nagyon sokszor lutri, és azt gondolod, hogy ennek itt lenne helye, vagy ez valami egyedi és nagyon magyar hang. Az összes ilyen sikertörténet, ami kiugró, az általában valami rendhagyó, valamilyen határmesdjén lévő gyerekkönyv, és nyilván egy csomó ilyen bukta könyv is van, csak azokról nem tudunk, tehát ez utólag nem feltűnő, hogy oké, bevállaltunk valami extrát, de nem is mozdította meg a piac különösebben. De ezek a legizgalmasabbak nyilván, amikor valami keveredés van, valami bizonytalanság van, de mégis érzed a spirituszt benne.
1: Igen, én azt írtam fel magamnak, hogy hogyan lehet egyszerre figyelembe venni a minőséget, az olvasók várható érdeklődését, és akkor itt jön a lényeg, a kiadó gazdasági lehetőségeit, és hogy a későbbi megtérülést, mert ezzel mind foglalkozni kell.
2: Hát abszolút igen. Tehát az egy dolog, hogy beleszeretünk. A következő lépcső az, hogy kitalálod, hogy körülbelül ez milyen formában fog kinézni, mert nyilván, ha egy ifjúsági, akkor könnyebb az a része, hogy a tördelt szövegnél nem lesz bonyodalom, nem kell illusztrálnod, nem kell színes papírra nyomtas, ami egy jóval drágább dolog. Viszont nagy a könyv, tehát ott az emeli meg a nyomda költséget. Az, hogy ez most egy aktuálisan izgalmas téma-e, az, ami megint egy szakmai vizsgálódás és döntés eredménye. Ugyanez a gyerekkönyvnél meg úgy izgalmasabb, hogy akkor elkezded, oké, de mennyi rajz kell bele, melyik művész, körülbelül mennyibe fog ez kerülni? Kérsz rá formátum alapján kemény tábla, puha tábla, egy nyomdaárat, és én gyakorlatilag a második lépésben kalkulálom a könyvet, hogy hány példányban lehetne eladni, és mennyiért, és akkor onnantól lesz érdekes a könyv, amikor itt azt látom, hogy ebben megtérülési lehetőség is van.
1: Tehát ez egy másfajta megközelítés, viszont korábban azért fogalmaztál úgy is, hogy mindig kell, hogy helye maradjon szerelem projektnek, és hogy mitől válhat viszont egy könyv nálad szerelem projekté?
2: Ez abszolút így van, és ez minden évben van egy ilyen szerelem projektünk, legalább egy. Valószínűleg ott a koncepció, vagy a szöveg, vagy ha ez egy illusztrátornak a könyve, akkor a képi világ lesz, ami azt mondatja ilyenkor a szerkesztőséggel, és nyilván én vagyok ott a hangadós, így alakult a dolog.
1: Ezt akartam is kérdezni, hogy kinek milyen szava van, és majd erről is beszéljünk.
2: Oké. Ott azért, amikor azt érzi az ember, hogy ennek a könyvnek, akkor is, ha kockázatos, itt a helye a piacon, és ott a helye a gyerek könyves polcokon, akkor az az úgynevezett szerelem projekt. Nyilván ott is is megpróbálod úgy kihozni a kalkulációt, hogy számolsz vele egy kisebb példányszámban, mit fogsz tudni, de hát ha valami díjat kap a könyv, a szerző, hát ha felkapja a alig-alig létező gyerekkönyves kritika, de hogy amikor azt érzed, hogy ezt nem lehet elengedni, ennek muszáj itt megjelennie a magyar piacon, akkor nem nagyon lehet minket megállítani általában.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, és visszautalva az előző félmondatra, hogy a főszerkesztő mennyire alakítja egy készülő könyv tartalmát, hangját és vizuális világát, miközben végig arról beszélsz, hogy egy stáb dolgozik együtt.
2: Igen, szerintem én nem is úgy mondanám, hogy egy könyvnek a hangját, stílusát, hanem inkább a kiadónak az arculatát. Hivatalosan is ez a munkaköri kötelessége egy főszerkesztőnek, hogy meghatározza, milyen irányba megy az a gyerekkönyv kiadó, hiszen rengeteg lehetőség lenne. Ráállhattunk volna, hogy csak foglalkoztatókat adunk ki, és azokat kipörgetjük a piacra, vagy mindig aktuális híres brendeknek a könyveit nyomjuk, és akkor azt biztosan tudod, hogy el lehet adni X példányszámban, de én alapvetően azt szeretem, ha inkább az irodalom és a művészi érték felé megyünk, és ha bátrak vagyunk, ha vagány könyveket adhatunk a gyerekek kezébe, és az, hogyha erre fölkérnek engem, mint főszerkesztőt, akkor törvényszerűen ezt az irányt fogom elsősorban szem előtt tartani, de mindig elolvassuk együtt, és kiértékeljük együtt a szerkesztőtársaimmal az adott könyvet, tehát inkább a mit adunk ki, abban van vétójogom, vagy ilyen erősebb szavazati jogom, de a konkrét szerkesztési folyamat, meg mondjuk abban, hogy milyen jellegű legyen, hogy nézzen ki az a könyv, hogy ki illusztrálja, ezt általában én szoktam eldönteni, de utána az effektív szerkesztési munkában a szerkesztők vesznek részt.
1: Mennyi idő kellett ahhoz, hogy ide eljussál? Szakmailag, emberileg?
2: Hát ugye az a bizarr helyzet volt, hogy én a könyvkritikusi pozíciómból egyszer csak főszerkesztővé avanzsáltam.
1: És csöppentél bele egy teljesen más világba.
2: Tehát én nem is próbáltam ki nagyon más. Dolgoztam külső szerkesztőként felnőtt és gyerekkönyvön is, de az akkor egész, kapsz egy könyvet és hozd ki belőle a legjobban. Az egy tiszta sor. Itt valószínűleg az volt a szerencse, hogy mint kritikus már a vízióm arról, hogy milyen egy jó gyerekkönyv, meg mire lenne szükség itthon, az erős volt, és igazából ezt kellett megpróbálni testé alakítani, vagy irányá meghatározni. Tehát gyakorlatilag tetszik, nem tetszik, így ebbe a székbe ültem rögtön, ami hát nyilván visszás bizonyos szempontból, aki így hosszú évek alatt lépdelt a létrán fölfelé, de úgy tűnik, hogy vagy hogy...
1: Tehát menet közben jött meg egyébként akkor minden, ami ez szükséges, magabiztosság és szakmai rálátás.
2: Hát abszolút, és egy olyan kiadói közegben, ahol nagyon komoly tudású emberek támogatták ezt, hogy elsajátíthassam. Tehát, hogy ez nem működik úgy, hogyha nem egy ilyen nagyon szorosan együtt gondolkodó szerkesztői közeget kap, vagy csinál maga köré az ember. Tehát ez azért egy együtt gondolkodós műfaj.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Balázs Eszter Annával, a Lampion könyvek főszerkesztőjével beszélgetünk az Olvasás Világnapja apropóján itt a Woman Powerben. Én azt gondolom, hogy érdemes beszélgetni még a gyerekirodalomról egy picit bővebben, hiszen különböző korosztályok különböző tartalmakat fogyasztanak szívesen. Biztos, hogy érdemes még foglalkozni a képernyő kontra könyv világáról is, és arról, hogy hogyan lehet ezt egy picit egyensúlyba hozni, és az is nagyon érdekel, hogy a nemzetközi könyvvásárokon mit látsz, és milyen irányba tartasz most, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk a Woman Power.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t, vendégem a stúdióban továbbra is Balázs Eszter Anna, a Lampion könyvek főszerkesztője, akivel az Olvasás Világnapja apropóján beszélgetünk gyermekkori könyvekről, olvasóvá válásról, valamint a főszerkesztői munka felelősségéről. Itt hagytuk abba, hogy azért ebbe belenőttél az évek során ebbe az általad említett nagy kabátba. Viszont, hogyha arról beszélünk, hogy gyerekirodalom, akkor beszélhetünk-e egységes gyerekirodalomról, mert ott a kisbaba, a kisiskolás, a kiskamasz, a nagykamasz, tehát más történetekre, más nyelvezetre, más vizuális világra vágynak, ahogy te is mondtad. Hogyan közelítette ezt a kérdést meg?
2: Hát gyakorlatilag a kérdésben meg is válaszoltad, lehetetlen ezt egy közegként kezelni.
1: De mindegyikkel foglalkozni kell.
2: Így van, abszolút mindegyik

0: Egyértelmű, a felső tagozat környékén veszítsük el a legtöbb gyerekkönyvolvasót, de minden egyes olyan fázis, amikor kikerül az otthoni közegből és bemegy az óvodába, amikor bekerül az iskolába, ezeken a pontokon nagyon fontos lenne, hogy intézményi kereteken belül is támogassuk az olvasás iránti szenvedélyét.
1: Egyébként mennyire kell ismerni egy főszerkesztőnek az adott korosztály figyelmét, gondolkodását és fizikai képességét?
0: Maximálisan. Tehát anélkül szerintem nem lehet jó könyvet csinálni, vagy a korosztálynak való könyvet készíteni, hogy ne gondolnád végig azt is, hogy mondjuk 0-3 éves korig a látása, és akkor ezt még bőven lehetne több korosztályra bontani, a 0-3-ig közötti részt is, hogy mi az a távolság, amiben ő lát egyáltalán, mozog-e az a kép. Ha azt mondom, hogy baba geometria, vagy ezek a pici fekete-fehér, egyszerű figurákat megjelentető könyvek, az szerintem sok hallgatónak is rögtön beugrik, hogy tényleg az milyen izgalmas. Annak is egy egyszerű tudományos háttere van. A látása a babáknak még csak arra képes, hogy a nagy kontrasztokat észrevegye, és önmagában ezek a vonalak még mozognak, mert nem tud fókuszálni.
1: Nem
0: ergo fölösleges
1: vele.
0: Ott nagyon brillírozni mindenféle extrával, mert hogy maga ez a egyszerű, határozott vonal lesz rettenetesen izgalmas attól, hogy mozog. És ahogy növekedik a gyerek, úgy lesz az arcnak egy ilyen óriási nagy jelentősége, és arcfókuszú könyvek azért jelennek meg ilyen hatalmas rajzolt arcokkal, mert hogy arra koncentrál, hiszen az érzelmeket és az arcokról való érzelem leolvasását tanulja 3 éves kor fölött. Tehát, hogy igazából tényleg nincs értelme gyerekkönyvet csinálni úgy, hogyha az ember a pszichológiába vagy a fizikai fejlődési lépcsőkbe nem tanulja bele magát, tehát nem érdekli.
1: És hogyha nagyobbakról beszélünk, akkor érdemes azt is végig gondolni, hogy kihez szól valójában a gyerekkönyv, vagy gyerekhez, aki várhatóan majd elolvassa, vagy a felnőtthöz, aki kiválasztja és megvásárolja. Tehát kiket kell elsőként megszólítanotok?
0: Hát ez megint csak korosztály szerint változik, mondjuk így az általános iskoláig gyakorlatilag nem kérdés, hogy a szülő és a nagyszülő. Egyébként a kettő között is nagyon nagy a különbség, tehát a nagyszülők láthatóan örömmel, vagy magabiztosabban nyúlnak a klasszikusok felé, tehát amit ma már inkább ilyen retrónak érez egy fiatal szülő, azt a nagyszülő biztos, hogy boldogan megveszi.
1: Hiszen a gyerekemnek is ezt vettem, neki is ezt olvastam.
0: Ráadásul ez egy garancia, azt ismeri, tehát a kortárs irodalom annyira széles és olyan sokféle, hogy ott az egy kicsit ijesztőbb is lehet, hogy vállalni kell a kockázatot, hogy milyen könyvet vesz le a polcról. És aztán az iskolás kor az, amikor már így a legbonyolultabb, hiszen nekünk azt kell, hogy a gyereknek tetszen, hogy kíváncsi legyen rá, de közben a szülő is úgy érezze, hiszen ő veszi elő a pénztárcáját, hát, és ő fizeti ki, és lássa benne, hogy azért ez nem csak hülyéskedés, hanem van mögötte valamiféle üzenet, ami az ő gyerekének pont jó lesz. És aztán a gimi tájékán a szülőnek már gyakorlatilag az a tapasztalatom, ez a legnagyobb öröm, hogyha ha könyvet vehet, vagy ha arra kell a pénz egy kamasznak, úgyhogy ott meg már gyakorlatilag csak a kortársak.
1: Ott a gyerek választ, és
0: abszolút.
1: A kortárs irodalom az, ami...
0: Igen, illetve ott a kortársak hatása, hogy mit olvasnak a többiek, és milyen könyvvel menő végigmenni egy gimnázium folyosóján, ezek a meghatározóbbak.
1: Előfordul, hogy a szülő mondjuk értékesnek, vagy szépnek talál egy könyvet, de mondjuk a gyereknek egyszerűen nem jön be, nem olvassa.
0: Ó, igen, ez elég
1: erről
0: rendszeres.
1: Tapasztalatotok?
0: Ezek nyilván inkább személyes tapasztalatok, tehát hogy ilyen jellegű kutatást nem végeznek. Szerintem boltosokkal, imádok egyébként könyvesboltosokkal beszélgetni, rettenetesen hasznos. A másik ilyen, amikor a könyvásáron mi magunk árusítjuk a könyveinket, ott ezek a visszajelzések tömegével jönnek,
1: de
0: és ez
1: van,
0: csodálatos.
1: Van, hogy bemész egy boltba és beszélgetsz?
0: Hát igen, mondjuk olyan boltokba járok be, ahol már ismernek, és jó a személyes kapcsolat, de egyébként a kiadónknak a kereskedelmi vezetője ezt, ahogy a kiadóhoz került, a fejébe vette, hogy el kell menni boltokba és boltvezetőkkel beszélgetni, mert hát ő náluk van az a tudás, hogy mi működik most, és hogyan működik a piacon, úgyhogy van egy ilyen szervezet része is ennek, de hogy az a fajta mellényúlás, vagy túl korán veszed meg a könyvet, az azért egy létező dolog, hogy neked nagyon tetszik, mert gyönyörű, de most éppen ledobja a gyereket. De lehet, hogy 2 hónap múlva már megtalálja, és kíváncsi lesz rá, csak most nem izgatja. És aztán nyilván vannak olyan könyvek, amik

0: inkább a felnőtteknek szólnak, talán inkább véletlenül, tehát hogy nem szándékosan, de hogy a felnőtt látja meg benne azt a üzenetet, azt a didaxist, ami miatt ő azt gondolja, hát ez szuper jó lesz az ő gyerekének, és a gyerek meg átlát a szitán, és pont nem érdekli, hogy hogy akarják megnevelni még egy könyvvel is, ő ott szórakozni szeretne.
1: Na igen, és ez a kérdés nagyon fontos, hogy kellett tanítania vagy fejlesztenie egy gyerekkönyvnek, vagy önmagában az is elég érték, hogy örömet szerez, vagy megszereteti az olvasást? Hát itt az olvasás világnapja kapcsán beszélgetünk.
0: Hát abszolút, annál szerintem semmi nem fontosabb. Én régen azzal botránkoztattam meg a beszélgető partnereimet ilyen kerekasztalnál, hogy ha 9 éves a telefonkönyvet olvassa, akkor nekem az is jó. Tehát, hogy van egy szint, amikor egyszerűen csak az kell, hogy megszerezze a rutint az olvasáshoz, és beszippantsa őt egy világ, és majd utána megtalálja azokat a könyveket, amik érdekesek, és tényleg mondjuk jó minőségűek. De ha meg azt nézed, hogy a szülő mit keres, vagy a nagyszülő, vagy a pedagógus mit keres, azért alapvetően be kell, hogy valljam, hogy ők még nagyon szeretik, ha egy könyvnek van egy tanítható, értelmezést segítő jelentésíkja, ők rögtön szeretnék azt így lefordítani a saját nyelvükre, és nem tudom ezért elítélni őket, tehát a saját példám jut eszembe, hogy amikor a rohan a kis 2 évesem, és azt mondom neki, hogy te vigyázz, mert a Boriban is tudod, amikor, tehát hogy az ember szeret hivatkozni ilyen tekintélyelvűen fontos, a gyerek számára fontos személyekre, tehát hogy persze, hogy ez beépül a hétköznapi életbe, de ez a gyerekkönyv és hogy elsősorban a gyerekirodalomnak ez egy dilemma, tehát ott mindig egyensúlyozni kell, hogy mindenkinek adj egy kicsit, és lehet feszegetni ezeket a határokat, de azt hiszem, hogy pont Barikó mondta azt a Barbárok című könyvében, hogy a könyvkiadás az mindig a piac adta határok mentén vagy széléig próbál így eljutni, és azt tologatja, de alapvetően ez egy olyan művészeti ág, ahol a piac nagyon konkrétan hat arra, hogy mit tudsz eladni, és hogy milyen könyvet adsz ki így aztán.
1: Hol húzódik a határ a gyermekirodalom és a felnőtt irodalom között? Akár olyan szempontból is, hogy egy igazán jó gyerekkönyv szükségképpen felnőtt olvasót is képes-e megszólítani?
0: Abszolút, és lehet, hogy akkor most itt az elején így azzal is kezdem, hogy van a gyerekkönyv, meg van a gyerekirodalom, és ezt a kettőt tök jó lenne szétválasztani, és a köznyelvben ez teljesen érthető módon keveredik. Gyerekkönyv gyakorlatilag minden, ami a gyerekeket megszólítja, tehát 0-tól 18 éves korig az ő kezükbe szeretnénk adni, a foglalkoztatótól a színezőig, az irodalomig minden. Gyerekirodalomnak én azt gondolnám, vagy igazából a nemzetközi szakma is ezen a véleményem van, és ehhez igazodom, hogy az olyan irodalmi minőségű szöveg jó esetben, ami a felnőttnek pont ugyanakkora élvezetes, vagy élvezet kell, hogy legyen, vagy lenne jó, mint a gyereknek. Tehát, hogy az egy jó szöveg, vagy egy rossz szöveg. De úgy alapvetően attól függetlenül, hogy a mondatok nyilván a korosztály miatt nem lehetnek ugyanolyan bonyolultak és hatalmas körmondatok, hanem egyszerűnek és rövidnek és érthetőnek kell lennie. Tehát nyilván ez egy korosztályi sajátosság, hogy a szókincs korlátozottabb egy kisebb korosztálynál, de a mondatoknak a szépsége, vagy az a fajta plusz, amitől a fantáziád beindul, vagy amitől akár egy kihagyásos szerkezettel dolgozik valamelyik szöveg, az ugyanazt az irodalmi minőséget célozza meg jó esetben.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik, vendégem a stúdióban továbbra is Balázs Eszter Anna, a Lampion könyvek főszerkesztője. Folytatjuk a zene után.
2: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Olvassunk neki, ameddig csak szeretné. Vekerdi Tamás. Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádió Cafén. Van barátod! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé!
4: Minden kopasz úrnak kész a kávéja.
5: Minden kopasz úrnak kész a kávéja. Minden
6: vasárnap este 22 órától.
2: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép minden hétköznap 3:47-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója az Autovallis szeptember 30-ai befektetői napja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
9: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
10: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
9: Közlekedési információk a Rádiókafén.
11: A fővárosban baleset történt a Margit körúton, a Szél Kálmán tér felé a Keleti Károly utcánál a külső sávban. Tart a helyszínen és a Könyves Kálmán körúton, az Árpád híd felé a Kőbányai út után a külső sávban, és a Fiumei úton az Orci tér felé a Salgó-Tarjáni utca előtt a külső sávban. Baleset miatt útszűkületen kell áthajtani a Budakeszi úton az Árnyas út közelében. Nem járható a Stefánia út, a Tököli út és az Egressy út között, mert tűzoltók dolgoznak. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasorta a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé a Méltó utca közelében, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
12: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
9: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Tűz ütött ki a Stefánián, közpénzköltésekre kereshetünk rá. Bankkártyával is fizethetünk buszon, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Kigyulladt egy zuglói társasház. A Stefánia úti 4-szintes épülethez érkeztek ki a tűzoltók, 20 embernek kellett elhagynia otthonát. Személyi sérülés nem történt. Úgy tudni, hogy a tetőszerkezetről terjedtek át a lángok, részben 2 lakásra és 3 erkélyre. Az oltás sikeres volt. Megújult a Nemzeti Közadatportál. A weboldalon bárki megnézheti, hogy mire és milyen feltételekkel költötték el a közpénzeket. Tanács Zoltán miniszter szerint a fejlesztéssel gyorsabbá és átláthatóbbá vált az állami források felhasználására vonatkozó nyilvános adatok keresése, szűrése, összehasonlítása és letöltése. Ezek az információk egyébként több nyelven és gépi feldolgozása alkalmas formában is elérhetők. Már bankkártyával is vásárolható vonaljegy a járművezetőnél. Ezt például a 105-ös, a 210-es és a 210B autóbuszokon tehetik meg az utasok. A BKK közlése szerint a tesztprogramban a hagyományos bankkártyák mellett digitális tárcába regisztrált virtuális kártyákkal is lehet fizetni. A szolgáltatást szeretnék kiterjeszteni más járatokra a tapasztalatok alapján. A nyitott piacok napja előeseményeként ingyenes szabadtéri koncertek várják az érdeklődőket hétvégén. A Budapesti Városháza Parkban lesznek a programok. Szombaton a Gödöllői Városi Fúvós Zenekar, vasárnap pedig a Dunakanyar Együttes és az Etűd Együttes lép színpadra filmzenékkel, klasszikus művekkel és musical slágerekkel. Diákok és egyetemisták dokumentumfilmjeit várja a FEDOK. A pályázatra középiskolások és felsőoktatásban tanulók nevezhetnek legfeljebb 10 perces alkotásokkal. A legjobb műveket a Székesfehérvári Filmfesztiválon is bemutatják. A rendezvényt október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetemen, mondta rádióknak Sejben Csilla, a FEDOK marketing vezetője.
14: A pályamunkák témája szabadon választható. A filmek készülhetnek kamerával, vagy akár mobiltelefonnal is. A nevezési határidő 2026. szeptember 20, a beérkező alkotásokat 5-tagú szakmai zsűri értékeli. A filmeket a fesztivál záró napján vetítjük le, ekkor adjuk át a díjakat is.
13: A 36 fokos meleg után jön a fordulat. Derűs időnk van élénk széllel. Kitart a kánikula, felhő alig lesz felettünk. Holnap is kezdetben napos idő valószínű, majd délután elszürkül az égbolt az érkező hidegfront hatására. Esőre a Dunántúlon számíthatunk. Csütörtökön kevés helyütt fog szemerkélni. Nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt. Az ország nyugati felén már csak 17 és 23, keleti felén még 24 és 30 fok között alakulhatnak a maximumok.
9: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: A stúdióban vendégem továbbra is Balázs Eszter Anna, a Lampion könyvek főszerkesztője, és hát ha már könyvek és gyerekkönyvek és gyerekirodalom, azért arról nem beszéltünk eddig, hogy neked kifejezetten a gyerekkönyvek mikor váltak nagyon fontossá az életedben, a gyermekeid születésével, tehát hogy azért ez egyfajta izgalmas időszak volt, ami szakmailag is befolyásolta az életedet.
2: Hát jelentősen, sőt minden szinten befolyásolta, ez életem két nagy főműve, a két gyerekünk. És valóban addig én nagyrészt felnőtt könyvekkel foglalkoztam, vagy tanulmányt írtam, vagy előadásra készültem, vagy kritikát írtam, és éppen azon voltam, hogy befejezzem a doktorit, ahol a latin-amerikai mágikus realista irodalom és a kortárs próz magyar prózának a kapcsolatát vizsgáltam, tehát teljesen más vidékeken jártam, de ez az időszak egybeesett azzal a 2000-es évek elejével is, amikor itthon a gyerekkönyvkiadás nagyon megváltozott.
1: Egy izgalmas időszak kezdődött.
2: Pont. Írtózatosan izgalmas, igen. Elindul egyfajta nyitás a külföldi gondolkodásmód felé, és megjelennek olyan bátor kiadók, mint akkor még abszolút újdonságként a Pagony vagy a Csimota, akik elkezdenek nemzetközi minőségű és külföldi fontos könyveket behozni az országba. Tehát ez egy ilyen szerencsés egybeesés volt, hogy a gyerekeimnek elkezdek olvasni, és már nem kell külföldi könyveket blattolva fordítani, hanem lekocogok egy boltba, és megveszem magyar nyelven ezeket az izgalmas újdonságokat.
1: A blattolva fordítani, azt tegyük hozzá, hogy műfordító végzettséged is van.
2: Tehát, igen, de azért ez úgy látszott, nagyon helyes volt a Nádas diadám is, és mondta, hogy nagyon jó, szorgalmas vagyok, de hogy azért ez így látszott, hogy ebből nem lesz itt művészet, de ettől függetlenül igen, tehát hogy ezt próbáltam, vagy szóval így nagyon élveztem ezt a részét, hogy a gyerekirodalom épp akkor nyiladozik itthon írtózatos sebességgel a most már kollégáknak köszönhetően, és az a fajta figyelem, hogy mitől jó egy gyerekkönyv, láthatóan itthon szóval keveseket érdekelt, tehát kritika aztán tényleg nem volt róla egy szál sem, és ilyenkor, ahogy szokott lenni nálam, a küldetéstudat bekapcsol, hogy hát valami olyan terület van itt, ami rettenetesen izgalmas, és nem beszélünk róla szakmailag, kezdjünk el beszélni. És így fordultam át gyakorlatilag egy ilyen éles varga betűt leírva a gyerekirodalom kritikája felé, és őrült hálás voltam érte, hogy folyóiratok erre voltak annyira kíváncsiak, hogy lehozzák a kritikákat. A Pré oldalán egy rovatot is vezethettem, ahol már azt a bizalmat is megszavazták, hogy nem csak gyerekkönyvekről, de gyerekirodalmi eseményekről is közvetíthettünk, de ott látszott, hogy egy ilyen a gyerekkultúrának a minőségi ugrása rettenetesen izgalmas kezdeményezésekkel gazdagodik.
1: És hát azt mondtuk, hogy ez egy rendkívül izgalmas időszak volt szakmailag, amivel együtt a gyerekeid is szépen cseperedtek, nőttek fel, ott voltak az összes könyvbemutatók, és azt gondolom, hogy biztos, hogy csomó visszajelzést is adtak neked, hogy mi az, ami fogyasztható, vagy mi jó, vagy mi az, ami annyira nem szerencsés. Tanultál tőlük?
2: Igen, nagyon sokat, de azt is nagyon hamar megtanultam, hogy az ő véleményük egy egyéni ízlést közvetít.
1: Tehát nem lehet általánosítani.
2: Abszolút nem, tehát nem szabad abból kiindulni, hogy az én gyerekemnek mi tetszik. De az kétségtelen, hogy egy konkrét példát mondjuk az M.K. Csor Zoltánnak az Abaszaurusz története. Én megkaptam a kéziratot, téli szünet volt, és mondtam, hát most akkor olvassuk együtt, most meglátom, hogy reagálnak, és az, ahogy ők gurgulázva nevettek rajta, az egyértelmű megerősít és volt, hogy ez egy jó könyv.
1: Vannak egyébként, eddig arról beszéltünk többnyire, hogy külföldi trendek, meg külföldi szerzők, és most hoztál be először egy magyar szerzőt név szerint, hogy a magyar szerzők mennyire nőtték ki magukat ebben az időszakban, a gyerekirodalomban.
2: Hát ez egy csodálatos időszak volt, ott nőtt annyit a gyerek irodalomnak a presztízse, hogy már meg lehetett környékezni neves írókat, meg költőket, hogy gyerekek számára is írjanak, és azt hiszem, ezt így többen is mondták, például a Harcos Bálint is szoktam mondani, hogy nekik is akkor születtek gyerekeik, ergo elkezdte őt is érdekelni ez a forma, és így lehetett akkor berántani egy Darvasi Lászlót, vagy egy Szabó T. Anna könyvek ekkor jöhettek létre, tehát hogy nagyon sok, vagy igazából azért fordított, de hát csodálatosan, vagy Tóth Krisztina ekkortól ír a gyerekeknek körülbelül, tehát eljött az az időszak, hogy a korábban kicsit lenézett gyerekkönyv egy ilyen izgalmas kísérleti terep legyen. És egyébként ez tényleg az, tehát azóta nagyon sok íróköltő mondja azt, hogy felszabadító gyerek könyvet készíteni, mert ott jóval kevesebb elvárás és határ van, mint a szép irodalomban. Ott lehet bájosnak lenni, ott lehet csak humort vinni bele, és nem kellenek a különböző sznobériának megfelelni vágyó korlátokat követni. Tehát, hogy van egy felszabadító ereje ennek.
1: Egyébként a gyerekeid mennyit olvasnak most, mert 18 és 20 évesek? Tehát elkapta őket a gépszi?
2: Elhála a jó égnek, elkapta, és mondjuk ebben azért az is benne van, hogy mindig rettenetesen kell arra figyelni, hogy őket mi érdekli. Hát most már nem nagyon van ráhatásom, most
1: mert
2: már önállóan választanak.
1: Ők döntenek, igen.
2: Így van, de szerintem pont ez a trükk végig, amikor az olvasás népszerűsítésről beszélünk, legyen az egy könyvtárosnak, egy szülőnek, egy pedagógusnak a feladata abban a helyzetben. Csak arra érdemes koncentrálni, hogy az adott gyerek mi az, ami őt érdekli, és milyen olvasási szinten van, tehát nem mindegy, hogy milyen bonyolultságú szöveget adsz a kezébe. És ez, hogy én folyamatosan monitoroztam és megbeszéltük a könyveket, és ebben egyébként a párom Marosi Gábor is abszolút részt vesz, tehát hogy ő is nagy olvasó, és ő is állandóan beszélget velük a könyvekről, ez nagyon sokat számított. De azt nem tagadom, hogy volt olyan időszak például a fiunk életében, amikor így nagyon nyögvenyelős volt, és nem annyira érdekelte az olvasás, ez ilyen 16 körül volt, minden más érdekelte, a testi fejlődés ugrása, hogy mit szeretne csinálni, a csajok, tehát hogy
1: ja,
2: akkor...
1: Hátra léptél ebben az időszakban?
2: Hát azt nem állítom, hogy nem voltam időnként erőszakos, és dukmáltam, hogy legalább csak egy kis verses kötet nézni, csak hogy beleolvasol. De tény, hogy visszatalált az olvasáshoz, és a lányunk Dorka verse engedte, és azóta is vadul olvas.
1: Azért említetted, hogy például a gyerekeiddel együtt olvastad az Abaszauruszok sorozat első kötetét. Ezek szerint hazavitted a munkát. Ez okozott valaha problémát?
2: Hát gyakorlatilag mindig hazaviszem. Volt, hogy ez nem segített, igen, a családi életen, amikor anya ül, és este 8-kor még püföli a gépet, azért ez...
1: Vagy egy kéziratot olvas.
2: Hát igen, akármelyik verzió, igen. Nyilván ez úgy jobban védhető, amikor kéziratot olvas az ember, mert akkor majdnem olyan, mintha csak úgy simán olvasna. De hát azért megnehezíti az életet, igen, tehát nagyon, pont ennek nagyon könnyű, vagy ennek a szakmának is belecsúsznia a magánéletbe, és kellett hoznom olyan szabályokat, hogy este már nem, és este már muszáj azért olvasnom, hogy jó lessen, vagy hogy valami nagyon mást olvasnom, vagy esetleg filmet nézni, és nagy sorozat függőké is váltunk ezáltal, mert muszáj kikapcsolni, igen.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik, vendégem a stúdióban Balázs Eszter Anna, Lampion könyvek főszerkesztője, itt a Woman Powerben, maradjatok velünk továbbra is.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még mindig Balázs Eszter Anna, a Lampion könyvek főszerkesztője a vendégem itt a Woman Power-ben, és ma könyvkiadásról, olvasásról, mint szenvedélyről beszélgetünk, és beszélgettünk eddig, viszont adja magát a kérdés, hogy beszéljünk arról is, hogy képernyő kontra könyv, és hogy a képernyő és a könyv szükségszerűen egymás ellenfeleivé váltak-e az utóbbi években, mit gondolsz?
2: Én azt gondolom, hogy mindenféle technikai vívmány vagy új dolog az nem csak, hogy hatással van a kultúrára, de annak a része is. Tehát, hogy igazából nem kezelhetjük ellenségként, sokkal inkább dolgunk azon gondolkodni, hogy ez hogyan kapcsolható be bármilyen művelődési folyamatba, és nyilván kell kontrollálnunk. Tehát, hogy egyszerűen az egy szülői kötelezettségünk, hogy X éves kor alatt, én mondjuk így a 13-at simán mondom, meg kell határoznunk, hogy mit lehet, és mit nem, és amíg csak lehet.
1: És hogy mennyit.
2: Abszolút, abszolút. Tehát az például, hogy telefont adni 9 éves kor alatt, az is rettenetesen veszélyes, holott akkora a nyomás a korosztályban, hogy ez már mindenkinek kell egy telefon.
1: Ha nem mondtad volna, akkor egyből ezt tettem volna hozzá, hogy nagyon nehéz, és egyre nehezebb azt gondolom a szülők dolga. Tehát még 5 évvel ezelőtt mondjuk természetes volt, hogy 13 éves kor alatt nem nagyon volt saját mobiltelefonja a gyerekeknek, ma már a 8-9 éveseknek simán van.
2: Hát hogyne, abszolút. Ráadásul hány olyan kisgyereket látunk, aki az étteremben azért van csendben, mert 2 éves ugyan, de a kezébe nyomtak egy telefont, hogy nézzen rajta valamit, és viselkedjen. De ennél szívszorítóbb dolog kevés van. De ettől függetlenül a mi gyerekkorunkban ez kevésbé volt, de még az én gyerekeimnél az, hogy meg egy Harry Pottert nem nézünk meg addig filmen, amíg nem olvastuk
1: igen,
2: el.
1: Igen, ez nálunk is így volt, igen.
2: Ez szerintem egy nagyon jól működhető dolog. Egyrészt, még ha fanyalog is az a gyerek, akkor is inkább elolvassa, csak hogy megnézhesse a filmet. Ráadásul ezzel időt is nyerünk, mert azért a Rowling sorozatában jó nagyokat ugranak a korosztályok a könyvek között, tehát hogy ott azért nem baj, ha van egy kis időnk, mielőtt mondjuk a negyedik rész filmig eljut egy gyerek.
1: Viszont, hogyha azt nézzük, hogy képernyő kontra könyv, és azt látjuk, hogy görgetik a gyerekek a mikromásodpercek alatt a képernyőt, és újabb és újabb impulzus érik őket. Mennyire változtatja meg ez a könyvszerkesztést, a könyvkiadást, tehát máshogy kell-e tálalnotok azt, amit át akartok adni ezáltal, hogy tudják befogadni?
2: Egyértelműen érdemes ezt szempontként kezelni. Én nem gondolom, hogy minden könyvet akkor e szerint kell, de kellenek olyan könyvek, amik erre a hatásra reagálnak.
1: Tehát mondjuk egy ismeretterjesztő könyv máshogy néz ki, mint mondjuk régebben, 10-20 évvel ezelőtt.
2: Pontosan, tehát azt a fajta digitális olvasási készséget, hogy pillanatokon belül klikkelnek különböző kép alapján és olvasnak el blokkos szövegeket, tehát hogy mondjuk egy ilyen kinyitott könyvnek a két oldalán folyó szöveget olvasni, az most ilyen gyerekkínzásnak tűnik 9-10 éves, sőt, hát sokaknál följebb is korosztály esetében. Tehát egy ilyen dinamikusan mozgó layout kialakítása, hogy képek, szövegek és különböző betűk típusok variálódnak egy-egy oldalon.
1: Ez nem véletlen, akkor
2: az, ez egy nagyon tudatos törekvés, és nemzetközi szinten is, és nagyon sok kutatás igazolja, hogy egyszerűen muszáj lazítanunk a szövegképen a gimnazista olvasás alatti korosztályoknál ahhoz, hogy ez működjön, vagy még ugyanúgy fent tud tartani az érdeklődést.
1: Honnan inspirálódtok? Honnan gyűjtötök ötleteket ahhoz, hogy mi az, ami beválhat a tálalás tekintetében?
2: Hát nagyon sok külföldi könyvet nézünk, nagyon sok cikket is olvasunk, amely külföldön elég komolyan monitorizzák az olvasásnak a folyamatát és az olvasás tanulást is. Tehát arra szerencsére találunk szakirodalmat is. Vannak azért már a szerzők között, csak mondjuk Miki Amónát említsem, aki kifejezetten a digitális olvasással foglalkozik, digitális tananyagok kialakítása révén viszi vissza a könyvbe, hogy hogyan kéne annak kinéznie. Tehát sok ilyen koncepció van szerencsére, például ebben a németek nagyon-nagyon erősek. Én azt egy olyan könyvet is vettem múltkor, és megjelent magyarul, és nagyon szerették az olvasók, vagy szeretik, aminek az a cím, hogy visszaszámlálás, és ott például az a trükk van, hogy egy oldal, azt egy perc alatt tudod elolvasni, 120 oldalas könyv, és maga az esemény, amin egy ilyen nagyon izgalmas, üldözéses, nyomozós történet, az 120 perc alatt zajlik le. Tehát, hogy ezt a fajta ösztönzés, hogy ránéz a gyerek, és látja, hogy jó, ez egy oldal, de ezt egy perc alatt elolvasom, és utána beszippantja az a tényleg aktuális időnek megfelelő eseménysor, az tud segíteni például ebben is.
1: Van olyan életkor, amikor könnyebb megszeretetni az olvasást a gyerekkel, vagy sosincs késő?
2: Sosincs késő, de sokkal könnyebb, hogyha ez a kezdetektől, tehát tényleg a korai prevenció az, ami ebben segít, az első pillanattól kezdve.
1: Tehát már a kisbabának adjuk oda azt az egyszerű kis könyvet a vonalakkal, ahogy említetted, mert ez már valamit elindít?
2: Így van, vagy pedig amikor rajtunk fekszik, akkor olvassunk hangosan, tehát egyszerűen ennek a zenéje és a kézben tartott könyvnek a látványa az az első pillanattól kezdve fontos, nem véletlen, hogy a nemzetközi piacon mindenhol egy ilyen, legtöbbször úgy is hívják, hogy bookstart, ilyen a kezdő lépéstől indul az olvasás népszerűsítés, és az újszülöttnek adott könyvcsomaggal indul.
1: Egy személyes kérdést is behoznék, kifejezetten a te olvasási szokásaidra is kíváncsi lennék, hogy felnőttként neked sikerül-e önfeledten olvasni, vagy mindig ott van a szakmai szem? Tehát ki lehet ezt kapcsolni?
2: Hát, nem nagyon.
1: Teljesen őszintén.
2: Teljesen őszintén nem, tehát mondjuk most a nyaraláson úgy döntöttem, hogy most adok magamnak egy hetet, és Dan Brown-t fogok olvasni, és a titkok titkát, és annyira idegesített a szöveg egy csomó helyen, de közben
1: mert,
2: meg annyira
1: más,
2: izgalmas.
1: Mert hogy ezt csináltad volna meg?
2: Nem, mert ez a zsánernek a sajátja, tehát hogy persze, hogy ilyen ez a történet, és a történetre, meg a meglepetésre, a suspense-re épít, és nagyon jól van megírva, és nagyon izgalmas, de hogy...
1: De mégis
2: jobb szeretek elcsámcsogni egy-egy mondatnak a stílusán, és a szóválasztásán, és a mondat folyamnak a logikáján, az valahogy még így is sokkal jobban, nagyobb élvezetet nyújt nekem.
1: És most említettél egy példát, de hogy mit olvasol, vagy milyen típusú könyvet olvasol akkor, amikor kikapcsolódásra vágysz?
2: Általában egyszerre 4-5 könyvet szoktam, tehát hogy mindig mellettem van az ágy mellett is, meg a nappaliban is egy halom, és akkor éppen ami gusztám van, kivéve, hogyha ha egy könyv beszippant, legutóbb mondjuk a Jon Kálmán Stefánssonnak a Hiányod maga a sötétség volt az, ahol nem nagyon tudtam mellette mást is olvasni, mert annyira magával vonzott, de néha azért pihenésképpen a vers, az, ami mindig van mellettem, most éppen egy Tóth Krisztina, meg egy Nádasdy Ádám, és aztán egyébként nagyon szeretek ismeretterjesztőt is olvasni, úgyhogy az is beszokott így csúszni mellé, és akkor ez egy ilyen levezető is.
1: De beszélt, onnan indultunk, hogy képernyő vagy könyv. Akkor nálad háttérbe szorul az, hogy a képernyő szórakoztasson, mondjuk a filmeket említetted.
2: Esténként szoktunk sorozatokat nézni, tehát az például nem, és hogyha mondjuk így hallgatná a szerkesztőség ezt a beszélgetést, akkor hangosan röhögnének, és azt mondanák, hogy hát ez Eszter telefonfüggő, és egyébként ebben van igazság, tehát hogy nagyon aktívan használom a telefonomat, kommunikálásra is, a gyerekeimben is nagyon sokat kommunikál, a családommal nagyon sokat kommunikálok, de ott olvasok egy csomó mindent. Ezer ablak van nyitva, és akkor mindig, szóval, hogy na, nekem is elég komoly önuralomra van szükségem ahhoz, hogy mondjuk pont lefekvés előtt félretegyem a telefont, mert nem vagyok olyan nagyon jó alvó. És inkább egy könyvvel próbáljam lecsillapítani az agyamat.
1: Folytassuk, innen egy rövid szünet következik. Balázs Eszter Anna, a Lampion Könyvek főszerkesztője a vendégem ma itt a Woman Power-ben. Hamarosan innen folytatjuk.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. A könyvet mindig ketten alkotják. Az író, aki írta, és az olvasó, aki olvassa. Kosztolányi Dezső. Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádió Cafén. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok. És a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
3: Aki nem volt katona, az nem is ember. Maximum csaj.
0: És Ördögi Roy.
4: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
0: A frekvencia ismerős. A stílus letisztult. de a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
4: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
5: One, two, three, four.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
8: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
9: Elindult a természethűborok kóstoló sorozata a Molináriban. Az első vendégborász János von Bőtiles Csobáncról szeptember 11-én este 6:30-tól. Jegyek még kaphatók a Molináriban, Váci út 78/B, vagy keresd a részleteket a borbanutazunk.hu oldalon a közelgő borkóstolók alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Balázs Eszter Anna, a Lampion könyvek főszerkesztője, és hát beszélgettünk arról, hogy mennyire sokszínű a munkád, mert hogy az egész könyvkiadás menetét végigkíséred, az első kéziratoktól kezdve a bolti megjelenésig, de ott vannak a könyvvásárok, ott vannak azok a rendezvények, ahol az olvasókkal találkozol. Ezek mennyire fontosak például az életedben?
2: Nagyon. Én imádom, ez egy ilyen nyilván nagyon fárasztó, de nagyon inspiráló alkalom is. Minden egyes ilyen esemény, legyen ez a könyvfesztivál, ami egyébként elég közel van, október elején 1-től 4-ig lesz most a könyvfesztivál, vagy a könyvhét, vagy a saját mesefesztiválunk, amit most már a Lampionnal tavasszal és ősszel is megszervezünk. Ezek mind ilyen nagyon Oké, úgy mondom inkább, hogy ez a kettő különböző, mert egy ilyen szervezett nagy könyvfesztivál az arról szól, hogy jönnek ide dedikálni, és egy-két program van, és nagy részt ez egy könyvkereskedelmi esemény, kulturális programokkal körbevéve, de pont a Lampion Mesefesztivál az meg sokkal inkább egy ilyen élményközpontú program, ahol nagyon interaktív könyvbemutatókat tartunk, és rengeteg kreatív dolog van. Odahozunk pónit, ott vannak a bohóc doktorok, akrobaták és a szerzők és az illusztrátorok, tehát egy ilyen nagyon, tényleg azt szeretnénk, hogy a könyvek életre keljenek, és ki lehessen próbálni egy csomó mindent a történetekhez kapcsolódóan, és ott mellesleg ott vannak a könyvek is megvásárolhatóak, tehát ez a kettő két külön kategória, de az én szempontomból a kapcsolódási lehetőség szempontjából ugyanaz a fajta energialöket, rengeteg visszajelzést kapunk egy-egy könyvre, egy-egy témára, rögtön látom, ha csak a standon állok a pult mögött, hogy ki milyen könyv felé nyúl, melyik az, ami eszébe sincs megfogni, és akkor csavarodik az ember szíve össze, hogy ott valamit nagyon elrontott.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a visszajelzések mennyire fontosak, de hát gondolom ez rettentő jó gyakorló terep arra, hogy lásd, hogy az olvasó mit választ.
2: Teljes mértékben.
1: Vagy mi tetszett neki.
2: Igen, igen, és amikor jön a gyerek, és ő nagyon szeretne valamit, és ott vitázik a szülővel, mert a szülő valami sokkal decensebbet szeretne, szóval ezeket mind végignézni és megélni, nagyon-nagyon jó érzés, meg hát nyilván azt is a vásárló is nagyon szereti, hogy olyan emberek állnak a pult mögött, akik pontosan ismerik a könyveket, és lehet róluk beszélgetni, hogy miért javasolja inkább ezt, vagy azt az adott korosztálynak.
1: És említetted, hogy van olyan, hogy valami nagyon bejön, és akár több kiadást is megél, és van olyan, ami nem úgy sikerül, mert egyszerűen mást képzeltetek róla bele, egyszer nem úgy csapódott le a közönségen. Volt olyan, amit megbántál esetleg, vagy amiből tanultál, hogy nem úgy sikerült, nem feltétlenül név szerint?
2: Igen, nagyon sok ilyen könyv van. Én rendszeresen nézem is, hogy hogy fogynak boltokban a könyveink, mert nagyon nagy tanulság, és van, amikor biztos vagyok benne, hogy egyszerűen csak elveszett valahogy a tömegben, vagy most éppen nem aktuális, és aztán elég hamar kikerülnek a boltokból, mert nagyon pörgetik a könyvesboltláncok azt, hogy milyen könyveket tartanak. Úgyhogy azért hamar visszaküldenek egy-egy könyvet, és akkor onnan már nagyon nehéz vele kezdeni valamit, de olyan is sokszor van, amikor fogalmam sincs, hogy ez most miért jött be, és azt hiszem, hogy ez egy küldetés és szívem központjából készült könyv, mondjuk ilyen a Minden gyerek kicsi kincs, ami 2 éve készült, és azt gondoltuk, hogy a gyerekeknek a testkép kialakításánál fontosabb üzenet kevés van, de hát oké, nem biztos, hogy erre így rá fog ugrani a nagy közönség, és az egyik legnagyobb sikerünk azóta is, és 2 éve folyamatosan sikerlistán van, mert valamit eltaláltunk, hogy pont most megérett rá a közönség, hogy arról beszéljen egy gyerekkel, hogy mik azok a titkok, amik jó titkok, mik azok, amik rosszak, az úgynevezett bugyi szabállyal, hogy lehetne a saját tested tudatosítását és védelmét ellátni. Tehát ezzel meg pont betaláltunk, és hát ennél ilyen ritkán megélt csodálatos dolog.
1: Említetted a könyvvásárokat, hogy évről évre mész több könyvvásárra is, ahol rengeteg inspirációt lehet szerezni, rengeteg ötletet lehet hazahozni. Mennyire hasonlóak, vagy mennyire különbözőek a különböző országban élő gyerekeknek az olvasó igényei?
2: Elég hasonló, azt kell, hogy mondjam, abból a szempontból, hogy például amit a digitális tárgyak hatása vagy hatások érik őket, az mindenhol kihat az olvasásra és a könyvformára. De ha mondjuk azt nézem, hogy Amerikában a képes könyvnek van egy sokkal elterjedtebb kultusza, és sokkal kevesebb szöveggel, sokkal nagyobb alakú képes könyveket adnak ki a kisgyerekeknek, és ez mondjuk Magyarországon, ami ilyen híresen szövegcentrikus piac, kevésbé tudjuk érvényesíteni, vagy ha azt mondom, hogy az olaszoknál, meg a franciáknál nagyon magas művészi színvonalú gyerekkönyvek jelennek meg, tehát azok sokszor inkább olyan, mintha egy festmény album lenne, és mellesleg gyerekkönyv, de hogy lényegében nem tud elkülöníteni, hogy ez felnőtt vagy gyerekközönségnek szóló könyve, esetleg a mondat szerkezeten. Tehát, hogy azért vannak ilyen komoly különbségek. Az biztos, hogy a mondjuk a 14 éves korosztályig a német könyvpiac az, ami a legszorosabb a magyarral. Ők is nagyon ilyen szövegnehezek és részletgazdag rajzokat szeretnek, és az ifjúságinál meg egyértelműen az angol-amerikai regények, amik így nagyon betalálnak az itthoni fiataloknál.
1: Ha másik oldalt nézzük, és a magyar szerzőket és a magyar illusztrátorokat, mennyire, vagy mi tehetné őket akár nemzetközi szinten láthatóbbá?
2: Szerencsére ez most egyre inkább.
1: Igen, erre van most egy törekvés is.
2: Abszolút törekvés is van, elképesztő gazdag és tehetséges a magyar illusztrátor társadalom, és egyre inkább mernek kilépni külföldi ügynökségekhez, akik már kifejezetten az illusztrátorok munkáját ajánlja ki bárhova a világon, de nem ritka, hogy azt mondja nekem egy magyar illusztrátor, egy Horváth Ildi, egy Simonyi Cecília, hogy ő most bocs, nem tud rajzolni, mert éppen egy kanadai kiadónak, egy indiai kiadónak dolgozik, és emellett rengeteg díjat is bezsebelnek mostanában, nagyon sokszor kiválasztják őket nemzetközi kiállításokra, úgyhogy gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy ők sikeresebben viszik hírét a magyar gyerekkönyvpiacnak, mint a szövegverziók, mint az íróink, költőink, egyszerűen nyilván a nyelvi forma miatt, tehát a fordítás az egy bonyolultabb, összetettebb dolog.
1: Visszatérve még a nemzetközi könyvvásárokra, a sokadik vásár után megmaradt benned a rácsodálkozás, vagy azért most már más szakmai szemmel érkezel, mint korábban?
2: Mindig meg tudnak lepni a vásárok, bár mindig azt hiszem, hogy most már úgy tudom, mire számítsak, de annyira nagy ez a piac, és ilyenkor tényleg jönnek Kínától kezdve Amerikáig mindenhonnan, és nagyon sokféle kiadó, aki az egy tucat termékeit mutatja meg, és a legmagasabb színvonalú és legelőremutatóbb formátumokat. Úgyhogy olyankor mindig zsong a fejem esténként, és van, amikor mondjuk a marketing tevékenységük az, ami nagyon izgalmas, hogy milyen kísérő dolgokat találnak ki a könyvekhez, és nem az új trendek. De például ez az élfestés őrület, ami pár éve kitört, az is egyértelműen egy frankfurti könyvásáron csapott először minket arcon, hogy ez egy nagyon komoly új trend, de mondjuk azt mondom, hogy az Airfryernek a uh-huh. nagy sikere az is látszott mondjuk a londoni könyvásáron. Tehát, hogy egyszerűen nem lehet úgy oda menni, hogy már mindent tudsz, mert hogy az a tömegű könyv kiemeli azokat a trendeket, amiket érdemes utána megnézni, vagy így elgondolkodni rajta, hogy itthon is érdekes lehet-e.
1: Még egy negyed óránk van, most egy kis szünetet tartunk, utána beszélgetünk tovább Balázs Eszter Annával, a Lampion könyvek főszerkesztőjével, a zene után folytatjuk.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem a Woman Power-ben Balázs Eszter Anna, a Lampion könyvek főszerkesztője, és hát pályád során több díjhoz kapcsolódik a főszerkesztői munkád. Szép Magyar Könyvdíj, az Épp Gyermek Könyvedíj, akit összesen, nagyon jól tudom, 8 alkalom, valamint Fritz József díjt, ezt a könyvtárosok adják, és ennek kapcsán érdekel, hogy mit jelentenek számodra ezek a fajta elismerések.
2: Hát ez mindig egy csodálatos visszajelzés arra vonatkozóan, hogy a szakmát jól ismerő, a nemzetközi trendeket figyelemmel kísérő emberek úgy ítélik meg, hogy egy-egy könyvünk az díjra érdemes, és ilyenkor azért általában tényleg azt gondolom, hogy a szerző mellett az illusztrátornak is nagy szerepe van, vagy a koncepciónak, és amikor a könyvtárasok választanak egy könyvet, akkor abban azért azt is gondolom, hogy benne van a sok olvasónak a visszajelzése is, meg az ő szándékuk is, hogy milyen könyveket adjanak az olvasók kezébe. Tehát ez még akkor is, ha nem mindig hat vissza egyébként az eladásra, ami szerintem csodálatos lenne, hogyha ezeknek a díjaknak lenne effektív hatása arra, hogy az emberek, a szülők bátrabban vegyék meg. Ez most még azért nem teljesen szemmel látható, de ez egy ilyen minőség ellenőrzési díj gyakorlatilag, és nagyon-nagyon nagy örömmel tört el minket mindig.
1: Egyébként többféle behatást említettél a könyvvásárok kapcsán. Melyik ország könyvkultúrája hatott rád korábban a legerősebben, vagy mi az, ami most leginkább foglalkoztat?
2: Hát igen, mondjuk ez érdekes, amikor még nem könyvkiadói szemmel néztem, akkor nyilván a szélsőségek érdekeltek jobban, és a francia, olasz, kanadai könyvek nagyon-nagyon lekötöttek és csodálattal töltött el, és most azért egy kicsit praktikusabb szemlélettel nézve, az biztos, hogy a német könyvek között maga biztosabban mozgok, hogy mi az, amit érdemes meghonosítani, és most inkább egyébként szerintem nem is azt mondom, hogy nemzetek, hanem koncepciók izgatnak. Tehát én azt vadászom egy ilyen vásáron, vagy egy katalógusban, hogy mi az, ami valami, ami arra reagál, ami most van, ami a gyerekeket most érdekli, és szerintem ez lesz a kulcs a könyvkiadás életben maradásának, hogy rögtön visszakapcsoljak a legelső beszélgetési körünkhöz, hogy egyszerűen nem keseregni kell meg izgulni, hogy lesz-e könyv, hanem azt kell nézni, hogy mi érdekli őket, és az, hogy ami a számukra érdekes, hogy milyen formában kerül a kezébe könyvként, vagy filmként, vagy festményként, szerintem ilyen szempontból ők nem válogatósak, csak jónak kell lennie, és el kell találni őket vele.
1: Nyilván ez a művészet. Egyébként van olyan külföldön látott szakmai megoldás, vagy szemlélet, amelyet most szívesen meghonosítanál Magyarországon, vagy amin éppen dolgozol?
2: Hát például a Silent Book az egy olyan trend, ami nemzetközileg már sokkal jobban beágyazódott, és azt jelenti, hogy teljesen szövegmentes képkönyvek ezek, ami gyakorlatilag ugye a legmelósabb a szülő szempontjából. Úgy kell mesélned a történetet, hogy nem adnak a szádba szavakat. És ami viszont csodálatos benne, hogy ott teljesen partner tud lenni a gyerek, mert hát úgy alakítod.
1: Közösen lehet alakítani a történetet.
2: Így van, így van. Nincs az a előírt menet, hogy merre mész, hanem a kép fogja teljesen meghatározni, hogy hogyan kanyarintod.
1: Viszont ez egy merész vállalás, gondolom.
2: Hát nagyon itthon új. Is. Nagyon új, meg hát, ahogy említettem, a szülők szeretik, hát, és tökre értem, amikor én hullafáradtan este üljünk le olvasni a gyereknek, és még találjak is ki én egy történetet, hát nem csoda, hogy a fejben mesélést még jobban kell propagálni, hát ez nagyon melós. De azért vannak már itthon erre

0: térgetsz is esetleg, nagyon keveset lehet felsorolni.
1: Mit adnak neked emberileg, hogyha visszatérünk a könyvvásárokra, akár ezek az utak a szakmai tapasztalatokon túl?
0: Hát én imádok utazni, úgyhogy nekem például azt, hogy kilépni egy másik országba, egy másik kultúrába, és rengeteg emberrel találkozni, ilyenkor tényleg ez azt jelenti, hogy napi szinten van mondjuk 10 találkozónk legalább, és olyankor a legkülönbözőbb országokban jövő emberekkel beszélünk arról egy 5 percig, hogy ő hogy van, és az ő országa éppen milyen nehézségekkel küzd, és aztán a könyvekről és az új trendekről. Hát ez emberileg is nagyon, nagyon tartalmas beszélgetés, és aztán meg kell említsem, hogy ezeken a vásárokon ilyenkor fogadások is vannak, és közös nagy bulik, és vacsorák, ahol vagy
1: ez egy közösség egy
0: abszolút,
1: idő után.
0: Ez egy nagyon-nagyon erős közösség. Van is külön a kiadásban dolgozó nemzetközi szakembereknek külön csoportja a Facebookon, Instán, tehát hogy nagyon szeretünk kapcsolódni egymáshoz nemzetközi szinten is.
1: Van olyan szakmai álmod vagy terved, amelyet még mindenképpen, vagy amelyet a közeljövőben szeretnél megvalósítani? Hát a Silent Bookot azt említetted, de ezen túl.
0: Igen, és van, és mindig van, és szerintem addig jó,
1: addig
0: van. Igen. Most egyébként nem is a Silent Book az új közeli határozott tervem, hanem egy olyan ifjúsági könyvsorozat, ami fiatal felnőtteknek szól, tehát tényleg 14-16 éves korosztály fölött, és magas irodalmi igényel, és kifejezetten az Z-generáció és az utána következő generációt érdeklő világokban és témákban jár, lehetőleg olyan nyelven, ami egy nagyon egyedi, egy sajátos irodalmilag megfogalmazott kötet, és egy ilyen sorozatnak a felépítésén dolgozom most.
1: És egyébként mekkora csapatot vezetsz most?
0: Nagyon szolidak vagyunk, a Lampion könyvek 2 szerkesztőből és belőlem áll. Igaz, hogy a centrál kiadói csoport az egy ilyen nagyon összeszövődött kapcsolattól.
1: És hát ott kiadó vezető helyettes vagy.
0: Igen, igen, és igazából tényleg úgy működünk, hogy a kereskedők mindannyiunkkal foglalkoznak. Itt 3 brand is van, sőt igazából most már 4 van, az Animus, amit a Harry Potterről biztos mindenki ismer, és ez a felnőtt könyves vonal. Van egy ismeretterjesztő része, ami a Booklev névre hallgat, és van egy Fejős Éva könyvek kisebb imprintünk, tehát ez egy elég nagy kiadó évi 160-70 könyvvel, és egy ilyen kiadói kereskedelmi csapat szolgálja ki mindannyiunknak a vágyait, tehát én például a kereskedelmi vezetővel is nagyon sokat beszélgetek szakmai kérdésekről, a marketing csapat is van, ahol dedikált, igen, tényleg a marketinges is hozzám tartozik, de hogy azért így mindent együtt gondolunk végig, és emiatt ilyen pici tud lenni a Lampion, mert maga a szervezet az egy ilyen 20 fős csapatból áll.
1: Mire vagy a legbüszkébb abból, amit eddig elértél?
0: Ha az egész szakmai utamat nézem, akkor az egy nagyon nagy boldogság, hogy miután a Kolibri kiadónak az arculatát így elég jól sikerült szerintem kialakítani, ez egy fontos kiadó lett, hogy még egyszer ezt itt a Lampion könyvekkel megkaptam a lehetőséget rá, hogy megpróbáljam, és úgy nézem, hogy szerencsére itt szakmailag is, meg gazdaságilag is elég jól működik. Tehát, hogy egymás után 2 kiadót, gyerekkönyvkiadónak a arculatát, világát felépíthettem, ez nagyon nagy boldogsággal tölt el.
1: Ennyi év és ennyi megjelent könyv után mi adja még neked a lelkesedést?
0: Ez nagyon jó kérdés, hiszen néha én is gondolkodom, és bevallom, van, amikor nagyon fáradt vagyok, és úgy érzem, hogy most még egy könyv, és akkor az miből lesz más, vagy hiányzik az valakinek, és aztán jön egy ilyen tartalmas beszélgetés arról, hogy úristen, hát most itt van ez az Z-generáció, egészen más, mint akikkel eddig foglalkoztunk, és hogy mennyire izgalmas feladat őket elérni úgy, hogy beleszeressenek az olvasásba, és egyébként náluk sikk is kezd lenni a egyre több analóg dolog, így a könyv is. Hogy ez szerintem egy ilyen végtelen energia és lelkesedés forrás, hogy mindig mások a körülmények, mindig történik valami ebben az országban is, és hogy arra hogyan reflektálsz minél minőségibb, minél izgalmasabb formában. ez szerencsére biztosítja a környezet, hogy mindig legyen min agyalni.
1: És olvassunk sokat.
0: Így.
1: Eszter, köszönöm, hogy ma itt voltál velünk.
0: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
1: Balázs Eszter Anna, a Centrál Kiadói

0: csoport kiadóvezető helyettese, a Lampion könyvek főszerkesztője volt ma a Woman Power vendége. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm én is.
2: És akkor ez volt már a Woman Power, találkozunk egy hét múlva, addig is meghallgathatjátok a műsor korábbi epizódjait a Spotify-on. Tartsatok velünk legközelebb is, Kutasi Juditot hallottátok. Sziasztok!
3: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n. Azt hiszem, minden olvasó felismeri magát egy kicsit minden könyvben. Legalábbis a jó könyvekben. Anett Huizing. Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádiókafén. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Elnézést. Elnézést.
5: Nem műsz be menni.
4: MZKT.
5: Tessék.
4: MZKT.
5: Ja. Angolul egyszi.
6: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
3: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
0: Angolul létszik.
7: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
3: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
8: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
8: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
8: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utca után. Sávlezárásra kell készülni. Helyszínelnek a Margit körúton a Szél-Kálmán tér felé, a Bem József utca után a külső sávban, és a Ferdinánd hídon a Podmanicki utca felé a külső sávban. Tart a helyszínelése a Fiumei úton az Orci tér felé, a Salgó-Tarjáni utca előtt a külső sávban. Nem működnek a jelzőlámpák a 15. kerületben a Hubay Jenő téren. Torlódik a forgalom a budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig és a Zsigmond tér vonalától a Lánc hídig. Az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasorta a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. Rendezvényt tartanak ma 20 órától a Papp László sportarénában. Ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
8: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Matekból átlagosan, szövegértésből az alatt teljesítettek a magyar diákok. Több mint 1000 hektárnyi új erdő jöhet létre, jégkorszaki medve koponyájára bukkantak a Tiszában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Matematikából és természettudományból nagyjából az átlagnak megfelelően, szövegértésből kicsit az alatt teljesítettek a magyar diákok a tavalyi PISA felmérésen. Plannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a 91 országban elvégzett vizsgálat adatai az oktatás globális válságát mutatják, ehhez illeszkednek a hazai számok is. A mérések kezdete, azaz 2000 óta most a legrosszabbak a 15 éves tanulók eredményei. A tárcavezető pozitívumként említette, hogy diákjaink kiemelten környezettudatosak. Itthon egyébként 273 intézmény, mintegy 6400 tanulója töltötte ki a teszteket. Több mint 12 millió facsemete ültetésével zárulhat az országfásítási program az évtized végén. Az élő környezetért felelős minisztérium közlése szerint ezen kívül a településfásítási program keretében további 317 ezer fát ültetnek el. Az a terv, hogy 4 év alatt legalább 1320 hektár új állami erdő jön létre. A tárca hangsúlyozta, nem egyszeri faültetési akcióról van szó, hanem összehangolt programról, amely javítja Magyarország környezeti állapotát. Az ültetendő fajokat termőhely, vízenlátottság, klímakitettség és természetvédelmi szempontok alapján választják ki, előnyben részesítve az őshonos fákat. Elfogtak egy évek óta körözött magyar bűnözőt Szerbiában. A 31 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt keresték, európai és nemzetközi elfogató parancsot is kiadtak ellene. A szerb hatóság végül rábukkant, Novi Sadban rejtőzött, épp a születésnapján fogták el. Hamis papírjai voltak, de később beismerte, ki is ő valójában. A kiadatási eljárás megkezdődött. Ősi állat, feltételezhetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája került elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörek között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Nagy rész derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt, a szél is megélénkül és meg is erősödik, holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
8: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera.
11: Szerbusztok, jó estét kívánok, köszöntjük a hallgatóinkat, és köszöntöm a kollégáimat, akikkel nyári szünetokán viszonylag régen találkoztunk. Szia Bence!
12: Szia Laci, mi is köszöntünk téged, mert nagyon rég találkoztunk, főleg így élő adásban.
11: Hát felvett adásban nehezebb is lenne.
12: Felvett adásban találkoztunk az éterben valójában, de igen, úgyhogy jó, hogy itt vagy, jó, hogy itt vagyunk. Mi lesz ma és minek kapcsán?
11: Azt gondolom, hogy egy viszonylag különleges adással tudunk ma szolgálni mindazoknak, akik hallgatnak minket, hiszen ma van az olvasás világnapja.
12: Ráadásul azt hiszem, hogy 60. évfordulójának a jelesülnek.
11: 1900 Nem. 1965-ben döntött úgy az UNESCO, tehát hivatalosan nem pontosan tudjuk, hogy mi számít hivatalosnak, de mivel velem kb. Egykorú, mondhatjuk, hogy kb. 60 éves az olvasás világnapja, és kerestünk egy olyan témát, hiszen a szerkesztőségünk azt gondolom, szinte minden adásban megpróbálta belevonni valahogyan az olvasás szeretetét.
12: Mai nap erről szólt,
11: mai nap erről szóljon itt a rádióban. És mi is kerestünk egy olyan témát, amit talán meglepő lesz, és hívtunk egy olyan vendéget, aki ez a kicsit meglepő témához remekül fog tudni hozzászólni, hiszen ennek nagy ismerője. Úgyhogy zenélünk egyet, és aztán én pedig egy különleges attrakcióval készültem, mert verset fogok mondani.
12: Azt hittem, hogy nem mondod el, hogy mi lesz az attrakció, de a verset azt majd csak a szünet után.

0: Autorádió, a Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Tehát amikor felmerült annak a gondolata, hogy az olvasás világnapján az Autorádióban is beszélgessünk mondjuk a mobilizációnak és az irodalomnak a kapcsolatáról, akkor a szerkesztőségből az ötlet érkezett, hogy erre semmilyen más márka nem jöhet szóba, csak mint a Trabant, amelynek nyilván a mai fiatalabb generáció számára talán nem bír olyan típusú örökséggel, mint mondjuk a 30-on túliak számára, de csak hogy ezt lássátok, milyen furi az élet, én most verset fogok nektek mondani. Ezt a verset Bartos Erika, a Bogyó és Babóca című mesesorozatnak a megálmodója és megszerkesztője, nagyon cuki gyerekirodalom, írt egy verset, ami a Trabantról szólt, ami úgy kezdődik, hogy volt régen egy Trabantunk, a Trabantunkkal utaztunk, pöfögtünk és zötyögtünk, macska kövön döcögtünk. Elvitt minket bárhová, Debrecenből Sopronba, hogyha leáll, megtoltuk, a Trabantunkkal szaladtunk. Úgyhogy ezzel a cuki gyerekverssel szeretném felütni ezt annak a műsornak a könyvét.
2: Ez óriási, Laci, tényleg. Én már csak annyit tudnék hozzátenni kis kiegészítésként maradván az irodalomnál, hogy a Trabant útfekvése kitűnő, a gyorsulása kifogástalan. Ez azonban nem szabad, hogy könnyelműségre csábítson.
1: Mondta.
2: Akár egy hallgatói kérdés is lehet. Ajándékcsomagot aki megírja SMS-ben, de egyébként lelőjük a poént, az Eszterházinak a Kis Magyar Pornográfia című könyvének a nyitó szövege, a nyitő mondata. Van,
1: ami aztán mémmé változott, és,
2: igen.
1: És úgy tekintünk rá, mint egy Trabantszang könyv bevezető soraira.
2: Mert hogy egyébként az abból van, szó szerint onnan lett átemelve.
1: Igen. Úgyhogy még egyszer szeretném köszönteni a stúdióban ülőket, elsősorban vendégünket, akit azért hívtunk meg, mert ő a magyarországi Trabant kluboknak az elnöke, és nyilván nála senki nem tudja ezt az egész témát jobban vázolni, mint ő, illetve Jobbágy Robi, aki a zenei szerkesztőnk, és nem maradt más, Bence, hogy bemutasd a vendégünket.
2: Hiszen... A vendégünk a mai jeles napon és ezen a rendhagyó autórádión Mucán Gábor, ahogy a Laci mondta már, a Magyar Trabant Klub elnöke. Szia Gábor, köszöntünk a műsorban.
3: Köszöntünk mindenkit, a Trabant Warburg Klub elnöke.
2: Egy kis kiegészítés már is. De most ugye elsősorban a Trabantról lesz szó, ugye itt a felvezetőben már beszéltünk róla, mindenféle irodalmi vonatkozásokban, amire egyébként téged is szívesen meghallgatunk, bár alapvetően nem ezért hívtunk a műsorba, hogy irodalmi aspektusból vizsgáljuk a Trabantot veled, de igazából bármire nyitottak vagyunk.
1: Hogy viszed át még ma a Trabant életérzést, hogy hány Trabantod van, hogy mennyire vagy függő?
3: Fél tucatnyi Trabantom van körülbelül, de rendkívül sok megfordult a kezem között, igyekeztem színre, szagra, ízre gyűjteni őket. Mert ebben a szegmensben is lehet ezt. A legutóbbi, legfrissebb szerzeményem volt, ami nemrég távozott a gyűjteményemből, például egy 1991-es fekete négyütemű 1.1 Trump, amely már nem a Kelet-Németországban készült.
1: De mondd, hogy nincs köze az Egyesült Államok jelenlegi elnökéhez.
3: Nem.
2: Ilyen róla kapta nevét, igen.
3: Igen, ez a civil, ez a polgári változata volt egyébként a Kübelnek, aminek viszont meg sok köze volt például a szegény berlini falhoz. Ez egy szomorú sztori.
2: És ezek például hova távoznak ilyenkor, amire azt mondtad, hogy már nincs meg? Egyébként ez mennyire unikális, mert most én a Laci a felvezetőben azt mondta, hogy a fiatalabbak már nem annyira élénken emlékeznek rá. Nekem egy nagyon kora gyerekkori emlékem van a Trabantról. Azt hiszem, anyukámnak volt egy sárga Trabantja, de hát akkor nagyon kicsi voltam. Nekem összvisz ennyi az empirikus részem a Trabanttól. Sokkal többet nem tudok már róla, de hát ezt ki fogunk faggatni téged. Visszatérve, hova távozik ez az unikális fekete Trabant?
3: Ő például Németországba, saját hazájába távozott, de megjegyzem, hogy már amikor gyártották, akkor is Német Szövetségi Köztársaságnak hívták. Ez az a pár darab, amely már a falomlás és az egyesítés után készült, tehát már nem népi tulajdonú szászországi üzemben gyártották, hanem már Trabant Kft-nél, úgymond, magyarra fordítva.
1: Ja, nagyon érdekes, mert itt generációk ülnek most a stúdióban. Ja, te ültél Bence valaha Trabantban?
2: Igen. Volt nekünk.
1: Volt hozzá.
2: Igen, de nagyon régen volt. Emlékszem a szagára, a belsejére, meg arra, hogy kormányváltója volt. És nagyon szerettem.
1: Mert hogy Eszterházit idéztük az előbb, akinek a, például a kis magyar pornográfiában a Trabant, ez egy csomó mindennek a szatírája, a hiánygazdaságnak, annak, hogy a létező, a szocializmusnak valami manifestációja. És egy nagyon ironikus eszköze az irodalomban Eszterházinak.
2: Igen, az egész Kádár korszakot szimbolizálja gyakorlatilag.
1: Majd most azt halljuk, hogy Magyarországról reimportáljuk az újjáépített Trabantokat. Gondolom, hogy ezek nagyon sok hozzáadott értékkel újjászületve, és gondolom, hogy jó sok pénzért lehetnek exporttermékek Németországba, vagy akár az Egyesült Államokba is, mondtad, hogy talán oda is.
3: Így van, a Trumpot.
1: Milyen autót küldtél az Egyesült? Hát én ezt fel nem foghatom, hogy ott Amerikában, a nagy vasak hazájában mit keres ott egy ilyen pici ország, ami hiszem 600 köbcent is, vagy 601 talán.
3: Szerintem röviden menjünk vissza 1989-be, vagyis a falomlás környékére, és ott milliárdjai a tévénézőknek láthatták, hogy leomlik a berlini fal, és Trabanttal, hát meg egyéb típusokkal, de a Trabant ragadt meg leginkább az embereknek a tudatában, hogy Trabanttal szinte áttörik a falat. Tömegesen mennek át a kelet-német állampolgárok, és innentől fogva ez egy ilyen világ, egy ilyen politikai hős lett ez az autó. Egyben ez a végének a kezdete is volt, de innentől fogva egy örök nosztalgia. És ami a legcsodálatosabb, az a klubunkban is észlelhető, hogy masszívan a rendszerváltás után született fiatalok szeretik a legjobban a Trabantot, és olyan nosztalgia, amit a szüleik éltek meg, és úgy vették át tőlük, hogy nem élhették meg, de mégis megélik egy-egy találkozón.
2: Hát igen, de a nosztalgia alapvetően annak az újraélése, ami már veled megtörtént korábban, nem?
3: Tehát, de ők olyanok élik meg, akiknek a szülei is gyerekek voltak, amikor még a Trabant az utcakép része volt.
2: Van, akinek akkor a falomlás volt egy ilyen ősélmény, amikor a Trabantot látta, de neked mikor kattant be? Ez egy újdonsült dolog, vagy például te vettél újonnan Trabantot?
3: Nekem pár évvel ezelőtt 1987-ben kattam be, amikor katona voltam, és egy katonatársamnak ilyen autója volt, versenyzett vele, és a laktanya udvarán Moszkva tér mögött a térképészeti intézetemben voltam katona, és hát hétvégenként reszeltünk Trabantot, mert az volt az egyetlen elérhető, büntetlenül barkácsolható autó egy havi 600 forint zsoldal rendelkező katonának. Nekem például innen kezdődött.
1: Nekem is volt, beszéltünk róla, nekem egy fekete színű Trabantom volt, amikor katona voltam, és nem volt benne fűtés, úgyhogy remekül lehetett vele télen nagy atádra közlekedni az első.
2: És ezt hogy oldottad meg, érezni kell már akkor is?
1: Nem, öngyújtóval melegítettük az ablaküveget erről, hogy kilássunk, amikor jegesedett, de ugyanakkor ez adott valami, hogy az én szüleimnek volt ilyen autója, és adott ez valamiféle szabadságérzetet abban a korban, tehát akinek lehetett egy Trabantja az tudott utazni, el tudott menni A-ból B-be. Ez egy elképesztő nagy dolog volt. Az én szüleim például autónyeremény betétkönyvben nyerték az első haragos zöld gépjárművüket, és nálunk ez egy csoda volt, csodaszámba ment.
2: Hát az is csodaszámba ment, hogy valaki nyert ilyen autót, mert ezt nem tudom, hogy tudod, de ez a mai napig létezik. Ez az autós dolog, és nem tudom, hogy valaki. Én te vagy az első, akit ismerek, aki ilyenben.
1: Az én szüleim, egyszer nyertek azt hiszem egy 5000 forintos betétkönyvet, akkor azt hiszem egy ilyen Trabantán 47000 volt.
3: Attól függ mikor, de
1: körül. Hát a 80-as évek elején 47-48000 forint volt egy ilyen, és a másik meg, hogy nyertek egy ilyen jószágot.
2: Igen, de most akkor maradván az előző kérdésnél, meg felvetésnél, ugye manapság hogy vesz az ember autót? Konfigurátor, katalógusok, lyukat beszélnek az értékesítők a hasába az egyes márkakereskedéseknél. Úgy szabott szemére, ahogy akarod, tele kütyűvel, milyen volt újonnan megvenni azt a Trabantot, és mondjuk, hogy össze lehet egyáltalán hasonlítani a mai autóvásárlást az akkorival?
3: Egyáltalán nem, mert akkoriban a legnagyobb különbség az volt, hogy van kocsid, vagy nincs. És onnantól jött az, hogy autó, azon belül is voltak komoly kasztok, erre most kár lenne itt kitérni, mert ugye a Trabant annak a legalján tanyázott, de mégis egy óriási különbség volt ahhoz képest, hogy nincs autód. Tehát ha valakinek lett autója, akkor nem azt mondta, hogy belépő autó, hanem van autóm, nem kell reggel 6-kor várnom a 7-es buszra. Elmehetek Balatonra a telekre vele. Tehát ez volt a legfontosabb. Hát annak idén hiánygazdaság volt, a Trabantra kellett a legtöbbet. És az autókra nagyon sokat kellett várni, a Trabantra viszonylag a legkevesebbet. De a 80-as évek közepén jött egy másik boom, egy második boom, amikor a többi kelet-európai szocialista ország szinte kitiltotta a kétütemű járműveket a piacáról, mivel megtehették, mert volt saját autóiparuk, és a ont felszabaduló kontingenst is hozzánk hozták. Onnantól fogva egy kicsit csökkent ennek az ázsiója, könnyebb volt hozzájutni. Sőt, 89-ben a Merkur úgy reklámozta a Trabantot, hogy délelőtt befizeti, délután átveheti.
2: Ó, ez igaz volt vajon?
3: Ez igaz volt, igen, de ez 89 a legvége, amikor készletkisöprés volt, vagyis hát 90-ben. Martinelli téren a Merkur bemutatott a szalonjába befizethetted, és délután átvehetted. De itt egy kicsit már elkéstek, mert akkor már mindenki az Opel Bogojnál állt sorba Bécsnél, Bécs alatt, és mindenki osztrák használt kocsit szeretett volna susnyágból előrángatni.
2: De egyébként ez egy nagy dolog, mert nem kell nagyon sokat visszautazni az időbe, hogy egy hasonló szituáció legyen a modernkori autógyártásban és értékesítésben, hogy volt itt is, hogy hónapokat, éveket, fél éveket várni kellett egy autóra, akkor is a Merkurt emlegették többen, amikor ez a félvezető hiány volt, meg tehát mai napig lehet, van olyan, hogy fél év múlva kapod meg csak az autót. Ez mennyi idő volt annó?
3: Hát annak idején átlagban a kezdeti szakaszokban 4-5-6 évet is kellett várni. Aztán ez fokozatosan csökkent. 85-től ez egyre kevesebb volt, de a tápláléklánc csúcsán a használható utcai autók táplálékláncának csúcsán a Lada állt, ott nagyon komoly várakozási idők voltak. Kelet-Németországban például 15 év, ez elképzelhetetlen. Tehát Jézusom. Valaki 89-ben előfizetett egy Ladára, egy 1005-ösre, az 15 éves visszaigazolást kapott. Az bőven túlmutat már magán az államon is, ahol ő ezt az előjegyzést megtette.
2: És egyébként az nem, itt kint meséltél egy sztorit, már valószínűleg elévült, az nem működött az a dolog? Egy kis zsebbe, egy hát, kis valami?
3: Azt a rendszer természetesen a JAT határozta meg. Tehát én új autót vettem, Trabantot is, meg Warburgot is a Merkurnál, de nem Csepelen, hanem a hírhet Röppenty utcai használt autótelepen, ahol a kifosztott, értékcsökkent, sérült autókat, amit maguk a Merkur dolgozók fosztottak ki egyébként, azokat ott értékesítették, és emlékszem, hogy 88-ban 5000 forint JAT-ot kellett adnom azért, hogy nekem sorsolják ki állok módon azt a Trabantot, meg azt a Warburgot, amiből hiányzott egy-két dolog. Ez az 5000 forint darabonként, ez 10000 forint összeg, az anyám nem keresett annyit annak, de momba.
2: Mennyi volt a kocsi?
3: Az autó, a Warburg, az például 150000 helyett 95000, a Trabant meg 100000 helyett 50000, tehát egy akkori vidéki kis családi házárát lehetett megsporolni. De hát ez ritka jelenség volt, és hát annyit mondott az átadó, hogy ha átveszed a kocsit, menekülj, mert megölnek itt a nepperek, engem is, meg téged is.
1: Abból indultunk ki, hogy az olvasás világnapja, és aztán kicsit átmentünk a filmek világa irányába is, de hát legendás filmjeleneteket tudunk párosítani például magához a Trabanthoz. Gáspár Sándor számtalan alkalommal, hanyan vannak a Trabantban, hatan, vagy amikor lebilincseli a Csablecsacsiban a Trabantot mindig a ház előtt. Ez annyira jellemzően egy ilyen ikonikus figurájává is vált a régi rendszernek, illetve a régi autóknak, de ma meg büszkeség ilyet birtokolni.
3: Nem csak, hogy büszkeség, hanem nagyon nehéz hozzájutni, nagyon komoly áldozatokat igényel a fenntartása. És ha például nézzük itt a használt piacot, egy susnyágból előrángatott restaurálási alapnak alkalmatlan Trabant, az 1 millió forinttól kezdődik.
2: Komolyan?
3: Igen. Tehát amit 500 ezerért adnak, az már arról letehetsz már szinte, az már roncs.
2: Az már menthetetlen.
3: Igen.
2: Az a mentes, se tudsz mit csinálni.
3: Igen, amiből egyébként egy légkondis kombi mai, hát egy úgynevezett modern nyugati autót vehesz, így megfordult a világ.
2: De ez mikor indult el egyébként? Mert az előző témánál említetted, hogy nagyon sok Trabant áramlott be Magyarországon. Hát ott ez ilyen Trabant roncs telep lett az ország, és ebből fakadóan nagyon sok alapot szolgáltatott az exportra, amit például most te is csinálsz. Hány van még, ami Magyarországon fut, vagy nem is tudom, működőképes, és tényleg tudott-e ez segíteni abban, hogy innen exportra tudjanak menni a Trabantok.
3: De azért lettünk Trabant nagyhatalom, mint ahogy már korábban említettem, hogy a egyéb kelet-európai országok visszamondtak egy csomó rendelést, illetve eleve mi voltunk a legnagyobb vásárlói, 600 ezer kétütemű jármű futott a 80-as években, ami az autók számának azért kétharmada volt körülbelül, tehát egy Trabant nagyhatalom lettünk, illetve azt is hozzátenném még, hogy itt engedték ezeket a kádárkocka alsógarás kisiparokat. És ezek a kisiparosok alapozták meg egyébként azt az alkatrész gyártói kultúrát, ha szabad így fejeznem, amit én is megvettem például az elődömtől, és ami által alkatrészeket állítunk elő, amelyeket felszív a német piac.
1: Remek ilyen kézikönyvek születtek annó a Trabant szerelésről. Tehát, hogy azt gondolom, hogy akkor, amit mondasz, a garázs manufaktúrákban egy csomó ember képezte ki saját magát abból, hogy elolvasta ezeket a Trabant kézikönyveket, amiknek szintén ma már elég komoly ára van, egy ilyen eredeti kézikönyv is ma már nagyon komoly pénzbe kerül a piacon. De azt akartam még kérdezni, illetve mondani talán, hogy mi olyan nagyon magától értetődőnek vesszük, hogy a hallgatóink tudják, hogy mi az, hogy Trabant. Hogy összefoglalnád, hogy mit tudott egy ilyen Trabant? Tehát, hogy hány lóerős volt, hány embert vitt, mennyivel ment? Káros anyag kibocsátást nem kérdezem.
2: Hány ütemű?
1: Tehát, hogy mondj valamit a hallgatóknak arról, hogy hogyan kell elképzelni egy Trabantot, hogyha valaki még nem ült benne, vagy ritkán lát ilyet.
3: 1990-ig gyártották, és akkor már tulajdonképpen egy mini őskövületnek számított a két ütemű, két hengeres, 26 lóerős keveréküzemű motorjával.
1: Szerintem ezt még egyszer mondjuk el, 26 lóerő. Ez ma már egy, nem is tudom.
2: Hát, motor. Egy,
3: kisebb motor, 125-ös mondjuk. Igen, de ez így mondjuk furcsa, mert én modern autókval is közlekedem a hétköznapokban, és ott, amit kiír a városban, kilowatt felhasználásban, a tötyörögve a Rákóczi úton, az gyakorlatilag ilyen energiafelhasználás is elég lenne ahhoz, hogy mozgassuk a csúcsforomba a járművet, de komolyra, azaz viccesre visszafordítva a szót, ez már akkoriban is kevés volt a többi autóhoz képest, mert egy Lada már akár 50-60 lóerőt is tudott, tehát ez a fele volt ennek. Szerintem bőven elég volt, hogy a 700 kg alatti 615 kg alapban ennyi volt a Trabant önsúlya, és ez nem azért, mert műanyagból volt a karosszéria, mert itt egy tévhitet szeretnék eloszlatni. Amit nem is merült fel, de ezt mindig megelőzöm, hogy az acél karosszéria vázra duroplaszt elemeket rögzítettek, és valójában ezek volt, amik nem fémből készültek.
1: Ami valójában egy préselt papír volt.
3: Gyapott, szovjet piacról megmaradt.
2: Ezt lehet azért eufemizálni még egy ideig, ez papír.
3: Azért terjedt ez el, mert a Trabant gyártásáról rengeteg film kering a neten, és amikor a gyapott préselmény utolsó fázisában, az utolsó préselésnek, akkor ott az ember valóban ráterít egy papírt, és úgy préselik meg 8 percen keresztül az anyagot, ami már a piacgazdaságban elképzelhetetlen hosszúságú folyamat, mikor egy másodperc alatt présel neki 100 sárvédőt annyi idő alatt.
1: Így van, viszont a mai magyar valóságban az sem lehetne újságcikk, ami valamikor a 80-as évek közepén az akkori Népszabadságban jelent meg a Megette a ló a Trabantot című veretes írás, amikor
2: volt ilyen.
3: Hát a Kosztorica filmből sikerült a macskajajból ez így beépülni a köztudatba. Ugye, így.
1: Kénytelenek vagyunk reklámozni egy kicsit, és aztán utána jövünk vissza, és szerintem ez még nagyon sok minden.
2: Bármeddig
1: tudunk erről beszélgetni.
0: Még ne menjetek el! Az Autorádió folytatódik a szünet után. Gondold meg, hogy csak az ember olvas. Márai Sándor. Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádiókafén. Van barátod! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!

0: Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: És továbbra is a stúdióban a téma, még a szünetben is maga Trabant volt, mert nem tudunk betelni a sztorizással, de azért én idéznék nektek egy műből, amit egy nagyon-nagyon híres cseh filmrendező, Jiří Mencel beszélgető könyvében találtam, ami arról szól, hogy mi itt, mondja ő, a vasfüggöny mögött egy Trabantban ültünk, bütyköltük, szereltük, mert a miénk volt, és minket elvitt A-ból B-be. De pontosan tudtuk, hogy a világ szerencsése fele eközben már egész más tempóban halad. Amikor az Oscar-díjjal hirtelen kitárult előttem a világ, akkor az olyan volt, mintha egy Trabantból egyenesen a Hilton elnöki lakosztályába csöppentem volna, de a lelkem mélyén mindig az ember maradtam, aki tudja, milyen az, amikor a két ütemű motor füstöl, és nem indul reggel elsőre. Tehát még egy ilyen Jiří Mencel szintű ember is, aki onnan jött abból a korból, az nem felejtett el a Trabantját.
2: Hát ebben is van némi kettőség.
1: Van, de szerintem ebben van valami nagyon-nagyon szép büszkeség. A múltunknak a büszkesége, úgyhogy ezt azért ismertem ezt az idézetet magam nem túl professzionális módján megosztani veletek, mert nagyon találónak érzem.
2: Nagyon találónak érzem.
1: Ott hagytuk abba még, amikor elmentünk a szünetre, hogy technikai kis újdonságokkal, hogy nem indul elsőre, meg hogy töltjük bele a benzint, hogy elkezdtünk arról beszélgetni, hogy 26 lóerős, de hát azért van még itt egy-két hajmeresztő technikai adat ennek az autónak, például, hogy tankoltuk ezt annó.
3: Hát nagyon érdekes, valójában motorkerékpár technikát rejt a Trabant, és ma már teljesen értelmezhetetlen az a dolog, hogy az izzó hengerfej fölött pár centivel elhelyezkedő benzintankba töltünk benzint, hozzá olajat kell kevernünk, és hogyha elcsöppen a pisztolyról, akkor annak nincs más lehetősége máshol, mint magára a motorblokkra csöppennie, de ez ebből adódik, hogy ez valójában egy motorkerékpár-szerű technika volt, ejtőtartályos gravitációs módon jutott be a tankból az üzemanyag, ezért értelemszerűen a motor karburátor fölött kellett, hogy elhelyezkedjen.
1: Bármilyen töréstesten megállhatna ez? Mert amikor egyesült a két Németország, akkor emlékszem, volt ebből némi konfliktus, hogy az akkori nyugat-német hatóságok nem is nagyon akarták átengedni ezeket az autókat a saját közlekedési rendszerükbe, mert hogy semmilyen közlekedés biztonsági előírásnak nem felelt meg.
3: Ez így van, akkor az ADAC komoly aggodalmát fejezte ki, hogy rászabadul az utakra ez az autó, és nem csak a törésteszt volt a problémája, hanem ha utolérnek egy ilyet. Mondjuk egy 200-zal közlekedő nyugati autó utolér egy Trabantot, akkor mi marad belőle hátulról, de valójában amikor ezeket a járműveket konstruálták, akkor ez nem volt szempont. Se a környezetvédelem, se a biztonság. Tehát ezeket nem lehet a sezlont a fazonnal összehasonlítani, egy lapon említeni. Ezt a történelem kényszerítette őket, hogy más utakon menjen a kelet-német autóipar, és hogy utána meg hirtelen egyesüljön, de ezek egy idő után eltűntek, és a közlekedésben betöltött szerepük marginális, és ha biztonságot nézzük, akkor nagyon sok ilyen múzeális jellegű autónál sem lehet erről megemlékezni, mert ha mindig félnénk, akkor nem mernénk ilyenekkel menni.
1: És tudjuk egyébként, mert hogy a Zwickaui gyár az a kommunizmust megelőző időkben ez egy profi autógyár volt. Azt tudjuk esetleg, hogy miért kezdtek el egy ilyen relatíve lebutított autót gyártani, amikor tudtak volna technológiailag is jobb autót gyártani. Egy tanult barátom mindig azt mondta nekem, hogy valamit jól meg rosszul megcsinálni, nagyjából ugyan ideig tart.
2: Mégis kerül.
1: Miért választották ezt?
3: Egyet nem árt tisztázni, hogy a Trabant gyár elődje egy rendkívül ismeretlen, szerény múltú kis autógyár, ami az Auto Union 4 karikája, ezt úgy hívják, hogy Audi. Igen. Tehát itt négy német gyár egyesült, és ebből lett az Audi, de a vörös hadsereg, amikor irányítása alá vonta a háború után és népi tulajdonba helyezte a gyárakat, akkor úgy rendelkezett, hogy itt továbbiakban kivezeti a luxusmárkákat, például a Horchot, ami közvetlen elődje volt, meg a Sachsenring P240, hogy a Sachsenring az a 100 gyűrű, amit nálunk a Hungaroring, ez volt az embléma, ebből ered egyébként a Trabant géptetén az S betű, amit nagyon sokan nem tudnak. Ez micsoda a keretbe foglalt S betű, ez olyan, mint a Hungaroring, csak ez a szászországi. Tehát mondom, egy nagyon szerény elődje volt, amit Audinak ismernek manapság. Tehát volt ott azért mérnöki tudás, ellenben nagyon sok minden nem volt, mint például alapanyag, illetve ideológia is volt hozzá, tehát nem lehet a népnek autója. Aztán, amikor meg lehetett, ők egyébként gyártották a DKV, mert a DKV is az egyik karika része volt az Autunion, az Audi 4 karikának. A DKV Meisterklasse nevű kis favázas műbőrrel borított autócskának, ami kétütemű, kéthengeres 700-as volt, annak volt egy P70 nevű elődje, vagy hát háború utáni utódja, ezt kezdték ott el gyártani, de ez túl nagynak bizonyult az NDK vezetése részről, és azt mondta, hogy egy 500 köbcentis minimál autót kell építeni, aminek egyébként megvolt a nyugatnémet megfelelője, és a Lloyd LP 300 és 500, tehát pontosan ugyanolyan kis gömbölyű kis autó volt, mint amit mi Trabant 500 néven ismerünk, és az ideológia vezérelte a gyártásnak, a bemutatásnak az első napját, ez például 57. november 7-e volt.
1: Az októberi szocialista forradalom napja.
3: A Trabant egyébként Trabant, Darabont, az kísérőt jelent, egyébként ez Sputnik lett volna az igazi neve, csak aztán ezt lefordították valahogy, és az Trabant végül is ebből ered, hogy Sputnik kísérő. És 57. november 7-én egy null szériát kibocsájtva, egyébként az még nem volt alkalmas a sorozatgyártásra, így indult egy 500-as kétütemű léghűtéses motorú autógyártása, úgy gondolták, hogy ez legyen a kis autó, és majd a Wartburg későbbiekben Eisenachból pedig majd a nagy családi limuzin.
1: Amelyik szintén egy viszonylag ismeretlen autógyár
3: maradványa. Igen, hát az Eisenacher motorenverke, az EMV, ugye, ami ketté vált a háború után, és a BMW lett a Bayerische motorenverke, viszonylag szerény elődökkel rendelkezett ez a gyár is Eisenachban, de hát ott is, ott is a politika határozta meg, illetve a háború után, aztán később az úgynevezett tervgazdaság volt a legfőbb iránymutató az autógyártásban, és mint ezt tudjuk, ez nem volt a mai fejlődésnek nevezett folyamatnak az előnyére.
1: Beszéltünk itt a szünetben arra, a reklám szünetben, hogy a világ hány országában milyen váratlan helyeken tűnhetnek föl ezek a jószágok, de nem csak, hogy hol, de milyen különleges trabantok vannak, amik nem azok, amiket megszoktunk.
3: A legkülönlegesebbet például maga gyár állította elő annak idején a 70-es években, ez a Trabant Kübel volt, az Armee Kübel, tehát ez a nyitott Trabant, nálunk Trump néven a polgári változatát forgalmazták elsősorban, meg vadászoknak lehetett kapni ezt a változatot.
1: Szintén szerepelt azt hiszem az Üvegtigrisben volt egy ikonikus.
3: Igen, az egy Trump volt.
1: Igen, az egy Trump volt.
3: Amiből egyébként kevesebben gyártottak, mint a Kübelből, mert 925 darab Trump volt, és 10 000-es nagyságrendben készítettek a kelet-német hadsereg számára. Hát de ennek már egy kicsit azért olyan furcsa, hát ez végül is hadi alkalmazásban volt, határvadász jármű volt.
1: Az.
3: Betonúton közlekedtek a berlini falnál, tehát ez a visszatérő Hofi vicc, mi ezt azért annyira nem szeretjük, mikor az Exotic Trabanton szám élvezet című száma mellett ezt felemlegetik nekünk. Valójában ezek sík Riadó úton közlekedtek, és ott már viszonylag könnyű dolga volt, mert aki oda már átjutott, az már félig szét volt lőve. Tehát az nagyon nehezen juthatott oda, de egy a lényeg, hogy a kelet-német hadsereg alkalmazta ezeket járőrautó.
1: Tehát mint egy kábrió.
3: Igen, könnyű volt belőle kiugrani, ott Stoffhun volt a neve, ugyanis az a stoff az az anyagot, az textil anyagot jelenti, mert a teteje ilyen barna szövet kabrió tető volt, és ezért szövet kutyának volt. Így volt, ez volt a gúny neve az NDK belső körökben.
1: Hájó szövet. Kész vagyok. És nyilván csak komoly menedzsment tagok kaphattak ilyet.
3: Természetesen.
1: A kelet-német
3: államigazgatás. Itthon is csak vadászok, itthon is állítólag, ez is egy legenda, hogy Cinege Lajos vezérelvezetes elvtárs, az akkori hadsereg parancsnoknak is volt ilyen, de ezt ki kell javítanom, mert Cinege elvtárs nyíltan gyűlölte a keleti technikát, úgyhogy ő már akkor Puch G-Wagennel ment, amit egyébként Mercedes G-Benznek ismerünk, ő már azzal lövöldözte gépágyúval, nyugati kocsikkal az erdőből a vendégeivel együtt az egyébként már félig elaltatott vadakat Ceausescuhoz hasonlóan, és Leonid Brezsnyev is például nagy nyugati autorajongó volt, meg nagyjából mindegyik kelet-európai vezér, a népnek megmaradtak a keleti autók.
4: Kicsit térünk vissza az irodalmi vonatkozásra itt az Olvasás világnapján. A korábban már idézett Eszterházy műben van egy olyan rész is, ami idézem, az ember, ha trabantos, úgy van a trabanta, mint a rendszerrel. Hát most ezt nem fogom megkérdezni, hogy te hogy vagy a rendszerrel, ellenben hogy vagy a trabantoddal, mert hogy a nosztalgia szép és jó, de hogy előbb-utóbb alkatrész kell, szerelő kell, műszaki vizsga kell, nem biztos, hogy ott is az autó. Hogy viszonyulsz? Lehet ezt megutálni, vagy csak szeretni lehet? Hogy vagy te most a trabanttal?
3: Hát egy gyűjtő megtehetné, hogy nem gyűjti tovább, de mivel gyűjtjük, ezért látszik, hogy szeretjük, és ezért meg is teszünk mindent, mindent megmozgatunk, hogy alkatrészekhez jussunk. Ezért van a klub, ezért vannak az egyéb lehetőségek a szociális médiában, és ezek nem mondom, hogy egyre jobbak, az információáramlás egyre jobb, az alkatrészellátás egyre nehezebb, de az információáramlás viszont jobban segít minket, mint korábban.
4: De látod a korlátait egyébként? Tehát, hogy tudsz józanul tekinteni erre a trabantra? Tehát például, hogy Eszterházy látja a rendszer korlátait, és kritikusan nyilvánul meg róla, te is tudsz kritikus szemmel nézni a trabantra? Káromkodtál már trabantra nézve?
3: Most már ilyet nem teszek. Tehát,
4: múlt idő volt, igen, köszönöm.
3: Tehát ez akkor lehetett esetleg, amikor katonakoromban lementünk Velencére diszkóba, és besült a motor, de én valójában, ha visszatekint rá, akkor szerintem mi voltunk a hülyék. Tehát ennek a bajnak az okozója elsősorban mi voltunk, nem kellett volna 420-szal menni egy autóval, nem megfelelő arányban kevert olajjal, egy egyébként kivéhet autóval. Szóval szerintem mi mindent megteszünk érte, hobbisták vagyunk, és szeretjük, és ez minden hobbira elmondható, hogy az ember erején felül áldoz rá.
1: Mondtad ezt a Trabant klubot, hogy ennek viszonylag sok aktív tagja van. Ma a közösségformálás, hogy mondtad a social media felületeken, ez egy borzasztó fontos dolog, de milyen élet van egy ilyen klubban? Tehát ti ismeritek egymást? Tudjátok, hogy kinek milyen van, milyen kocsija van, mit keres, mire büszke, hogy csinálta?
3: A tagok mindent tudnak egymásról, mindent tudnak egymás kocsijáról. Itt is vannak különböző szegmensek, vannak a Szeged számlálók, az a legmélyebb bugyra a gyűjtésnek, ahol hónapokra, hetekre lebontva tudjuk, hogy ez ekkor és ekkor 78. március 2-ától már ez a fajta dűzni volt benne, és nem az. És kritikus szemmel viseltetnek. Vannak a fiatalabbak, akik poénból veszik, és egyébként olyanok is vannak, 18-20 éves tagok, akik tényleg már a szüleik is akkor születtek, amikor a rendszerváltás volt, és nagyon szigorúan és komolyan veszik ezt a trabantozást. Nagyon, már nincs olyan, hogy veszek trabantot, levágom a tetejét, meg hülyéskedek vele, mert baromi drága, olyan, mint a Simpsonnál. Tehát, hogyha olcsó autót akarok, akkor veszek valamilyen átlagos. Ma már 1 millió alatt bármilyen nyugati autót meg lehet kapni, trabantot viszont nem.
1: Milyen egzotikus országokba küldtél paripát? Tehát, hogy hova, mire vagy a legbüszkébb?
3: Hát Kanadában és az Egyesült Államokban első sorban, de oda többet is. De egyébként gyűjtőkkel vagyunk kapcsolatban a világ minden tájáról, tehát Dél-Afrikától Japánig mindenhol van trabant. Volt, aki elment vele, volt, aki kiküldette magának. Kubában is például pár évvel ezelőtt láttam trabantot. Ők őrúluk mondható egyedül, hogy nem hobbisták. Tehát ott szükségből van.
4: Ott rendes közlekedési
3: eszközként.
1: Igen, ott még a hiánygazdaság üzemelteti ezeket a paripákat.
4: Milyen, tehát beszéltünk a klubról, azt mondtad, hogy 500-an vannak nagyjából, és a maradék 14.500, mert például Facebookon 15.000-en kedvelik ezt, vagy hát követik tagjai ennek a Facebook klubnak, aminek te vagy a vezetője.
3: Ilyen olyan módon kapcsolatunk nagyjából minden felhasználóval vagy tulajdonossal van, az egyesületünknek az a célja egyébként, hogy évben te több találkozót rendezzen.
4: Tehát, hogy van neki
3: szilveszterkor, nyáron.
4: Hány ilyen van, és ezek nagyjából mikről szólnak? Körbenézik egymás kocsiját a klubtagok?
3: Pontosan, a Szeged számlálók azok körbeülik, teljesen hátat fordítva a női nemnek, elmélyülnek a díszlécek, küszöbök dűznik világában, sütögetnek, felvonulni elmegyünk, tehát hogy így hülyék egymás közt, így jól érezzük magunkat.
1: Ma a nagy divatját éli ezeknek a régi klasszikus autóknak az újra élesztése, és időről időről felröppen az a hír, hogy lesz egy Renault 5-ös, hát lett. Nem nincs arról hír, hogy lesz Trabant.
3: Én ezt nagyon sajnálom, mert én úgy érzem, hogy én szívesen vinném is ezt a márkát Magyarországon, mert úgy érzem, hogy ezt hogy mindig vártam, hogy hát ha megkeresnek, hát ha feléled ez a márka, és egyáltalán nem igaz az, mert itt már a hallgatók rögtön, ugyan már Trabant, micsoda rossz név ez, de hát azért nézzük már meg a Dacia nevű terméket, amely Európában és Dél-Amerikában és Afrikában, Ázsiában olyat fut, hogy el sem gond tudtuk volna képzelni.
1: Hát Észak-Afrika.
3: Én ugyanezt el tudnám képzelni a Trabantról, ez nem rajtam múlik, ez a név, ez valakinek a tulajdona, és nem látunk bele azoknak az óriás, gyáróriásoknak a gondolataiba, hogy milyen márkát élesszenek fel, és mivel milyen brandet futtassanak. Én kívánom, hogy ez a márka újraéledjen, és ott állnék az első sorba.
4: Venni a modern Trabantot?
3: Nem, hogy annál sokkal többet szeretnék magamból kinézni, abban a sorban, aki jelentkezne, hogy a képviseletét csinálja. De hát ez szerintem nem fog utolérni ez.
4: De hát ez csak egy logó lenne valójában, mint hogy a Dacia is manapság.
3: Egy olyan
4: nem
3: logó,
4: az, mint...
3: ami szerintem akkorát futhatna, mint a Dacia, de ezt én mondom, nem
4: ez
3: tudom,
4: csak egy elhelyezett
3: kinek
4: Margóra.
3: Mi a véleménye erről, én ezt pártolnám.
1: Jobbágy Robi ritkán kér szót.
5: Igen, bocsánat, hogy itt belepofátlankodom egy picit, de hogy azért itt volt ebben a korszakban egy négy ütemű része is, ugye, amikor én nem tudom pontosan, talán Volkswagen próbálkozott vele, vagy nem tudom milyen motorral.
3: Nem a Volkswagen próbálkozott vele, hanem a Volkswagentől vettek egy licenszet, egy 1050-es póló motor licenszet, egy motor

0: olvasásból, a könyvekből, a kicsit talán a művészetekből elindítani. És
1: egy kis kultúra, egy kis történelem.
0: Egy kis történelem, de hát nagyon, nagyon szórakoztatóra sikerült, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, mert azt gondolom, hogy ez nélküled nem jöhetett volna így létre. Úgyhogy... ahogy fenyegettelek benneteket és a hallgatókat, egy ikonikus zeneszámmal szeretnénk a...
2: Igen, igen, ez a dal kizárólag a műsorvezető kollégánk felkérésére fog elhangzani.
1: Igen, a Trabant klub elnöke távozott a stúdióban.
0: Nem tudom, még a közös fotóra várjuk Gábort itt magunkhoz, úgyhogy nem mehet sehova, de azt gondolom, hogy a stílszerű lezárása lesz ennek a mai adásnak, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Gábor, neked is nagyon köszönjük, hogy...
1: Köszi, hogy itt voltál.
0: Köszönöm, tudásoddal lenyűgöztél, legalábbis engem feltétlenül.
1: Mindenki.
0: Azt a kulszót még egyszer elmondod, szögszámoló?
3: Szegecs számláló
1: szekció. Szegszámoló.
0: Ezt megjegyzem, és beépítem.
3: Szegecs számláló szekció.
1: Loptad.
0: Az aktív szókincsembe be fogom építeni ezt. Köszönjük szépen a hallgatóknak, és itt voltak velünk.
1: Sziasztok.
0: További kellemes estét kívánunk nektek.
4: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczy Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor. A műsor támogatója az Opel Frontera. Állj, de jó kis novella! Ki ír így? Visszalapozok. Én, Örkény István. Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádiókafén. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádiókafé filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály, Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádiókafén.
5: Apa, ma te mesélj!
6: Jól van, gyere!
4: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
6: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
4: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
6: Eszkimó csiga. Eszkimó csiga. Eszkimó csiga. Eszkimó csiga.
4: Hello járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű butik típusú bisztró műsora a Rádiókafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hello járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.

0: Nem rosszkor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
2: Starsky és High Jazz Club a Rádió Café.
3: Vidám abban!
2: Starsky és High Jazz Club.
4: Nem jó. Ez egy szakműsor.
2: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
5: Vidám abban!
2: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
5: Magyarul!
2: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
3: Nem jó!
5: Tegyünk alá zenét!
1: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
7: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
8: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél. Kevesebben hajóztak, de többen komposztak a Balatonon. Műkincs tolvajok csaptak le Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce Budapestnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője leszögezte, ez nem azt jelenti, hogy a fővárosnál 1 cm a Duna, hanem hogy a vízmérce mesterségesen meghatározott nulla pontja fölött 1 cm-rel van a vízszint. Siklós Gabriella elmondta, a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély Budapestnél, ez viszont a nagyobb hajók közlekedését már nem teszi lehetővé. A következő napok esőzései miatt hétvégén emelkedhet a vízszint. Kevesebben hajóztak, a kompokat viszont többen választották idén nyáron a Balatonnál. A személyhajók utasforgalma 5%-kal maradt el a tavalyi rekordtól, miközben a kompokon nőtt az utasok száma. Vegl Gábor, a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója szerint a visszaeséshez az augusztusi rendkívüli hőség is hozzájárult.
10: A tavalyi évhez hasonlóan, de elértük a 2 millió utas, növekedett a kompok forgalma, a programhajók forgalma, többen vásároltak családjegyet, több volt a kerékpáros, egy pici mínusz pedig a menetrendi hajózásban és a sétahajózásban keletkezett. Augusztus első felében, amikor a 40 fok feletti hőmérséklet volt. Ponyód és Badacsony, illetve Siófok, Balatonfüred, Tihany, háromszög továbbra is a legnépszerűbb, illetve természetesen a kompok, Szántódrév és Tihany, de itt kelnek át legtöbben. A kompok mellett a személyhajózásban a dobogóra a két új katamarán, illetve a Füred katamarán fért fel.
9: Idén is lesz Teszed akció. Magyarország legnagyobb önkéntes szemétszedési programját október 12-e és 18-a között rendezik meg, jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Ellopták Renoir három festményét egy múzeumból Dél-Franciaországban. A riasztó reggel 6 körül szólalt meg. A rendőrök 5 perc múlva már a helyszínen voltak, de a képek addigra eltűntek. A két tolvaj eredetileg 4 műalkotást vitt magával, menekülés közben azonban elejtettek egyet. Nagy erőkkel keresik őket, a festmények mintegy 9 millió eurót érhetnek. Nagy rész derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

londoni Fat Dog zenekar még első kislemeze megjelenése előtt szerződést kötött a Domino Recordszal. Köszönhetően energikus élő fellépéseiknek és hűséges rajongótáboruknak, a Kennelnek. Zenéjük a post-punk és az elektronikus zene határán mozog. Debütáló albumuk a Woof pedig a keményebb rock és az EDM elemeit ötvözi. Bár stúdió felvételeik vegyes fogadtatásban részesülnek, élő előadásaik továbbra is lenyűgözik a közönséget.

Madonna 2007-ben részt vett a Live Earth elnevezésű környezet tudatosságra buzdító koncertsorozaton, amelyre még saját számot is írt Hey You címmel. Egy évvel későbbi turnéján privát repülője, a 250 fős stábot hordozó reklámgép, valamint a színpadi felszerelést szállítmányozó járművek 165-ször annyi széndioxiddal terhelték a légkört, mint egy átlagos brit állampolgár évente.

Lee Hazelwood dalszerző producert bízta meg Frank Sinatra, hogy egyengesse lánya az addig éveken át csak szerény eredményeket elért Nancy énekesnői pályáját. A zeneipari szakember első lépésként írt egy vagány, szakítás utáni folk rock dalt These Boots Are Made For Walking címmel. Második lépésként Nancy lelkére kötötte, hogy ne kedves hölgyként énekeljen, mert a kamionosok a célközönség. Így 1966-ban meg is született a világsiker. Később egyéb verziók mellett a Megadeth metal, Billy Ray Cyrus pedig country feldolgozást készített belőle, hiszen ezekért a műfajokért is bizonyíthatóan lelkesednek kamionosok. És mivel francia nyelvterületen is dolgoznak kamionsofőrök, ezért még a Nancy Sinatra felvétel megjelenési évében a francia-kanadai Muguette is elénekelte.

0: Et maintenant, c'est toi que je vais faire marcher.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Olvassunk neki, ameddig csak szeretné. Vekerdi Tamás. Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádiókafén. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. Amikor a város elcsendesedik, a sötétből előbújnak a legfurcsább gondolatok, és a dupla farkas pont ezekre vadászik. Szabi tokától bokáig.
2: Aki nem volt katona, az nem is ember, maximum csaj.
1: És Ördögi Roy.
3: Földön, vizen, levegőben. Fejeket le, mert jövök.
1: A frekvencia ismerős, a stílus letisztult. De a harapás a régi. Dupla farkas. Szeptember 21-től minden hétfőn este 9-től élőben a Rádió Cafén.
3: Fogadjunk, hogy nem lesz betelefonálni.
4: One, two, three, four.
1: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata. Minden szerdán 9 óra után pár perccel.
5: A rovatot a 11. kerületi Metrodom River lakópark támogatja. Metrodom River. Otthon a városban, otthon a Dunaparton. Hazaértél!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

számottevő múlttal rendelkezik már Barabás Lőrinc. A nevét viselő jazz, funk, pop stílusban alkotó Barabás Lőrinc eklektrik névadója. A trombitás már a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatójaként különböző formációkban vett részt. Fellépett Hongkongban és Ausztráliában is. Az Airi Mafia zenekar tagjaként részt vett a csapat Fel a kezekkel című albumának rögzítésében. Saját zenekara a Barabás Lőrinc Eclectric 2005-ben alakult, és 2010-es fennállásáig két lemezt, Ladal 2007, Trick 2009 jelentetett meg. A zenész 2009 és 10 között Londonban élt, ahol Random Live néven vezetett improvizatív klubestet a Shoreditchi Bedroom Barban. Az Eclectric sikerét követően irányt váltott. Érdeklődése az elektronikus zenei hangzásokra irányult. Legutóbbi formációja a Barabás Lőrinc Quartet, a popos jazz világa, izgalmas instrumentális zene elektronikus fűszerezéssel.

Norman Whitfield és Barrett Strong dalát, a Wart, melyet Edwin Starr tett number one-ná az Egyesült Államokban, 1970-ben egy Ugly Rumors nevű brit egyetemi rockbanda is feldolgozta az Oxfordon. A csapat énekes gitárosa Tony Blair volt.

A Doors gitárosa és dobosa Robbie Krieger és John Densmore egy napon 67-ben sétára invitálták a banda frontemberét Jim Morrisont, hogy kirángassák depressziójából. A Los Angeles-i Laurel Canyonban kötöttek ki, ahonnan nagyszerűen rá lehet látni a városra. A festői szépségű naplemente közepette, a beton dzsungel nyüzsgését távoli, nyugis környezetből figyelve Morrisonnak értékes gondolatai támadtak az elidegenedésről. Másnap lelkesen prezentált a zenésztársainak a People Are Strange szövegét. A zenéért Krieger felelt, és a kritikusok megjegyezték, hogy a dallam az európai kabarék világát idézi. Nem csoda, hogy 2023-ban feldolgozta a közegben otthonosan mozgó Budapest bár az enyhén Morrisonos hangú Kis Tibi énekével.

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A könyvet mindig ketten alkotják. Az író, aki írta, és az olvasó, aki olvassa. Kosztolányi Dezső. Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádiókafén. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
6: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Kezdődik a Szent István vidékfejlesztési program. Több száz dinnyárust ellenőriztek, holnap még nyárias idő lesz, de jön a változás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Indul a Szent István vidékfejlesztési program. 10 településenként 1 milliárd forint jut majd közösségfejlesztésre. Egyebek mellett erről beszélt napi rend előtti felszólalásában a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a keret felhasználásáról helyben közösen dönthetnek majd a kormánnyal együttműködve. Mindez először 10 térséget érint. A tervek szerint országosan jövő év augusztus 20-ától vezetik majd be a programot. Ismét megyék lesznek a vármegyék és kormány megbízottak a főispánok. A parlament 134 igen, 52 nem szavazattal döntött az erről szóló törvényjavaslatról. A rendelkezés októbertől lesz érvényben. A független közmédia testület 9 helyéből 6-ot betöltött szavazásával az országgyűlés. A fórum elnöke Bayer Judit lett. Ismét drágult a benzin. A tegnapi emelkedés után ma újabb átlagosan 5 forintos növekedést tapasztalhatnak a vásárlók. A gázolajnál nem történt változás. Egy liter 95-ös átlagára így 622, a dízelé pedig 697 forint most, írta a holtankoljak.hu. Több mint 400 helyen ellenőrizte a dinnyárusítást idén nyáron a fogyasztóvédelem. Piacokon, útmenti árusoknál és nagyobb áruházakban is vizsgálták, hogy a kereskedők betartják-e a szabályokat. A részleteket Eitman Norbertől, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökétől hallják.
8: A dinnyék minősége összességében megfelelő volt. Ellenőriztük azt, hogy a forgalmazók megfelelően feltüntették a származási országot, a minőségi osztályt, az áru eredete igazolható-e, valamint a termék útja a termelőtől fogyasztóig visszakövethetően. Találtunk hiányosságokat, és körülbelül 5000 kg görög dinnyét meg is kellett emiatt semmisíteni, mivel nem tudta igazolni, hogy honnan származik az a termék. Több mint 1,5 millió forint bírság kiszámására került sor nyomon követhetőség és a származási ország hiánya miatt.
7: Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket és közintézményeket. Az érintettek tavaly megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló erőfeszítéseikkel pályázhatnak október végéig elektronikus úton. Az eredményeket majd novemberben hirdetik ki. Nagy rész derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik, holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
4: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos Utas magazint halljátok itt a Rádió Cafén, a stúdióban F. Szabó Emese.
2: És Ács Gábor.
1: És egy kicsit az olvasás világnapjára reflektálva, beszélgetünk arról, hogy olvasás élmények alapján születnek-e, vagy születtek-e nálunk úti tervek, kutakodunk kicsit az emlékekben, aztán meg átérünk ismét a nagyon gyakorlati
2: a pénz olvasásához, a világába,
1: mert hogy annak nagyon kedvező utazási lehetőségek most ősszel is, akár már idén őszre, télre, jövő tavaszra, mindenféle légi utakon és vízi utakon is, különböző okokból kifolyólag, majd akkor ezeken végigmegyünk. Fölkínálok majd neked néhány lehetőséget, és kíváncsi vagyok, hogy mondjuk melyiket választanád. Van tippem, és már szándékosan az északi irány felé orientálódok már, ami a repülős utakat illeti, de nem csak az lesz. Úgyhogy összefoglaljuk, hogy mi az, ami így fölkeltett a figyelmünket jó lehetőségként.
2: Nagy Sándor módjára egy átvágom a gordiuszi csomót egy olyan úti cél álommal, ami biztos nincs a listádon, de ne vágjuk elébe.
1: Hát én sem tudom, miről van szó, és várhatom a műsor második felét.
2: Bizony, úgyhogy gyorsan kell olvasni.
1: Kész helyzet elé fogsz állítani. Na jó, hát akkor viszont olvassunk. Mit olvastál? Ugye amiből utazás lett, és hogy van ez nálad?
2: Mielőtt ezt elmondom, egy csak általánosságban, amikor terveztük ezt a témát, hogy vajon a könyv, bármilyen olvasmány élmény, az motiválja-e az embert az utazásra, akkor ugye két irányba indultunk el. Az egyik, hogy a film igen, de hogy vajon a könyv. És ugye nagyon érdekes az Ulisses és a Da Vinci Code, a két klasszikus könyv, amelyik igenis hát, mint felélénkítette a turizmust. Ugye egyrészt a James Ross rajongók mászkáltak Dublin utcáin, és keresték azokat az úthibákat, amik benne vannak, és akkor itt van egy hirdető oszlop, ami nincs benne a könyvben, és ez egy nagyon érdekes helyzetet, és nagyon érdekes attitűdöt generált a könyvrajongók körében. A másik ugye a Da Vinci Code, ahol ott nézegették, hogy valóban ott van-e, és valóban az összeesküvés elmélet az úgy volt, ahogy volt, és amikor már ott mindenféle sekrestjékbe akartak bemenni a Brown rajongók, akkor ugye ők itt kilettek azért onnan söpörve, hogy ez egy igazi kápolna, az pedig egy fikció, tehát hogy nincs itt semmi látnivaló. És ezen túlmenően így gondolkodtam, hogy nekem volt-e hasonló, és így félig meddig volt, de összekapcsolódtak igazából az olvasmány élmények, és ahol voltunk azok az élmények, és ez észak, nagyon érdekes, hogy ez az északi Izland és Norvégia, a két ország, amelynek az irodalmát én talán egy kicsit jobban ismerem, mint az átlag utazó, hogy nekem nagyon bekattantak az izlandi szerzők is, meg a norvég szerzők is, és a norvég, de a nem krimi szerzők, ezt hangsúlyosan mondom. És Izland, tehát az egyik élményem az volt, hogy mivel láttam ezt a vidéket, láttam ezt az országot, meg ezeket az embereket, érdekelt, hogy valójában milyenek is ezek az emberek, és akkor elkezdtem olvasni norvég szerzőket is, nem csak Knösgaard, hanem mást is. A Peterson az egyik kedvencem, és minden, amit magyarul megjelent, azt olvastam tőle, és nagyon érdekes volt megismerni azt a fajta gondolkodást, azt a nyilván tök más, ugyanakkor meg sok szempontból pont ugyanolyan problémákkal küzdő népséget, ezt a norvég társadalmat, meg lakosságot, és a történelmüket, amilyen életet éltek 100 évvel ezelőtt, vagy 150 évvel ezelőtt, és hogy hogyan viszonyulnak saját magukhoz, saját történelmükhöz, az őseikhez, stb. Ez egy nagyon-nagyon érdekes volt, és utána kicsit otthonosabb volt ott járni a norvég vidéket, és ez Izlandra ugyanúgy igaz. Mind a két országnak nagyon-nagyon érdekes és egészen elképesztő tragédiákkal telített a történelme, és most itt csak az elmúlt 150 évet nézzük akkor is, hogy honnan, hogy iszonyat mélységből fejlődött mind a két ország. Tehát, hogy egészen elképesztő állapotok voltak a norvég vidéken, és hát Izlandon főleg, és abból mi lett, és ezt az egész néplelket megismerni. Ez nagyon érdekes volt. A másik, az egy kicsit konkrétabb, az pedig Tromsőben, amikor a Tromsői Múzeumban voltunk, akkor volt egy külön terem a trapperöknek, ezek a vadászok, nem hunter, hanem trapper, nem tudom, hogy mi a különbség a kettő között, azt hiszem, hogy nem csapdáztak, hanem
1: pont, hogy csapdáztak.
2: Csapdáztak, nem pedig lőttek, azt hiszem ez a különbség a kettő között. És ott volt egy nő, nevezett Vanni Wolstadt, aki Tromsőben volt taxisofőr, és utána kitalálta, hogy ő akkor ilyen vadász lesz a Spitzbergákon, és több telet is kint töltött a Spitzbergákon. Azt tudni kell, hogy abban az időben, ez ugye a 20. század első fele közepe, augusztusban elment az utolsó hajó a Spitzbergákról, és tök sötét, tehát hogy gyakorlatilag élhetetlen volt, és néhány vadász mégis ott maradt, és ott akkor ott vadásztak jegesmedvére,
1: sarkirókára.
2: Igen, és ott voltak a következő tavaszig, amikor megjöttek az első hajók, és ebből lehetett élni, mert utána ezeket a prémeket, tollakat, stb. El lehetett adni jó pénzért a szárazföldön. És engem nagyon érdekelt ennek a nőnek az élete, hogy ez hogyan történik, hogy lehet ott élni egyedül. Ez az egész sztori, ez engem nagyon izgatott, szerintem ez egy iszonyatosan modern, jó értelemben vett feminista példa, nem ez a melltartó égetős vonal, és az ő memoárját, azt elolvastam, és utána, amikor legközelebb Tromsőben...
1: De azt meséld el, hogy szerezted meg, mert ez is egy jó pofasztori.
2: Írtam egy level, egy e-mailt a kiadónak, hogy engem tök érdekelne ez a könyv, és hogy lehetne megvenni, és föladta postán, ez egy nagyon kicsi kis könyv, föladta postán, és akkor mondta, hogy hát akkor egy válaszborítékba küldjem el az árát. Ez is egy nagyon érdekes, hogy egy idegen rád ír, hogy szeretné megvenni a könyvedet, és elküldöd, ezt akkor fizest ki utólag. Tehát elképesztő ez a feltétlen bizalom. Ezt sehol máshol nem tapasztaltam egyébként, ezt hogy nem is feltételezik, hogy át akarnák őket verni, hiszen ez egy tök valid kérdés, hogy van-e eladó könyved, van itt az ára.
1: Tavaly meséltem arról, csak zárója ebben a norvég kompokon, de elég sok olyan helyszín van, ahol a part mentén a szigetek között vezet az a főút, és rengeteg kompátkelést kell abszolválni, és tök fölösleges volt ott már személyzetet tartani, úgyhogy teljesen hogy hívják, ez becsületkosszaként működik. Ugyanakkor egy kávé, ez jól esik, valamit harapni is, ki tudja, hol tudsz megállni, van a kedved, és becsületkasszással működnek a kávégépek, a kitöltős kávé, van személyzet, aki ott összerakja neked, de nem foglalkozik a fizettetéssel, azt mindenki ott hagyja, és vagy beüti magának, és kártyával fizet, nincs is meg az ából készpénz, abszolút működik, és föl sem merül, hogy valaki ezt ne tartaná be.
2: Ez tök messze vezet, de hogy rejöttem, hogy gazdaságilag igazából ez a legolcsóbb megoldás. Tehát, hogy...
1: Racionális, és igen. De csak akkor működik, hogyha van bizalom.
2: Igen. Mm. De hogyha megvan a bizalom, az hihetetlenül olcsóvá teszi az egész ügyintézést, meg az adminisztrációt. Mm. Visszatérve Vannira, tehát amikor elolvastam a memoárját, akkor utána, amikor visszatértünk Tromsőbe, illetve eljutottunk a Spitzbergákra, akkor már annak fényében nézelődtem, meg jártuk a várost, meg ott a Spitzbergákon is ott az egész.
1: Hát meg amikor a hajóval a fjordok között mentünk, és mondták, hogy itt ezen a területen élt ez a vadász, aki itt töltötte a telet.
2: Igen.
1: Amikor nyilván nem róla volt szó.
2: Nem róla volt
1: szó. X-edik évben kihozta a feleségét is, aki viszont nem élte túl a telet, és minden apró helynek ott egy-egy emberhez kapcsolódó története volt.
2: Igen, és akkor akkor én voltam a B idegen vezető, aki megmondta, hogy amit itt arra utalt, hogy az azért volt, és azért csinálták, hogy így meg úgy túléljék, stb., hogy hogyan vadásztak jeges medvére, stb. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt.
1: Én kettőt említenék. Mindkettő régi történet. Az egyik, hát szerintem 14-15 voltam, amikor Moldovának az Őrség panasza című könyvét olvastam. És ahhoz képest, hogy nagyon közel éltem az Őrséghez, nyilván azért is keltette fel az érdeklődésemet, és kíváncsi voltam, hogy mi újságot. És nem jártam az Őrség. A Göcsében igen, ez a Zalaegerszegen nőttem föl, és onnantól kezdve volt ez egy nagy vágy, és kicsit bonyolult is volt eljutni, mert én minden hülyeséget megcsináltam, elmentem vonatozni 12 évesen az osztálytársammal, és a rendőrök vittek haza, mert közel volt a jugoszláv határ, és ott nem lehetett csak úgy, és az Őrség is közel volt a határhoz, de nagyon vártam, hogy eljussuk oda, és akkor aztán sikerült elmenni túrázni, tehát az, hogy minél hamarabb el kellene menni, akkor nagyrészt túrázni mentünk, de valahogy nem abba az irányba, nem is ajánlották, úgyhogy ez kimondottan könyv, olvasás meg élményből táplálkozott. A másik az meg, ha úgy tetszik, nem szerettem azt, amit olvastam, csak kötelező volt angol irodalomból az Üvöltőszelek. De amit a Tyrol írt, az a kies, szeles, pocsék, de időjárás, de szép, mégis varázslatos szél futta a táj Yorkshire-ben, az így becsípődött.
2: És akkor el is úgyhogy
1: nem emiatt mentem, de amikor utána nem sokkal sikerült Angliába eljutnom, akkor direkt elment. És fogalmam, hogy hol menjek, de hogy nézegettem, milyen vasúti lehetőségek vannak, akkor elmentem vonattal, és akkor próbáltak. Én pont olyat nem találtam, ugye láttam hasonlót a vonatból, de ez megindított, és egyébként a mai napig, tehát utoljára tavaly jártam arra vonattal, akkor is eszembe jutott még ez a történet, hogy hát igen, valahol itt játszódik az a történet, ami vérfagyasztó, meg kegyetlen, vagy nem tudom, tehát igazából nem voltak jó élményeim a regényről, meg sem néztem a filmeket, amik készültek belőle, de ami a tájról szólt, meg az egésznek a hangulatáról, az meg vonzott. De ez így a mai napig így beakadt. Tehát valószínűleg ezzel nekem is a rajongásom az északi kies területek, az mégis hasonló. Tehát az egyetlen terület, ahol tehát megőrülök, hogyha autóval el kell mennem a M7-esen valahova, az M1-es most szerintem hanyagoljuk is a mostani állapotaiban, de gyakorlatilag az egyetlen hely, ahol órákon keresztül szívesen vezetek, és csak úgy élvezem, és imádom is, az Izland.
2: Most
1: már Ferőer is jó,
2: igen,
1: de az kisebb.
2: És Portugália szerintem.
1: Portugáliának van olyan része, igen.
2: A vidéki
1: Portugália, ahol pont ez óráként beállsz egy kis faluba, körbejársz, sétálsz.
2: És a dimbek, dombok, a olajfelügyeletek, a birkák. Uh-huh. Tök érdekes, hogy én nagyon-nagyon szeretem Portugáliát, és valahogy a portugál irodalom mégsem talált meg annyira, mint az északi. Pedig úgymond a befogadó készség az megvolt, hiszen a csodálatos az az ország, és miért ne akarnád megismerni az irodalmát, de valahogy nem tudom, mert nem olvastam sok portugál szerzőt, de hogy egyik sem ragadott meg. Uh-huh. Most a kortárs irodalomról beszélek. Tehát, hogy
1: most is nagyjából maradsz a Skandiknál?
2: Igen, igen.
1: Meg a magyaroknál.
2: Hát
1: is. De magyar szerzőktől még nem kaptál ikletet utazásra ezek szerint?
2: Ez nagyon érdekes, mert például a Tarr Sándorhoz nem kellett utaznom, mert nagyjából azt a vidéket, ez a Szabolcs.
1: Ja, az családilag meg volt.
2: Igen, uh-huh. Tehát hogy az inkább az a felismerés volt, hogy de úgy hasonló volt, mint éppen Krasznahorkainál, hogy ez a Gyula környéke ott, az is, hogy hát ismerjük ezeket a délaföldi embereket. Hogy ott inkább ilyen fajta felismerés volt.
1: Uh-huh. Oké. Hát akkor ennyit első körben. kicsit elmerengtünk, meg elkalandoztunk, de olvasás élmények alapján utaztunk, aztán a műsor következő felében, a második felében egészen konkrét, mai, friss, aktuális ajánlatok alapján nézzük meg, hogy hova lehet kedvező feltételekkel eljutni, és te is ígértél nekem egy meglepetést, úgyhogy
2: arra kicsit is féltem, hogy kiejted a friss és ropogóst, amitől, tehát, hogy a hajam kezd hullani.
1: Na, ez
2: a
1: friss és ropogós. Bővül a lista, amitől idegbajt kapsz, kifejezések listája, akkor ezt is felírhatjuk rá?
2: Igen, a friss és ropogós.
1: A friss és ropogós. Megpróbálom fejben tartani, nem könnyű, mert azért elég, a lista az bővül, én meg öregszem, és az agykapacitásom az mintha szűkülne, de majd nagyon igyekszem. Mindjárt folytatjuk, tehát maradjatok velünk, az Okostas magazin pár perc múlva ismét itt lesz.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Egy könyv nem megállítja az időt, hanem megtöltheti tartalommal.
0: Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádiókafén. Van barátod! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint édapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata. Minden kedden a 9 órai hírek után.
2: A rovat támogatója a Smart Plants Kft. Zöld harmónia a belső terekben.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
5: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Bárban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: Okos telefon, okos óra, okos utas.
0: Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
7: Folytatódik az Okos utas magazin második résszel, és legfrissebb utazási ajánlatokkal. Kezdjük a repülőkkel?
8: Kezdjük!
7: Ami érdekes számomra, hogy az eddigi tendenciával ellentétben még jövő tavaszra is, tehát viszonylag távoli dátumokra is vannak kedvező áru jegyek most. Az szokott lenni, hogy ezek ilyen középáron töltik föl, ami ez a 15-20 ezeres határ, és akkor utána elindul lefele, és hiába van valami október-novemberre, mit tudom, 8 ezerért, vagy 10 ér, vagy mondjuk meg a olcsó kategóriában, az még a következő, és hiába tudjuk, hogy annyi lesz majd márciusban is, az még magasan kezdik, hát ha megveszik, aztán majd szépen leárazak, most nem ennyi, nem bíbelődött ennyire. Ez most Wizz Air, mert a Ryanair az hasonlóan csinálja, tehát magasabbról kezdi el levinni az árat. És van néhány olyan célállomás, ami ebbe belekerült. Az egyik az azért különleges, tehát ez nem egy egész éves útirány, és oka van annak, hogy miért olcsó, és az sokkal olcsóbb az eddigieknél, ez pedig az emírségek. Tehát Dubaj és Abu Dhabi. Október végén indulnak újra a járatok, amelyek leálltak a háború kirobbanásakor, ugye február végén, és akkor emlékeim szerint még szeptemberre ígérték, vagy először szeptembertől voltak benne járatok, ezek már eltűntek. Most nagyon úgy néz ki, hogy miután szeptember eleje van, próbálják, vagy szeretnék repülni. Na most, ha ezek az árak így maradnak, és akkor lesz az utazási kervben a visszaesés, mint amekkora, amekkorát most látunk, akkor azért nem kizárható, hogy itt lesznek ritkítások, hogy valamiképpen belenyúlnak. De mondjuk az eddigi minta az volt egy átlagos évben, mikor az egyik nagy téli kedvenc úti cél volt Dubaj, illetve a közeli Abu Dhabi, hogy hát Abu Dhabiba 20-25 környékén már jó árnak számított, de azért a Dubai jegyek azok 30-40-50 között mozogtak, és általában ilyen árakon meg tudták tölteni a gépet. Most azért decemberre és januárra, amik egyébként kiváló ott az idő, sok 20 ezer forint alatti jegy van Abu Dhabiba, ami mindig is olcsóbb volt, de még a tavaly sokkal drágább, egyértelműen drágább Dubajnál is befigyelnek kedvező árujegyek, és valamikor heteken keresztül ez alá nem megy, ez a minimum ár, amit beállítanak, de ez a 19 ezer valamennyi sár, ez Dubajra is megjelenik. Természetesen nem tudjuk, hogy mekkora a utazási kertben a visszaesés. Elképzelhető, hogy sokan last minute-ben foglalnak, de hát azért a félelem ott van, hogy azért mégis közel ropognak a fegyverek, oké, az öböl túloldalán, és éppen az elmúlt hetekben, sőt, vagy inkább most már hónapokban épp az emírségeket nem lőtték, mert hogy szövetségesei Amerikának, de ez meg bármelyik pillanatban megváltozhat. Tehát nem a legbiztonságosabb része a világnak.
8: Persze, hát egy esküvői menetet lebombáztak, akkor miért nem mehetne arrébb ugye az a...
7: Meg hát bármikor eszkalálódhat úgy, szóval a fene se tudja, tehát ezért nem a legbiztonságosabb régió. Az élet olyan, mint teljesen normális, nyugodt élet zajlik ott, az infrastruktúra működik, úgyhogy ha valaki ezzel a növekvő kockázattal számolna, akkor az eddigiekhez képest gyakorlatilag fél áron tud menni, vagy akár harmadáron szállásban is, repülőjegyekben is. Készülnek az idényre, tehát várják a turistákat, nyilván nagy szeretettel, mert hogy jóval kevesebben lesznek, úgyhogy ezek a jegyek egyértelműen árulkodnak arról, hogy hát a régi társaság az repülni próbál, és próbálják menteni a turista szezont, de azért ez közel van, ez a háborús zóna, erre azért mindenképpen tekintettel kell lenni. Aztán Oszlóba indul járat.
8: Ki repüli?
7: Az még nem az utolsó volt, amikor a Covid kitörésekor ültünk a repülőn, és miközben Oszlóban gurult a repülő, akkor estek be halomban az üzenetek, többek között az is, hogy a következő járatokat zárjuk be azonnali hatállyal.
8: Igen, az utolsó járat.
7: Igen, utána még egyszer újraindult, és megint megszűnt, ez most a harmadik vagy a negyedik újraindítás az oszlói járatnak, ami azért volt furcsa, hogy nyilván a reptéri költségek nagyban számítanak, de mondjuk nem próbálta meg a Wizz Air Budapestről az oszló külső repteret. Úgy tűnik, hogy a Lengyelországgal ellentétben itt nálunk olyan nagy hivatásforgalom nincsen, jóval kevesebben dolgoznak kint, mint a lengyelek, és ha viszont a turistákat nézzük, ők azért nem annyira kedvelik a távoli repteret, ráadásul a távoli reptérről egy repülőjegynyi összegbe kerül a bejutás gyakorlatilag csak Oszlóba, nagyon drága a közlekedés, úgyhogy a főrepteret ismét megpróbálom, mondjuk onnan is majdnem, nem is annyi, de hogy fele annyi, és még így is nagyon drága, de a lényeg az, hogy Oszlót újra megpróbálja. Tavaly már meglepődtem, hogy Bergen működik, Bergen meghirdették, Oszló még mindig nem, és akkor most újra nekifutnak. Most október végén, tehát télre nyitják meg az útvonalat, most már fel van a nyári menetrend is, és a 10.000 forint környékén, kvázi új útvonalaként, nagyon-nagyon kedvező áron, jövő tavaszra is vannak jegyek. Hát amikor legutóbb tavaly, mikor Oszlóból, pont amikor a Spitzbergákról jöttünk, akkor Oszlóból kellett hazajutni, hát ez komoly problémát és komoly kiadást
8: okozott. Hát nem problémát, hanem költség.
7: Hát mi megmandinereztük Londonon igen, keresztül, de igen. Neked sietned kellett, és mondjuk sokkal drágább igen. Is tehát, hogy hát közvetlenül a Norwegian-nel. Sőt, nem is, de az sem közvetlen volt, még az is átszállásos verzió igen, volt, igen, de csak hogy biztosítva.
8: De hogy... Ja.
7: Na remélhetőleg ez a konkurencia, ez mondjuk a Norwegian-nek az árait is kicsit leviszi. Szerencsére a Norwegian-nek a magyar utas szempontjából szerencsére az utazó közönsége nagy részt norvégok, ezért mondjuk ki szokott alakulni az a rendszer, hogy a csütörtök pénteki járatok azok inkább Budapest irányába, jóval drágábbak kifele, olcsóbbak, tehát ha magyar turista indul kifele, akkor ez egy kedvező lehetőség. De ha már Bergen szóba került, Bergen is benne van ebben a körben, ahova nagyon jó árak vannak. Tehát jövő tavaszig végig, utána már áprilistól, húsvéttól már emelkedés van, de akkor is csak ez a 10-15 ezres kategória, ami abszolút nem. 10 ezernél van most szerintem a nagyon olcsónak a határa, de hogyha e fölött van, pár ezer forinttal valószínűleg nem ezen múlik tényleg a utazásunknak a sikere, meg a költségvetés, tehát nem itt fogunk, nem itt fogunk elbukni. Főleg nem Norvégiában. Bármit csinálunk, ennek a sokszorosát vagyunk kénytelenek
8: költeni. Szerinted van költeni. Most ilyen norvég mánia a magyar utazók körében?
7: Szerintem egyre népszerűbb Norvégia, és nem csak a magyar utazók körében, ez a coolcation, tudod, ez most ráadásul ez ilyen buzzword lett. Ez milyen szó ez? Bűv szó? Van ilyen?
8: Hát, nincs. Nem tudom, mire gondolsz.
7: Tehát nagyon népszerű kifejezés lett.
8: Ja,
7: ez, hogy éjszakra megyünk szabadságra is pihenni. És egyértelműek a számok, tehát a globálisan Európában Magyarországot nem tudom kimondottan, de hogy szépen fölfelé elindultak az emberek. Ami egyértelmű, hogy a déli nyaralóhelyeken, a klasszikus mediterrán nyaralóhelyeken a szezon kitolódása, és aki tud utószezonban megy, akit nem köt a suli, meg a gyerekekkel utazásnál, nincs ez a korlát, azok próbálnak később és korábban menni, nyáron viszont éjszak az egyértelműen nő. Hát Magyarországon nyilván abból tudunk indulni, hogy milyen járatok vannak, meg amit a Wizzair kommunikált erről, igen, és ők azt mondják, hogy látszik ebben a tendencia. Nem hipergyors, de azért ez látható. Ha megnézzük az útvonalnyitásokat, akkor ez
8: egyértelmű. Meg az is, hogy milyen tartalmak jelennek meg a médiában, és hogy egyre több a szerintem a norvég content. De ez abszolút ilyen megérzés.
7: Uh-huh. Igen. Izland is sokkal többet szerepel, de hát érthető, mert egyre többen tényleg mennek arra, és nem csak a túrarovatokban, de ott is látványos egyébként.
8: Hát az ilyen mindenféle életmód, meg egyéb ilyen...
7: Uh-huh. Itt van Billund, a helyzet hasonló, most már akkor Dániában vagyunk, nyilván a Legoland miatt érdekes elsősorban, de érdekes kirándulásokat is lehet onnan tenni, és még vannak hasonló útvonalak, hogy általában is most a jövő tavaszig gyakorlatilag a telet most így egyszerűsítette a Wizzair, és a következő időszak is nem minden célállomásnál, mert például Stockholmnál nem, de elég soknál most a felsoroltakon kívül is vannak. Ha nem is a legalacsonyabb árak, tehát nem ez a 7000-8000, ameddig általában minimumként le tud menni, de a 10-11-15 közötti régió az jó. Itt egy fontos dologra azért föl kell hívni a figyelmet. Elmondtuk többször, csak érdemes mindig mögé tenni, hogyha egy árakról beszélünk, hogy ez véletlenül sem az, ha vesz valaki a térre, a téli menetrendi időszaknak a második felére, akkor most nem akarok esélylaktolgatásokba bocsátkozni, de akkor közepes esély van arra, hogy az a járat nem akkor fog menni. Idényen belül is előfordul, hogy módosítgatják, sőt, az idények előtt szinte mindig újraírják a menetrendet, tehát hogyha valaki áprilisra vagy májusra foglal, akkor nem közepes, nem átlagos, hanem mondjuk nagyon nagy esélye van arra, hogy a menetrend addig módosulni fog, és nem akkor, és esetleg nem is avon a napon fog menni az a járat, amire foglaltunk. Tehát, hogyha veszünk egy jegyet, és találunk távolra Wizzair jegyet, akkor azt úgy vegyük, hogy van egy jegyünk a célállomásra, de nem tudjuk, hogy mikor fog menni a járatunk. Elképzelhető, hogy akkor, amikorra vettük, és ezzel tervezünk, de elég komoly esély van arra, hogy nem akkor, és akkor gyakorlatilag egy módosítható a környékén, az eredetileg foglalt időpont környékén előre 30, hátra meg 15 nappal bárhova elhelyezhető napra szóló utalványunk van, amit jegyre tudunk cserélni, amikor már kiderül, hogy végül is mi a menetrend, vagy pedig akár hasonló útvonalra is föl tudjuk használni. És akkor itt egy zárójeles megjegyzést tennék. Pontosan emiatt a kiemelt időszakokra ezt valaki akár szándékosan is megpróbálhatja. Tehát most azra jutok, itt van, mit tudom én, beszéltünk róla, a jövő évi napfogyatkozás, amikor már most látszik, hogy azt megelőző időpontokra, az érintett területekre, illetve környékére már jóval magasabbak az árak, mint előtte és utána. De hogyha a Wizzair tartja magát a szokásaihoz, amit ugye a befektetők imádnak, mert mindig a kereslethez igazítjuk, és nagyon rugalmasan a kereslethez igazítjuk az útvonal hálózatunkat és a menetrendeinket, amit az utas nyelvére lefordítva folyamatosan menetrendmódosításokba szaladsz bele, és se akkor indul a járatod, amikorra foglaltál. Tehát így foglalható össze. Hogyha ez így marad, akkor a környéken más időpontra kedvezőbb áru jegyeket foglalva van esély arra, hogy módosítás van, és akkor a legdrágább napokra pont a napfogyatkozás előttre és utánra át tudod iratni egyedet. nézegettem én is, és igazából ezzel akár be lehet próbálkozni. Aztán de ebben nyilván benne van az a veszély, hogy nem fog sikerülni.
8: Ez nem befektetési tanácsnak
7: minősül. Miután van, több útvonalnál már kétszeres, háromszoros árkülönbség van, a környékre egy olcsóbb jelet, esetleg rárakni egy flex szolgáltatást, hogy módosítható legyen, vagy akár visszaváltható, és erre kifizetni mondjuk egy 15-20 eurót pluszban, ez akkor ennek egy fix költsége, akkor ezzel például levéthetjük magunkat, hogy mi akkor mondjuk nem feltétlenül akarunk indulni, és akkor még át tudjuk pattintani. Hát akkor nem a napfogyatköves időszakára, meg bármelyik másik útvonalra, tehát akkor az egy módosítható lesz, úgyhogy ez például egy aprócska trükk. De akkor ezzel egy hosszú záróélet zártam be. Eddig hol tartunk? Melyik tetszik? Mert akkor most jönnek a hajók.
8: Eddig a sajátom.
7: Jó, akkor viszont most ezt el kell, hogy mondjad. Akkor
8: Sri Lanka.
7: Mi van Sri Lanka?
8: Én szeretnék elmenni Sri Lankára, megnézni azt a dzsungel közepén azt a nagy sziklát, és fölmenni a tetejére.
7: Ez most honnan jött?
8: Nem most, ez csak így. Amikor volt ott az a kis véres összecsapás a közelmúltban, akkor hát így végig gondoltam, hogy egy munka szempontjából milyen jó lenne elmenni oda tudósítani, de hát nyilván ez komolytalan. És akkor utána, amikor az első járat elindult Sri Lankára, akkor így eszembe jutott, hogy ez azért egy érdekes célpont lenne.
7: Hát ugye most nem készültem, és most tegnap éppen nem néztem meg,
8: de amikor... Utazási irodák ajánlatait néztem, és egy kicsit kell spórolni.
7: Jó, akkor elmondom, hogy itt vannak most, ha vállalod azt, hogy nem fogsz körülnézni, csak átszálló helyként, és bízunk abban, ugye nagyon ritkán, nem is nem mikor volt arra, hogy korlátozni kellett a emirátusoknál a légiforgalmat, tehát több hónappal ezelőtt óta nem volt ilyen, de hát ugye lehet olyan eszkalálódása a konfliktusnak, hogy megint lezel, de első dolgok után újraindítani, de hogyha újra is indul, akkor azért a nemzetközi, a külföldi légitársaságok megijednek és a helyek repülnek. Ezért nyilván van benne valamennyi kockázat, hogy egy ilyennél a vízer megint azt mondja, hogy jó, akkor becsuktuk azonnal. Tehát, hogy de amikor én néztem, akkor Sri Lankára a legolcsóbb megoldás az volt, hogy akkor az említett olcsó jegyekkel Abu Dhabi, és akkor onnantól viszonylag jó áron el lehet repülni, akár Indián át, akár közvetlen járattal, de majd akkor nézek neked árat, hogy egészen konkrétan ez mennyi. Nekem az volt az érdekes tapasztalat, hogyha már ilyen távol irányokat nézünk, hogy Hongkongba, Japánba 250-300 euró környéken el lehet menni, és nem, a kínaiak ott vannak természetesen, a kínai légitársaságokkal, sokszor olcsóbb Brüsszelből meg Isztambulból egyébként a legolcsóbb, de oda elmenni valami helyivel a Budapest induláshoz képest olcsóbb tud lenni. Én mégis a full fapados megoldáson gondolkodom, itt van a Scoot nevű légitársaság, ami a Singapore Airlines-nak a leánycége, és ők Bécsből repülnek, és szingapúri átszállással elérhető nagyon sok célállomás ott Ázsiában, és például Tokió irányába nekem kifejezetten tetszik a menetrendben. Az nyilván fárasztó, de az, hogy reggel 6-kor, vagy reggel 5 körül ér Szingapurba, és mondjuk sokszor úgy adja az olcsó lehetőséget, hogy nem a következő járatra átszállva, hanem az estire, és akkor egy egész napod van gyakorlatilag Szingapurba körülnézni, és úgy tudsz tovább menni, hogy láttál akkor még oké, csak egy napra, de az is egy izgalmas benyomás, úgyhogy a távol-keleti járatoknál ezeket érdemes figyelni. Bécs indulás az nagyon kényelmes, gyakorlatilag Szingapurba kezdesz, és onnantól meg aztán rengeteg és kedvező áru lehetőség van, akkor is, ha nem ugyanezzel a céggel mész tovább, de azért az jól látszik, hogyha külön foglalod, tehát Szingapurba nem sokkal kevesebb, mint a két járat együtt, tehát mondjuk mint Hongkongba. Úgyhogy ha ott megállunk, és több napot töltünk másik járattal, megyünk, akkor rögtön megnő a költségünk. Ilyen kisebb ugrásokkal nem tudjuk annyira levenni az árat, mert nem annyira. Itt ezért nem a 20-25-30 eurós jegyek játszanak, hanem azért jóval drágábbak, még az AirAsia-nál is. Másik, amit ugye sokan használnak, AirAsia X Isztambulból, mármint Ázsia fele elindulni, úgyhogy, de ott repteret kell váltani, ha jól emlékszem, tehát az AirAsia X az nem a főreptérre megy, hanem a kis reptérre Isztambulban, és az Erding Bumlis meg messze is van, át a városon, ki a túloldalra, úgyhogy igen, ezek vannak. Jó, akkor mondok még egy-két hajót, mert ígértünk még nem egy hajós update-et. Beszéltünk arról, hogy nagyon leestek az árak. Most a legfrissebb hírek szerint még mindig nem állt helyre az alacsony vízállás miatt a Dunán és a Rajnán a hajózás. Rengeteg az elégedetlen ügyfél, akik mondjuk a magasabb szolgáltatási színvonalat nyújtó a legdrágább cégeknél utaznak, eljönnek, és gyakorlatilag buszozást kapnak azért, mert nem tudnak hajózni, és hajóról buszra, buszról hajóra. Sokkal kényelmetlenebb, sokkal kevesebbet látnak, és igazából kárpótlásként kapnak persze valamennyi visszatérítést, vagy utazási lehetőséget, az új foglalásokra nagy a kedvezményeket, de rengeteg az utas, aki a panaszait közli, és nyilván visszaestek a foglalások is, úgyhogy az elmúlt hetekben még lejjebb mentek az árak, és egészen kedvező lehetőségek vannak arra, hogyha valaki ezt ki akarja próbálni. Például négy napos klasszikus kanyar, ami ezek Passzóból indulnak, Bécsig jönnek el, vagy Pozsonyig és vissza, ebbe ugye pont a magyar szakasz nincsen benne, de hát ugye arra mondhatjuk, hogy azt ugye a Nagymaros motorossal is meg tudjuk nézni, hogyha éppen közlekedik. Nyilván nem ugyanaz, meg kiadjuk a bősi vízlépcsőt, jó, oké, de az a lényeg benne van, amit mi ilyen nem tudunk megnézni, és az nagyon jó, nagyon tömény, nagyon szép helyeken megy, és szép városokban áll meg, most 330 eurótól látom, tehát itt azért, hogyha 100 euró alatt van per fő ebben a műfajban, az nagyon jó ár, ez nem az óceánjárós árazás, ahol mondjuk 3-4-5 ezer ember van, és ott azért a belső kabinokat az mondjuk 40-50 ér is ki tudod fogni, nem is ritkán. Itt azért ritkán van per fő 100 alatti éjszaka, nyilván teljes ellátása. Úgyhogy 300 meg 350 és 400 euró környéki összeekér 3-4 napos utak vannak, 500 alatt már az 5 naposok, ami a Nürnberg környékén és a Duna, Rajna, Majna csatornán keresztül a Dunáig, és eljut valamelyik, még Linzig is elmegy, és úgy fordul vissza Nürnbergig. Tehát ilyen nagyon szép utak. Ezek természetesen nagyrészt a sötétebb évszakra vonatkoznak, de ezek a kezdő árak, tehát ez annyi kompromisszum, hogy nem látunk végig, és a menetrendek, illetve a kikötések sem feltétlenül ahhoz igazodnak, hogyha a tájat nézd, hanem hogy a várost is lásd világosban. De akinek például, aki szereti a karácsonyi vásárok hangulatát, akkor a decemberi utazás az például tök jó lehet, mert nagyon sok

0: vagy nemzetközi, tehát az AMA, Viking és társaik, azok azért jóval drágábbak ennél, illetve az Amadeus, amik a kettő között áll, de mindenképp érdemes nézelődni. Tehát ez a mostani helyzet, ez a sajnálatos alacsony vízszint és rengeteg törölt járat, illetve félig meddig közútra terelt utas, és az emiatt visszaeső utazási kedv, foglalási kedv, az ritkán látható alacsony árakat ad, tehát ha valaki szeretné kipróbálni, és elhisszük azt, hogy majd télen azért lesz víz a folyókon, tavasszal meg biztos legalább olvadás után, akkor ez a legjobb időszak arra, hogy ezeket megnézzük és foglaljunk. Hát itt nem hát kérdezem tavasz, meg, hogy szeretnél-e.
1: Tavaszi olvadáshoz téli
0: hó is kell, ugye?
1: Úgyhogy azért...
0: Valamennyi azért szokott lenni, nyilván ott is csökken a csapadék mennyiség, meg hektikussá válik, de azért ott nem szokott gond lenni legalább a vízállásra. De hát miután te egy ilyenbe már benevezel,
1: igen.
0: Úgyhogy... De azért csak megfölteszem a kérdést, hogy melyiket választanád. A Sri Lankán és Szingapúron túl.
1: Most így mondhatok bármit?
0: Hát mondj akkor kettőt, jó?
1: Nem, mert
0: az ajánlataim közül, illetve okay. Ami még nem hangzott el, ami a bármi, és akkor arra majd legközelebb fölkészülök.
1: Jó, hát arra biztos nem, mert azt elmondom gyorsan, de hát én a Mississippi-n hajóznék egyet, de ugye oda is kell jutni, tehát ezt szerintem hagyjuk.
0: Az egy külön kör, de megbeszélhetjük
1: van,
0: azt
1: van,
0: is.
1: Így van, hát nem tudom. Azért ez a... Én is szeretné, én nagyon szeretek Budapesten turistáskodni, illetve úgy viselkedni, mint a turista. Nem a bokorba vizelésre gondolok. És hogy igen, ez a meglátni Budapestet a Dunáról, mint egy turista.
0: Amit meséltem, hogy az valami frenetikus élmény.
1: Igen. Arra kíváncsi lennék.
0: Jó, akkor egy Budapestet is érintő
1: hajózás. Nemzeti galériában voltam a héten megnézni egy kiállítást, és amikor kijöttem a galériából, akkor hogy lenéztem a Dunára, és hát na hát baromi jó.
0: Én sose felejtem, amikor beértünk, és ott az emberek egyszerűen fölkiáltottak. Tehát egyszerűen üdzsivalgás volt a hajón, hogy ez valami gyönyörű, fantasztikus. És hát nagyon kevés helyen hallasz, hogy a turisták így.
1: Ja.
0: Tök jó volt, amikor a városodban történik pont ilyen, és te kvázi turisták között
1: te
0: érkezel
1: így
0: meg.
1: Te így nézel körül, ugye?
0: Igen,
1: ugye?
0: Megyünk a rakparton, és föl se tűnik, nem is gondolnánk. Igen, ez jó ötlet. No, hát akkor te vagy az elköszönés felelős.
1: Olvassátok az okosutas.hu-t, hallgassátok a Rádiókáfét, bíz magadban, utaz okosan, sziasztok, és olvassatok, hiszen az olvasás világnapja is itt van.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátom.

0: Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Az AI mindent el tud olvasni, de igazi gondolat csak az emberben ébred.
0: Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádió Cafén. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél, több megyében pusztítottak tarló és bozótt tüzek, rendszerhiba okozott fennakadást brit reptereken. Villányi Eszter vagyok. A valaha mért legalacsonyabb 1 cm-es vízállást mutatott a hivatalos vízmérce Budapestnél. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője leszögezte, ez nem azt jelenti, hogy a fővárosnál 1 cm mély a Duna, hanem hogy a vízmérce mesterségesen meghatározott nulla pontja fölött 1 cm-rel van a vízszint. Siklós Gabriella elmondta, a folyó átlagosan 3-3,5 méter mély Budapestnél, ez viszont a nagyobb hajók közlekedését már nem teszi lehetővé. A következő napok esőzései miatt hétvégén emelkedhet a vízszint. Tarló és bozót tüzek pusztítottak több megyében is a szárazság miatt. A katasztrófa védelem közlése szerint Bács-Kiskunban, Kundacs közelében az ajnövényzet kapott lángra egy nagy erdős bokros területen. Csongrád családban Röszkénél gyulladt ki egy bozótos, mint egy másfél hektáron. Tolnában Szálkán 4 hektáron égett a tűz, és 30 méter hosszan az erdő alja is meggyulladt. A Veszprém megyei Homokbödögén egy erdősáv égett. Kisiklott egy vonat Baranyában, miután a vasúti pályára dőlt fának ütközött. A MÁV Inform közlése szerint a Bajáról Dombóvárra tartó vonaton senki sem sérült meg. Várhatóan több napig pótlóbusz közlekedik majd az érintett szakaszon. Elfogtak egy évek óta körözött magyar bűnözőt Szerbiában. A 31 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt keresték, európai és nemzetközi elfogató parancsot is kiadtak ellene. A szerb hatóság végül rábukkant, Novi Sadban rejtőzött, épp a születésnapján fogták el. Hamis papírjai voltak, de később beismerte, ki is ő valójában. A kiadatási eljárás megkezdődött. Járatok százait kellett törölni brit reptereken a légirányítási rendszer meghibásodása miatt. Mostanra sikerült kiavítani a hibát, így fokozatosan helyreáll a rend. A fennakadás főképp az induló járatokat érinti. Nagy-Britanniában legalább 200 járatot kellett törölni, a hiba elhárítása után pedig várhatóan több órás késéssel tudnak csak felszállni a gépek. Nagy rész derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van,

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borravaló Gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok, kövessetek minket a Facebook oldalunkon, vagy az Instagramon, iratkozzatok fel a Spotify csatornánkon, vagy keressétek fel a borravaló.hu-t, és a legtöbb adásunk, sőt az összes adásunk meghallgatható ezen az oldalon. Ma pedig ismét a borral fogunk foglalkozni, illetve azzal, hogy egyáltalán a borfogyasztás hogyan alakul, és egy nagyon érdekes történet borral kapcsolatos, mert hogy itt van velem a stúdióban Sue Tolson, aki nevéből is hallhatóan nem magyar, viszont kiválóan beszél magyarul, mert itt él Magyarországon. Szia, Sue!
2: Szia, Endre!
1: És rögtön az első kérdés az merül fel, hogy hogy kerültél ide? Mi a te sztorid? Miért vagy itt Magyarországon, az már filozófikus, de hogy kerültél ide, igen?
2: Hát amikor először ide jöttem, akkor angoltanár voltam. És akkor 97-ben először jöttem, és tanítottam business English egy iskolánál. És az volt a célem, hogy tanulok magyarul, mert furcsan, mert nyelvi vagyok, és akkor eredetileg francia meg olasz végeztem, akartam dolgozni az EU-nál, és gondoltam, hogy milyen jó lenne egy kelet-európa nyelvet, és ide jöttem, hogy most tanulhatok magyarul. Lehetett volna is menni Varsóban, de a vége úgy gondoltam, hogy Magyarország lenni a legjobb, és valahogyan nagyon tetszett nekem, maradtam, közben elmentem máshova, és de mindig akartam visszajönni, és visszajöttem. Nem tudom.
1: Ez nagyon érdekes, és 97 az azt jelenti, hogy akkor még bőven az ilyen úgymond borforradalom előtt megtapasztaltad azt, hogy mi történik Magyarországon. Akkor is érdekeltek a borok már, vagy hát, akkor még nem annyira?
2: Hát igen, érdekelt, mert csak mint fogyasztó szempontból, mert az apám nagyon-nagyon tetszett a bort, és mindig beszélt az egri bikövérrel, meg tetszett nagyon neki a Tokaj, de akkor nem voltam szakértő, csak nagyon tetszett a bor, és nem volt olyan jó benyomásom abból a borból, amikor itt voltam 97-ben. Voltak jó borok, de voltak is nagyon rossz borok. És akkor találkoztam először az a kólás boros kólával.
1: Igen.
2: És amikor kóstoltam néhány vörös bor, akkor tudtam, hogy miért volt az ital. De azóta sokat javult a helyzet, akkor teljesen más szerintem most a helyzet, mint 97-ben.
1: Igen, azt szoktam mondani, hogy valahogy a 90-es évek végén lényegében egy ilyen standardszerűség volt, amit így lehetett így nézni, ez a szemelt rizling volt, a szeremlei szemelt rizling. Hogyha ez volt valahol az étlapon, akkor azt lehetett mondani, hogy már nem annyira rossz a helyzet. Tehát kevés ilyen bor volt egyébként, de nagyon könnyen beazonosítható borok voltak.
2: Hát igen, és sok folyóból volt, emlékszem, igen. És akkor úgy öntöttek ki valamilyen kancsóból, és az olasz rizling nagyon-nagyon rossz benyomásom volt akkor, és értem is nem régóta is szik az olasz rizingről, hogy akkor, ha valaki mondta nekem riz, akkor mondta, nem, köszönöm, de teljesen más a helyzet most, és teljesen más a velemény is, mert van egy nemzetközi borverseny az olasz rizingról, szóval az a neve, hogy Grow, és ott is vagyok a bíró, és azóta nagyon szeretem az olasz rizling, ha jó, meg a Grashevina Horvátországban, Grashevina Szerbiában, és ugyanaz volt a helyzet a kék frankossal, hogy nagyon-nagyon nem volt jó benyomásom, de most nagyon-nagyon szeretem, és láttam, hogy milyen jó fajta.
1: Hát ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert mondjuk pont ez a két fajta az, amit itt többször felemeltek, hogy na esetleg ezzel lehetne valamit csinálni nemzetközi szinten, az egyik ugye a nagy fehérünk, a másik a mondjuk a nagy vörösünk, persze van másik is, de azért az egy alapvetően elég elterjedt, és hát talán ezzel labdába lehetne rúgni.
2: Szerintem különösen ez a két fajta, hozzá is kellene tenni persze a fúrmint, mert a fúrmint is most egy kicsit egy forradalom csinál, nemzetközileg is, és akkor éppen vagyunk februárban, és van a főmint február, és az is próbálnak felemelni a főmintot is. Szerintem ez a három folytával lehetnénk menni, mert ezek is van mennyiségben, persze van nagyon sok olyan érdekes, olyan helyi folytak is, de keves a mennyiség, és akkor lehet nehez egy bomba csinálni a nemzetközi piacon.
1: Uh-huh. Na, szóval, hogy megérkeztél 97, Business English, és érdekelt a bor édesapád révén, de azért az, hogy mondjuk eljutsz egy ilyen érdeklődésből oda, hogy WSCT, vagy VSET magyarosan, vagy MV képzés, azért az már más.
2: Hát igen, teljesen más. És sohasem nem képzettem volna el, hogy azt fogok csinálni, mert teljesen más érdekelt akkor a nyelvek, és csak valahogyan elmentem Magyarországra, és máshol laktam, és vissza akartam jönni, és még mindig tanítottam az angolt, akkor még sokat fordítottam, és gondolom, milyen jó lenni, ha specializálok valamilyen irányba, és gondolom, olyan bor nyelv szeretnék csinálni. És akkor kezdett, és gondolom, akkor csinálom néhány vízet tanfolyam, hogy hiteles leszek. És valahogyan beleestem.
1: Bevonzott
2: az egészet, és akkor nagyon beleestem, és akkor eddig csináltam a diplomáig, és mondom, nem fogok tovább csinálni, azt sem akartam csinálni. Utána csináltam a Vine Academica, meg egy olyan olasz képzés, ami a Vinitaly International Academy, és egy olasz bor expert vagyok is. És sohasem nem gondoltam, hogy csinálom a Master of Wine, csak valahogyan több ember mondta, miért nem csinálsz Master of Wine, miért nem csinálsz? Végig mondom, okay, próbálok. De sohasem nem gondoltam, hogy át fogok jönni a vizsgák. És átjöttem a vizsgákra.
1: Hát figyelj, ez egy nagyon érdekes dolog, és önmagában a vészet is, a diplomakurzus is, amit említettél, a Ruszti Akadémia,
2: igen,
1: illetve a Vinitaly az különösen nekem a szívügyem. Én elég sokszor voltam kint, és az első után úgy döntöttem, hogy hát ez kihagyhatatlan. Én nagyon-nagyon mérges voltam arra, hogy annak idején a magyar bormarketing akárhogy is nem foglalkozik vele jobban, mert hogy ez egy, úgy az volt az egyik mondás, hogy hát ez egy olasz bor bemutató. Csak hát annyi embert vonz a világ minden pontjáról,
2: igen,
1: hogy aki kint volt, mondjuk pince szinten, vagy például a Tokaji Reneszánsz, mint egyesület kint volt többször, ő nekik azért elég jó eredményeik és partneri kapcsolataik születtek ebből.
2: Igen, nem voltam az utolsó néhány év, de előbb minden év mentem, és igaz, hogy főleg a olasz borok vannak, van rengeteg pavilion, óriási nagy pavilion, mint egy valamilyen hangar, és csak kettő van a Toszkánok, és kettő van a Piemontenok, de van is egy nemzetközi pavilion, és emlékszem, most többször voltam ott, ahol Szerbia, meg Grúzs, és szerint igen, meg lehet érteni, hogy azért nem mennek oda, mert mondanak, hogy inkább csak olasz, de szerintem most inkább egy kicsit több lett nemzetközi, és akkor érdekel az embernek Olaszországban is, hogy mi van külföldön.
1: Hát abszolút, és annak idején ugye, amikor eltemették koporsóval a Tokaji Friulánót, akkor az azt hiszem ott volt a Vinitalyna nagy ceremónia, ami szegények azt mondták, hogy nem használhatjuk többet ezt a nevet, igen, ugye az EU-s eredetvédelem miatt.
2: Igen, egyszer egy borászónan is, és amikor hallotta, hogy Magyarországon lakott, kezdett kritikálni, és miért az van, és sok az tudtam mondani, mert ti is védenek a dolgok, nem? Mert ti is védenek a Prosecco, és is van probléma, ahova takol a Prosecco miatt, és akkor csak nekünk is van lehetőség védeni a Tokaj is, mert ugye, hogy Alsace-ban is volt egy Tokaj, nem csak a Olaszországban, igen, de az kell, mindenki
1: hát
2: kell védeni a saját dolgok.
1: Persze, nyilvánvalóan. Szerinted, tehát lehet, hogy sokan, akik most is hallgatnak minket, elgondolkodnak ezen, hogy hát ez a vészet, vagy WSCT, meg ez a Master of Wine képzés, hát ez inkább ilyen nagyon belterjes, vagy inkább egy ilyen lufi, mert hogy igazából a fogyasztó az tudja, hogy mit akar, és akkor leveszi a polcról, nagyon jó neki, nem? Tehát, hogy nem igazán látnak mögé szerintem, hogy neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban, hogy mit jelentett ez a te életedben, vagy fejlődésedben?
2: Az úgy függ, hogy még fogyasztó látunk, mert ha van egy fogyasztó, hogy csak bort iszik, és csak iszik, mert az egy ital, akkor nem annyira érdekel nekik, hogy mit iszik, csak tudja, hogy én szeretem az Irish Oliver, szeretem a Cake Franco, szeretem a Melo, és az leviszi a polcról. De van nagyon sok ember, ami egy kicsit mondjunk, hogy anorak, nem tudom, hogyan kell fordítani, az magyarul, akkor minden, amit akarnak tűnni, minden nagyon mélyen szeretnek menni. Aha. És az a dolog, hogy a bóvilág ez tényleg valamilyen, ahol nagyon bejebb tudsz menni, és amikor kezdtem, én sem gondoltam, hogy olyan sok dolog kell tudni, de minél többet tudsz, az a baj a bóvilágban, hogy észrevettél, hogy mennyi keves tudsz.
1: Minél többet tudsz, arra kevesebbet, így van, mindig van egy csomó több, igen.
2: Kitalálsz egy új folytam, amit sohasem nem hallottad. Tudsz, mész valahova, és nem tudtam, hogy itt csinálnak bolt. És mindig nyit egy új világot, ami nekem ez nagyon-nagyon érdekes. És persze, ez mintha valaki más érdekel, valami kávé, vagy sütemény, vagy kaja, az mindig lehetne bejebb menni.
1: Hát hasonló lehet, nyilván csak, hogy a bornál ugye például itt Olaszországot említettük, tehát most nem is tudom pontosan, de valami ilyen számok röpkednek, hogy ilyen 25-30 vagy annál több ezer autokton fajtájuk van, amiből lehet, hogy mondjuk a fele ugyanaz, de a nevük megkülönböztetve van, tehát hogy ezt fejbe se lehet tartani gyakorlatilag.
2: Hát igen, az olasz világ az nagyon bonyolult, mert mint mondtad, és van nagyon-nagyon-nagyon sok helyi fajtak, és van néhány fajta, ahol több név van, és van néhány fajta, ahol ugyanaz a név, de teljesen más fajtak. És nagyon-nagyon bonyolult. És amikor kezd belemenni, akkor nagyon megörülsz, mert olyan bonyolult, és mondja, hú, ez ugyanaz a fajta, ó Isten. És vannak olyan fajta, ahol csak egy faluban van.
1: Aha.
2: Igen. És csak egy pár hektár van. És akkor kóstolsz, és mondom, milyen érdekes, de azért valahogyan nem pusztult el, mert amikor a 60-as években, amikor a parasztok kellett minél többet teremteni, akkor valahogyan egy vagy két szőlő maradt, szőlőtőké maradt, és ismeretlen volt. És most, hogy most a bóvilág most nagyon érdekli ezek a helyi folytak, és ezek most már nagyon előre mennek is.
1: Ezek az új divat, ugye jönnek fel. Régebben az volt a lényeg, hogy, és azt szerintem egy nagy kérdés, vagy kihívás elé állítja a bortermelőket is, a pincészeteket is, akik ugye a nagyobbak arra mentek rá, hogy egy-egy fajtát nagyon-nagyon beharangozzanak, bereklámozzanak, és fölépítettek rá országokat, Ausztráliát például fölépítették, ugye, vagy Új-Zélandot fölépítették erre. De lehet látni egyébként, hogy Amerikában is problémákat okoz, most pont a legutóbbi, amit olvastam, az amerikai bortermelők szövetségének a jelentése, hogy milyen brutális veszteséget szenvedett az amerikai borexport most tavaly. Tehát, hogy ők is ugye ráépítenek egy-kettő nagy fajtára, olyan pincészetek, mint a Galló, akik tolják ezt az egészet, és egyébként elég sikeresek voltak. Csak az látszik, hogy lehet, hogy a mostani fogyasztóknak nem ez kell.
2: Nem csak azért, hogy az nem kell, de csökkentés a borfogyasztás, uh-huh. És az alkohol állítólag, de ez a kategória a bor, ami eltűnik, ez sajnos az alsó polcos borok, mert sok fiatal nem isznak bor ma, isznak valami más, vagy csinálnak valami mást is mondjunk, és akkor ezek a nagyon olcsó folyóbor, olyan brand, nem mennek olyan jó, mint ami régen ment, és azt hiszem nagyon sok osztrál bor volt ilyen, hogy fel volt építő, hogy a mennyiség, nem a minőség.
1: Aha. Ez a GV, Grüner, Veltliner forradalom? Vagy nem egészen ez, hanem csak inkább, hogy osztrák bor, és akkor így...
2: Hát az osztrák bor, nagyon okos voltak a bor marketingel, és akkor tettek az azló, hogy a Grüner, Veltliner az a miénk, és az, amit szerintem a Magyarország kell okosan csinálni, hogy eldönti, hogy melyik folytak szeretnek kimenni a nagyvilágban, és az most kezdenek csinálni, hogy tesznek a hangsúly, az olasz rizsnye, a kék frankos, a fúrmintahoz, és szerintem az nagyon jó dolog.
1: Neked egyébként mi volt a kedvenced? Bocs, hogy kicsit beleugrottunk már így a bormarketingbe, meg az egészbe, mert elkanyarodtam, hogy neked mi volt a kedvenced? Te milyen bort szerettél, mielőtt elkezdtél vele komolyan foglalkozni?
2: Nem szeretném mondani, hogy minden volt, de akkor minden stílus tetszett, attól függ, hogy milyen hangulat van, milyen évjár, milyen évszak van, de mindig érdekelt nekem ezek a helyi folytak egy kicsit, hogy valami, ami különleges, mész valahova, és akkor nem iszol Cabernet Sauvignon vagy Merlot, iszol, ami van ott.
1: Uh-huh. És meg volt valami változás, amikor ugye jártál a Vészetre például, és akkor ott azért rengeteg mindent kell kóstolni folyamatosan, hogy azt mondtad, hogy fű, hát én erre mondjuk nem gondoltam volna, vagy ilyen jellegű váltást hozott ez neked így a szakmai életedben?
2: Hát persze, inkább úgy, hogy kíváncsi lettem, hogy mi van, és minél több folyta, meg termőhelyből származó borok akartam kipróbálni, hogy ne legyen csak valamilyen szűk választék mindig, hogy ez új folyta, sohasem nem kóstoltam, azt szeretnék kóstolni, és ez nagyon vonz engem, ezek a helyi folytak, és az, amit tetszik is Magyarországon, most is van egy olyan szövezet, ahol a helyi folytával foglalkoznak, és ezek a régi elhagyott magyar folyta foglalkoznak, és próbálnak újra teremteni. Igen. A csókaszőle, tihanyi kék, ezek nagyon szeretek. Most nagyon-nagyon-nagyon kedvelem ezek a nagyon könnyű vörös borok, ami nagyon jól lehet inni nyáron is. És szerintem az is egy trend a világban, hogy egyre több olyan könnyű, ha isznak a vörös bor, az inkább könnyű vörös borhoz megy.
1: Jó, nem akarom beléd folytani a szót, itt tartunk egy kis szünetet, és utána folytatjuk.
0: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Aki nem olvas, annak könnyen mások gondolatai lesznek sajátjai.
0: Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádió Cafén. Van barátod! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Pincér! Pincér!
3: Igen, mit parancsol?
2: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez, jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
4: 3/4
5: Lehet egészségesen élni úgy, hogy közben nem mondasz le mindenről, amit szeretsz?
6: Diabétesz, ételintolerancia, táplálkozás, mozgás, pszichológia. Az érintett területek szakértőivel járjuk körbe a népbetegséget, amely Magyarországon legalább 1,5 millió embert érint. Hogyan figyelj magadra úgy, hogy közben ne a cukorbetegség körül forogjon az életed? Balansz magazin Czoller Andival hétfőnként este 8-kor a Rádió Cafén. Van egyensúlyod?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
8: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borra való.
9: Ez továbbra is a Borra való gasztrokultúra magazin. Sue Tolsonnal beszélgetek sok mindenről. Többek között itt szóba kerültek a különböző borképzések, borakadémikusi képzések, és szerintem még egy dolog, ami ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy nekem mindig is az volt a benyomásom, hogy például lehet kritizálni ezeket a képzéseket, és azt, hogy miért kell ilyen típusú tudás a marketing és a fogyasztók közé, vagy mellé, vagy fölé, és nekem az volt a benyomásom, főleg a WSCT-ről, vagy a Vészetről, hogy ez egy alapvetően ugye egy kereskedelmi jellegű képzésnek indult. Tehát, hogy olyan embereket kellett képezni, akik nagyon jól fel tudják ismerni azt, hogy mondjuk például mik a trendek, vagy hogy hol lehet nagyon jó áron, nagyon jól megvenni borokat, és azt elvinni a fogyasztóknak. Tehát, hogy konkrétan azért van ez, erre szükség, és lenne egyébként nagyobb szükség rá szerintem, akár egy áruházi beszállításnál, akárhol, mert nagyon nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az a borkultúra az tényleg úgy tudjon a minőség felé menni, hogy közben megfizethető variációkat is árulnak, vagy adnak a fogyasztóknak.
10: Igen, én pontosan így indult, meg a Master of Wine is azt hiszem, hogy ezek a bevásárló, a borszak üzlet, meg a nagy láncok, hogy őt jól képzett legyen egy dolog, és ők tudnak, hogy mit kellene keresni a nagy világban, hogy tud valamit érdekes hozni a fogyasztónak, plusz, hogy amikor kóstolnak, mert a kóstolás is van egy szempont, nem csak az elemileg, hogy tudsz kóstolni, és megismerni egy bor, hogy jó minősége, vagy nem. És szerintem az fontos.
9: Abszolút, és azt látod egyébként, hogy mondjuk, hogyha a magyar piacot nézzük, hogy ezt sikerült valahogy elérni, hogy a könnyen elérhető. Tehát valljuk be, a legtöbben lehet, hogy lemennek pincészetekhez, vagy van egy beszerzőhelyük, de a legtöbben igazából bemennek egy ABC-be, vagy egy nagy áruházba, és ott vásárolnak be.
10: Igen, de ez nem máshol, ugyanaz Angliában van nagyon sok fogyasztó, akkor csak vesznek valami egy áruházban. De vannak olyan fogyasztó, aki csinálnak is a vízet, vagy hogy azért, mert erre kell a bor. És nem csak, amit látom itt Magyarországon különlegesen, kevésbé Angliában, amikor csináltam a diplomát, de itt Magyarországon látom, hogy ki csinál a vízet 2, vagy a vízet 3. Sokszor fele, aki ül a szobában, amikor tanítok, csak fogyasztók, aki szeretnek egy sokkal többet tudni a borokról.
9: Érdekli őket, hogy mi történik. Mondjuk a hármas szint világon. Az már azért egy komoly elhivatottságot jelent. Igen. Egy fogyasztótól.
10: Igen, de amikor utoljára tanítottam, szerintem legalább egy harmadik volt a szobában, aki nem borszak, nem a borszakmában dolgozik, és csak a saját érdeklésben van ott. Vagy majdnem egy kollektor, aki szeret gyűjteni a borok, vagy csak egy egyszerű fogyasztó, aki kicsit többet szeretné. Egyszerű, de valahol közebb szintű fogyasztó, aki szeretne egy kicsit, amit mondjuk, involved consumer, aki szeretne egy kicsit többet tudni, hogy a megy külföldre, milyen borok vannak, ott mit lehetne jó kóstolni. Szerintem most lehet látni a vízet 2, meg 3-nál itt, hogy ilyen emberek is vannak a tanfolyamban, nem csak a szakmai.
9: És egyébként aggódsz a borfogyasztás miatt? Mert ugye itt ellentétes dolgok jönnek, legalábbis én úgy látom. Egy ideig azt láttuk, vagy az volt, amit az adatok sugaltak, hogy mondjuk az YZ generáció nem fogyaszt annyi alkoholt. Most olyan adatok vannak, vagy most azt látják, egy páran elkezdték mondogatni, több szaklapban olvastam, hogy lehet, hogy rosszul értelmezték az adatokat, és valójában vagy nincs pénze ennek a generációnak, vagy máshogy fogyaszt, mint korábban.
10: Azt hiszem inkább, hogy máshogy fogyasztanak, mint korábban. Persze vannak is, aki nem fogyasztanak alkohol, vagy inkább koktéloznak, vagy gin tonikoznak, de sok adat mutatja, hogy kevesebbet fogyasztanak, de egy kicsit, aki fogyaszt a bor, aki jobban érti, vagy érdekel, és akkor egy kicsit drágább bort vesznek, mint régen. És ha nézünk vissza 20-30-40 évvel ezelőtt, sok országban, mint Franciaország, Spanyolország, a napi fogyasztás sokkal nagyobb volt, mint most, és egy kicsit úgy volt inkább, hogy a bor az etel, nem csak ital, és akkor nagyobb mennyiség ivott az ember. Napközben az ebédhez, nem csak a vacsorához, és azt hiszem az, ami változtatta, hogy az a réteg már kevesebb isznak, hogy inkább az idősebb, és a fiatalok inkább, ha isznak bort, akkor inkább egy kicsit premium borok isznak, ha érdekel az egész téma.
9: Abszolút. Nyilván ez nagyon sok kihívás elé állítja a borágazatot, de hogy a magyar helyzetről is beszéljünk, hogy, és most szerintem, hogyha nyilván nem kell visszamenni 97-ig, de hogy neked elég jó rálátásod van erre az egészre, ami Magyarországon zajlik, és amit látsz, ráadásul lehet azt mondani, hogy hát félig magyarként, ugye, mert hogy itt élsz, de félig nem magyarként, egy kicsit objektívebben tudod ezt talán, vagy nem, kevésbé érzel, mi töltettel tudod ezt nézni. Nem biztos, lehet, hogy nem.
10: Ja, amit én látom, akkor sokkal több ember ivott mondjuk ilyesmi, mint a fröccs, vagy valamilyen bor, ami fel volt húzva szódával, és lehet látni, hogy majdnem mindenki ívott az. De most lehet látni, hogy sokkal több ember isznak sört, vagy koktél, vagy nem iszik egyáltalán, az a benyomásom. De szerintem ez egy trend mindenhol, nem csak itt Magyarországon.
9: Erre válasz lehet az alkoholmentes boroknak a megjelenése? Mert érdeklődő szempontjából vannak nagyon jó példák, illetve hát úgy értem, hogy arra, hogy legalábbis, hogy ott vannak olyan standok, ahol egyre több stand van nagy nemzetközi kiállításokon, van is érdeklődés, de én azért kételkedem ebben, hogy ez egy igazi kiváltó lehet.
10: Én nem tudom, ha nekem kell inni valami nem alkoholos, inkább valami más ital válaszok, mert ezek az alkoholmentes bor, amit én kóstoltam, nem tetszett. Lehet, hogy a jövőre, amikor kicsit jobb a technológia, akkor lehet, hogy fognak menni, de tudom, hogy nagyon nyomnak, de ha egy bor kedvelő vagy, szerintem ezek nem illik. De ha egy fiatal vagy, és akarsz csak valamit inni, ami úgy néz ki, mint bor, lehet, hogy ez egy trend lesz, mert sokszor egy kicsit édes is, mert ugye, hogy nincs alkohol benne, akkor potlolni kell valamivel, hogy ad egy kis struktúra.
9: Igen.
10: És sokszor cukor. És ha egy komoly borfogyasztó vagy, akkor ez a legtöbb ember az mondja, hogy ezek nem tetszik.
9: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, én nem is gondoltam, hogyha belépő szintű vagy, és rögtön egy ilyennel találkozol, teljesen más a felfogásod, meg a mások a várakozásaid, de talán nincs is. Csak tudod, ugye az, amit a struktúráról mondtál, tehát hogy mondjuk én már azon is meglepődtem, nekem az is egy nagyon komoly változás volt, amikor az alkoholmentes sörök közül bejöttek olyanok a piacra, ami teljesen fogyasztható volt.
10: Igen.
9: Csak közben rájöttem, hogy ott ugye két dolog van. Az egyik az, hogy egyrészt ebből a struktúrából sokkal kisebb részt tesz ki az alkohol, mint tartóláb, pici, tehát 4%, 5%. A másik oldalon meg ott a szénsav, amivel sokat lehet játszani. Tud egy kis csípősséget, egy kis olyat okozni, vagy olyan érzetet adni.
10: Igen, sokkal jobban bejön, ha iszlom egy alkoholmentes sör, mint egy bor.
9: Csak hogy a bornál ugye 10-pár százalék, igen, azt már nehezebb kiváltani.
10: Igen, szerintem sokkal jobban működik, ha egy buborékos bor. Uh-huh. Sokkal jobban működik akkor, ha kevesebb az alkohol, vagy semmi alkohol, mint egy csendes bor. Tehát akkor lehet, hogy a szénsav
9: játszik benne. Hát akkor az még majd meglátjuk kategória. Még javítani kell ezen az egészen.
10: De még mondtad, mintha belépő szint, és lehet, hogy jobban tetsznek az ember, mint aki ma kedveli a bor.
9: Aha. Igen, ez érdekes. Hát nyilván pénzt azt költenek rá, és látszik is, hogy van marketing mögötte, tehát hogy nem lehet csak úgy lesöpörni.
10: Nem, abszolút nem.
9: Jó, de most ezen túl, hogy ez van egy ilyen kategória, és beszéltünk az elején arról, hogy van egy pár dolog, ami szerinted jelenthet utat a magyar bormarketingnek, de ez olyan, mintha folyamatosan botladozna, tehát mindig ki van találva valami, és valahogy nem jön be, vagy nem jön össze, vagy nem történik meg. És hát itt talán egy kicsit el van veszve mindenki, hogy most akkor mit csináljunk? Csináljunk baromi sok kék frankost egy minőségben, magyar zászlós kupakkal, meg a Lost Rieslinget, meg Furmintot talán, vagy csináljunk csókaszőlőt, vagy csináljunk olyan dolgokat, amik nagyon speciálisak.
10: Azt hiszem, az egy dilemma mindenhol, ahol lecsökkent a borfogyasztás. Ezek a különleges fajta, ez lehet, hogy egy megoldás itt Magyarországon, de az a baj, hogy olyan kevés van a mennyiség belőle, hogy nem nagyon lehetne kilépni igazán jól a nemzetközi piacon, csak ha nagyon-nagyon nis borszaküzlethez mész. De ezek a fajták, mint a kék frankos, az olasz Riesling, meg a Furmint, szerintem nem kell nagy mennyiség, olyan átlagos minőséggel, ezekkel nem kell menni, mert az a baj, hogy olyan sok verseny van a borvilágban, az egész világból jön a verseny, Chileből, Ausztrália, ahol szerintem is tudnak olcsóban is csinálni, mint a Rogeroknak, és akkor inkább a premium közep plusz meg premium kategória szerintem kellene fókuszálni külföldre, ha Magyarország tényleg szeretne egy név csinálni magának a borvilágban.
9: Hát a más, ebben szerintem abszolút igazad van, és az nagyon érdekes lehet, hogy ha és amennyiben ezekre a nagyon különleges fajtákra koncentrálnak, akkor viszont inkább egy ilyen bevonzó jelleggel kellene, hogy jöjjenek el és oda menjenek a pincészethez, mert ott nagyon sok amit mondtál például, hogy a jól iható vörösbor, szóval, hogy én szekszárdi vagyok eredetileg, nyilván van egy kis emóció, vannak ilyen visszahúzódások, de ott például nagyon sok ilyet találni.
10: Igen.
9: Ez a nagyon-nagyon barátságos, nagyon könnyen iható vörös, és megmondom őszintén, nehezen ezen találok másról olyat, ami ezt nekem helyettesíteni tudja.
10: A szexard?
9: Hát ezt a fajta könnyű vöröset, hát, amit mondtál.
10: Szerintem a szexardiak nagyon jól csinálnak, mert van nekik ugye a kékfrankos, meg a kadalka, és a kadalka az egy nagyon különleges fajta, ami könnyű, jó fogyasztó vörösből, amit az emberek keresnek, és szerintem az a legtöbb a világban a kadalka a szexáron van. És én se nagyon találom, ez a nagyon könnyű, szeretethető vörösból, és ilyen stílus szerintem az, amit kell fókuszálni, ha sikeres akar lenni Magyarországban, mert ezek a nagyon-nagyon nagy tesztű erős borok, szerintem már kimenek a divatból sok helyen, plusz nagyon sok hely van, ahol már csinálnak olyan stílus, akkor fölösleges utánozni ezek a stílusok, ki kell menni valami, mint a szexad, a szexadi vagy, ilyen stílusú vörösból, ami szeretető, nem túl sok fa ül rajta, jó savokkal, meg olyan iható borok kell.
9: Volt egyébként neked olyan borvidék itthon, amire azt mondtad, hogy ez, mit tudom én, ez nagyon tetszik valami miatt? Vagy igazából mindegyik, ez mindenhol meg lehet találni,
10: én,
9: ugye?
10: Én nagyon szeretem a szexad, mert szeretem az a stílus a bónak, mert szeretem, nagyon szeretem az a összetartás, ami van szexadon, ahol próbálnak dolgozni együtt a borászok, mert nagyon szeretem ezek a vulkanikus fehér borvidekek, mint a Paracsony meg a Somló. Persze Tokaj is, de valahogy nagyon szeretem az a egyediség, ami ott van Baracsony meg Somlóban, nem csak a borokban, de oda mész, és akkor olyan különleges a táj, és hogy nagyon szép ezek a vulkanikus hegyek.
9: Igen, ezek
10: is nagyon-nagyon
9: vonzó. Bazalt orgonák.
10: Igen,
9: meg,
10: és amikor nézem a Baracsonyi borvidek a Balaton déli oldalra, és mindig nézem, és milyen olyan otherworldly, olyan, mintha egy más világból jött, ezek a formák, ezek a nagyon szép. És ez a Balaton felvidék, Baracsony és Somló nagyon vonz engem az a rész a fehérból szempontból.
9: És mit gondolsz, hogy a tiszta fajta borok, vagy pedig a küvék jelentetnek? Vagy itt, mert ugye ez is ilyen hitvallásbeli. Valaki azt mondja, hogy a furmint az nagyon jó, de egy kis hárslevelű azért jót tesz neki, vagy mit tudom én?
10: Hát igen, szerintem is egy kis hárslevelű jót tesz a furminthoz, de úgy, hogy lehetne tenni egy kicsit, és meg mindig hirdetni, mint furmint. Szerintem ez most a borvilág egy kicsit inkább olyan tiszta folytahoz megy, de ha van egy olyan küve, ahol van egy történet, mint a bíkövel, szerintem az is egy jó sztori. Uh-huh. És most a borvilágban nagyon sok ember keresnek is a sztori, meg az authenticity, hogy ez egyediség. És szerintem a folytak az tudnak az adni, ezek a különleges magyar folyta, vagy legalább mondjuk Kárpát-medence folyta, plusz ezek a történelmi küvek, mint a bíköve.
9: Mi a következő lépés neked? Tudom, hogy most dolgozol nagyon.
10: Igen, meg még mindig a harmadik fázisban vagyok, és akkor végeznem kell a szakdolgozatom.
9: Igen, de hogy gondolod a jövőt? Gondolom, nyilván a borok azok kiteszik majd a jelentős részét ennek.
10: Hát egyre többet szeretnék dolgozni a magyar borokkal, meg ezek a három folyt, amit felementem, egy kicsit támogatni, hogy a nagy világban tudna, hogy ott van, itt van az olasz Riesling, a kékfrankos, meg a főmint, és nem csak Magyarországon, mert de Szerbiában és Horvátországban, Szlovéniában is, mert ugyanaz a történelem volt nekik, mint nekünk. Mondom nekünk, mint fél magyar ember is, ha nem vagyok magyar. És szerintem ezek együtt kell valahogyan dolgozni ezek a másik országból, hogy tűnnek egy kis hír hozni a Kárpát-medencre.
9: Hát örülök, hogy kicsit tudtunk beszélgetni, mindig kevés az idő ezekre a beszélgetésekre, de majd folytatjuk egyszer. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és
10: köszönöm,
9: kicsit így beavattál a gondolkodásodba. És hát akkor sok sikert a következő pár héthez.
10: Köszönöm, egy kis kitartás kell. Nem csak egy pár hét, meg egy olyan néhány hónapról van szó,
9: hónap,
10: de sajnos.
9: Okay. Úgyhogy a Sue Tolsonnal beszélgettem, borakadémikussal és Master of Wine aspiránssal, most még ezt kell mondani? Vagy
10: hát
9: ez már tovább
10: nem szabad azt mondani állítólag, de merek egy kicsit mondani azért, mert a harmadik fázisban vagyok.
9: Oké. Kitartás, akkor köszönöm szépen még egyszer.
10: Köszönöm én is.
9: Köszönöm, hogy figyeltetek ma is erre az adásra. Nagyon érdekes beszélgetés volt. Kövessetek minket a borravaló.hu-n, vagy a Facebook oldalunkon, vagy iratkozzatok fel a podcastekre, akár a Spotify-on, illetve az Instagramon is. Köszönöm a figyelmet, én Kántor Endre vagyok.
0: Borravaló. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az olvasás nem elvesz időnkből, hanem hozzáad életünkhöz.
1: Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádió Cafén. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Globális oktatási válságot mutatnak a PISA eredmények. Orosz diplomatákat utasított ki a kormány, jégkorszaki medve koponyájára bukkantak a tisztában. Villányi Eszter vagyok. Matematikából és természettudományból nagyjából az átlagnak megfelelően szövegértésből kicsit az alatt teljesítettek a magyar diákok a tavalyi PISA felmérésen. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kifejtette, a 91 országban elvégzett vizsgálat adatai az oktatás globális válságát mutatják, ehhez illeszkednek a hazai számok is. A mérések kezdete, azaz 2000 óta most a legrosszabbak a 15 éves tanulók eredményei. Itthon egyébként mintegy 6400 diák töltötte ki a teszteket. Kiutasított 10 orosz diplomatát Magyarországról a kormány, ezt a külügyminiszter jelentette be Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, az orosz nagykövetség 10 érintett munkatársa olyan tevékenységet folytatott hazánkban, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. Az orosz külügyi szóvivő később közölte, Moszkva kemény választ fogadni a lépésre. Lódarazsak támadtak kirándulókra a napokban többször is a Kék Túra egyik útvonalán a Plónai kilátónál, jelezték közösségi oldalukon az Ipolyvölgyi különleges mentők. A rovarok a második szinten található padba fészkelték be magukat. Nem egyszer a mentők segítségére is szükség volt, a csípések ugyanis percek alatt kialakuló életveszélyes állapotot, anafilaxiás sokkot is okozhatnak. A természetjárókat óvatosságra intik, mert a lódarazsak nyár végén, ősz elején a legaktívabbak, és védik a fészküket. Sok magyar turista választotta Horvátországot, a magyar vendégek és vendégészakák száma is 7%-kal emelkedett az év első 7 hónapjában. Mintegy 440 ezer magyar döntött úgy, hogy déli szomszédunknál pihen. A legdinamikusabb 8%-os növekedés júliusban volt. Idén is a Kvarneröblöt, az Isztriát és Zadar megyét választották legszívesebben a magyar utazók. Ősi állat, feltételezhetően egy jégkorszakban élt barlangi medve koponyája került elő a Tiszából. A leletet Szolnok és Kiskörek között találták a vízügy munkatársai vízitúrázás közben. Először azt hitték, hogy egy horgony áll ki a mederből, a maradvány nagy része a kavicságyban volt. A koponyát a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték, ott végzik el a pontos kor meghatározást. Nagy rész derült idő marad, csapadék nem várható, a szél csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. Késő estére 18-25, éjszakára 10-15 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, déltől nyugat felől felhők érkeznek, és elvétve lehet zápor, zivatar, keleten még kitart majd a napsütés. Estétől a hidegfront már nagyobb területre hoz esőt. A szél is megélénkül és meg is erősödik. Holnap még meleg lesz, de csütörtökre már visszaesik a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Zságer Balázs vezette csapat, a Zsagar már több évtizede bátran járja saját útját, és inspiráló, felemelő világot teremt a közönségnek. A 2000-es évek elején a Local Broadcast című debütalbumukkal azonnal kivívták az elektronikus zenei szintér elismerését. A Season és a Wings of Love közönség sikerei után a Woods, Spirits and Sorcery című lemezük igen komoly nemzetközi visszhangra talált. Számaikat több külföldi és brit rádió, közöttük a BBC is játsza. A csapat számos európai nagyvárosban is fellépett már, még a Depeche Mode előzenekaraként is. Filmekben és tévésorozatokban, mint a CSI helyszínelők is hallhatóak zenéik.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nem biztos, hogy mindenkinek szimpatikus, de kétségtelen tény, hogy a kaliforniai Southgate-ből származó amerikai Cypress Hill hip-hop együttes dalszövegeiben kiáll a cannabis legalizálásáért. Gyógyászati és rekreációs céllal történő fogyasztásáért az Egyesült Államok területén. Ez a zenekar az első latin-amerikai hip-hop csapat, amelynek sikerült platina, illetve többszörös platina eladásokat elérnie. 2019-ben csillagot kaptak a hollywoodi hírességek sétányán. A zenekar első albuma 1991. novemberében jelent meg, és a Cypress Hill nevet kapta. Két daluk is első helyig jutott a Billboard rap listáján. 93-ban jelent meg második albumuk Black Sunday néven, amely rögtön a Billboard 200-as listájának élén kezdett. Elsőként érték el, hogy ezen a listán egyszerre két albumuk is szerepeljen az első 10 között egy időben. 96-ban kiadtak egy 9 mixet tartalmazó albumot Unreleased and Revamped néven. A mixeket az eddigi három album legnagyobb sikereiből készítették. Később lemezeiken rockosabbra vették a zenei hangvételt, ezek a lemezek kevésbé lettek sikeresek.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Quantic, a Quantic Soul Orchestra, a Limp Twins, a Flowering Inferno és az Onda Tropica név mögött alkotó, Worcester Shoreben született sokáig Kolumbiában, jelenleg New Yorkban élő kiváló zenész Will Holland, amellett, hogy zseniálisan mintázza már létező zenék darabkáit, a következő hangszereken játszik. Gitár, basszusgitár, nagybőgő, zongora, orgona, szaxofon, tangoharmonika és ütősök.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Az AI képes összefoglalni egy könyvet, de azt, hogy mit gondolsz róla, továbbra is neked kell eldöntened.
0: Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádiókafén. Van barátod. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádiókafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1980-ban az angol szintipop csapat az OMD Enola Gay címmel slágert írt arról, hogy amerikaiak atombombát dobtak Japánra. Az amerikai downtempo duo, a Thievery Corporation és az iráni énekesnő Lulu Gelicskáni 2018-as francia nyelvű dala a párkapcsolati válságról szóló Voyage Libre hangmintát használt fel az OMD felvételből. A szinti témák azonosak, a dalszöveg témák látszólag meglehetősen távol állnak egymástól. Ám az angol a háború ellenes számukban keserűen kijelentik, sosem szabadna így végződnie. A franciául megszólaló szerzemény szereplői pedig időt és teret kérve szüneteltetik a románcot. Legyenek bármilyen konfliktusaink bárhol a világban, nem árt, ha alaposan átgondoljuk a dolgokat, mielőtt megteszünk egy visszafordíthatatlan lépést.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Hallott már valaki a föld alatti pop stílusról? A Fiúk zenekar tagjai gólyatáborban találkoztak, és elsőre nem is igazán voltak egymásnak szimpatikusak, de mivel épp úgy alakult a szitu, együtt kellett zenélniük. A kezdeti rivalizálás és az első zenélés után Bíró Bence már a Félek című dal első, egyszálgitáros verzióját adta elő, amelynek hatására zenekar alapítása mellett döntöttek. Azóta a kényszer elmúlt, az összhang is meglett, és mindez egy rendkívül izgalmas, egyedi és színvonalas produkcióvá állt össze.
2: Sziasztok, mi vagyunk a Fiúk, ez itt a Rádió Café. Ha van barátod, ha nincs, FM 98.0. Sziasztok!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az amerikai sztár hip-hop csapat a Roots 1999-es Grammy-díjas dala a You Got Me több nagyszerű, ugyancsak Grammy-díjas zenész közös munkája. A dalt részben Jill Scott soul R&B énekesnő szerezte, a rap-betéteket a csajrapper Eve magyarázta szalagra, a refrént pedig Erykah Badu soul énekesnő dalolta fel.

0: Aki nem olvas, annak könnyen mások gondolatai lesznek sajátjai.
1: Nyisd ki egy könyvet, ha túl sok a valóság. Olvasás világnapja a Rádió Cafén. Van barátod. Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
3: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.

0: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: Mit jelent magyarni?
3: Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni, találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni, 19-es busszal a Merlinbe átruccanni, este az Esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni, együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Tojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: Csajok kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Mit jelent magyarni? Magyarni például annyit tesz, a madácsteret befüvesíteni. Találkozni, beszélgetni, egyperces operákat, Jónás könyvét, Danubia zenekart hallgatni. 19-es busszal a Merlinbe átruccanni. Este az esztrádon a kedvenc örkényes színészeknek csápolni. Együtt új színházi évadot kezdeni. I'm going magyarni. Szeptember 12-én találkozunk az Örkénykert programjai. www.örkényszínház.hu.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: bal kettes, jobbról egy koncert, nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan, lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.

0: király. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Te a gőzés cigi füst, ezek mögött is te vagy. Te a hegyek mögött is te ne, a kövek között is te laksz. Te a gőzés cigi füst, az ütött kopott is terasz.

0: Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.